0: te mit tanultál? Hiszen tudom, hogy sokat esett erről szó Potsdamban.
1: Persze Abraham Geiger nagy hatással volt itt. Ami az érdekes a dologban, hogy Abraham Geiger és maga a Lipcsei iskola, ahogy elindult, pontosan az orientológiával, egyetlen egy nagy probléma volt velük. Elefántcsontoronyban éltek. Tehát csak egy irányba látták a történetet. Ezt úgy értem, hogy soha nem voltak terepen.
0: Nem mentek el.
1: Így van.
0: Sem az ottomán birodalomban, se észak.
1: Így van. Tehát miből dolgoztak? Azokból a dokumentumokból, iratokból, amik eljutottak hozzájuk.
0: Oké.
1: Okay. Ami egy nagyon szép dolog, egy ilyen teljesen ilyen pastorális kép. Gyönyörű, de itt jött be Goldzicher a képbe.
0: Hát jó 60-70 évvel később.
1: Így van. Viszont az ő munkája azért volt annyira fontos, mert hogy ő oda ment, és ott volt a helyszínen. És olyan információkat adott, amik tovább vitték pontosan ezt a letisztulás dolgot. Mert itt arról van szó, hogy a Geigerék, aztán ugye a Zakaria Frankel, és ugye Lövlipót, és az egész történet, ahogy tovább folytatódott ez a láncolat, ezt a bizonyos szegmenst hiányolta. Tehát ez nem volt meg. És amikor az ember csak valahogy egy oldalról nézi a történetet, mindenféleképpen van egy vaksága. És ez a vakság volt az, amit kitöltött Goldzicher.
0: De Goldzicher orientalista volt, és mai napig megbecsült arabista, és egy olyan még a muszlim világban is úgy tekintenek Goldzicherre, mint a nem ellenséges orientalistára, szemben sok francia vagy német tudóssal.
1: És a rabbi képzőn ugye tanított.
0: Rabbi képzőn tanított, de ő viszont nem volt annyira hát teoretikusa a progresszív reform gondolatoknak, ha csak abban nem, hogy az előadásében szóvá tette azt, hogy a hagyománykritika miért áll meg a Talmudnál, vagy a Tanachnál, és miért nem megy el a Tórára. Igen. Mert hogy így a Tóránál hirtelen megáll, és azokat az elveket nem annyira alkalmazták, és ez különben a naplójában, meg az előadásében, vagy a cikkeiben 1880-as években hangsúlyozza ezt, hogy tabuként kezelik Mózes könyvét, míg másokat szétszincálnak a tudomány legmodernebb eszközeivel, de ott valahogy megáll, vagy ha tanulják is, vagy olvassák, akkor azt sosem viszik el a szószékre, nem csinálnak bele témát. Az a tudósoknak megmarad csemegének, vagy az ellentmondásokkal bajlódjanak ők a maguk, a lelkismeretüket oldják meg, de az átlag hívőhöz azt nem viszik ki. Én ezt tudom nála, de hogy ő nem volt olyan fajta teoretikus, ugye valahol
1: ez a szépsége a dolognak, hogy nem volt teoretikus, tehát ő fogta magát, és kiment, és megnézte, és erről...
0: De nem, a progresszív mozgalom nem volt a teoretikus, a neológiák nem volt a teoretikus annyira, szóval ő ugye titkárként dolgozott, meg tanárként dolgozott, meg tudományos tagja volt az akadémiának, de nem igazándiból akart, vagy úgy szólt, vagy kapott szót a dolgok...
1: Ez egy nagyon fontos...
0: A neológia arculatának a változásában.
1: Ez egy nagyon
0: fontos... A partvonalról fontos, nézte azt a dolgot elejé.
1: Látszólag a partvonalról. Tehát pontosan ez az a fontos szegmens, amit meg tudunk vele kapcsolatban mutatni, hogy látszólag partvonalról néztem, mert hogy olyan elnyomás alatt élt. De legalábbis ő szerinte.
0: Tehát,
1: a naplója szerint így van. Tehát amikor az előadásait tartotta, és leírja, hogy az első két alkalommal tehet házzal adott elő a 10 részes sorozatból, aztán utána már nem bírta elviselni a részegen betántorgó diákokat, stb. Ez egy érdekes momentum arra nézve, hogy az a fegyelem, és az a tudás, és az a tudásvágy, ami megvolt benne, és amit átvett egyiptomi útja során, ahogyan az megpróbálta átadni azt a nézetet, azt a látásmódot, amit ő is megtanult ott, azt nem sikerült Európára áttestálni. Viszont, ha megnézed a mostani progresszív reformzsidóságot, olyan széles paletten dolgozik, pontosan épp ezért, mert megpróbál mindenhonnét kiválogatni azt, ami jobban segíti a megértést, a saját magunk megértését, és ezáltal ugye a közösségnek a szellemiségét is, igenis beletartozik az a fajta nagyon erős hatás, amit később értettek meg az emberek Goldzicherrel kapcsolatban.
0: Értem. Elhangzott a neve Lövlipotnak, és ugye, azt, ugye ő végülis a mozgalom, amiben én is beletartozom, vagy áramlat, a későbbi neológiánk nevezett áramlatnak a megalkotója, ugye ő hozzáfűződik az első magyar nyelvi beszédek, amik fel lehetek hegyezve. Ugye érdekes az ő személye, mert ugyanúgy, hogy Hatam Sofer, meg még sokan mások, ugye látva 1820-30-as évek németországi folyamatait, különben mindegyikük 10-ben, 20-ban, 30-ban, 40-ben Németországban diákként volt kint, hogy mindenki azzal jött haza a Magyar Királyság területére, ahonnan származott, és kiment oda tanulni, hogy, vagy amikor vagy esetleg mások, akik ott tanultak, de itt kaptak állást, hogy itt kell megállítani azt a folyamatot, vagy itt kell megvalósítani azokat a folyamatokat, amit Németországban látnak, csak legfeljebb nem olyan radikálisan, mert ugye azt tudjuk nagyon, hogy Németországban már akkor sok esetben a progresszív mozgalom, az akkulturáció és asszimiláció stb.-nek a nevében, jegyében túl teljesített, és néha ugye vasárnapra tették át a szombatot egyes közösségben, meg voltak ilyenek is, és akkor ezért a lővi mozgalom meg akarja ragadni belőle a jó oldalát, viszont a túlzásokat vissza akarja nyesni, úgy például a neológiában, hogy sose terjedt el a magyar nyelvű ima, míg Németországban elterjedt a német nyelvű ima. Ehelyett a magyar nyelvű beszéd, tanítás, szónoklat az meghonosodott. De és akkor az ortodox világ, ugye Hatam Sofer vezetésével és az ő tanítványának a igazi vezetésével a 1840-es, 50-es, 60-as években ugye oda megy el, hogy ezeket a folyamatokat szintén meg akarja itt állítani, és nem hagyni begyűrűzzenek a német országi, poroszországi, stb. Folyamatok, és tiltják, kiátkozzák, herem alá vonják azokat a közösséget, ahol a rabbi ornátust visel, ahol a zsinagógának ugye tornya van, vagy orgona működik benne, vagy nem úgy ülnek, vagy a tóraolvasó asztal nem ott van, ahol kéne lennie középen, hanem így elő van, mint egy templom, mint egy oltár lenne, vagy pedig az, hogy még az is, hogyha az ember az ország nyelvén, és nem jidisről mondja a tanítást.
1: Hozzá kell tennem, hogy a kultúra nyelve ekkor már német volt.
0: Igen. De szóval Magyarországon van egy ugye a magyar neológ zsidóság, vagy a zsidóságnak nagy része, ugye folyamatosan növekszik a zsidó lakosság, hiszen amikor a Lövlipótékról beszélünk 1830-as években, akkor mondjuk így 250 ezer, 300 ezer zsidó él Magyarországon, és akkor ez a szám fölmegy az első világháború előtti utolsó népszámláláskor 940 ezerre, és hogyha még hozzaszámoljuk azt, hogy majdnem valószínűleg egy ilyen 100 ezer kitértet, akkor több mint 1 millió zsidó élt a Magyar Királyság területén, és 2,5 millió az osztrák-magyar monarchián belül. Szóval azt kell elmondani, hogy akkor a zsidóság, a osztrák-magyar monarchia, a dualista Magyarország zsidósága a második, illetve a harmadik legnagyobb zsidóság volt a Földön, az orosz, az amerikai után. Szóval az orosz szárazi birodalomból ide volt a legnagyobb bevándorlás Amerikán kívül. Hogy, de én csak azt akartam mondani, hogy azt akartam kérdezni tőled, hogy ezt a fajta meglátást, amit a németországi esetleg szélsőségek láttán, hogy ezek az emberek, akik ott megtapasztalták az 10-es, 20-as, 30-as években, 19. században, hogy ezt a csatát itt akarták megvívni Magyarországon, ezt a fajta kultúrkámfot, amiben meg akarták állítani, meghonstani, és ugye rengeteg egy vallásháború történt Magyarországon, csak tintával és papírral, és nem fegyverrel. Szóval ezt kevesen tudják, hogy milyen háborús harc volt itt.
1: Ez igen érdekes megnézni, amit mondasz.
0: Miközben fejlődés történt, így de van, egy szellemi harc volt.
1: Itt volt egy szellemi harc, ami gyakorlatilag korábban elkezdődött már, ami érdekes, mivel pápai vagyok, ugye pápához húz a szívem.
0: Persze.
1: Lövlipót 1846-tól volt pápán. Egészen addig, amíg elkezdődött ugye a szabadságharc, aztán már nem tért vissza pápára. Az ő idejében épült meg a zsinagóga.
0: A nagy zsinagóga?
1: Igen. Maga Eszterházy gróf 100 ezer téglával járult hozzá, és mikor a Lövlipót úgy döntött, hogy orgonát tetett be, akkor fellázadt a nép.
0: Aha.
1: És
0: 1846-ot írunk?
1: 46, így van, és egyszerűen el kellett hagynia a várost. Tehát nem csak azért, mert hogy a szabadságharc rabbiaként szerepelt, hanem azért is, mert Oige vált perakunk egy orgonát a zsinagógába.
0: Támítsa mindenki hozzá, hogy 8-9 évvel később felépült Budapesten a Dohány zsinagóga, a város akkori egyik legnagyobb épülete, amiben orgona van, és mai napig ugye akkora világ legnagyobb zsinagógája volt, ugye mára visszacsúszott a negyedik helyre, de még a New York-i nagy zsinagógának sem mintájú szolgált, szóval egy ilyen, olyan jeles épület épül föl Pesten, pár kilométer a pápától.
1: 180
0: kilométer a pápától, de hogy igen, szóval akkor

0: Ő képviseli a masszorti, tehát a konzervatív vonalat, konzervatívabb vonalat, míg Ábrám Geiger a reform vonalat képviseli, radikálisabbat, így van. 1825-ben együtt tanultak Pesten. Löw Lipót és Frankl.
1: Mit, hol?
0: A pesti jesivában, tudtam már, igen. Igen, a pesti jesivában.
1: Pesten volt mesivá 1925-ben? Vagy inkább Budán volt, nem? Vagy Óbudán?
0: Nem, ez kifejezetten Pesten volt. Óbudának az az érdekessége, ugye, hogy azért telepedtek le ott a zsidók, mert hogy nem engedték be őket. Hát igen, nem telepedettek le, azért állt offen, ugye, az Óbuda, igen. Az egész történet, Pesten kereskedhettek, viszont éjszakára ki kellett menni ők.
1: Pontosan, az én sem is óbudai család, de ezért nem tudom, ezért nem értettem, hogy ha Pesten lehettek lenni, akkor nem lehetett jesiva.
0: Volt egy olyan zsidó iskola.
1: Az a neve, hogy
0: Pesten, igen, aha, igen, aha. És 1825-ben ők együtt tanultak ott.
1: Okay.
0: Ami igen érdekes, azért érdekes, mert hogy ez mutatja a folyamatos kapcsolatot később is közöttük. Aztán fogja magát Pápán, a hitközségi elnök, ugye ott párhuzamosan fejlődött az ortodoxia és a neológia. A neológ hitközségi elnök fogja magát, és elindít kérdéseket Európában, elküldi ezeket ismertebb rabbiknak.
1: Ilyen tesztkérdéseket?
0: Tesztkérdéseket, pontosan. Ideológiai. Így van, pontosan. Okay. Tehát ilyen kérdéseket, hogy mi a rabbi szerepe, egy imakönyvet hogyan kell összeállítani, mik azok a fő pontok, amik az akkori zsidóságot például jellemzik.
1: Szombattartás? Vagy mire kérdez rá?
0: Tehát arra kérdez, hogy mit jelent a 19. században zsidónak lenni. Az, hogy az imakönyv használata, hogyan kell egy imakönyvet használni, lehet-e új imakönyvet írni, stb. Ilyen kérdéseket. És ez ugyancsak pápáról indul ki. Tehát az akkori hitközségi elnök, a Horowitz fogja magát, és kiküldi ezeket a kérdéseket, amikre többek között Frankl, Geiger és mások is válaszoltak abban az időszakban. A másik fontos dolog, pontosan...
1: Tradicionális ortodoxvás érkezett?
0: Igen, igen, aha, igen. És a másik dolog, ami érdekes, hogy Pápán voltak héderek jesivák, meg a polgáriskola, és minden egyéb más, és a Löw Lipót Hildesheimer mintájára, aki Kismartonban csinálta meg a saját jesiváját, ami egy külön téma, próbált Pápán ugyancsak egy jesivát összehozni, ahol az akadémiai tanulmányokat a tradicionális tanulmányokkal próbálta ötvözni.
1: Nem protorabbi képző? Igen, igen, igen.
0: Igen, más, ilyesmi, valami igen, ilyesmi.
1: De nem szeminárium lett volna a neve. Szóval
0: nem, direkt jesivának, kifejezetten jesivának.
1: Igen, ez egy nagy különbség, mert nem csak szemantikai különbség van a kettő között.
0: Így van, pontosan. Hát nem sokáig élt a történet, de ezt a vajudást mutatja meg, ami ebben az időszakban történt. Aminek az volt a lényege, hogy reform, masszorti, progresszívként nem szakadunk el a gyökereinktől. Csak az értelmezése. Az más.
1: Azt mondd el nekem, Anita, hogy ugye itt vagyunk a 19. században, most már így át, gyerekben is az első pár évtizedét így a tektonikus mozgásokat feltérképeztük, nyilván a részletekre nem tértünk ki, hogy ezek a apró lépések, változások, rettető sok vita, felháborodás, aggódás, ugye én azt gondolom, hogy a reformokat, a progresszívokat is alapvetően sokszor az aggódás és a megfelelés az újkorral való megküzdés vágya hajtotta, és nem pedig valami más, szóval nem profétai szerepbe képzelték magukat, amik így nem tudom, hanem csak egyszerűen tényleg orvosolni és istápolni akarták az adott helyzetet, és látva, hogy mekkora lemorzsolódás, és hogy mi kezdődik el, hogy amíg a tipikus híresi Jakob Katz történésznek a könyve kifelé a gettóból 1790 és 1890 közötti változások, hogy míg 1790-ben mindenki, a zsidóság nagy része, 99%-a a rabbik, tradicionális rabbik hatalma és fennhatóság alatt van, és azoknak szinte teljes joguk van a közösség felett, addig rá 100 évre a közösségtől a nemzetállamok elveszik ezt a hatalmat, és töredéke sem marad benn a lecsökkent hatalmú tradicionális rabbik alatt. Szóval nem csak a rabbitnak a hatalma és hatásköre veszik el, a közösségeknek megnyírválódik a felhatóságuk, hanem maguk a töredéke nevezi az embereknek, a zsidóságnak magát tradicionalistának, hanem valaminek nevezi, neológnak, progresszívnek, reformnak, kommunistának, bármi másnak, forradalmárnak, vagy kitér, vagy agnosztikus lesz, és hogy itt vagyunk a jelenkorban, ugye

0: Most beszélünk, az egy olyan korszak, ami 6-7 generációval ezelőtt történt. Szóval nem a nagyszüleinknél legtöbb esetben történt meg ez a változás, hanem sokkal előbb. Vagy sokkal előbb elkezdődött, hogy lehet, hogy mi pont olyan családból származunk, ahol ez később állt be, mert olyan település, ahol később jött be ez a fuvallat, csuvallat, de mégis azt mondta nekem, hogy a te karriered és hivatásod hogyan illeszkedik bele a mai magyar zsidó mindennapokba? Hogyan tudod hazahozni, vagy hogyan, mennyire nehéz ezt elviselni, hogy esetleg itt másképp örülnek a malmok és az órakerekei másképp forradnak a Pannoniába?
1: Hát igen, tehát hogy amikor az ember bejön a Kárpát-medencébe,
0: igen,
1: akkor mint hogyha egy ilyen időutazása lenne. Úgy gondolom, hogy itt főként a tanításra, az oktatásra kellene helyezni a hangsúlyt.
0: Nyelv,
1: így van.
0: Kultúra, mesék.
1: Kultúra, mesék, így van.
0: Zene,
1: így van.
0: Élmények.
1: Zene, olyan élményekkel, olyan pozitív élményekkel megtölteni az embereket, hogy felébredje
0: belőlük a kíváncsiság. Kultúra, ez van a zsinagógában?
1: A zsinagógában is lehet kultúrát alkotni.
0: Uh-huh.
1: Tehát ez kettő nem... Mit jelent az, hogy zsinagóga, maga a szó? A gyülekezés háza. Bárhol össze lehet gyűlni. Tehát amint én azt írtam is, cikkeztem is róla, van 10 emberem, van egy tórán, bárhol alapíthatok egy zsinagógát. Mert hogy összegyűlünk. Hogyha van 4 fal, meg egy tető, más nem is nagyon kell nekünk az induláshoz. De az kell, hogy olyan tudatosság legyen az emberekben, hogy tudják, hogy mit vállalnak. És ez az a tudatosság, ami hiányzik még az életünkben itt.
0: Azt, hogy nőként közelíted meg ezt a kérdést, és próbálsz válaszokat adni, Magyarországon, az hogy fogadják?
1: Úgy gondolom, hogy ez nem függ nemtől.
0: Szóval eltekintenek ettől teljes mértékben, túlemelkednek, akikkel te találkozol fel vidéken, túlemelkednek ezen a kérdéskörön?
1: Igazából nem, csak én próbálom úgy irányítani a dolgokat, hogy vegyék ki a képből azt, hogy én nő vagyok.
0: Okay.
1: Tehát, mert nem ez a lényegi kérdés. Itt az a lényegi kérdés, hogy hogyan mentjük meg a zsidóságot itt a Kárpát-medencében, hogyan lesz még majd harmadik, negyedik generáció, aki rólunk fog mesélni, hogy mi most itt ülünk, és erről a témáról beszélgetünk a rádióban.
0: A cél megmaradás, vagy a cél egy harmadik dolog, az örökkévaló és a tóra, és a megmaradás az a melléktermék?
1: Az örökkévaló és a tóra az adott, az vitán kívül áll.
0: Mit teszi szerinted a zsidót zsidóvá? Utolsó kérdésként.
1: A kérdések?
0: Kérdések?
1: Uh-huh.
0: Ma erre jutott idő. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott minket. Én köszönöm Kántor Anitának, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Köszönöm.
0: Ez a Merkava műsor volt. A nem csak égi szekér, de több mint tank műsora. Hamarosan visszajövünk újabb érdekes témákkal. Az is lehet, hogy az Anita lesz még egyszer a vendégem, hogy ezt a dolgokat még átbeszéljük. Mindenkinek viszont hallásra boldog Hanukát.
1: Minden jót!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe A prófétaság ajándéka. Előadó Zarkáné Teremi Krisztina.
1: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a kedves tévénézőket, rádióhallgatókat és mindazokat, akik figyelemmel kísérik ezt a sorozatot. Nagyon izgalmas dolog a hitelvekről beszélgetni, méghozzá azért, mert a hitelvek, noha van, akiben talán egy kis óckodást vagy félelmet keltenek, a hitelvek az életünk gyakorlati részét is érintik nagyon sok szempontból. És a hétköznapi életünket is meghatározzák. Így éppen ez a mai témánk, a prófétaság ajándékának a témaköre, és egy olyan kérdés, ami sokaknak a fejében, a gondolataiban olyan titokzatos, olyan különleges, olyan természetfelettinek tűnik, és mégis az emberek világát érinti, a mi hétköznapi életünket is érinti. És a mai napon szeretnék olyan kérdések körül forogni egy kicsit, hogy mi is a prófétaság ajándéka, mi ez a lelki ajándék, mi a szerepe, hogyan kapjuk, vagy ki kapja, és milyen céllal. Tehát ilyen és ehhez hasonló kérdésekről szeretnék ma szót ejteni, illetve azt szeretném, hogyha közösen gondolkoznánk ezekről a kérdésekről. A Bibliában nagyon sokszor találunk utalást a prófétákra, említést a prófétákról. És hogyha az Efézusi Levél 4. fejezetében a 11-től 14. verseket elolvassuk, ott a lelki ajándékok sorában Pál apostol felsorolja a prófétaság ajándékát, valamint az ezzel párhuzamos szakasz az 1. Korintusi Levél 12. fejezetében is. De én most az Efézusi Levélből olvasom, ahol úgy fogalmazott Pál apostol, hogy és ő, azaz Isten, adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ides tovahány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele. Tehát tulajdonképpen ezekben a versekben határozottan megfogalmazza Pál apostol, hogy Isten az, aki a lelki ajándékokat adja, és ez az Isten, aki a lelki ajándékokat adja, határozott céllal adja ezeket az ajándékokat, méghozzá azért, hogy azoknak a közössége, akik Istent keresik, Istent követni akarják, azoknak a közössége épüljön, megerősödjön, stabillá váljon a hitben, az ismeretben. Azt mondja az ige, hogy az érett férfiúságra, tehát ez a felnőtt korra arra, tehát olyan mértékre jusson el, olyan érettségre jusson el, amikor felelősen tud dönteni a saját maga életének a kérdéseiben, a hit dolgait illetően. És egy nagyon szép kifejezés az, hogy a hit, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére. Tehát mindenféleképpen Isten azt tervezi, hogy a prófétaság lelki ajándékán keresztül különös építést, különös vezetést, útmutatást ajánl az embereknek. Tehát Pál apostol leírja ennek az ajándéknak is a célját, ami nem más, mint a többi ajándéknak a célja. A többi ajándéknak is az a célja, hogy az egyéneket közösségileg is vezesse Isten, és hogy ez a közösség, a hívők közössége épüljön. Pál apostolnál használatos az a kép, hogy az egyház olyan, mint Krisztus teste, aminek Krisztus a feje. És Pál apostol erre a képre is utal, amikor azt mondja, hogy ez a Krisztus teste a lehető legjobban működjön és funkcionáljon. Tehát nagyon érdekes dolog az, én a Bibliában, ahogy olvasom a Bibliát, újból és újból azt figyelem meg, hogy Isten, a hatalmas teremtő Isten, aki az egész világ mindenséget megteremtette, olyan hatalmas, fantasztikus nagy világ mindenséget, amit elképzelni sem tudunk, És ez a hatalmas Teremtő Isten egyénileg is törődik velünk, az egyéni szükségleteinkre, az igényünkre, a sóhajtásunkra, az örömünkre és a bánatunkra figyel, arra, hogy egyénileg fejlődjünk, de ugyanúgy fontos számára az, hogy akik hozzá tartoznak, azok egy közösségé épüljenek, és ez a közösség is fejlődjön. És ez az, amit Pál apostol itt kifejezett. Azon kívül Pál apostol nagyon sokat foglalkozott a prófétálásnak az ajándékával, és egyébként ő maga is megkapta ezt az ajándékot, ő maga is bepillanthatott Isten természet feletti valóságába, és ő maga is elmondta azt, hogy meglátta a mennyet, és ami olyan gyönyörű és olyan tökéletes és annyira jó, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi nyelv nem is tudja kellőképpen kifejezni. És éppen ezért Pál apostol az első Tesszalonikai levél 5. fejezetének a 19. 20. versében is érinti a prófétasság lelki ajándékát. Azt mondja, hogy a lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek. Tehát egy olyan valóságról beszél, olyan valóságra utal, ami az ő korában, Krisztus után az első században, a gyülekezetek életében egy meghatározó valóság volt. És a prófétaság ajándéka az tulajdonképpen végig ível a történelem különböző korszakain. De most egy kicsit térjünk rá arra a kérdésre, hogy ki is a próféta? Kik lehettek a próféták? Amikor a meghatározáson gondolkoztam, akkor arra jutottam, és talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy az a próféta, az a személy, az az ember, aki a természet feletti Isten kijelentéseit, amelyek vonatkozhatnak a múltra, a jelenre vagy a jövőre, ezeket a kijelentéseket tudatja a többi emberrel. Szóban, cselekményben valahogy elmutatja, vagy pedig írásban közli ezeket az Istentől jövő üzeneteket. Tehát azt lehetne mondani, hogy a próféta az egy összekötő kapocs Isten és az ember között. Sámuel könyve első, tehát Sámuel első könyve 9. fejezetében, a 9. versben arról olvashatunk, hogy régen a prófétákat nézőnek is, vagy látónak is nevezték, ami szintén arra való utalás, hogy olyan dolgokat láttak, amit nagyon sok ember nem. Az Isten természet feletti valóságába pillanthattak bele. Isten a maga jó tetszése értelmében, annak függvényében eldöntötte, hogy mi az, amit az embernek szeretne megmutatni, és a próféták ebbe bele pillanthattak, és ezt az üzenetet adhatták tovább. És ebből is eredt az, hogy a prófétákat nézőnek vagy látónak hívták. De miért volt szükség arra, hogy a próféták legyenek, vagy képezzék azt az összekötő kapcsot, ami Isten és az ember között meg kell, hogy legyen? Hogyha a Biblia elejére lapozunk, a teremtés történetnél Mózes első könyve első fejezetében, második fejezetében arról olvashatunk, hogy Isten tökéletesnek teremtette meg a világot, és ebben a tökéletes világban élt a tökéletesnek megteremtett ember, és ez a tökéletes ember színről színre láthatta Istent. Egy töretlen, bizalmon alapuló, teljes, épp kapcsolata volt Istennel. És a Bibliából arra is következtethetünk, hogy Isten és az ember találkozása rendszeres volt. Isten felkereste Ádámot és Évát, és kapcsolatot tartott velük. Úgy időnként gondolok arra, hogy milyen különleges élmény lehetett. Mi beszélünk Istenről, olvashatjuk Istennek a tanításait, hallhatunk Istenről dolgokat, a nagyságára következtethetünk, de milyen különleges élmény lehetett beszélni Istennel. Amikor feltehettek kérdéseket neki, és biztos vagyok benne, hogy az újonnan teremtett világból nagyon sok mindent Isten elmagyarázott, konkrétan ő maga mondott el Ádámnak és Évának, és ehhez még csak hozzátehetjük azt, hogy nem csak ő beszélt velük, hanem más teremtett lények, angyalok is szabadon találkozhattak Ádámmal és Évával, és szabad volt közöttük a kommunikáció folyása. Viszont, amikor olvassuk Mózes első könyvének a harmadik fejezetét, ott találkozunk azzal, hogy ez a csodálatos állapot, ez egyszerre eltűnt, megtört, vége lett, akkor, amikor a bűn belépett, és a bűn egy választó vonalat, egy válaszfalat emelt az emberek és Isten közé. Isten nem akarta ezt, ettől óvta előre az embert, de az ember mégis beleesett ebbe, és megvalósult az, amit későbbiekben Ézsaiás próféta 59. fejezetének a második versében úgy fogalmaz, hogy a ti vétkeitek választanak el Istentől. Tehát az Isten és az ember közé a bűnök egy olyan válaszfalat emeltek, aminek a következtében nem lehet valóság többé az a szemtől szembe való kapcsolat, ami azelőtt megvolt. És ez tulajdonképpen az ember védelmét szolgálja, mert hogyha ez nem lenne, az Isten dicsőségétől a bűnös ember megsemmisülne. Tehát ezzel Isten véd bennünket, hogy nem láthatjuk őt szemtől szembe. Nem az volt az Istennek az akarata, hogy a bűnbe süllyedt embert egyszerre magára hagyja, és aztán lemondjon róla. Pontosan a prófétai szolgálat mutatja azt, hogy Isten mennyire komolyan akarja megmenteni az embert, mert akkor, amikor a közvetlen kapcsolattartásnak a lehetősége véget ért, akkor Isten egy újabb lehetőséget nyitott, mondhatni úgy, hogy egy B-tervet indított el. És így volt az, hogy amikor Mózes első könyve harmadik fejezete 8.-9. versében szembesülünk azzal, amikor Isten egy újabb látogatóba érkezett, újabb alkalommal látogatóba érkezett az Éden kertjébe, akkor arról olvashatunk, hogy Ádám és Éva elrejtőzött előle. Nem akartak Isten színe elé kerülni, tehát féltek tőle, visszahúzódtak. Ők voltak azok, akik a kapcsolattól elfordultak. Viszont Isten nem akarta, hogy végleges legyen ez a törés, és továbbra is akart közölni dolgokat Isten az emberekkel. És ennek a közlésnek lettek a csatornái, azután az évezredek folyamán, most már mondhatjuk ezt, hogy az évezredek folyamán a próféták lettek a közlésnek a csatornái, és tulajdonképpen így tette lehetővé Isten, hogy az ember, aki elveszítette a paradicsomot, mégiscsak megkaphatta annak a reményét, hogy az elveszett paradicsom után egy megtalált örök életbe juthasson. Ámosz próféta harmadik könyvének a harmadik fejezete 7. versében is olvashatunk arról, hogy mi volt Istennek a szándéka. Istennek az a szándéka, hogy minden akaratát, minden tervét kinyilatkoztassa az embereknek. Ámosz próféta úgy fogalmazott, hogy mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ez a prófétákra vonatkozó kijelentésre vonatkozik, viszont a prófétáknak meghagyta Isten, hogy az ő akaratát, üzenetét hiánytalanul közvetítsék az embereknek. Tehát Isten kiválasztott embereket arra, hogy a döntő időben, a meghatározó időben, a számára fontosnak tartott időben, a számára fontosnak tartott üzeneteket közöljék az emberekkel. És kik voltak ezek az emberek, ahogy már az előbb is feltettem a kérdést? Vajon különleges képességekkel megáldott, nagyon egymáshoz hasonló emberek lehettek? Hát, hogyha a Bibliát olvassuk, forgatjuk, akkor azt látjuk, hogy olyanok voltak sok szempontból a próféták, mint bárki más. Különböző foglalkozású, különböző korban élő, azt lehetne mondani, hogy még különböző nemzetiségű emberek is voltak a próféták, vagy voltak próféták, nem csak férfiak, hanem nők is voltak próféták. Olyan emberek, akikben egy dolog közös volt, Istenre hangolódtak. Képesek voltak arra, hogy Istennek az üzenetét meghallják, megértsék és továbbadják. És ez a képesség, tulajdonképpen úgy is fogalmazhatnék inkább, hogy hajlandóság. Hajlandóak voltak arra, hogy azt az üzenetet, amit Isten a szívükre helyezett, vagy a gondolataikba adott, vagy megmutatott nekik, hogy ezt az üzenetet érthető nyelven és módon továbbadják az embereknek. Tehát a szolgálatukkal a kapocsnak a szerepét töltötték be Isten és az ember között, és ezzel Istennek az volt a célja, hogy a kommunikációnak a csatornája az ne duguljon el teljesen, hanem folyamatos legyen az üzenetnek a közvetítése. Nagyon sok próféta működött az üdvösség történelmében. A Bibliában nagyon sok prófétáról olvashatunk, de úgy emlékeztetőül szeretnék egy pár prófétát megemlíteni, csak egy pár jellegzetességet velük kapcsolatban, hogy a bibliai prófétákra is egy kis fényt vetítsünk ezzel, és én remélem, hogy aki még kevesebbet foglalkozott vele, annak számára ez ízelítő lesz, és utána néz, és megkeresi a Bibliában ezeknek a prófétáknak az írásait, vagy pedig megpróbál még többet megtudni róluk. Jeremiás egy különlegesen bátor próféta volt, de nem lehet azt mondani, hogy egy könnyű sorsú ember lett volna. Isten elhívta a prófétának, és ugyan bátorította, hogy ne féljen, mert vele lesz, és erőt ad neki, mint ahogy minden prófétát bátorított, de Jeremiásnak egy olyan időszakban kellett megállni, amikor az igaz prófétára nagyon sok hamis próféta jutott. A hamis próféták voltak, akik nagyobb befolyással, hatalommal rendelkeztek, akik közelebb voltak a királyhoz és az uralkodó rétegekhez, illetve pontosan azt mondták, amit az uralkodó réteg tőlük várt. Jeremiás viszont erre nem volt hajlandó, ő nem volt hajlandó emberek kedve szerint prófétálni. Jeremiás eltökélte, hogy ő Isten üzenetét akarja közvetíteni. Éppen ezért nagyon emlékezetes az a történet, amikor az üzenetét a király megkapta, a prófétai üzenetét, ami egy pergament tekercse volt felírva, és a király meg akarta azt semmisíteni, felvágta. De Jeremiásnak Isten újból megadta azt a parancsot, vagy a feladatot, hogy újból írja le az egész üzenetet. Jeremiást börtönbe vetették, fogságba került, és mégsem tudta elhallgatni Isten üzenetét. Hogyha a könyve első fejezetében a 6-tól 9. verseket olvassuk, nagyon szép bátorítást találunk ott, amikor Isten szól hozzá, ezt azért kikeresem, és elolvasnám ezt a néhány verset. Jeremiás könyve első fejezetében, a 6-tól 9. versekben. Jeremiás, amikor Isten megszólítja, azt mondja, hogy Uram Isten, íme én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondta nékem, ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondta az Úr. És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és mondta nékem az Úr, íme az én igémet adom a te szádba. Milyen megható ez a rész, nem? Látjuk benne a fiatal Jeremiásnak a félszegségét, az aggodalmát, hogy neki ki kell állni, és egy ilyen fontos feladatot kell végezni, az emberek elé kiállni, és úgy mondani az Istentől jövő üzenetet. Minden bizonnyal átérezte ennek a teljes súlyát. És milyen megható az, hogy amikor azt mondja, hogy én nem tudok úgy beszélni, Isten őt is vigasztalja és erősíti, mint ahogy Mózest. Mózesnek még talán többet kellett mondania, és Mózesnek jobban kellett magyaráznia, hogy hát ki volt az, aki szájat teremtett az embernek. A Jeremiással folytatott párbeszédből viszont az derül ki, hogy Jeremiásnak elég volt, hogy olyan szeliden azt mondta neki, hogy ne félj tőlük, mert én veled leszek. Tehát ebben a kis részben benne van, hogy a prófétának a feladata bizony félelmetes bizonyos szempontból. Nem egy könnyű feladat, szerep. Azután, hogyha tovább megyünk, nagyon sok híres, még híresebb próféta munkálkodott a bibliai időkben, és Mikeás próféta is, aki Ézsaiásnak a kortársa volt, nagyon kritikus időben élt, nagyon sok tanácsot adott Isten népének, és ezekkel a tanácsokat, ezeket a tanácsokat nagy részben megfogadta a nép, és azt lehet mondani, hogy Mikiás, mint egy sikeres, mint egy eredményes proféta van a köztudatban, de mégis azt lehet róla olvasni, hogyha a saját írását nézzük, Mikiás könyve 7. fejezetében azt írja például, hogy aki jó, az olyan az emberek között, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed előtt. Igen, ez Mikiás könyve 7. fejezetében a 4. vers. Teológusok azt mondják a profétákról, hogy a proféták koruknak a legkellemetlenebb emberei voltak. Nem azért, mert kellemetlenkedni akartak, hanem azért, mert nehéz volt az az üzenet, amit Isten rájuk bízott. Ez egy nagy lelki teher volt sokak számára ezt az üzenetet átadni, viszont ezeknek az üzeneteknek az volt a célja, hogy változást idézzen elő az emberek életében. Ha az emberek meghallják, megfogadják a szót, megváltozik az életük, és elkerülik a bajt. Azután csak, most már csak utalok arra, hogy Ézsaiás könyve 6. fejezetében olvashatunk Ézsaiás prófétának az elhívási élményéről. Egy különleges látomással bepillanthatott Isten tróntermébe, és ott átérezte, hogy ő milyen bűnös. Pedig minden bizonnyal egy mélyen hívő és jóra igyekvő ember volt, de ott Isten tróntermében, a látomásában azt érezte, hogy rettenetesen bűnös. És akkor egy különleges élményben volt része, hogy egy tüzes szénnel, tehát Isten elküldött egy angyalt, hogy egy szénnel illesse meg az ajkát, mint egy a tisztítás jelképeként, és amikor ezek után Isten megkérdezte, hogy kit küldjek el, kire bízzak feladatot, akkor Ézsaiás önként mondja, hogy imhol vagyok, küldj el engemet. Ez azért nagyon érdekes, mert a proféták átlagos hétköznapi emberek voltak, olyan emberek lehettek, mint bárki, de egy dolog különböztette meg őket, hogy hajlandóak voltak Istennek az üzenetét továbbadni, és hajlandóak voltak Istenre hangolódni. Viszont Isten nem írta felül az akaratukat, Isten nem kényszerítette őket arra, hogy elvállalják ezt a feladatot, ezt önként kellett vállalniuk. Viszont az önként vállalt feladat sem tette őket bűntelenné, vagy pedig immunissá a bűn lehetőségére. Gondolunk például Bálám prófétának a történetére, aki Istennek a prófétája volt, de a kapzsiság volt az, ami a hatalmába kerítette. És Isten viszont azt nem engedte meg, hogy átkot mondjon Izrael népére, viszont ő volt az a proféta, aki a messiásra születésére vonatkozó proféciákat is elmondott. Vagy volt olyan proféta, mint például Jónás, aki visszariadt a feladattól, és el akart volna menekülni, viszont Isten egy hatalmas nagy viharral állította meg, és a Cethalban térítette Jónást jobb belátásra. Majd pedig Jónás önként vállalta a rábízott üzenetnek a továbbítását. Tehát ez azt mutatja, ez a két utóbbi példa, hogy a proféták is esendő emberek voltak, akiket viszont Isten felhasznált arra, mert Isten esendő embereket használ fel minden feladatra. Mindannyian esendő emberek vagyunk. És ezeken az esendő embereken keresztül akarta óvni a pusztulástól a népét, visszatartani. Az üzenet Istentől ered, a proféta a tolmács, vagy pedig a szócső, a kommunikációnak a csatornája, és Péter apostol 2. levele 1. fejezetében a 20. 21. versben olvashatunk arról, hogy az írásban egy prófétai szó sem támadt emberi akaratból, hanem Isten lelkétől ihletve szólottak Istennek a szent emberei. Nagyon sok olyan példát találhatnánk az Új Szövetségben is, és igei szakaszokkal lehetne alátámasztani, amelyek azt mutatják, hogy a proféták milyen fontos szerepet játszottak az új szövetségi egyháznak a kialakulásában, megszilárdulásában. Ők voltak azok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az egyház épüljön, a keresztény missziót elindították, a gyülekezetet intették, az egységét óvták, figyelmeztettek arra, ami a jövőben várható, úgy a közeljövőben, mint például Pál apostol, és figyelmeztették arra, hogy majd Jeruzsálemben őt el fogják fogni, de a későbbi jövőre, tehát az utolsó időre vonatkozó dolgokra is figyelmeztettek. Illetve az egyházban folyó vitákkal kapcsolatban is hát a mennyei vezetéstnek a csatornáiként szolgáltak. És így érünk el oda, hogy egy ószövetségi próféta, Jóel próféta előre megjövendőlte azt, hogy az utolsó időben, Krisztus visszajövetele előtt lesz egy olyan alkalom, amikor Isten kitölti a lelkét nagy mértékben minden testre, és prófétálnak nagyon sokan. Tehát ahogy Jóel könyve második fejezetében, a 28-tól 31. versekben olvashatjuk, hogy és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, minek előtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát ezek a bibliai igék azt mutatják, hogy a prófétaság szolgálata nem állt meg a Krisztus utáni első században, hanem ezt folyamatosan működő, és az egyház számára, a hívők számára egy folyamatosan meglévő kapcsot jelent, egy isteni vezetést jelent a prófétaságnak a szolgálata. Még arról röviden mindenféleképpen szót kell ejtenünk, hogy hogyan lehet eldönteni valamiről, hogy igaz vagy hamis. Istennek nagyon fontos volt az, hogy üzeneteket küldjön az embereknek, viszont arra is figyelmeztetett Jézus, hogy az utolsó időben különösen sok hamis Krisztus és hamis próféta fog megjelenni, akik sokakat el akarnak hitetni. Tehát van egy igaz és van egy hamis. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy melyik melyik? A Biblia 4 kritériumot említ meg, és itt csak röviden fogom ezeket felsorolni. Az első kritérium az, hogy a prófétának az üzenete, illetve tanítása megegyezik-e a Szentírással. Ez Ézsaiás könyve 8. fejezetének a 20. versén alapul. A következő kritérium az, hogy teljesednek-e azok a jövendőlések, amelyeket mond. Most ez egy kicsit izgalmasabb kérdés, mert vannak olyan jövendőlések, amelyek mindenféleképpen teljesednek, például a Messiás elérkezésére, első és második adventjére vonatkozó jövendőlések mindenféleképpen teljesednek, de vannak olyan proféciák, amelyek feltételes proféciák, amelyek feltételhez kötöttek, történetesen ahhoz, hogy a nép mennyire teljesíti Istennek a kéréseit. De itt, amikor Jeremiás könyve 28. fejezetében és olvashatjuk, hogy mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, ha az Úr küldötte-e azt valóban. Jeremiás esetében arról beszélt, tehát Jeremiás és a hamis próféták szava üzenetek között éles ellentét volt. És ebben az esetben konkrétan lehetett számítani arra, hogy vagy az egyiknek, vagy a másiknak lesz igaza, és ez bizonyos időn, záros határidőn belül megvalósul. És erre az esetre vonatkozik ez a Jeremiási ige. Amikor bekövetkezik, onnan lehet eldönteni, hogy ki az igaz proféta, és ki a hamis proféta. A harmadik kritérium János első levele 4. fejezetében, a 2.-3. vers alapján az, hogy a próféta elfogadja-e Jézust testben megjelent Istennek. Tehát, hogy hiszi-e Jézusnak a preegzisztenciáját, azt, hogy ő Istennel egyenlő, a világ teremtője, a világ megváltója. Hisze Krisztus szolgálatának a teljességében. Ez is a prófétáknál egy nagyon fontos kérdés. valamint a negyedik, Máté evangélium a hetedik fejezetében adott Jézus erre vonatkozóan utalást, hogy a gyümölcseikről ismerhetjük meg az embereket is általában, de a prófétákat is, hogyha leszűkítjük ezt a kört. A gyümölcs azt jelenti, hogy milyen a hatása, milyen a személyes életének a hatása a saját környezetében, és milyen a közösségre gyakorolt hatása. Mindenkit, aki azt állítja magáról, hogy prófétai üzenettel bír, ezeknek a próbáknak alá kell vetni. És most már csak nagyon röviden utalok arra, hogy a hetednapi adventista egyház számára Ellen White-nak a szolgálata, a prófétai ajándék szolgálatát jelenti, aki nagyon sok mindent tett, és egy 70 éves szolgálata idején nagyon sok látomásban és útmutatásban kapott Istentől mennyei vezetést, és ezeket a gondolatokat meghagyta írásban és szóban. Egy kis összefoglalás volt, amit itt kerestem a lapjaimban, de meg is találtam, hogy a 70 éves szolgálata idején 2000 álmot és látomást látott, 50 ezer oldalnyi kéziratot hagyott hátra, 40 könyvet és 5000 cikket írt. Ez a 40 könyv, ez már a újabb feldolgozásokban, illetve válogatásokban most már egy 100-ra nőtt az eredeti angol nyelvben. Ellen White, aki az írásokat, amiben Isten üzenetét közvetítette, olyan mértékben írta le, és olyan mértékben volt a fogadtatás is, hogy azt mondják róla, hogy ő az az írónő, akinek a könyveit a legtöbb nyelvre lefordították. Tehát minden nő között, aki írt, az ő könyveit fordították le a legtöbb nyelvre, és a legtöbbet fordított amerikai író. Ellen White nagyon sokféle témával foglalkozott a bibliai könyvekkel, foglalkozott a keresztény életmóddal, a neveléssel, a hétköznapi élet számos kérdésével, és ő soha nem mondta magáról azt, hogy próféta volna, de nem tiltakozott, amikor mások prófétának nevezték. Ő úgy tartotta, hogy nagyon fontos az a szerep, amit Istentől kapott, és megvolt benne az alázat, hogy mindig Isten követének tartotta magát, és úgy érezte, hogy azok az üzenetek, amiket Isten neki közvetített, ezek az üzenetek nagyon fontosak számára, a családja számára, a közössége számára, és minden ember számára. És egy olyan kis rövid történettel fejezném be a prófétaság ajándékával kapcsolatos gondolkodást, közös gondolkodást, amit nagyon lerövidítve mondanék. De ez a történet azért érdekes, mert a prófétákról általában egy olyan kép van a fejünkben, hogy a próféta, aki misztikus üzenetet közvetít, talán a jövőnek az eseményeit fogja megmondani. És egy esetben egy olyan gyülekezeti közösség közé került Ellen White, akik már éppen megállapodtak abban, hogy többet nem jönnek össze, mert egyre fogy a gyülekezetük, nincs lelkészük, nincs imaházuk, és úgy érzik, hogy a közösségük tagjai is mind elfáradtak, és a hitük kezdett elfogyadozni. És abban pontosan azon a napon, amikor eldöntötték, hogy többet nem jönnek össze, akkor értesültek arról, hogy az egyháznak a vezetősége pontosan arra a településre hirdetett meg egy összejövetelt a következő hétre. És így annak a kis csoportnak, akik elhatározták, hogy többet nem jönnek össze, muszáj volt mégis a következő hétre egy alkalmat szervezni. És ezen az alkalmon, miután a különböző prédikációkat megtartották, Ellen White állt fel és beszélni kezdett, és tehát sorba ment a gyülekezet tagjaival kapcsolatban, és rájuk mutatott, akiket nem ismert személyesen, és azt mondta, hogy 2 évvel korábban látomásban látta ezeket az embereket, látta az életüknek a történetét, látta, hogy kinek van bátorításra szüksége, kinek egy kis fegyelemre, vagy kinek arra, hogy a hitében megerősödjön. És ennek az alkalomnak a hatása olyan nagy volt, hiszen volt, aki kétkedve fölállt, és azt mondta, hogy tudom, hogy nem ismeri Ellen White, vagy White testvérnő ezeket az embereket. Hogy tudhat mégis ennyi mindent? És szeretném megkérdezni, hogy akiknek az életéről nyilatkozott, vajon mit szólnak hozzá? És egymás után felálltak azok az emberek, és azt mondták, hogy én sem tudtam volna jobban összefoglalni a saját életemnek a körülményeit. Mi volt ebben a különleges? Isten 2 évvel korábban megmutatta ezeknek az embereknek a hit harcát, a küzdelmeit, az életét. És vajon miért várt 2 évig? Isten tudja mindannyiunknak a legjobbat tartogatni, és talán ez volt a legmegfelelőbb pillanat ezeknek az embereknek a számára, hogy megérezzék, hogy Isten valóban személyesen odafigyel rájuk, ismeri a sorsukat, a történetüket, és Isten odafigyel rájuk. Ennek az alkalomnak az lett az eredménye, hogy a gyülekezet megerősödött, és azok, akik a hitben elgyengültek, azok újból bele tudtak kapaszkodni az Istenbe vetett hitbe. És tulajdonképpen ez a prófétának a szerepe. És lehet, hogy nem beszélünk szemtől szembe egy prófétával, de nagyszerű lehetőségünk van, hogy azokat a könyveket olvashatjuk, amelyben a prófétának a hagyatéka, az írásai hozzánk is eljuthatnak. Én nagyon köszönöm a figyelmet.
0: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Talin Lóránt, a próféta imája. Hulló szárnyán az éj tovább oson, rózsás fényárban úszik Babilon. De még előzni zord ellenfelét, az éjszakát, mely rémes és sötét, a hajnal első lángoló nyilát a városon büszkén röpíti át. E fenséges harc szűzi csengiben még minden élet álmodon pihen. Szemei a gazdag márványfalaknak, az ablakok még mind lehunyva vannak. Csak észrevétlenül, mint egy magától, egy ablak van, mely csendesen kitárul. S még rajta át hajnalt hirdetve száll, a nap szeméből egy fényes sugár, ragyogva még tündöklőbb sugarakba, feltűnik a próféta szent alakja. Imádkozik, forró keblét kitárja, kitárja arra, hol a napsugára a ködöt már-már szintén elnyeli. Boldog hona, Jeruzsálem felé. Jehovához röpít forró imát, szabadságért, megváltásért kiált, míg a városnak ébredő zajában elhal, kialszik lángoló imája. De fut a nap e tündöklő szekér, a föld színéről égcsúcsára ér, lent meg zúgván verejték s könyv patakja, tombol, dühöng az élet forgatagja. S telelőjén e földi zűrzavarnak, ím újra nyílik erejtélyes ablak, és ismét távol, szép honán merengve, imába mélyed a próféta lelke. S még fátyol át az esti szürkület, halkan teríti el a föld felett, s a fátylon túl kék sátorán az Úrnak a csillagok egymás után kigyúlnak, s a paloták sok fényes csarnokában a bűn tivornyás csillogón vidáman az éj leszáll, s az emberek mulatnak. Harmadszor is kinyílik ím az ablak. Ó, Jehova! Népem nagy Istene, hatalommal, kegyelemmel tele, lelkem minden reménye, vigasza, ó, szabadíts meg, ó, vezess haza! Haza, hol távol a kék dombonott, büszkén magasba fényes templomod, s trónodhoz, ó, te tiszta, ó, te szent, lobogó áldozat kék füstje ment. Ekként imádkozott az este még, s másnap sötét börtönbe vetették, oroszlánok vaskarmai közé, de Jehovája megvédelmezé. Az idegen jármot sem hordozá, a pogány csarnokokban már soká, imája a felhőket áttöré, és ő indul Jeruzsálem felé. Imádkozott és meghallgattatott. Ó, tárjatok ki minden ablakot, és szívetek ott csüngve igazán, ama távolban tündöklő hazán, rabláncotok, ameddig össze nem tör, buzogjon az imádság lelketekből. S e földi börtön oroszlányai, ne féljetek, nem fognak bántani, s egy nap, lehullván a nehéz lakat, a lelketek boldog lesz, és szabad, s keblébe zár majd, mely rég vár oda, az örök béke égi városa.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Nem dőlt össze, mert kősziklára építtetett. Máté evangéliuma 7. fejezet 25. vers. Krisztus beszéde mélyen megindította a népet. Az igazság alapelveinek isteni szépsége és Jézus ünnepélyes figyelmeztetései úgy hatottak, mint Isten szava, amely szívüket vizsgálja. Szavai eddigi gondolataiknak és véleményeiknek a gyökeréig hatoltak, úgyhogy tanításának követése eddigi gondolkodásuk és életmódjuk tökéletes megváltoztatását jelentette. Ha ezt teszik, vallástanítóiktól el kellett volna szakadniuk, s ennek következménye az egész épület, amit a rabbik nemzedékeken át emeltek, összeomlása lett volna. Ezért történt, hogy bár szívesen meghallgatták, mégis olyan kevesen voltak, akik életük zsinór mértékéül elfogadták volna tanításait. Jézus olyan példázattal fejezte be a hegyi beszédet, amely meglepő világossággal bizonyította, hogy az általa hirdetett elveket gyakorlatilag is meg kell valósítanunk. Az üdvözítő körül szorongó tömegben sokan voltak, akik életüket a galileai tenger közelében töltötték. Amint a hegy lejtőjén ültek, jól láthatták a vízmosásokat, amelyeken át a víz a hegyekről utat tört a tóhoz. A nyár folyamán ezek a patakok részben teljesen kiapadtak, s csak száraz homokos medrük volt látható. De az esős téli évszakban e medrek vadul rohanó áradattá váltak, s időnként a völgyeket elárasztva, útjukban feltartóztathatatlanul mindent magukkal ragadtak. Ilyenkor számtalan olyan lakóház is romba dőlt, amelyet a lakosság nyáron látszólag az árterületen kívül épített. Álltak azonban a dombok tetején sziklára épített házak is. Hegyvidékeken a házakat általában sziklákra építették, s így hosszú évszázadokon át ellenálltak a viharnak és a vizek áradatának. Ilyen épületeket azonban csak a legnagyobb gonddal és fáradtsággal lehetett felépíteni. Sokkal megközelíthetetlenebbek voltak, s ezért kényelmetlenebbek, mint a füves lapájon fekvők. Másrészt azonban, ha a sziklára épültek, vihar, áradat és felhőszakadás meg nem ingathatta azokat. Jézus azt mondta, hogy aki beszédét elfogadja, s azt jellemének és egész életének alapjául tekinti, az hasonló ahhoz az emberhez, aki házát a sziklára építette. Már évszázadokkal azelőtt megírta Ézsaiás próféta: Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Ézsaiás 40:8. Péter apostol pedig évekkel a hegyi beszéd elhangzása után a következőket fűzi a próféta szavaihoz. Ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. 1 Péter 1:25. Egyedül Isten szava maradandó ezen a világon. Isten igéje a legbiztosabb alap. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Máté 24:35. A hegyi beszédben kidomborodnak a törvény magasztos elvei és Isten jelleme. aki ezeket az igéket elfogadja élete alapjául, az üdvösség sziklájára épített. Ha az igét befogadjuk, Krisztust fogadjuk be. Csak is azok építenek őre á, akik így módon fogadják el Krisztus szavát. Más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. 1 Korintus 3.11. És nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Apostolok cselekedetei 4.12. Krisztus az ige, Isten kinyilatkoztatása. Jellemének, törvényének, szeretetének és életének megnyilatkozása az az alap, amelyre jellemünket felépíthetjük Isten országa számára. Akkor építünk Krisztusra, ha igéjére hallgatunk. Nem az az igaz ember,

elégséges, hogy az országot megismerték, és Kánaánról énekeltek. Mert ez nem segítette volna őket a dicső ország szőlőskertjeinek és olajfaligeteinek birtokba vételében. Csak úgy lehetett az övék, hogy elfoglalták, hogy valamennyi feltételnek eleget tettek, hogy Istenbe vetett élő hitük volt, s hogy ígéreteit magukra alkalmazták, s utasításainak engedelmeskedtek. Az igaz vallás Krisztus parancsolatának cselekvéséből áll. Nem azért, hogy ezáltal Isten kegyelmét elnyerjük, hanem viszont szeretetként, szeretetének érdemtelenül elfogadott ajándékaiért. Krisztus az emberek üdvösségét nem szóbeli vallomásaiktól, hanem a megszentelt élet cselekedeteiben megnyilatkozó hittől teszi függővé. Követőitől tetteket vár, és nem csak beszédet, mert csupán a cselekedetek tökéletesbítik a jellemet. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róma 8.14. Nem azok az Isten gyermekei, akiknek szívét a lélek érinti, de csak néha engednek erejének, hanem azok, akiket Isten lelke vezérel. Krisztus követője akarsz lenni? Nem tudod, hogy miként kezdjed? Sötétségben vagy, és nem tudod, hogyan találhatod meg a világosságot? Kövesd azt a fényt, amelyet már kaptál. Határozd el, hogy Isten szavát követed, amennyire csak teheted. Krisztus ereje és egész élete szavában rejlik. Ha hitben fogadod el az írás szavát, az erőt ad az engedelmességre. Ha a megismert világosságot követed, mind több világosságot nyerhetsz. Isten szavára építesz, tehát jellemet Krisztus jellemének képmására épül fel. Krisztus az igazi fundamentum, az élő kő. Akik őre áépítenek, mindannyian részeseivé válnak életének. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. 1 Péter 2.5. Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban. Efézus 2.21. A kövek az alappal egyé válnak, mert ugyanaz az élet hatja át a nagy egészet. Ilyen épületnek az ivatar sem árthat, mert aki életét Istenhez kapcsolja, vele együtt mindent túlél. Minden olyan épület azonban, amelynek nem Isten szava az alapja, romba dől. Akik Krisztus kortársaihoz hasonlóan emberi eszmékre, véleményekre, külsőségekre és emberek által elrendelt ceremóniákra, Krisztus kegyelmétől független érdemekre építik fel jellemük épületét, azok bizonytalan homokra építenek. A kísértések vadul tovarohanó áradata magával ragadja a homokos talajt, s házát, mint egy roncsot, visszahagyja az idők árjának partján. Ezért így szól az Úristen: a jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. Ézsaiás 28.16-17. Azonban ma még az irgalom esedezik a bűnös érdekében. Élek én, ezt mondja az Úristen, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg? Ezékiel 33.11. A megátalkodottakhoz szóló hang az ő hangja, aki mikor a szeretett városra tekintett, fájdalmában így kiáltott fel: Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldetnek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat,
miképpen atya

tók az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akarátok. Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Lukács 13:34-35. Jeruzsálem városa az egész világot szimbolizálta, a világot, amely kegyelmét elvetette és megutálta. Ti miattatok sírt, ti dacos szívek. Még akkor is, amikor Jézus a hegyen könnyeit hullatta Jeruzsálem felett, a város megtérhetett volna, s ezáltal elkerülhette volna végzetét. Isten még kegyelmesen várakozott arra, hogy adományait elfogadják. Vonatkozik ez rád is, kedves olvasóm. Krisztus még mindig szeretettel szól hozzád. Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3:20. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. 2 Korintus 6:2. Akik saját erejükben bíznak, a homokra építenek. Még nincs azonban késő, hogy a közelgő veszély elől meneküljetek. Meneküljetek a biztos sziklára, még mielőtt kitör a vihar. Így szól az Úristen. Íme Sionban egy követ tettem, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok, földnek minden határai. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak, és nem vallotok szégyent és gyalázatot soha örökké. Ézsaiás 28:16, 45:22, 41:10, 45:17.

0: Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet.
1: Vírasztok és várlak,

0: Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Hogy miben tapasztalta meg ezt az isteni vezettetést, döntései során, gyermekkorától kezdve, feleségével közös, komoly dilemmáikon keresztül, hivatása alakulásában, Pongrác Máté Győr mémfőcsanaki lelkész osztja meg hallgatóinkkal. Lélekhangoló műsorunk második fél órájában Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel beszélgetek. Témánk a tanítványság.
2: Bár csak nagyon megáldanám.
1: Mai vendégünk Pongrác Máté lesz. Máté, titeket feleségeddel a Covid időszaka alatt többen megismerhettek, nem csak kaposvári evangélikus lelkészként, hanem mint a vlogotok szereplői feleségeddel együtt. Nem tudom, hogy ott mennyire érezted, hogy megismernek igazán téged úgy, mint Pongrác Máté. Most azzal kezdjük, hogy mi az a három vonás benned, vagy a három legfontosabb dolog, amit magadról te elmondanál?
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veled, és az nagy igazság, amit mondtál, hogy noha a vlogolás, meg a YouTube-on való jelenlét, az egy érdekes missziója volt a Covid időszakának, de igazából azért ezek a lehetőségek sosem mutatják meg azt pontosan, hogy ki is vagy te valójában a kamera túloldalán. És valószínűleg, hogy ez csak akkor derül ki, hogyha az ember személyesen megismer valakit. Én magam számára mindig azt fogalmazom meg, hogy három érték van az életemben. Az egyik az a családom, és ebben nyilván benne tartozik sok minden. Aztán az Isten, aki az egész életemet átfogja. És harmadik értékként pedig ott van az a hivatás, amit az Istentől kaptam. És hogyha egy picit úgy végig gondolja az ember ezt az egész háromságot, akkor azt lehet látni, hogy mindennek a mozgatója tulajdonképpen az Úristen, akinek minden egyes nap érzem, hogy terve van velem, hogy akarja, hogy az ő útján járjak, és hogy ebben olyan sok segítséget is ad nekem.
1: Mikor érezted azt először, hogy Isten neked fontossá válik, vagy téged elér egyáltalán?
0: Amikor a hitemről gondolkodok, akkor mindig arra döbbenek rá, hogy nekem nem volt olyan életszakaszom, amikor én az Istennel ne lettem volna kapcsolatban. De nagyon megdöbbentő azt már felnőttként megtapasztalni, hogy ez viszont a családom szempontjából már nem teljesen igaz, hiszen édesanyám felnőttként találkozott az Istennek az örömhírével. Tulajdonképpen, amikor ő édesanyává vált, az az időszak volt számára az, amikor az Istennel szorosabb kapcsolatba került. Ennek köszönhetem én is azt, hogy nekem már viszont egész életemben keresztül ott volt az Istennek a jelenléte, hiszen édesanyám ahogyan a hitében erősödött, és ahogyan egyre többet szeretett volna az Istenből megtapasztalni, a saját élettapasztalatát, meg a saját hit megélését azt kiárasztotta felénk is. Így egy ilyen folyamatot is láthattam magam előtt, hogy hogyan lehet hitre jutni, de ugyanakkor én emlékszem arra a kisgyerekként, hogy noha nem volt otthon minden este imádság, vagy nem voltak ilyenfajta rituálék, mégis miután közel éreztem magamat az Istenhez, édesanyámnak a hatására, kisgyerekként úgy magamtól összekulcsoltam a kezemet esténként, és elmondtam az Istennek azokat a dolgokat, amelyeket én akkor gyermekként fontosnak tartottam. Felnőttként úgy meg is lepődtem magamon, hogy én ezt miért csináltam. És aztán akkor indult Győrben a Péterfi evangélikus iskola. Olyan kis gimnazista voltam, aki második évfolyam, aki elindult. Megtapasztalhattuk ott a 90-es években, hogy olyan emberek hozták ezt az iskolát létre, akiknek nagyon komoly vágyuk volt az, hogy hitben nevelhessék az új generációt. És aztán, amikor a gimnáziumnak a végére értem, akkor eljött az a pillanat, hogy akkor most én mit akarok ezzel a sok-sok élménnyel, amit kaptam, mit akarok tenni. És én megrögzötten azt gondoltam, hogy politikusnak kell menjek, vagy szociológusnak, nagyon érdekeltek ezek a területek, de egyszer csak az Isten azt mondta, hogy nem ez a te utad.
1: Egy interjúban hallottam, hogy elmondtad, hogy Lévi elhívása története hogyan érintett meg téged. Tehát van egy saját történeted még azzal kapcsolatban, hogy Isten szolgálatába álltál, ha jól tudom.
0: Egyszerűen az az élmény van meg bennem, hogy az egyik pillanatban még az a tervem, hogy elmegyek szociológusnak, vagy politológiára, és a másik napon pedig hirtelenében egy teljesen más út volt előttem. Én egy nagyon-nagyon fontos lelki irodalmat olvastam akkor, amely egy picit a teológiai látásomat formálta, és abban a Pröll professzor által írt könyvben találkoztam először azzal, hogy Jézus nem csak egy történelmi szereplő, vagy nem csak egy valaki, akiről nekem hallani kell, és valahova el kell helyeznem az életemben, hanem ő egy személyes megváltója az embernek, és hogy a hozzávaló tartozás az egy új minőséget jelentett az ember életében. Nyilván hallottam róla, mert tudtam, hogy Jézus kicsoda, tudtam, hogy Isten fia, tehát ezeket nyilván az ember megtanulta, de még nem képeztem magamban át, hogy ez ennél több is, mint hogy az ember megtanulja ezeket a hitigazságokat. És akkor ott azt mondtam az Istennek, hogy ha akarsz velem kezdeni valamit, akkor légy szíves, mondd el, hogy mit akarsz. És hogyha el tudsz engem képzelni a te szolgálatodba, akkor légy szíves. Itt az útmutató, már akkor is ugye volt ez a nagyon szép kis kiadvány az egyháznak, kinyitom az útmutatót a mai igénél, és légy szíves, adj egy jelet. És kinyitottam az útmutatót, és az volt odaírva, hogy Máté kövess engem. Ugye a Lévi elhívása. Ennél konkrétabb üzenetet nem nagyon közvetíthetett volna az Isten, noha alapvetően nem tartom jónak, hogy így éljük le a hitéletünket, hogy az útmutatóból kinyitjuk, és akkor majd ő megmondja, hogy mi lesz a megoldás, de szerintem egyszer-egyszer az Isten is föl tudja ezt használni arra, hogy ilyen konkrétan is bele tud az életedbe lépni, és én akkor azt mondtam, hogy ennek az esélye, hogy a Biblia ki tudja hány ezer mondatából ez az egy pont azon az estén, amikor ezt kérem az Istentől, oda elém kerüljön, ennek a valószínűsége lehet, hogy kisebb, mint hogy ötösem lesz a lottón. Ezért aztán nem tudtam kitérni előle, és azt mondtam az Istennek, hogy jó, akkor én ezt elfogadom, mert világos beszéd volt, és köszönöm neked.

0: miben épültél leginkább a teológián, amellett, hogy feleségedet is ott ismerted meg?
1: Igen, noha nagyon érdekes, hogy a Boglárkával tulajdonképpen mi már a teológia után lettünk egy pár, mert én márciusban befejeztem a teológiát, leadtam a szakdolgozatomat, és én elmentem egy ilyen gyakorlat előtti gyakorlatra Vas megyébe, és egyetlen egy embert ismertem a környéken, ő volt Boglárka, úgyhogy ezért aztán, amikor ő mindig hazajött a teológiáról, mindig megkerestem, hogy mondom, jó lenne, hogyha esetleg belálkoznánk, és tulajdonképpen így a teológia után alakult a mi kapcsolatunk, de talán nem is baj ez így, mert a teológiát én sokkal inkább arra tudtam használni, vagy úgy tudtam azt az 5 évet megélni, hogy nagyon-nagyon jó csapatunk volt. Mi több mint 20-an voltunk az évfolyamban, abból a nagyja az lelkész akart lenni, de így volt az előttünk, utánunk levő évfolyamokban is, és olyan nagy teológiai vitákat, beszélgetéseket tudtunk mi folytatni, és egymás hitéből, meg egymás tudásából épültünk, és rengeteg olyan dolgot magamba tudtam szívni, akár a különféle hitmegélések szempontjából is, amik nekem addig nem voltak ismertek, ezért aztán nagyon hálás vagyok ezért is az Istennek.
0: Az első szolgálati helyetek volt Bogival Kaposvár?
1: Nem, hanem Bobán voltam így ebben a kis gyakorlati évben, talán egy fél évet töltöttem ott, utána elmentem én Németországba ösztöndíjra, és utána visszakerülve Kaposvárra helyeztek 6. évesnek, aztán utána elkerültem Nagy Alásony Dabrony Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközségbe, ott 1 évet szolgálhattam, és aztán utána 1 év múlva kerültünk vissza Kaposvárra, miután én már ott 1 évet voltam gyakorlaton, ezért a gyülekezet visszahívott, tehát nekünk az ismerkedésünknek a 4-5 év az nagyon kalandos volt, mert folyamatosan változtattuk a helyzetünket, de valószínűleg ennek is volt jelentősége. Nagyon nehéz volt nyilván az első egy év, amikor én Németországban voltam, Boglárka még itt tanult a teológián, de az is olyan fontos volt, mert megmutatta a számunkra, hogy fontosak vagyunk annyira egymásnak, hogy még a távolság ellenére is kitartsunk. Aztán szépen lassan, ugyan a Bogi elvégezte a teológiát, Kaposvár lett az otthonunk.
0: Hogy indult a közös életetek, a házasságotok és a lelkészi munkátok?
1: Szemrei János püspök egy nagyon-nagyon jó gyülekezetet épített Kaposváron, amely nagyon lelki gyülekezet volt. Én azt tűztem ki célként, hogy amit ő kialakított, azt szeretném tovább építeni, és ha Isten ebben segít, akkor ez az út legyen az, ami az én utam, aztán a Bogi útja is. És hála Istennek egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a gyülekezet, a város és köztünk. Azt tapasztaltuk meg az ott több mint 10 évet eltöltött időszakunkban, hogy mindig előre tudtunk lépni. És tulajdonképpen a Covid volt az, ami aztán nyilván ezt olyan értelemben lezárta. Ugye mi akkor utána eljöttünk Kaposvárról, de olyan jó megtapasztalni azt, hogy mind a két lelkész, aki most ott szolgál, annak a gyülekezetnek az energiáiból táplálkozva tudták elvégezni a teológiát, találtak rá az Isten, és aztán érkeznek vissza a saját közösségükbe, mint pásztorok.
0: Nem rejtitek véka alá, hogy nem volt egyszerű a gyermekvállalásotok. Úgy tudom, hogy ilyen irányban folynak most a tanulmányaid is. Beszélgessünk kicsit erről.
1: Kaposvár abszolút az az időszaka volt az életünknek, amikor összeházasodtunk és szerettünk volna családdá válni, de nyilván hamar észrevettük azt a házasságkötésünk után, hogy ez nekünk nem olyan egyszerű, mint ahogyan a környezetünkben akár láttuk. 1-2 év eltelt, vagy akár több is, elkezdtünk orvosi vizsgálatokra járni, és kiderült, hogy természetes úton nem lehet nekünk gyermekünk. Ez egy nagyon izgalmas dolog a személyes életünk szempontjából, mert az ember megtapasztalja az örömökben, a sikerekben az Istennek a jelenlétét, de amikor jönnek a nehéz pillanatok, meg nehéz élethelyzetek, amelyek akár egy egész életútra befolyást gyakorolnak, akkor nagy kérdése volt az életemnek, hogy van ott is ott van az Isten. És hogyha visszagondolunk a gyermek utáni vágy időszakára, akkor azt tapasztaljuk újra, és ezt beszélgetjük Bogival, hogy olyan közel volt hozzánk az Isten, amilyen közel még addig soha. Mert hogy föl kellett tennünk azt a kérdést magunknak, hogy házaspár vagyunk, de mi van, hogyha nem lesz gyermekünk? És nagyon vágytunk pedig arra, hogy legyen. És azt mondtuk Bogival hosszú imádságok után, közös imádságok után, hogy mi ezt az Isten elé tesszük. És hogyha ő azt akarja, hogy legyen gyermekünk, akkor ő ennek az útját meg fogja nekünk adni. Ha azt akarja, hogy ne legyen gyermekünk, akkor pedig körülvesznek minket a hittanosok, hétvégente ott voltak a parókián, az ifisek, akkor itt van az a rengeteg sok gyermek, akivel az Isten minket megajándékoz. De az Isten aztán nagyon hamar megmutatta számunkra azt, hogy neki van terve olyan értelemben is az életünkkel, hogy lehessünk édesapák, édesanyák, és ezt a mesterséges megtermékenyítésnek az útját kínálta fel számunkra.

0: szóló.
1: Ez is egy küzdelmes út. Házaspárként hogyan tudtátok válvetve végigélni, mert azért megtépázza a kapcsolatokat egy ilyen folyamat is, azt halljuk.
2: Megtépázza a kapcsolatokat ez a folyamat, és főképpen azért nehéz, mert nagyon sok az előítélet, meg a különféle prekoncepció ezzel kapcsolatban, illetve a saját önértékelésedet is nagyon keményen érinti a helyzet, és főképp a hölgyek oldaláról. Egy fiatal asszonynak azt mondani, hogy nem lehet gyermeked, ő ezt nagyon-nagyon nehezen tudja megélni. És hogyha a férfi nincs ott mellette, és nem vállal legalább akkor a felelősséget ebből, akkor nagyon magára tud maradni egy házastárs, és bizony akár még a szakítás vagy a válás is megtörténhet. Ezért aztán mi az elején elmondtuk egymásnak Bogival, hogy nem ő vagy nem az én hibám, ezt nem szabad így kommunikálnunk soha. Ez egy közös feladat, amit meg kell oldanunk, és amikor ő érezte úgy, hogy nehéz, és talán úgy érezte, hogy valamiért nem tudja ezt az egészet elhordozni, akkor nekem kellett emelnem őt. Amikor meg én éreztem úgy, akkor meg az ő kedvessége volt az, ami átsegített minket a nehézségeken, mind a mellett, hogy az Isten folyamatosan ott kísérte az életünket, de azért mi azt elmondtuk magunknak, hogy mindenáron nem akarunk gyermeket. Tehát nem akarjuk azt, hogy valami olyan dolog süljön ki, ami nem az Istennek a terve. Nagyon megdöbbentett egyébként minket az elejétől kezdve az, ahogyan jó pár lelkész, nem feltétlenül az evangélikus oldalról hozzánk állt, vagy a kérdéshez állt, sok esetben nagyon, nagyon elítélően, de ugyanakkor pedig az is nagyon sokat adott, amikor pont az ellenkezőjét is megtapasztalhattuk. Tehát én nagyon-nagyon kettős érzések uralkodtak bennünk. Sokan mondták, hogy ez bűn, amit mi véghez viszünk, és az Istennek ez nem az útja. És pontosan ezért kezdtem el én ezt kutatni és a teológián ezt a témát, mert ha nekünk nem lett volna olyan mély hitünk, meg olyan fajta teológiai ismeretanyagunk, amellyel rendelkeztünk, akkor azért nagyon gyorsan el tudtak volna minket bizonytalanítani, és akár olyan fajta bűntudat is kialakulhatott volna bennünk, ami nem biztos, hogy egészséges. És hogy ezt egyrészt teológiai, és az ember meg tudja indokolni, hogy mit miért tesz, másrészt pedig egy óriási tapasztalata volt számunkra az egész eljárásnak, hogy olyan közel volt az Isten hozzánk, hogy egyszerűen ez igazolta szinte személyesen számunkra azt, hogy ez ugyanúgy az Isten útja, mint olyan sok gyógymód, amellyel az Isten megpróbálja az emberek életét javítani és segíteni. Nagyon-nagyon sok olyan kérdése van azért ennek az eljárásnak, ami fontos teológiai kérdéseket vet fel, hosszabb lelki megterhelést is tud adni egy-egy olyan kérdés, amelyet nem biztos, hogy jól vagy egyáltalán nem kommunikál az egyház. Többek között mondjuk a megmaradó embrióknak a kérdése ilyen, melyik ugye megtermékenyült, de nem lett beültetve. Nekünk az Isten ezt a lelkiismereti dilemmát feloldotta azzal, hogy mi mindazt a megtermékenyült embriót be tudtuk ültetni, aki ebben az eljárásban létrejött, de ez nagy teher a családok számára. Emlékszem arra, amikor elénk tettek egy papírt, hogy akkor most döntsünk a megmaradó embrióknak a sorsáról. Mi a jó válasz? Megsemmisíteni, lefagyasztani, vagy odaadományozni valakinek. Ezt nem tudom, hogy egy pár el tudja dönteni ott hirtelen, segítség nélkül. Ezért én nekem a doktori munkámnak az egyik nagyon fontos tanúsága, hogy sokkal nagyobb lelkigondozói, meg szakmai hátteret kellene odaadni a pároknak, hogy olyan döntéseket tudjanak hozni, amely megalapozott döntés, és nem egy hirtelen kényszerhelyzetnek az eredménye.
1: Mennyire tette tudatosabbá a te utadat Istennel, vagy a ti kapcsolatotokat, vagy a döntéseiteket ez a folyamat? Egyéb kérdésekben ezt a felelősséget gondolom, már jobban átgondoljátok az életetek más területein is.
2: Egyértelműen, és arra döbbentünk rá, hogy mi csak egy szeletét éltük meg az élet nehézségének, de miután láttuk ennek az egész helyzetnek, mert áttéltük az összetett voltát, és akár a lelki nehézségeit. Így nyilván egészen máshogyan tudunk viszonyulni azokhoz, akik hozzánk jönnek és segítséget kérnek, hiszen mi is megtapasztaltuk a mélységet, az elhagyatottságot, a kitaszítottságot, és a sok esetben a tanácstalanságot, az utak helyességét illetően. Én azt hiszem, hogy ez a fajta beleérző képesség elengedhetetlen a mai lelki gondozói vagy a lelkészi szolgálatban, hogy képesek legyünk észlelni azt, hogy rengeteg gond, baj van a világban, és hogy ezeket ne félváról vegyük, hanem komolyan Isten elé téve. Én azt hiszem, hogy akár a házasság összefüggésében is beszélhetünk erről, hogy olyan könnyen gondoljuk azt, hogy megvan az esküvő, és megy minden a maga útján, de ez nem igaz. Rengeteg baj, nehézség éri el az embert, a házasságokat, és olyan tanácstalanok sokszor a párok, az emberek, és olyan sokszor a rossz döntést választják, mert nincsen mögöttük az a segítő közösség, ahol akár erőt tudnak meríteni. Mi ezért is szervezünk folyamatosan házasságokra fókuszáló alkalmakat a gyülekezetben is, gyülekezeti hétvégéket, ahol a házaspárok, a családok együtt tudnak lenni. Szükséges az, hogy a családoknak legyenek olyan találkozási pontjaik, ahol tudnak egymással beszélgetni, ahol rádöbbennek arra, hogy azokkal, amikkel én küzdök, azokkal más is küzd. A mai modern gyülekezetnek az egyik alapvető feladata az is, hogy egyfajta ilyen segítő közösségként jelenjen meg, akár a házasságok, akár a bajba jutottak összefüggésében.

0: Vendégünk a lélekhangoló evangélikus műsorban Pongrácz Máté evangélikus lelkész.
1: Az Evangélikus Egyház evangelizációs és missziói bizottságának elnöke lettél. Hogyan fogod ezt a lelkészi csapatot motiválni, vagy merre szeretnéd, hogy haladjatok?
2: Nagyon izgalmas új kihívás ez az én egyéni életemben is. Az ifjúsági bizottságnak voltam eddig a tagja, és azt nagyon-nagyon szerettem csinálni. Szélrózsát szervezhettem. De igazából, amikor végig gondoltam azt, hogy mi az, amire az Isten talán tud használni, arra jöttem rá, hogy talán nekem is egy picit el kell engednem már az ifjúságnak a világát, sokkal inkább a missziónak azon területére összpontosítani, ahol az én generációm is megtalálható. És azt fogalmaztam meg így magamnak elsőként, hogy ha szeretnénk, hogy ez a bizottság tényleg tudja az egyháznak a missziói, meg evangelizációs életét segíteni, akkor az első és legfontosabb, hogy valahogyan a bizottság megismerje a tagjait, ez az egész kis csapat tényleg csapattá kovácsolódhasson. Szeretnénk egy kis hétvégét is szervezni, ahol együtt leszünk, beszélgetni tudunk, egyrészt megismerhetni azt, hogy ki hogyan gondolkodik a misszióról. Hogy mit értünk mögötte, azért az sokkal összetettebb, és nem is vagyok biztos abban, hogy mindenki ugyanazt érti ez alatt a kifejezés alatt. Úgyhogy egy ilyen tervem van, hogy egy picit tisztázzuk azt, hogy ki mit gondol önmagáról, az Istennel való kapcsolatáról, a misszió összefüggésében, és aztán az az én nagy álmom, hogy hozzá tudunk járulni legalább az elkövetkező 6 évben ahhoz, hogy intenzívebben elkezdődhessen az egyházban egy olyan fajta munka, amelynek a központjában az evangelizáció áll. Tehát az, hogy minél több ember újra megismerhesse, vagy meghallhassa az Istennek a hívását, mert én azt érzékelem, hogy egy pici fásultság, egy megfáradás van az egyháznak a számtalan területén. Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg. Sok esetben már ilyen kis lövész árkokat is kialakítottunk. Én vagyok ennek a teológiai rendszernek a híve, én vagyok annak az iránynak a híve, és akkor az enyém az, ami igaz. És én meg azt tapasztaltam meg az életemben, hogy akkor vagyok igazán közel az Istenhez, hogyha nem kötelezedek el különféle irányok mellett, hanem merem azt mondani, hogy Isten, légy szíves, te legyél az, aki az én utamat irányítod, és ha kell, akkor változtass meg az igéd által.
1: Ez is egy irányt jelent, nem? Egy Istenhez való függőségi kapcsolatnak a vágyát. Milyen élményed van legutóbb, amiben Isten így vezetett?
2: Igazad van, hogy ez is egyfajta irány, amit én most elmondtam, de akkor ennek egyfajta megnyilvánulásáról hadd meséljek. Én sokáig nem értettem azt, hogy miért tartják fontosnak bizonyos lelkészek, hogy ilyen régi igehirdetéseket föltegyenek a netre, és akkor azt lehessen olvasni. Mert én azt hittem, hogy az igehirdetésnek a lényege az, hogy ott akkor, amikor vagy, szólaljon meg, aztán utána nincsen már ereje. Most nyilván nem ennyire szélsőségesen gondoltam ezt, és a Túróci Alapítvány földolgozza Túróci püspöknek a régi igehirdetéseit, és eljutottak hozzám is egy olyan igehirdetést, amely Ménfőcsanakon szólalt meg 57 márciusában, amikor is a Ménfőcsanaki, tehát az én gyülekezetem úgy döntött, hogy templomot épít. És amikor elolvastam ezt az igehirdetést, olyan mélyen megérintett az Isten általa, hogy például nekem ez egy nagy felismerésem volt, hogy az, amiben én gondolkodtam addig, hogy mindig az aktuális dolgok azok, amik az értékesek, hogy ez nem igaz. Csak kérdés az, hogy nyitott vagyok ezekre a másfajta megszólításokra. Ebben a prédikációban Túróci püspök kiállt a kis fiatal Ménfőcsanaki gyülekezet elé a forradalom leverése után pár hónappal, és azt az igét hozta nekik, egy elvett evangélikus iskolának a termében gyűltek össze, tehát egészen döbbenetes a kontextusa a helyzetnek, és ahelyett, hogy elkezdte volna őket vigasztalni, bátorítani, erősíteni, hogy milyen ügyesek vagytok, hogy ti templomot akartok építeni, ehelyett azt mondta el nekik, hogy Noé, amikor kilépett a bárkából, akkor neki az első és legfontosabb dolga az volt, hogy oltárt építsen. És eddig talán még tudtak ők is, a Ménfőcsanakiak azonosulni, hiszen ők is oltárt akartak építeni, és templomot. De utána Túróci püspök azzal folytatta, hogy ez nem könnyű feladat. És az Isten nagyon-nagyon sok esetben ott lesz veletek, de a világ meg az élet az nem fog titeket támogatni. És vajon akkor is lesz-e kedvetek templomot építeni, mikor elfogyott a pénzetek, elfogyott a félretett téglátok, és azt mondja, hogy de ha még véletlenül sikerül is templomot építenetek, vajon el fogtok-e jönni abba a templomba minden héten? Tehát csak addig fontos nektek, amíg megépítitek, vagy utána is fontos lesz-e? És az engem annyira megdöbbentett ez a fajta nyíltsága a püspök úr prédikációjának, és azon gondolkodtam el, hogy nem az a baj sokszor a mai világban, hogy mi nem merünk ennyire nyíltak lenni. Hogy mindig úgy szeretünk mindent elsimítani, meg elsikálni. És az Istennel való kapcsolatunkban is sok esetben ilyenek vagyunk. Nem akarunk nagyon komolyak lenni, nagyon mélyen belemenni, jobb ott a felszínen kapirgálni. És ez a prédikáció számomra megmutatta azt, hogy az Isten nem azt várja tőlünk, hogy mindig csak a jó dolgokat hangsúlyozunk, hanem bizony ki kell mondani azt is, hogyha az életünkben válság van, baj van, hogyha a zsákutcában vagyunk, hogyha valami bűn, akkor az bűnnek kell nevezni, nem kell ettől félni. De ugyanakkor ott kell lennie a kommunikációnkban folyamatosan annak, hogy nem vagyunk egyedülhagyva. Még a bűneinkben sem vagyunk egyedülhagyva, a legnehezebb helyzetekben sem vagyunk egyedülhagyva, mert mindig ott van velünk az Isten. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon új élmény, noha egy 65 éves prédikációról van szó, megtapasztalni azt, hogy a régi világban micsoda értékes gondolatok fogalmazottak meg, és mennyire aktuális mind a mai napig, amit mondjuk ez a püspök úr 65 évvel ezelőtt megfogalmazott.
3: Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
0: Pongrácz Mátét hallhatták, aki Győr Mainfőcsanak evangélikus lelkésze. A megszokott, bejáratott életformán megtartása, vagy nyitottság a mester hívása irányában. Egy plusz bekövetés, vagy teljes ráhagyatkozás Krisztusra. Győri Gábor Dáviddal, a Tanítványság fókusz témájú Hídmagazin szerkesztőjével, országos missziói lelkésszel beszélgetünk ezekről.
1: A tanítványság fogalmát ritkán használjuk a hétköznapjainkban, és talán idegenül is hangzik a hallgatók egy részének. Gondolhatunk olyasmire, hogy különböző szakmák mesteri szintű művelőinek vannak tanítványai, vagy például zenei képzésben, vagy művészetek területén van mester-tanítvány kapcsolat, de szerintem sokaknak eszébe jut keresztény kontextusban Jézus és az ő tanítványai. Mi szerinted a mai értelme a tanítványságnak? Hogyan tennéd érthetővé, milyen szavakkal írnád körül ezt a fogalmat?
4: Igen, a tanítványság egy különleges fogalom, és talán tényleg ezt is eléggé megkereszteltük, és van ennek egy ilyen egyházi bevett használata, és egy korlátozottabb hétköznapi használata. Szerintem a tanítványságnak a lényege az a kapcsolat, bármelyik használatát is vesszük alapul, hiszen ha arra gondolunk, hogy mondjuk a hétköznapi értelemben hol fontos, hogy valaki valakinek a tanítványa, az pontosan ez, amire utaltál is, hogy például egy magas szintű művészeti képzésnél fontossá válhat az, hogy egy művész kinek a kezei alatt nevelődött. Ez, ahogy utaltál rá, bizonyos szakmákban is lehet. A magazinnak a címlapján egy méhész apa és fia szerepel, ami erre is próbált utalni. És nem egyszerűen tanulásról van szó, ismeret anyag elsajátításáról, hanem kapcsolódásról, egymásra hatásról, kölcsönhatásról. És ez az, amit látunk egyébként aztán a bibliai tanítványképben is nagyon erőteljesen megjelenni.
1: A tanítvány választ tanítót magának minden esetben? Vagy kifor ez a dolog magától, vagy hogyan működik ez a keresztény tanítványságunkban, ez a mester-tanítvány kapcsolat kialakulása?
4: A megszokottabb gondolat az ez, hogy a tanítvány keres magának olyan mestert, és ha szerencséje van, akkor meg is találja, akitől ő szeretne tanulni, vagy akivel szeretne találkozni. Luther például, ugye evangélikus műsorban beszélgetünk, Európa hírű igehirdető és tanár volt az ő maga idejében, és egyszer csak vagy Európa minden szegletéből áramlottak a diákok a Wittenberg Egyetemre, ahol ő tanított, mindenki akarta őt hallgatni. De hát ezek más példákkal ugye gyakran megismétlődnek. Tehát minthogyha a tanítvány választana, és választhat is, és ez az ókorban is egyébként így volt, a filozófiai, meg különböző teológiai iskolákban, és éppen ezért izgalmas az, hogy Jézus megfordítja ezt a saját tanítványaival beszélgető, és azt mondja nekik, hogy figyeljetek oda, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket. Tehát a mi kapcsolatunk az pont fordítva indult el. És nyilván az evangéliumokban olvasunk is arról, hogy több ilyen történet van, ahol tulajdonképpen a tanítvány nem is keresi ezt a kapcsolatot, hanem szinte váratlanul éri őt az elhívás, vagy nem tudjuk, hogy mennyire kereste ő előtte, de Jézus az, aki megszólít. Jézus az, aki azt mondja, hogy gyere, szeretnélek fölvenni. A mestertől érkezik az invitálás ebbe a kapcsolatba.
0: Keresztényként mindannyian megkapjuk ezt az elhívást, vagy várnunk kell még egy különleges szóra Jézustól, vagy egy ilyen indításra, és ez hogyan történik, ha igazából a tanítványai szeretnénk lenni?
4: Igen, hát ha a kapcsolatról beszélünk, akkor ez nem egy statikus, nem egy állandó, vagy nem egy egyszeri dolog, hanem ez egy folyamatos kapcsolódás, aminek különböző állomásai, különböző nagy pillanatai vannak, ahogy az emberi kapcsolatainkban is. Tehát milyen az, amikor először megpillantok valakit, vagy hogy ismerkedem meg valakivel, milyen az, amikor már hosszú ideje akár együtt élünk egy háztartásban. A keresztény életben is ennek van egy ilyen folyamata, honnan indul el az én kapcsolatom, az én találkozásom Jézussal. Hallottam róla innen-onnan, amonnan, hittanórán, rádióból, mint ahogy ebben a műsorban is most erről beszélgetünk, vagy hol válik ez érdekessé, hol kell róla tanulnom, és hol lesz ez személyes, hol érzem azt, hogy ez a történet, ez rólam is szól. És nyilván a tanítványság az ennek egy komolyabb foka. Sokan vannak, akik egy kicsit távolabbi viszonyban vannak Istennel, azt mondják, hogy hiszek Istenben, de végülis sok mindenben megpróbálok a saját lábamon állni, meg megoldani az életemet, aztán nyilván, ha baj van, akkor segítségül hívom, vagy hiszem azt, hogy van valami mögöttes erő a világban, egy felsőbb hatalom, aki úgy néha úgy beleszól, vagy kormányozza ezt a világot, de ez nem határozza meg az életemet mindenestől. Sokan vannak ilyen hívők az egyházainkban, a templomainkban, a gyülekezeteinkben is. A tanítványság ennél többről szól. A tanítványság az egy elköteleződésről szól, ahol ez egy szorosabb odaszánást, kapcsolódást igényel. És éppen ezért a tanítványság az mindig onnan kezdődik, amiről beszéltünk is, hogy elhívást kap valaki, meghívást. És ez az egyik legfontosabb része a tanítványságnak, hogy Jézus megszólít engem személyesen, és elhív arra, hogy legyek az ő követője, hogy az életemet szálljam oda, az időmet, hogy az ő közelében legyek és formálódjak. És ennek az elhívásnak van egy másik oldala, ez pedig a küldetés. Együtt töltött idő van, egymás közelében vagyunk, és aztán azt mondja, hogy és most elküldelek, és menjél gyakorlatra, gyakorlati képzésbe. Hát a tanítványok is Jézus körül ezt átélték. Szerintem nagyon fönnakadt a szemük, amikor elsőre azt mondta nekik, hogy na most próbáljátok ki, hogy mit tanultatok. Talán úgy érezték, hogy még nem szereztük meg a diplomát, vagy még nem vagyunk erre készek, de ez a hozzátartozott a képzéshez.

0: Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkésszel beszélgetek a Lélekhangolóban, témánk a tanítványság. A követés fogalmát nagyon átvette a mai nyelvezetünk, hiszen a közösségi médiában, számtalan felületen és mindenféle módon bekövethetünk oldalakat, személyeket, és jó is, ha sok mindenkit követünk, mert jönnek az információk, az érdekességek, viszont néha úgy érzem, hogy Jézus követése is csak egy ilyen követés a többi mellett. Arról beszélsz, hogy a tanítványság az ennél több, tehát hogy ne egy legyen a sok közül egy ilyen bekövetés, hanem ő kiemelt szerepet kapjon az életünkben.
1: Az a példa jut eszembe, hogy valahogy az a kitartó követés, ami a tanítványság fogalmának a lényegét adja, az nem működik egyszerre nem tudom én hány forráshoz kapcsolódva, vagy hány ilyen origóhoz, hanem az egy irányba való elköteleződést jelent. Egy nagyon egyszerű példát mondok erre, a naprendszerünk ugye úgy néz ki, hogy van a középpontjában egy ilyen meghatározó gravitációs erő, a nap, ami fogjul ejti a bolygókat, amik körülötte keringenek, egy meghatározott pályán. Egy bolygó nem tud egyszerre nem tudom én hány forrás körül, vagy erőpont körül keringeni, mert akkor össze-vissza egy zavaros pályája lesz, és aztán végül is valahol elvész a világegyetem végtelenjében, hanem akkor marad a maga helyén, a maga pályáján, és tudja befutni azt, amit be kell futni, és tényleg bejárni azt az utat, amit be kell járnia, hogyha egy pont körül kering szépen, és ez határozza meg. És ezért veszélyes, vagy kiüresedő így ez a fogalom, hogy bekövetni valakiket, meg sokakat, mert ez a lényegről nem szól, hogy én el is köteleződöm, és ez meghatároz engem, hanem ez egy ilyen felületes érdeklődésnek a megnyilvánulása. Ugyanakkor mutatja azt, és ez is egy érdekes dolog, hogy mennyire van ésség még a mai felületes világban is arra, hogy valakihez kapcsolódjunk, valaki irányt mutasson, meghatározzon minket. Arra vagyunk teremtve, hogy valakihez így kapcsolódjunk. És Jézus pont, amikor tanítványokat gyűjt maga köré, ezt szeretné prezentálni, ezt szeretné bemutatni, hogy ez hogy működik, együtt töltött idővel, közösségben, közösségi média csalóka éppen ezért is, mert egyrészt kifejezi azt, hogy mennyire nagy szükségünk van a közösségi létre, ugyanakkor a közösségi média egymagukban a gép előtt létező egyéneket takar. Tehát, hogy pont nem valósul meg az a fajta közösségi lét, amiben a tanítványság is kibontakozhat.
0: Hogyan működik ez jól? Hogy képzelhető el egy jó tanítványi csapat? És hogy lehet ezt hétköznapi gyakorlattá tenni? Milyen képek segítenek abban, vagy milyen példák, minták abban, hogy hogyan éljen egy keresztény tanítvány a másikkal együtt?
1: Jézusnál, meg a keresztény közösségben nem az egymáshoz való kompatibilitás sokszor a meghatározó, sőt, éppen azt éljük át, hogy olyanokkal kerülünk egy körbe, akik egyébként lehet, hogy semmi más nem igazán köt minket össze, mint az, hogy ugyanabban az Úrban hiszünk. Hát itt jön képbe az, hogy ugyanahhoz az erőponthoz kötődünk, és közben alakulunk ebben, és formálódunk éppen azáltal, hogy egymáshoz is valahogy kapcsolódunk el. Nagyon érdekes egyébként, és sokat tanulhatunk abból a most futó filmsorozatból, aminek a kiválasztottak ez a magyar cím, ugye Chosen az amerikai eredeti cím. A Jézusról szóló történetnek vagyunk a tanúi ebben a filmben, bibliai hitelességgel, a közben bizony megmutatja azt, hogy ez a tanítványi kör, ez önmagában teli volt ilyen inkompatibilis alakokkal, és Jézus ezt a csapatot formálgatja és alakítja egy csapattá, ahol ők aztán tényleg maximálisan el tudnak köteleződni a mester iránt is, meg egymás iránt is. Azért is szívesen ajánlom ezt a sorozatot, mert közel hoz rengeteg olyan dilemmát, ami a mai embernek a dilemmája is, és könnyen bele tudjuk magunkat élni az ő helyzetükbe, kérdéseikbe, dilemmáikba, és ugyanakkor mégis megmutatja azt, hogy ebben sokkal több van, mint amit mi gondolunk a Jézus követésről, hanem ebben benne van az, hogy itt aktívak vagyunk, itt küldetésünk van, feladatunk van, szerepünk van ebben a történetben.

0: Arról beszéltünk, hogy a hívők talán sokan vannak, de a tanítványok még mélyebb elköteleződésben kell, hogy oda kapcsolódjanak Istenhez. Eszembe jutott ez az ének, amit gyakran hallunk, és nagyon szereti a kereszténység manapság, aminek a kezdősora, hogy meghívtál, hogy vízre lépjek. Azért van egy elég erős árnyoldala és egy napi kemény küzdelme is ennek a tanítványságnak, úgy érzem. Akarunk mi vízre lépni, vagy ez olyan szépen hangzik, amikor énekeljük?
1: Igen, hát a nyugati világban azért ott van az a kényelem és az a biztonság szeretet, ami ennek a radikális élét azért úgy elveszi. És sokszor nem is értjük, amikor valakik olyan nagyon radikálisan elköteleződnek valami mellett. Vannak ennek nyilván az egészen tragikus, meg drasztikus, meg negatív példái. Mondjuk egy terroristának a radikalizmusa, hát nyilván Jézus nem ilyen terrorista odaadásra hív el minket, de a másik véglet meg pontosan az, hogy annyira közönösek tudunk lenni, annyira féljük a kényelmünket, a megszerzett jólétünket, hogy nem merünk ebből kilépni. Nem vállaljuk a veszélyeit annak, hogy esetleg valami történjen. Az elmúlt időben kezembe került Liu Chenyingnek, sokan Jün testvérként ismerik azt a kínai keresztény vezetőt, akinek könyvei jelentek meg magyarul is, és hát ő nagyon radikálisan beszél ezekről a dolgokról, egy olyan háttérről érkezve, a 70-es, 80-as évek Kínájából, ahol szinte az apostolok cselekedeteinek a tűzével élték át a kereszténységnek a terjedését, üldözött helyzetben, ahogy egykor a tanítványok, vagy az első apostolok voltak a Római Birodalomban, mert nagyon elkötelezett, radikálisan elkötelezett tanítványok voltak, akik az életüket sem sajnálták, hanem odaszánták ezért az ügyért, és nála olvastam ezt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus tanítványa számára csak egyetlen hely lehet túl veszélyes, az, ahol az Isten akaratán kívül van. És nyugatra érkezve, ahol azt látta, hogy sokszor el vagyunk kényelmesedve, és ezt a biztonságot és jólétet féltjük, és mindent inkább mérlegelünk, hogy megéri-e a kockázatvállalás, ő ezt borzasztó veszélyesnek ítélte. Azt mondta, hogy hát ez a tanítványság végét jelenti, és pont az az egészséges kockázatvállalás az, ami a tanítványt igazán tanítványá teszi, ahol nem mindenestől a magam erejére, meg a magam biztosítékaira tudok számítani, hanem a mesterre számítok, és arra figyelek, hogy ő mire hív el, és mire küld el, és nem pedig az én tervezgetéseim, azok, amik ezt meghatározzák. Szóval az biztos, hogy Jézus útja, hogyha igazán közelről kezdjük el nézni a történeteket, akkor egy eléggé radikális út. És a radikalizmustól sokszor joggal, okkal félünk, hiszen a világ történelmében rengeteg baj, meg tragédia származott ebből. De a helyesen jézusi radikalizmus az viszont éppen, hogy szembe megy azokkal az áramlatokkal, amik meg észrevétlenül teszik tönkre a társadalmunkat, a személyiségünket, és amikkel föl kellene venni a harcot, például a függőségekkel, vagy olyan mindennapi dolgokkal, amikben úgy el vagyunk kényelmesedve. Csak egy példa ez, ha már így szóba hoztam, az különböző függőségek kérdése. A napokban olvastam, hogy a fiatal generációt különösen fenyegeti például a játékfüggőség, ugye az online meg a számítógépes játékok területén, és hogy teljesen átalakítja a kapcsolódásokat, a kötődéseket. Nekem is van két fiam, kényelmes lenne, vagy kényelmes őket odaengedni, hogy hát éljék ki magukat, meg a vágyaikat, meg az agresszivitásukat ugye mondjuk az online térben. Ugyanakkor azt látja ezem, hogy ezzel radikálisan kell fölvenni a harcot, mert ez a fajta kényelmesség, ez hosszú távon tönkreteszi az ő személyiségüket is, meg a kötődéseiket is. És muszáj értelmes, hasznos, aktív dolgokra őket tulajdonképpen rákényszeríteni, vagy fölkínálni ezeknek a lehetőségét, hogy ne a kényelmes úton menjenek el. Kicsit talán egy ilyen példával érzékeltetve azt, hogy egy ilyen pozitív radikalizmus az, ami Jézusnál ott van, és ami gyógyít és helyreállítani szeretne, és nem pedig a kényelmes úton elengedni.
0: Mi a Krisztus követő és a Krisztus mai tanítványának az elsődleges feladata akkor? Feladatként tekintsük-e ezt, vagy inkább életmódként?
1: Ez mindenképpen egy az élet minden területét átható dolog. Tehát mondhatjuk azt, hogy életstílus, amiben ott vannak a szavaink, a tetteink, egy olyan alapállás, amiből megszületnek a szavaink és a tetteink, és ami egy életmóddá válik. Talán az a legerőteljesebb része ennek, hogy ez a Jézusra figyelés határozza ezt meg. nem egy fix programot jelent, hogy na, te bejárod az előre megadott lépcsőfokokat, és akkor eljutottál a megvilágosodás megfelelő szintjére, és akkor perfekté váltál, és akkor te ott kész tanítvány vagy, hanem ez egy folyamatos, dinamikus életet és kapcsolatot jelent. Ami egyébként, itt most egy pozitív megerősítést kapunk a mai korból, mert az élethosszig való tanulásnak a helyzetét hozza elő. Ugye lifelong learning, ez is egy divatos kifejezés. Majd pontosan azt fejezi ki, hogy egy olyan gyorsan változó világban élünk, ahol az ember nem tud egy életre berendezkedni egyféle életstílusra, hanem alkalmazkodnia kell a körülményekhez. Ha csak egy szakmában tevékenykedik, akkor is az is olyan gyorsan változhat annak az eszközei, körülményei, módjai, hogy újra és újra el kell sajátítani bizonyos dolgokat, és meg kell, hogy maradjon a készsége annak, hogy változzak, hogy odafigyeljek arra, hogy most mi történik, és hogy tudom beváltani a küldetésemet Krisztusra figyelve, és aktuálisan ennek megfelelően élve, és találva meg a helyemet a világban. A tanítványnak talán ez egy nagyon fontos jellemvonása kell, hogy legyen, ez a rugalmasság. Egy természetből vett példa, ugye a minden élő organizmus, mondjuk egy fa, amíg él, addig képes erre a megújulásra. Újra és újra minden évben a kertész megmetszi a gyümölcsfát, hogy termést hozzon, és az nem ér véget az élete, hanem amíg van életerő benne, addig megújul, új hajtásokat hoz, új gyümölcsöket terem, és ez a mi életünkben, a mi tanítványságunkban is így van. Nemrég hallgattam egy missziológusnak az előadását, aki utalt erre, hogy ő maga is már ilyen nyugdíjas korú, hogy egy ilyen nyugdíjas kört alapítottak meg, egy ilyen senior klubot, és az Isten az idős tanítványait is szeretné használni, és ő a nagymamáját hozta példának, aki 80 év körül volt, amikor rátalált az igazi küldetésére az életben, hogy lehet ő az Úr Jézus tanítványa, és még utána 10 évet élt, és 90-valahány évesen fejezte be a földi pályafutást, de ez az utolsó 10 éve az élete legproduktívabb 10 éve volt, ha úgy tetszik, a tanítványság szempontjából, mert végre rátalált a küldetésre. Tehát azt szeretném aláhúzni, hogy ez egy dinamikus élettel teli dolog, ahol figyelni kell az élet forrására, az elhívás és a küldetés forrására, és akkor leszek a helyemen, mint tanítvány, hogyha ezt újra és újra figyelembe tudom venni, és tudok ehhez alkalmazkodni, és tudom meghallani a hívó és a küldő szót is a megfelelő helyen, a megfelelő módon, a megfelelő időben. A tanítványnak ezt kell keresnie, az Isten igéjére figyelve, és az Isten lelkére figyelve, hogy mi az én életemre vonatkozó szándék és akarat, mint tanítvány, hol szeretne és hogy szeretne engem látni.

Úgy is tűnhet, hogy egy elég magasra tett léc ez azért a keresztények számára, hogy Krisztusra figyeljenek, mindig készek legyenek rugalmasan változni, stb. Lehet, hogy van, akinek ez félelmetes vagy nyomasztó, vagy azt mondja már,

0: természeti alapanyag, és senki nem mert hozzáfogni. Úgy tűnt, hogy nem alkalmas arra, hogy volt róla valami nagy luk rajta, meg nem tudom én mi minden, nem alkalmas arra, hogy igazi jó szobor legyen belőle. És kellett hozzá egy Michelangelo, aki meglátta abban a idétlen márványtömbben a lehetőséget, és kifaragta úgy, hogy még annak a repedésnek vagy luknak is megvolt a helye, és a szobor kompozícióban ő ezt már látta. Alkalmatlannak tűnő alapanyag jó mester kezébe került, és fantasztikus dolog született belőle. Szóval amikor az alkalmatlanság és az alkalmasság kérdése előkerül, azt gondolom ez óhatatlanul, a saját életemben is ezt többször átéltem, akkor jó, ha erre gondolunk, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. A tanítvány, a mester erőterében van a helyén, és lesz értelmezhető az ő elhívása és küldetése, és ha az Isten alkalmasá tesz valamire, akkor viszont azt senki nem vonhatja kétségbe.
1: Pál apostol hitbeli gyermeke volt Timóteus, őt inti vagy tanítja arra, hogy aztán ő is képezzen tanítványokat, képezzen ki olyan embereket, akik mások tanítására is képesek lesznek. Tehát ez egy sokszorozódó közösség létrejöttét feltételezi aztán. A tanítvány képzésre hogyan gondoljunk?
0: Ez egy nagyon elhanyagolt terület, azt gondolom, bár egyre többen észreveszik, hogy ez fontos a mi nyugati kulturális kereszténységünkben, ahol kényelmesen el lehetett lenni sokáig egyszerű hívőként, hogy végső soron a Krisztus követés az mindig tanítványságra hívás, és hogy ez egyfajta iskolát is jelent. Nem feltétlenül a padban ülést, hanem azt a nagyon életközeli, de mégis tudatos tanulást és tanítást, ami aztán felkészít bizonyos dolgokra. És ennek megvan az a része, ahol pont ennek a felelősségnek a fölébresztése is történik, meg zajlik. És ez a keresztény közösségeinkben a legalapvetőbb dolgok közé kellene, hogy tartozzon. Valaki részévé válik egy gyülekezetnek, közösségnek, itt viszont nincs vége a történetnek, hanem ez a történetnek csak a kezdete. Tehát a megtérés, a Krisztushoz találás az egy útnak a kezdete, és nem a vége. Vagy az evangélikus, vagy református hagyományban is ott van a konfirmáció 12-3-4 éves korban, és sokszor ezt úgy értelmeztük, hogy hát végül is ott befejezte az utat a gyermek, ami a tanulást jelenti. De ez egy félreértés az egész helyzetnek. Megint egy példát, ha idehozok, olyan ez, mintha valaki azért járna az autós iskolába, hogy megszerez a jogosítványt, és akkor utána, amikor megvan, akkor bekeretezze és kirakja a falra, hogy na, ilyen nem is van. Nem, hát azért teszem ezt, hogy utána autóba üljek és vezessek, és eljussak A-ból B-be, és elvigyek másokat is. Tehát, hogy ez egy hosszabb történet. Na tehát valahogy a keresztény életben is így van, és ezért nagyon fontos lenne, hogy a közösségeink, a gyülekezeteink is erre fókuszáljanak, hogy nem elég az, hogy ott megérkeztek oda emberek, és ott vannak, és részei a közösségnek, hanem hogy akarjunk együtt tanulni, legyen erre erőforrásunk, hogy tovább képződjünk, elmélyedjünk az Isten igéjében, akaratában, szándékában, rengeteg vezérfonal van már ezekhez elérhető módon, amiből aztán kibontakozhat az, hogy ne csak ott legyek jó helyen, hanem megtaláljam a tanítványi küldetésemet is. Tehát most erre sem konkrét receptet szeretnék mondani, hanem azt, annak a felelősségét megmutatni, hogy egy közösség, egy gyülekezet is ebben kell, hogy keresse az utat, hogy tanítványokat képezzem, akik aztán, ahogy utaltál rá, maguk is tanítványokat tudnak képezni. Nagyon fontos ez a biblikus példa, Pál és Timóteus példája, aki egyrészt nyilván a tanítványa volt, másrészt a nagyon közeli munkatársa, a levelei közül 5-öt vagy 6-ot közösen írnak, tehát közösen munkálkodnak, és a krisztusi tanítványságban ez a nagyszerű, hogy ez egy közösséget teremt, és nem alá-fölé rendeltségi helyzetek vannak. És azért van még ma is kereszténység a világban, mert újra és újra vannak Pálok és Timóteusok, és érez a láncolat, Krisztus felhasznál minket ebben a tanítványképzésben, hogy példát adjunk, ahogy ő példát adott, mások elé éljünk dolgokat, és nyilván mi magunk is úgy éljük a keresztény hitünket, meg tanítványságunkat, hogy látjuk másoknak az ilyen példát.

Beszélgetést hallhattak Pongrácz Máté lelkésszel, majd a tanítványi lét kérdéseit vetettük föl Győri Gábor Dáviddal, a tanítványság fókusztémájú Hídmagazin szerkesztőjével. Bátor kilépésre, Krisztus követésére bíztatva hallgatóinkat szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj. A mai ige János evangélium a 15. fejezet 2. verse. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Gondolatok az ígéről. Drága ígéret ez annak, aki minden erejével gyümölcstermő életet akar élni. Pedig, mintha nem is lenne olyan bíztató ígéret ez, valóban szükséges a gyümölcsöt termő vesszőt is nyesegetni? Le kell metszeni még a legjobb, leghasznosabb emberektől is? Kétség kívül így van ez, hiszen az Úr gyakran tisztogat valamilyen próbatétellel vagy szenvedéssel. Által. Ebben az életben nem a gonoszok, hanem a jók osztály része a szenvedés, mindezért azonban bőséges kárpótlás lesz a jutalmuk. Ha ezáltal sok gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak, akkor viseljük el alázattal metszegetését, és ne bánjuk elveszni azt, amit ő lenyes az életünkből. Sokszor azonban nem is szenvedés, hanem egyedül igével tisztogat bennünket az Úr. És ez elveszi igénk azon élét, amely elsőre talán nem látszott olyan biztatónak. Az ige tisztábbá és gyümölcsözőbbé tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermésre rendelt bennünket, addig munkálkodik bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt hozunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendezzünk? A gyümölcstermő élet lehetősége vigasztalóbb számunkra, mintha gazdagságot, egészséges vagy földi dicsőséget ígérne nekünk. Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, és add, hogy bőségesen teremjek gyümölcsöt a te dicsőségedre. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról: meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Jézus, aki végtelenül gyöngéd volt a megtérő bűnösökkel, határozottan fellépett a megátalkodott, bűnös életet élőkkel szemben. Gyakran korholta a farizeusokat és az írástudókat a magatartásuk, az életvitelük, a képmutatásuk miatt. Kemény hangon beszélt hozzájuk. Ők erőteljesen ragaszkodtak a törvény előírásaihoz, de túlzásaikkal kihívták magukra a mester ellenszenvét. Jézus példáján keresztül egyértelművé válik számunkra, hogy a szeretet lényegéhez az is hozzátartozik, hogy a rossz útra tévedt, a bűn útján járó embertársainkat határozottan figyelmeztetjük. Nem lehetünk közömbösek velük szemben, hiszen az ő bukásukat, a vérüket, ahogyan ezt a Szentírásban olvashatjuk, Isten tőlünk fogja számon kérni.

Gondolkodj el ma azon, hogy szoktad-e gyakorolni a testvéri feddést szeretettel és türelemmel, odafigyelve arra, hogy meggondolatlan szavaiddal nehogy többet árts, mint amennyit használsz. Ugyanakkor azt is vizsgáld meg, hogy miközben rávilágítasz mások hibáira, rossz szokásaira, bűneire, vajon nem vagy-e túl engedékeny, elnéző magaddal szemben? Nem vagy-e képmutató? Hogyan mondhatod testvérednek? Testvér, engedd, hogy kivegyem a szálkát a szemedből, holott a te szemedben nem látod a gerendát. Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és csak aztán láss hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből. Tarts ezt szem előtt, mielőtt bárkit is megítélnél, hiszen ha megtűröd a bűnt a saját életedben, milyen jogon akarnád azt írtani másokéból?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 9-e. Galatabeliekhez írt levél, első fejezet, első 5 verse. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő atyafiak minnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Ővé a dicsőség. Örökkön örökké. Amen. Hello! Szia! Üdv! Manapság mindössze ennyi egy levél kezdete. Ebből nagyon kevés információ tudható meg a levelet küldő szeméről. Pál fontosnak tartotta leveleiben a bemutatkozást is, aszerint, ahogy az a címzett gyülekezet számára a leghasznosabb tudott lenni. Ebben a levélben azt látta fontosnak, hogy az elhívásáról tegyen említést. Nem emberektől, és nem is emberek által kapta az elhívást, hanem közvetlenül Jézus Krisztus által. Kedves olvasó hallgató! Ha megkérnek, hogy néhány szóban mutatkozz be, mit mondasz? Elgondolkodsz azon, hogy mi alapján alkotod meg a képet önmagadról? Vizsgálod, hogy ki vagyok én önmagam szerint, mások szerint és Isten szerint? Jelentőséggel bír a neveden túl, a családi hovatartozás mellett, a megszerzett végzettségek után, vagy akár ezek előtt, hogy megváltott vagy. Kaptál elhívást, hol tartasz a fejlődésben, élet szentség tekintetében? Van-e napra kész információd arról, hogy mit gondol rólad Isten? Ha már Pál az elhívást emelte ki a bemutatkozásban, kérlek, gondolkodj te is azon, mire kaptál elhívást Istentől. Mennyire akarod követni ezt az elhívást? Megengeded-e Istennek, hogy a hivatásodban úgy használhasson, hogy közben rajtad, benned is dolgozik? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nozomi Matsunaga írta Chiba prefektúrából, Japánból. Bárhol is vagyunk. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezetének 10. verse. Egyik vasárnap muszáj volt dolgoznom. Bánkódtam, hogy nem tudok elmenni az Isten tiszteletre, de eszembe jutott ez az igevers Ézsaiás könyvéből. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ez a vers

0: vetítést, később meg tudtam nézni a felvételt. Sokan nem tudnak elmenni istentiszteletekre a munkabeosztásuk miatt. Mások az életkoruk, betegségük vagy egyéb kötelezettségeik miatt nem tudnak templomba járni. De a technológia lehetővé tette a virtuális istentiszteleteket, és örömmel tölt el, hogy ilyen módon ma már egyre többen tudnak imádkozni. Ahogy Ézsaiás írja, Isten velünk van, bárhol is legyünk. Istenünk, köszönjük, hogy Te megígérted, hogy vezetsz, és gondoskodsz rólunk. Segíts, hogy megtaláljuk az Isten tiszteleten való részvételnek sokféle lehetőségét. Amen. Napi gondolat. Bárhol is imádkozom, Isten velem van. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak személyesen megjelenni az Isten tiszteleteken.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Ratkó József 1936. augusztus 9-én látta meg a napvilágot, 1989 óta már nincs közöttünk. Népszerű költő, József Attila díjas. Ahogy mondják, durban hangszerelte a kor, mert az a kor, amelyben felnőtt, bővelkedett drámai fordulatokban, ezeket ő igen érzékenyen foglalta verseibe, jellemző első kötetének címe, Félelem nélkül, az utolsó pedig A kő alól. A Segítsd a királyt című történelmi drámája is fontos irodalmi érték.

Ratkó József, István imája. Jó reggelt, Isten! Inkább jó napot! Világ födelét fölnyitottad immár, s fényed özönlik, nyitnak csodáid is. Szellő bókol, madár ujjongva szólal, minden teremtett lélek, lelkes állat, a millió fű mind s külön-külön, az érzéketlen kő is megragyog. Édességét, jó ízeit a létnek hatalmas karral terjesztett közöttünk. Dicséret érte. Emberről nyugodt vagy? Törődsz velünk? Három halál ma is, s vaj szerte mennyi, számon tartod-e? Be sok halált ítéltem a nevedben, be sok halállal intettél pedig. A hit vezérelt, nem te. Már tudom. S az én bűnöm, hogy nem értettelek. Zúgó zápornak te, ki utat osztasz, hogy gyenge fűnek jövését kihozza, engem eképpen miért nem segítesz? Vagy bűneimmel kötöztél magadhoz? Rám nehezettél, utaim elálltad? Jóságomat is megtorlod, Uram! Te, aki látást követelsz a vaktól, s a lába vesztett embertől, hogy járjon, s imára fogja kezét a kezetlen, Uram, ne kérd azt, ami lehetetlen. Aki most

megtanul, tanúnak ne hívd. A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz. Rosszul mérted föl, uram, az én erőmet. Málhádat tovább nem tudom cipelni. Nincsenek immár, csak halottaim. Lenni nem kezdett, s véghetetlen úr, ki markoddal megmérsz minden vizeket, s araszoddal az egeket beéred. Vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben, s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat. Tanítsd meg, akik ellenünk úszulnak, és kiírtanák szülötte szavunkat, hogy dicsérni tégedet ne tudjunk, és minden módon ártani akarnak. Tanítsd meg őket, uram, haragodra. S intsd meg, akik a szent munkát segélik, s hitrehajtott népedet pásztorolják, örök hálát, hogy tőled várjanak, mert igen gőgösek immár, mintha ők adták volna e földet is alánk. És tedd, hogy ne legyünk gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, ne legyünk csúfja és játékai, s messzire való maradékaink rút járom alá ne vettessenek. Ámen.

0: segítsünk azoknak, akik még nem hallottak Krisztus szeretetéről.
1: Jézus nyomában járva. Márk evangéliumának 10. fejezetének 45. versében ezt olvassuk. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Gondolatok az igéről. Sokan úgy érzik, nagy kiváltság lenne, ha meglátogatnák Jézus földi életének helyszíneit, ott lehetnének, ahol ő járt, megállhatnának a tó mellett, amelynek a partján tanított, és láthatnák a dombokat és völgyeket, amelyeken Jézus szeme gyakran megpihent. Azonban nem kell elmennünk Názáretbe vagy Betániába, hogy Jézus lábnyomában járjunk. Megtaláljuk őt a beteg ágyak mellett, a szegények kunyhóiban, a nagyvárosok zsúfolt sikátoraiban és mindenütt, ahol az emberi szívek vigasztalásra szorulnak. Akkor azt tesszük, amit Jézus tett földi életében, akkor az ő nyomdokában járunk. Emberek milliói élnek elveszendő állapotban, a bűn és tudatlanság következményeivel megkötözve, akik soha nem hallottak Jézus szeretetéről. Ha mi lennénk az ő helyzetükben, mit kívánnánk, hogy tegyenek értünk? A legünnepélyesebb kötelességünk, hogy tegyük meg értük mindazt, ami hatalmunkban áll. Sorsunkat az ítéletkor a Krisztus által adott életszabály dönti el. Máté evangéliumának 7. fejezetének 12. verse így hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek velük.

0: a csodák istene.
1: Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Példabeszédek könyve 23. fejezet, 26. vers. Istennek ez a hívása személyesen szólít meg minket, és mindannyiunk számára nagylelkű és szívesen látott ajánlatot rejt. Amikor átadjuk neki a szívünket, ő képes csodát tenni, és teljesen megváltoztatni a régi szívet, annak bűnös vonásait, önzéssel, kapzsisággal, rossz indulattal, irítséggel, cserébe egy jó, nemes, nagylelkű, érzékeny és szerető szívet kínálva. Isten nem az időnket, a pénzünket, az örökölt vagy szerzett tehetségünket kéri tőlünk, hanem azt kéri, hogy ajánljuk fel neki szívünket önként, hogy megvalósítsuk a vele való teljes harmóniához és a teljes boldogsághoz szükséges átültetést. A gyermek utáni vágy évről évre erősödött, és a csoda nem történt meg. 6 év várakozás és sok ima után Isten válaszolt nekem. De annyira másképp, mint amire számítottam. 2015 márciusában egy olyan egészségügyi probléma merült fel, amely teljesen megváltoztatta az életfelfogásomat. A vágyaim és terveim elvesztették az elsőbséget, csak az számított, hogy visszanyerjem az egészségemet. Egy év szenvedés és több műtét után az orvosok prognózisa óvatos volt a kiújulás magas kockázata miatt. Már felkészültem egy újabb műtétre, amikor egy ultrahang vizsgálat kimutatta, hogy semmi bajom nincs, és a műtétre már nincs szükség. Soha nem felejtem el, ahogy az orvos felnézett rám, és azt mondta, csak Isten gyógyíthatott meg. Mennyire szükséges volt számomra ez a lecke. Ezen a próbatételen keresztül csak az számított, hogy biztos lehettem abban, hogy Isten ott van velem a szívemben, és hogy a szemem örömét leli az ő útjaiban. És milyen csodálatosan dolgozott. Megcsinálta a gyógyulásom csodáját, és folytatta a csodák sorát azzal, hogy egy kisfiúval ajándékozott meg. Mi emberek különbözőek vagyunk, ezért a módok és eszközök, amelyekkel ő beavatkozik mindannyiunk tapasztalatába, különbözőek, de a cél egy, a mi javunk és boldogságunk. Az élet tele van olyan pillanatokkal, amikor megállunk, és csak ámulni tudunk Isten nagyságán. Néha egy váratlan gyógyulás, máskor egy időben érkező segítség, vagy egy régóta hordozott ima meghallgatás mutatja meg, hogy a csodák Istene ma is él és munkálkodik. De legtöbbször nem a látványos, világot megrengető csodákban ismerhetjük fel őt, hanem a mindennapok kicsi csodáiban. Egy szerető ölelésben, egy vigasztaló szóban, egy új esélyben, amit kaptunk. Készen állsz arra, hogy feladd a terveidet és vágyaidat, és elfogadd Isten akaratát? Add át a szívedet Istennek még ma, és biztos, hogy az ő útjain beteljesedést és örömöt találsz. Uram, köszönöm, hogy te a csodák istene vagy. Nyisd meg a szemem, hogy meglássam mindazokat a kegyelmi pillanatokat, amelyeket nap mint nap adsz nekem. Segíts, hogy bízzak benned akkor is, amikor még nem látom a megoldást. Amen.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 9-én így szól Isten igéje. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás könyve 13. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Krisztus megváltott minket a törvény átkából úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Galata beliekhez írt levél 3. fejezet 13. verse. Gyönyörűen fogalmaz József Attila, amikor ezt írja. Áldalak búval, vigalommal, féltelek szeretnivalommal, őrizlek kérő tenyerekkel, buzaföldekkel, fellegekkel. Mennyire igaz, hogy nem csak a vigalom, hanem a bú is áldássá lehet. Azt hiszem, sokan elmondhatjuk, hogy a búból, a szomorúságból, a rossz élményekből is fakadt rengeteg áldásos felismerés, kapcsolódás, vagy éppen elengedni tudás az életünkben. Hiszen Istenünk áldásra tudja fordítani még az átkot is. Neki hatalmában van a rosszat jóvá, a fájdalmat gyógyulássá, a nehézségeket szabadítássá változtatni. És meg is teszi. Értünk. Jézusért. Ezért a világért. Önmagáért. Mi pedig soha ne feledjük. Az áldás az az isteni plusz, isteni erő, amely tőlünk, a mi csetlés botlásainktól függetlenül megajándékozhat bennünket azzal, amit a költő így önt szavakba. Féltelek szeretnivalommal, őrizlek kérő tenyerekkel, buzaföldekkel, fellegekkel. Sokféleségünkben egyedi arcunkkal Isten képmására teremtve Jézus Krisztusért áldottá és áldássá válhatunk. Féltő szeretnivalónkkal, őrző tenyerekkel, ráhagyatkozva a felettünk, bennünk és mindenütt ott lévő átkot áldássá fordítani tudó mindenható Istenre, aki búzaföldekkel, fellegekkel, földi és égi ajándékokkal teszi teljessé, búval és vigalommal teli életünket. Imádkozzunk! Áldjon meg bennünket a szeretet Istene! Fordítsa bánatunkat örömre, kérő tenyerünkbe pedig helyezze bele mindazt, aminek ott helye van. És ha úgy tetszik neki, adja nekünk a búzaföldek és a fellegek reménységét is. Amen. Heinrichs Eszter áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak, de Istenünk áldásra fordította az átkot. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Krisztus megváltott minket a törvény átkából úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ.

Egy férfi hosszú éveken át készült arra, hogy meghódítsa a legmagasabb hegycsúcsot. Álma nem csupán földi dicsőség volt, hanem annak a vágya, hogy bebizonyítsa. Erejével, tudásával és kitartásával bármit elérhet. Egyedül akarta végigjárni az utat, senkinek nem akart köszönetet mondani, még Istennek sem. Ez az önbizalom határán túlnyúló függetlenség, ami a saját énbe vetett bizalom bálványimádása.

A hegymászó nekivágott az útnak. A nap lemenőben volt, de ő nem állt meg. A hegy sötétbe borult, a hideg egyre nőtt, a köd leereszkedett. De ahelyett, hogy ő alázattal meghúzódott volna az éjszakára, tovább ment. A csúcshoz közel, egy hirtelen lépésnél megcsúszott, és zuhanni kezdett. Testét csak a biztosító kötél tartotta meg. A mélység fölött lógott, a sötétben, a jeges szélben. Ott, az ürességben, imára nyílt az ajka. Uram, segíts! Egy hang szólalt meg. Nem a fülével, hanem a lelkével hallotta. Mit akarsz, mit tegyek? Ments meg! Kiáltotta kétségbe esetten. Bízol bennem? Igen, uram, teljes szívemből. Akkor vágd el a kötelet, amiben bízol. Csend lett. A férfi megremegett. Hát ez őrültség! Hogyan engedhetné el az egyetlen dolgot, ami még tartotta? Még ha Isten is szólt hozzá, ez a hit túlságosan radikális volt. Így hát maradt. Kapaszkodott egészen reggelig. Másnap reggel a mentőcsapat találta meg. Testét jég borította, szorosan fogta a kötelet, 3 méterrel a talaj fölött függve.

sokan vagyunk így. Függünk a saját köteleinktől, irányításunktól, elgondolásainktól, a megszokásainktól, pénzünktől, terveinktől, sőt, még a vallásos formáinktól is. Isten néha azért kéri, hogy ugorj, hogy engedd el, amit szorongatsz, mert csak így tud elkapni. Te mit választasz? Továbbra is a saját biztonsági rendszeredben bízol, vagy készen állsz arra, hogy akár láthatatlanul is Istenbe kapaszkodj? A hit nem mindig logikus. Néha úgy tűnik, Isten őrül dolgot kér, de csak azért, mert az ő látása magasabb, az ő talaja közelebb van, mint hinnénk.

hegymászó története drámai képe annak, amikor az ember elér a teljes önátadás határához. Függ a mélység fölött, a sötétségben, és végül Istenhez kiált, de amikor a válasz nem egyezik az elvárásaival, inkább marad a félelem és a kontroll szorításában. A bizalom Istenben, a gyakorlatban megélt hit. Különösen akkor, amikor emberi szemmel már nincs megoldás. Az igazi hit ott nyilvánul meg, ahol már semmilyen látható alapja nincs a reménynek, vagy a biztonságnak. A hegymászó hite csak addig tartott, amíg a kötél, a saját biztosítéka megvolt, de Isten nem egyszerűen csak megmenteni akar. Ő át is akar formálni. És ez csak akkor történhet meg, amikor az ember elengedi azt, amiben önmaga bízott. Tehát a bizalom néha azt jelenti, elengedni az irányítást, az aggodalmat, a saját megoldásainkat, és kimondani végre, hogy Uram, legyen meg a te akaratod.

A Getsemáné kertben Jézus, bár rettegett az előtte álló szenvedéstől, teljes bizalommal adta át magát az atyának. Ez a teljes önátadás a bizalom csúcsa. Nem kérdezni, hogy mi lesz, ha, hanem bízni abban, hogy Isten látja a végét is. A hegymászó története tragikus, de tanulságos. Mindössze 3 méterre volt a földtől. Mi is sokszor csak egy lépésnyire vagyunk a szabadulástól, de a bizalom hiánya miatt visszariadunk. Isten azonban így szól hozzád ma is. Bízol bennem? Akkor engedd el, amiben kapaszkodsz.

Az utolsó napokban Isten népének mély, próbákkal teli bizalmon kell megállnia. Nem emberi eszközökben, nem körülményekben, hanem Isten ígéreteiben. Akik Istenbe vetett élő hittel fognak győzni, azok már most megtanulják, hogy egyedül ő rá támaszkodjanak mindenben. Te miben bízol? Mi a te köteled? És készen állsz azt elengedni, ha Isten kéri?

bízzál az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon szeptembertől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek még máig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője, a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette, az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is bíztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat. Egy másik közösség élet ereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, hogy Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Isten nem szerelő, hanem teremtő. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen megtartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az év igéje adta, éme újjá teremtek mindent. Jelenések 21:5. Ez az üzenet nem csak a plakátokon jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész együttlétet végig kísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes árnyékkal bőségesen ellátott iskola udvarára. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az urvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program azon része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább felfrissülést hozott. Sokan úgy élték meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Az időjárásról: meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Íreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem. Mandula vesszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem. Jól látod, mert gondom van rá, hogy ígémet beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz? Így feleltem. Gőzölgő üstöt látok, amely éjszakon jelenik meg. Ekkor így szólt hozzám az Úr. Éjszak felől tör rá a veszedelem az ország egész lakosságára, mert ide hívom az északi országok minden népét. Így szól az Úr. Eljönnek, és fölállítja trónját mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben, a várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem, más isteneknek tömjéneztek, és kezük alkotásai előtt borultak le. Kösd azért derekadra övedet, indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Megerősített várossá tesztek ma téged, vasoszloppá és érszfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Jeremiás könyve első fejezet 11-től 19-ig.

0: tehetséggel felruházva.
1: A mandulafa virágzik tavasszal elsőként, úgy tűnik, nem alszik a télen. A héber nyelvben itt egy szójáték áll a vigyázó szóval, ezért utal a mandulafa az őrködésre. Ahogyan a mandulafa őrt áll, úgy vigyáz Isten is arra, hogy az ő igéje beteljesüljön. A gőzölgő túlhevült üst képével mutatja meg Isten Jeremiásnak, hogy az északi népek által fog beteljesülni Júda népén Isten ítélete. Ez egybevág Jeremiás ideje alatti történelmi eseményekkel. A proféta Isten szócsöve, ez Jeremiás hivatása, Isten adja szájába a szavakat. Meghatározza a feladatát is. Mivel Júda népe elhagyta Istent, északról jövő idegen népek törnek majd rá. Jeremiásnak ezt kell kendőzetlenül és világosan bejelentenie. Ezzel az egész országot maga ellen hangolja, emberileg nem is lehet ezzel megbirkózni, de Isten olyan álhatatossá teszi őt, mint a kemény fal. Meglepő, hogy Isten egy embert ilyen szakító próba elé állít. De még inkább meglepő számomra, hogy Isten ennyire erőssé teszi őt. Így csak olyan ember tud élni, aki Istent nagyon közelről ismeri. Nekem sokkal kevesebbet kell elviselnem, de azt kívánom, hogy a környezetemben egyértelműen olyan asszonynak ismerjenek, aki Istenhez tartozik, Isten akarata szerint él, és aszerint ítél.

Drága mennyei atyám, kérlek, tarts meg engem szilárdan a hitben, amikor mások kérdőre vonnak. Ámen.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.
1: Imádkozzunk!

Uram, Istenem, köszönöm az ébredés csodáját. Fogadd el hálámat a szívem békéjéért. Kérlek, segíts, hogy ezen a reggelen is, hozzád fordulva, a lehető legjobban készülhessek föl az éppen előttem álló feladatokra. Add, hogy ma is megfelelően tudjak dönteni, hogy munkámban, otthonomban, kedveseim körében jól gyümölcsöztessem tőled kapott tehetségemet, eddigi életem tapasztalatait, tanulva hibáimból. Segíts, hogy mindig időt, lehetőséget találjak a szellemi, lelki feltöltődésre is. Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy akivel csak találkozom, ismerjem föl benne a te küldöttedet, hiszen mindenki tanítom lehet, hogy fejlődjem, érjek. Kérlek, tarts távol tőlem a szorongást okozó gondolatokat. Higgyem erősen, hogy azt adod mindenben, amire a leginkább szükségem van. Ámen.

0: Közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 9-e.
2: A Pizai katedrális tornyának építése 1173-ban e napon kezdődött. A fehér márványból készült harangtorony első szintje 1178-ban megsüllyedt, megdőlt a gyönge laza talaj miatt. 1272-ben Giovanni di Simone építész további 4 emeletet épített olyan szögben, hogy kiegyensúlyozza az elhajlást. Az utolsó emeletet újabb 100 év múlva 1372-ben fejezték be, és ekkor állították föl a harangjait is, a zenei skála minden hangjának egyet. Többszöri restaurálás, megtámasztás őrizte meg a tornyot, melynek teteje 3,9 méterrel mozdult el a függőlegestől.
1: Hieronymus Boscht 1516-ban e napon kísérték utolsó útjára. Festményeinek fő témája az emberi bűnök, gyöngeségek bemutatása és ostorozása. Alkotásain a szimbolikus alakok és tárgyak olyan összetett, eredeti és fantáziadús ikonográfia részei, amelynek jelentése saját korában is sokszor homályos maradt. Legtöbbször valami

0: szerepei: a tékozló fiú, a hét fő bűn, a keresztre feszítés, a gyönyörök kertje, az utolsó ítélet, a lélek mennybe jutása.
1: Ruggero Leoncavallo, olasz zeneszerző és zongorista, mesés, kalandos fordulatokban bővelkedő élete 1919-ben ért véget. A zenei világban a Bajadzók című opera megírása után lett ismert, jól lehet, több művet is komponált, ez maradt igazi sikere. Az operát a Verista irányzat alapművének tekinti a zenetörténet. Ennek eszmeisége, hogy a szerző egy darab életet kíván a nézők elé tárni. A cselekmény Montalto mellett Calabriában játszódik 1865 és 1870 között Nagyboldogasszony napján. A szöveg valós eseményen alapszik, sőt, Leoncavallo maga is jelen volt azon az előadáson, amelyen a véres jelenet lejátszódott. A darab csodálatos áriáját, a Kacagy Bajadzót Enrico Caruso lemezre vette, és ez lett az első milliós példányszámban elkelt felvétel.
0: A klauzáltéri református egyházközség 1948-ban alakult. Az alapító lelkipásztor Farkas József. Többszöri költözés után leltek otthonra a 8. kerületben. A Gyulai Pál utcai 300 ülőhelyes nagyimaterem nagyszerű lehetőséget ad ma is arra, hogy oratórium és laboratórium is legyen, ahol kimunkálható a holnap egyháza, a modern gyülekezeti élet. Kiadványuk a Nyitott Ajtó.
1: Szlezák László, a leghíresebb magyar harangöntő első jelentős megrendelése a ceglédi református templom számára öntött harang volt. 1914-ben új műhelyt nyitott Angyalföldön, amely hamar föllendült és közel 100 embert foglalkoztatott. 1928-ban készítette el 3600 kilogrammal a kor leghatalmasabb tömegű harangját a pesti ferencesek alcantarai Szent Péter temploma részére. Munkásságának legnagyobb 7945 kg-os harangját 1930-ban öntötte a budapesti Szent István bazilika részére. Az 1930-as évek közepén a Váci és az esztergomi bazilikától is kapott nagyobb méretű harangra megrendelést. Ekkortól változott az általa elkészített harangok díszítése is. Palástjuk alsó részére szőlőleveles mintát, a középsőre a megrendelő által kért díszítést és feliratot, a fölsőre babérkoszorúkból és virágfüzérekből alkotott füzérsort formázott. Harangjait a háború után kiállításokon is bemutatta. Nevelt fiát, Gombos Lajost is beavatta a mesterség rejtelmeibe. Vele építették újjá a lebombázott műhelyüket. A háború utáni első 700 kg-os harangot hulladékbronzból formálták a béketéri Szent László templom számára. 1953-as haláláig becslések szerint több mint 5000 harangot öntött. A családi hagyományt a Gombos dinasztia következő tagjai Gombos Miklós és fia Gombos Ferenc folytatják.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az erőszakos ember rászedi embertársát, és nem a jó úton vezeti. Példabeszédek könyve 16. fejezet 29. vers.

Találkoztál már házaló ügynökökkel? Ők olyan személyek, akik becsöngetnek a lakásokba, és valamilyen portékát szeretnének rásózni a másikra. Lehet, hogy az hitvány minőségű áru, vagy az ügynök jóval a kereskedelmi ár fölött kínálja akciósan. Lehengerlő stílusukkal megszédítik a gyanútlan lakót, erőszakos rábeszélő képességük segítségével pedig, mire a másik fölocsúdik, már a kezébe is nyomják a terméket, és el is tűnnek a pénzzel. Olykor valamilyen ürüggyel időseket, fiatal gyerekeket, egyszerű embereket használnak ki. Rosszul létre hivatkoznak, hogy feltérképezzék, mi van a lakásban, ahonnan ellophatnak valamit. Vagy állításuk szerint beteg gyereknek gyűjtenek pénzt. Közben erről szó sincs. Ezt olyan rafináltan csinálják, hogy hitelesen hat az átverésük.

0: Salamon idejében is garázdálkodtak álnok csalók, akik valamilyen módon félrevezették a másikat, és önző haszonszerzés miatt becsapták, vagy rossz útra vitték. Neked is résen kell lenned. Mire gondolok? Például arra, amikor erőszakos, szuggesztív osztálytársaid arra próbálnak rávenni, hogy egy eldugott zugban cigizzél, vagy menj el velük egy buliba, ahol jó adag alkohol mellé egy kis füves cigi, ecstasy, speed is előkerül, netán az iskola vécéjében illetlen dolgot művelj a másikkal, vagy erkölcstelen képet, videót tölts fel a netre vagy a Facebook oldaladra. Te soha ne vegyél részt hasonlóban.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus vére által Isten fiai vagyunk.
1: A mai ige zsidókhoz írt levél 10, 19 és 20. Mivel hogy azért testvéreim, bizalmunkban a szentélybe való bemenetelre, Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő útjánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Gondolatok az ígéről. Krisztust a harmadik és hatodik, vagyis reggeli 9 és 12 óra között szögezték a keresztre, délután pedig meghalt. Ez volt az esti áldozat órája. Ekkor a templom kárpitja, mely elfedte Isten dicsőségét a gyülekezet elől, felülről az aljáig ketté hasadt. A szentek szentje rejtett dicsőségének Krisztuson át kellett feltárulnia. Ő minden emberért elszenvedte a halált, és áldozata által emberek fiai arra lettek hivatva, hogy Isten fiaivá legyenek. A Krisztusban hívőknek fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlélve az Úr dicsőségét, dicsőségről dicsőségre kell elváltozniuk. A kegyelem trónja, milyen a szentek szentjében Isten dicsősége nyugodott, nyitva áll mindenki számára, aki elfogadja Krisztust engesztelő áldozatul a bűnért, ezáltal kerülve közösségbe Istennel. A kárpit ketté hasadt, az elválasztó falak leomlottak, a szertartások törvénye eltöröltetett. Krisztus vérének érdeme által megszűnt az ellenségeskedés. Krisztus keresztjének, szenvedésének és a világért való halálának, feltámadásának és mennybe menetelének, valamint a bűn isért való közbenjárásának az Atya előtt egyszerű története legyőzi és megtöri a kemény és bűnös szívet, és bűnbánatra vezeti a bűnöst. A Szentlélek új megvilágításba helyezi a dolgot, és a bűnös rájön, hogy a bűn valami nagyon gonosz kell legyen, hogy ilyen óriási áldozatba került, hogy engesztelést szerezzen. Milyen súlyos kell, hogy legyen a bűn, hogy Isten fiának halálánál kisebb gyógyszer nem tudta megmenteni az embert vétkének következményeitől. Miért tette ezt az emberért? Azért, mert Isten szerette őt, és nem akarta, hogy elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatra jusson. Higgyen Jézusban, mint személyes megváltóban, és örök élete legyen.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Érezd kényelmesen magad igazságom palástjában. Személyesen rád szabtam. Csillagászati árat fizettem ezért a palástért, a saját véremet. Te soha nem lennél képes megvásárolni egy ilyen királyi öltözéket, akármilyen keményen is dolgoznál érte. Időnként megfeledkezel arról, hogy megigazultságod az én ajándékom, és kényelmetlenül érzed magad királyi köntösömben. Szomorít, amikor feszengeni látlak benne, mintha durva zsákszövetből lenne. Azt akarom, hogy bízz bennem eléggé ahhoz, hogy felismerd, milyen kiváltságos helyzeted van a királyságomban. Engedd el magad pompás köntösöd luxus redői alatt. Tartsd rajtam a tekinteted, ahogy gyakorlod a járást a megigazultságnak ebben az öltözékében. Amikor viselkedésed nem illő az én királyságom tagjához, ne próbáld ledobni magadról a királyi köntösöd. Inkább dobd el a gonosz magatartást. Akkor majd képes leszel jól érezni magad ebben a dicső öltözetben, és élvezni az ajándékot, amit már a világ megalapítása előtt elkészítettem a számodra.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve, 61. fejezet, 10. vers. Korintusbeliekhez írott második levél, 5. fejezet, 21. vers. Efézusbeliekhez írott levél, 4. fejezet, 22-től a 24. terjedő versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 5. rész. Jövendőli és Jeruzsálem pusztulásáról. Emberfia, fogj egy éles kardot, használd borotvának, vágd le a hajadat és a szakálladat. Azután védj egy mérleget, és oszd el, amit levágtál. Harmadrészét égesd el a város közepén, amikor letelnek az ostrom napjai. Azután fogd a harmadrészét, vágd össze karddal a városon kívül, harmadrészét pedig szórt széllyel, én meg kivont karddal üldözöm. De védj ki belőle egy keveset, és kösd be a ruhát szegélyébe. Még ebből is védj ki, dob bele a tűzbe, és égesd el. Ebből csap ki a tűz Izrael egész házára. Ezt mondta az én uram az Úr, ez itt Jeruzsálem. A pogány népek között helyeztem el, országokkal vettem körül. De engedetlen volt törvényeimmel szemben, bűnösebb, mint a pogányok, és rendelkezéseimmel szemben engedetlenebb volt, mint a környező országok. Megvetették törvényeimet, és nem éltek rendelkezéseim szerint. Azért ezt mondja az én uram, az Úr. Mivel megátalkodottabbak voltatok a körülöttetek élő pogányoknál, nem éltetek rendelkezéseim szerint, és nem teljesítettétek törvényeimet, sőt, még olyanok sem voltatok, mint a körülöttetek élő pogányok, akik a maguk törvényeit teljesítik, azért ezt mondja az én uram, az Úr. Én is ellenet fordulok, és ítéletet tartok köztetek a pogányok szeme láttára. Olyat teszek veletek sok utálatos bűnötök miatt, amilyet még nem tettem, és amihez foghatót többé nem is teszek. Ezért apák fogják megenni fiaikat közöttetek, és fiak fogják megenni apáikat. Ítéletet tartok majd fölötted, és aki csak megmarad belőletek, szétszórom mindenfelé. Ezért életemre mondom, így szól az én uram az Úr, mivel te tisztátalanná tetted szentélyemet minden förtelmes és utálatos báványoddal, azért én elveszem tőled. Nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. A nép harmad része dögvízben hal meg, vagy éhen pusztul a városban. Egyharmada fegyvertől hull el körülötte, egyharmadát pedig széllyel szórom mindenfelé, és kivont karddal üldözöm őket. Kitöltöm rájuk haragomat, hogy kitombolja magát lángoló haragom, amikor elégtételt veszek. Akkor tudják meg, hogy én az Úr szóltam bosszúságomban, amikor majd kitöltöm rajtuk lángoló haragomat. Lerombollak, és gyalázatossá teszlek a körülötted élő népek között, látni fogja minden arra járó. Gyalázni és csúfolni fognak, elrettentő példa leszel a körülötted élő népek számára, mert ítéletet tartok fölötted haraggal, felindulással és súlyos büntetéssel. Én az Úr megmondtam, belétek lövöm az éhínség veszedelmes nyilait, amelyek romlást okoznak, mert romlásotokra lövöm ki azokat, egyre súlyosabbá teszem köztetek az éhínséget, és eltöröm nálatok a kenyérbottyát. Éhínséget és vadállatokat bocsátok rád, amelyek megfosztanak gyermekeidtől, dögvész és vérontás gázol át rajtad, és fegyvert bocsátok rád. Én az Úr, megmondtam.

0: Mai szakasz, Ezékiel 5. rész. Ez egy olyan fejezet, amely szervesen hozzátartozik az előző fejezetben találtakhoz. Isten arra utasítja Ezékielt, hogy borotválja le a fejét és a szakállát, ossza el a levágott szőrzetet, egy részét égesse el, egy részét karddal szabdalja, egy részét szórja szélnek, egy részét kösse ruhája szegélyébe, a maradékot pedig égesse el. Ezen a képsoron keresztül Isten nagyon világosan megüzente, hogy megítéli a népét lázadásuk miatt, és haragját kiönti rájuk. Az ítélet és a harag témáit mindnyájunk számára megrendítőnek mutatja Ezékiel. Ám bármilyen együttérzőek vagyunk is, látnunk kell, Isten ítélete következetes és igazságos volt, amikor ilyen szigorúan megbüntetett embereket. Nem ragadhatjuk ki ezeket a szakaszokat az összefüggéseiből, és nem olvashatjuk a múlttal és a jövővel foglalkozó szakaszoktól elszigetelten. A múlttal foglalkozó szentírási részek, azok, amelyek Ezékiel ideje előtt íródtak, olyan évszázadokról számolnak be, amikor Isten áldást ígért az engedelmességért, és figyelmeztetett a lázadás következményeire. Így a népet nem érhette meglepetésként, és nem voltak tudatlanok abban, amit tettek. Izrael múltja olyan századokról tanúskodik, amelyben Isten hűséges emberei Isten szeretetére emlékeztették a népet, és buzgón intették őket, hogy térjenek vissza az Istenhez való hűséghez. Ezek az ígék arról is tanúskodnak, hogy a múltban, amikor a nép megbánta a bűneit, Isten visszafogadta őket családjába. Ezékiel könyvének 5. fejezete így éppen nem egy önként mutat be, hanem egy igazságos Istent, aki megtartja ígéreteit. Mint ahogyan nem olvashatunk szakaszokat a múlttól elszigetelve, úgy nem olvashatunk a jövőtől elszigetelve sem. A mai olvasmányunkban azt láthatjuk, hogy Isten komolyan veszi a bűnt még akkor is, ha mi lekicsinyeljük azt, különösképpen azok bűnét, akik nagyobb ismerettel rendelkeznek. A holnapi olvasmányunkban látni fogjuk, hogy amikor Isten ítéletet hirdet, kegyelemről is gondoskodik.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ő jól tevő a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Lukács evangéliuma 6. fejezet 35. és 36. vers. A megváltó által felállított szabály, amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek velük, Lukács evangéliuma 6. fejezet 31. vers, legyen a legfőbb alapelve mindazoknak, akik az ifjúság nevelését magukra vállalják. Az Úr Jézus nagy családjának az ifjabb tagjai ők. Örökös társaink az élet kegyelmében. Péter első levele, 3. fejezet, 7. vers. A Krisztus által felállított szabály alkalmazása a balga és ellenállást tanúsító gyermekekkel és a legifjabbakkal szemben is kötelező. Az a tanító, aki tiszteletben tartja ezt a szabályt, kerülni fogja, hogy az egyes tanulók hibáit vagy mulasztásait nyilvánosságra hozza. Ügyelni fog arra, hogy az ifjút ne mások társaságában fedje vagy büntesse meg. Minden igaz tanító érzi, hogy jobb, ha az irgalmasságban tévedünk, mint a túlságos szigorban. Az isteni tanító minden fonákság és gyarlóság ellenére hordoz minden tévelygőt. Kitárja karjait és várja a tévelygőket, lázadókat és elesetteket, hogy visszafogadja őket. Bár mindnyájan becsesek vagyunk a szemében, a legnagyobb részvétet és szeretetet mégis azok keltik, akiknek durva és lázadó természetük van. Az a lélek, aki a leginkább sebezhető a kísértő támadásai által, gondviselése különleges tárgyát képezi. Jézus sokkal jobban bánik velünk, mint ahogyan azt megérdemelnénk, és ahogyan ő bánik velünk, úgy bánjunk mi is másokkal. A szülők és a tanítók eljárása csak akkor igazolt, ha hasonlít ahhoz az eljáráshoz, amit a megváltó követett volna, hasonló körülmények között.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Fent és lent. Szeressük sorsunkat, bármilyen is. Aki szeretni képes a rossz napokat, becsülni tudja majd a szép pillanatokat. Hiosi Tatiosz.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Vond be Jézust mindenbe. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre. Lukács evangélium a második fejezet, 44-es vers. A Bibliában ez áll. Jézus szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Lukács evangélium a második fejezet, 41-es verstől a 47-es versig. Figyeld meg a következő szavakat. Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Azt hitték, hogy az utitársak között van. Egy egész napon át utaztak, mire észrevették, hogy nincs velük, azután pedig 3 napig tartott, míg megtalálták. Van ebben egy tanulság a számodra. Könnyebb elveszíteni Isten jelenlétét, mint visszaszerezni, ha egyszer elveszett. Könnyű eltávolodni az Úrtól, a magad feje után menni, és közben észre sem venni, hogy nem vontad be őt a mindennapjaidba, vagy nem kérted ki a véleményét a terveiddel kapcsolatban. Ha mindenkor érezni akarod Isten jelenlétét, tudatosan vond be őt mindenbe, amit teszel. Jézus megígérte, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. János evangélium a 14. fejezet, 23-as vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Töltődj, hogy tölthess. IFI munkás képző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. A következő IFI munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-ig lehet. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, 16. fejezet 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi eső becsöngetésig. A szervezet még holnapig, augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket, országszerte és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampánnyal több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. A jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén. Sőt, idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymással is tanuljanak a diákok. Az időjárásról meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Szoktad-e gyakorolni a testvéri feddést?

Jaj, nektek képmutató írás tudók és farizeusok! Jézus, aki végtelenül gyöngéd volt a megtérő bűnösökkel, határozottan fellépett a megátalkodott, bűnös életet élőkkel szemben. Gyakran korholta a farizeusokat és az írástudókat a magatartásuk, az életvitelük, a képmutatásuk miatt. Kemény hangon beszélt hozzájuk. Ők erőteljesen ragaszkodtak a törvény előírásaihoz, de túlzásaikkal kihívták magukra a mester ellenszenvét. Jézus példáján keresztül egyértelművé válik számunkra, hogy a szeretet lényegéhez az is hozzátartozik, hogy a rossz útra tévedt, a bűn útján járó embertársainkat határozottan figyelmeztetjük. Nem lehetünk közömbösek velük szemben, hiszen az ő bukásukat, a vérüket, ahogyan ezt a Szentírásban olvashatjuk, Isten tőlünk fogja számon kérni.

Gondolkodj el ma azon, hogy szoktad-e gyakorolni a testvéri feddést szeretettel és türelemmel, odafigyelve arra, hogy meggondolatlan szavaiddal nehogy többet árts, mint amennyit használsz. Ugyanakkor azt is vizsgáld meg, hogy miközben rávilágítasz mások hibáira, rossz szokásaira, bűneire, vajon nem vagy-e túl engedékeny, elnéző magaddal szemben? Nem vagy-e képmutató? Hogyan mondhatod testvérednek? Testvér, engedd, hogy kivegyem a szálkát a szemedből, holott a te szemedben nem látod a gerendát. Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és csak aztán láss hozzá, hogy kivedd a szálkát testvéred szeméből. Tarts ezt szem előtt, mielőtt bárkit is megítélnél, hiszen ha megtűröd a bűnt a saját életedben, milyen jogon akarnád azt írtani másokéból?

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 9-e. Galatabeliekhez írt levél, első fejezet, első 5 verse. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő atyafiak minnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Ővé a dicsőség. Örökkön örökké. Amen. Hello! Szia! Üdv! Manapság mindössze ennyi egy levél kezdete. Ebből nagyon kevés információ tudható meg a levelet küldő személyről. Pál fontosnak tartotta leveleiben a bemutatkozást is, aszerint, ahogy az a címzett gyülekezet számára a leghasznosabb tudott lenni. Ebben a levélben azt látta fontosnak, hogy az elhívásáról tegyen említést. Nem emberektől, és nem is emberek által kapta az elhívást, hanem közvetlenül Jézus Krisztus által. Kedves olvasó hallgató! Ha megkérnek, hogy néhány szóban mutatkozz be, mit mondasz? Elgondolkodsz azon, hogy mi alapján alkotod meg a képet önmagadról? Vizsgálod, hogy ki vagyok én önmagam szerint, mások szerint és Isten szerint? Jelentőséggel bír a neveden túl, a családi hovatartozás mellett, a megszerzett végzettségek után, vagy akár ezek előtt, hogy megváltott vagy. Kaptál elhívást, hol tartasz a fejlődésben, élet szentség tekintetében? Van-e napra kész információd arról, hogy mit gondol rólad Isten? Ha már Pál az elhívást emelte ki a bemutatkozásban, kérlek, gondolkodj te is azon, mire kaptál elhívást Istentől. Mennyire akarod követni ezt az elhívást? Megengeded-e Istennek, hogy a hivatásodban úgy használhasson, hogy közben rajtad, benned is dolgozik? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nozomi Matsunaga írta Chiba prefektúrából, Japánból. Bárhol is vagyunk. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezetének 10. verse. Egyik vasárnap muszáj volt dolgoznom. Bánkódtam, hogy nem tudok elmenni az Isten tiszteletre, de eszembe jutott ez az igevers Ézsaiás könyvéből. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ez a vers segített felismernem, hogy Isten velem van akkor is, amikor dolgoznom kell, és nem tudok részt venni az Isten tiszteleten. Az egyik áldás, amit a COVID-19 világjárvány idején megtapasztaltam, az a virtuális

0: tudnak templomba járni. De a technológia lehetővé tette a virtuális istentiszteleteket, és örömmel tölt el, hogy ilyen módon ma már egyre többen tudnak imádkozni. Ahogy Ézsaiás írja, Isten velünk van, bárhol is legyünk. Istenünk, köszönjük, hogy Te megígérted, hogy vezetsz, és gondoskodsz rólunk. Segíts, hogy megtaláljuk az Isten tiszteleten való részvételnek sokféle lehetőségét. Amen. Napi gondolat. Bárhol is imádkozom, Isten velem van. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak személyesen megjelenni az Isten tiszteleteken.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Ratkó József 1936. augusztus 9-én látta meg a napvilágot, 1989 óta már nincs közöttünk. Népszerű költő, József Attila díjas. Ahogy mondják, durban hangszerelte a kor, mert az a kor, amelyben felnőtt, bővelkedett drámai fordulatokban, ezeket ő igen érzékenyen foglalta verseibe, jellemző első kötetének címe, Félelem nélkül, az utolsó pedig A kő alól. A Segítsd a királyt című történelmi drámája is fontos irodalmi érték.

Ratkó József, István imája. Jó reggelt, Isten! Inkább jó napot! Világ födelét fölnyitottad immár, s fényed özönlik, nyitnak csodáid is. Szellő bókol, madár ujjongva szólal, minden teremtett lélek, lelkes állat, a millió fű mind s külön-külön, az érzéketlen kő is megragyog. Édességét, jó ízeit a létnek hatalmas karral terjesztett közöttünk. Dicséret érte. Emberről nyugodt vagy? Törődsz velünk? Három halál ma is, s vaj szerte mennyi, számon tartod-e? Be sok halált ítéltem a nevedben, be sok halállal intettél pedig. A hit vezérelt nem te, már tudom, s az én bűnöm, hogy nem értettelek. Zúgó zápornak te, ki utat osztasz, hogy gyenge fűnek jövését kihozza, engem eképpen miért nem segítesz? Vagy bűneimmel kötöztél magadhoz? Rám nehezettél, utaim elálltad? Jóságomat is megtorlod, Uram! Te, aki látást követelsz a vaktól, s a lába vesztett embertől, hogy járjon, s imára fogja kezét a kezetlen, Uram, ne kérd azt, ami lehetetlen! Aki most tanul, tanúnak ne hívd. A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz. Rosszul mérted föl,

Ram az én erőmet. Málhádat tovább nem tudom cipelni. Nincsenek immár csak halottaim. Lenni nem kezdett, s véghetetlen Úr, ki markoddal megmérsz minden vizeket, s araszoddal az egeket beéred. Vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben, s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat. Tanítsd meg, akik ellenünk úszulnak, és kiírtanák szülötte szavunkat, hogy dicsérni tégedet ne tudjunk, és minden módon ártani akarnak. Tanítsd meg őket, Uram, haragodra. S intsd meg, akik a szent munkát segélik, s hitrehajtott népedet pásztorolják, örök hálát, hogy tőled várjanak, mert igen gőgösek immár, mintha ők adták volna e földet is alánk. És tedd, hogy ne legyünk gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, ne legyünk csúfja és játékai, s messzire való maradékaink rút járom alá ne vettessenek. Ámen.

0: Segítsünk azoknak, akik még nem hallottak Krisztus szeretetéről.
1: Jézus nyomában járva. Márk evangéliumának 10. fejezetének 45. versében ezt olvassuk. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Gondolatok az igéről. Sokan úgy érzik, nagy kiváltság lenne, ha meglátogatnák Jézus földi életének helyszíneit, ott lehetnének, ahol ő járt, megállhatnának a tó mellett, amelynek a partján tanított, és láthatnák a dombokat és völgyeket, amelyeken Jézus szeme gyakran megpihent. Azonban nem kell elmennünk Názáretbe vagy Betániába, hogy Jézus lábnyomában járjunk. Megtaláljuk őt a betegágyak mellett, a szegények kunyhóiban, a nagyvárosok zsúfolt sikátoraiban és mindenütt, ahol az emberi szívek vigasztalásra szorulnak. Akkor azt tesszük, amit Jézus tett földi életében, akkor az ő nyomdokában járunk. Emberek milliói élnek elveszendő állapotban, a bűn és tudatlanság következményeivel megkötözve, akik soha nem hallottak Jézus szeretetéről. Ha mi lennénk az ő helyzetükben, mit kívánnánk, hogy tegyenek értünk? A legünnepélyesebb kötelességünk, hogy tegyük meg értük mindazt, ami hatalmunkban áll. Sorsunkat az ítéletkor a Krisztus által adott életszabály dönti el. Máté evangéliumának 7. fejezetének 12. verse így hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek velük.

0: a csodák istene.
1: Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Példabeszédek könyve 23. fejezet, 26. vers. Istennek ez a hívása személyesen szólít meg minket, és mindannyiunk számára nagylelkű és szívesen látott ajánlatot rejt. Amikor átadjuk neki a szívünket, ő képes csodát tenni, és teljesen megváltoztatni a régi szívet, annak bűnös vonásait, önzéssel, kapzsisággal, rossz indulattal, irítséggel, cserébe egy jó, nemes, nagylelkű, érzékeny és szerető szívet kínálva. Isten nem az időnket, a pénzünket, az örökölt vagy szerzett tehetségünket kéri tőlünk, hanem azt kéri, hogy ajánljuk fel neki szívünket önként, hogy megvalósítsuk a vele való teljes harmóniához és a teljes boldogsághoz szükséges átültetést. A gyermek utáni vágy évről évre erősödött, és a csoda nem történt meg. 6 év várakozás és sok ima után Isten válaszolt nekem. De annyira másképp, mint amire számítottam. 2015 márciusában egy olyan egészségügyi probléma merült fel, amely teljesen megváltoztatta az életfelfogásomat. A vágyaim és terveim elvesztették az elsőbséget, csak az számított, hogy visszanyerjem az egészségemet. 1 év szenvedés és több műtét után az orvosok prognózisa óvatos volt a kiújulás magas kockázata miatt. Már felkészültem egy újabb műtétre, amikor egy ultrahang vizsgálat kimutatta, hogy semmi bajom nincs, és a műtétre már nincs szükség. Soha nem felejtem el, ahogy az orvos felnézett rám, és azt mondta, csak Isten gyógyíthatott meg. Mennyire szükséges volt számomra ez a lecke. Ezen a próbatételen keresztül csak az számított, hogy biztos lehettem abban, hogy Isten ott van velem a szívemben, és hogy a szemem örömét leli az ő útjaiban. És milyen csodálatosan dolgozott. Megcsinálta a gyógyulásom csodáját, és folytatta a csodák sorát azzal, hogy egy kisfiúval ajándékozott meg. Mi emberek különbözőek vagyunk, ezért a módok és eszközök, amelyekkel ő beavatkozik mindannyiunk tapasztalatába, különbözőek, de a cél egy, a mi javunk és boldogságunk. Az élet tele van olyan pillanatokkal, amikor megállunk, és csak ámulni tudunk Isten nagyságán. Néha egy váratlan gyógyulás, máskor egy időben érkező segítség, vagy egy régóta hordozott ima meghallgatás mutatja meg, hogy a csodák Istene ma is él és munkálkodik. De legtöbbször nem a látványos, világot megrengető csodákban ismerhetjük fel őt, hanem a mindennapok kicsi csodáiban. Egy szerető ölelésben, egy vigasztaló szóban, egy új esélyben, amit kaptunk. Készen állsz arra, hogy feladd a terveidet és vágyaidat, és elfogadd Isten akaratát? Add át a szívedet Istennek még ma, és biztos, hogy az ő útjain beteljesedést és örömöt találsz. Uram, köszönöm, hogy Te a csodák Istene vagy. Nyisd meg a szemem, hogy meglássam mindazokat a kegyelmi pillanatokat, amelyeket nap mint nap adsz nekem. Segíts, hogy bízzak benned akkor is, amikor még nem látom a megoldást. Amen.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 9-én így szól Isten igéje. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás könyve 13. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Krisztus megváltott minket a törvény átkából úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Galata beliekhez írt levél 3. fejezet 13. verse. Gyönyörűen fogalmaz József Attila, amikor ezt írja. Áldalak búval, vigalommal, féltelek szeretnivalommal, őrizlek kérő tenyerekkel, buzaföldekkel, fellegekkel. Mennyire igaz, hogy nem csak a vigalom, hanem a bú is áldássá lehet. Azt hiszem, sokan elmondhatjuk, hogy a búból, a szomorúságból, a rossz élményekből is fakadt rengeteg áldásos felismerés, kapcsolódás, vagy éppen elengedni tudás az életünkben. Hiszen Istenünk áldásra tudja fordítani még az átkot is. Neki hatalmában van a rosszat jóvá, a fájdalmat gyógyulássá, a nehézségeket szabadítássá változtatni. És meg is teszi. Értünk. Jézusért. Ezért a világért. Önmagáért. Mi pedig soha ne feledjük. Az áldás az az isteni plusz, isteni erő, amely tőlünk, a mi csetlés botlásainktól függetlenül megajándékozhat bennünket azzal, amit a költő így önt szavakba. Féltelek szeretnivalommal, őrizlek kérő tenyerekkel, buzaföldekkel, fellegekkel. Sokféleségünkben egyedi arcunkkal Isten képmására teremtve Jézus Krisztusért áldottá és áldássá válhatunk. Féltő szeretnivalónkkal, őrző tenyerekkel, ráhagyatkozva a felettünk, bennünk és mindenütt ott lévő átkot áldássá fordítani tudó mindenható Istenre, aki búzaföldekkel, fellegekkel, földi és égi ajándékokkal teszi teljessé, búval és vigalommal teli életünket. Imádkozzunk! Áldjon meg bennünket a szeretet Istene! Fordítsa bánatunkat örömre, kérő tenyerünkbe pedig helyezze bele mindazt, aminek ott helye van. És ha úgy tetszik neki, adja nekünk a búzaföldek és a fellegek reménységét is. Amen. Henriks Eszter áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak, de Istenünk áldásra fordította az átkot. Az új szövetség igénk pedig így szólt. Krisztus megváltott minket a törvény átkából úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ.

Egy férfi hosszú éveken át készült arra, hogy meghódítsa a legmagasabb hegycsúcsot. Ám nem csupán földi dicsőség volt, hanem annak a vágya, hogy bebizonyítsa. Erejével, tudásával és kitartásával bármit elérhet. Egyedül akarta végigjárni az utat, senkinek nem akart köszönetet mondani, még Istennek sem. Ez az önbizalom határán túlnyúló függetlenség, ami a saját énbe vetett bizalom bálványimádása.

hegymászó nekivágott az útnak. A nap lemenőben volt, de ő nem állt meg. A hegy sötétbe borult, a hideg egyre nőtt, a köd leereszkedett. De ahelyett, hogy ő alázattal meghúzódott volna az éjszakára, tovább ment. A csúcshoz közel, egy hirtelen lépésnél megcsúszott, és zuhanni kezdett. Testét csak a biztosító kötél tartotta meg. A mélység fölött lógott, a sötétben, a jeges szélben. Ott, az ürességben, imára nyílt az ajka. Uram, segíts! Egy hang szólalt meg. Nem a fülével, hanem a lelkével hallotta. Mit akarsz, mit tegyek? Ments meg! Kiáltotta kétségbe esetten. Bízol bennem? Igen, uram, teljes szívemből. Akkor vágd el a kötelet, amiben bízol. Csend lett. A férfi megremegett. Hát ez őrültség. Hogyan engedhetné el az egyetlen dolgot, ami még tartotta? Még ha Isten is szólt hozzá, ez a hit túlságosan radikális volt. Így hát maradt. Kapaszkodott egészen reggelig. Másnap reggel a mentőcsapat találta meg. Testét jég borította, szorosan fogta a kötelet, 3 méterrel a talaj fölött függve.

sokan vagyunk így. Függünk a saját köteleinktől, irányításunktól, elgondolásainktól, a megszokásainktól, pénzünktől, terveinktől, sőt, még a vallásos formáinktól is. Isten néha azért kéri, hogy ugorj, hogy engedd el, amit szorongatsz, mert csak így tud elkapni. Te mit választasz? Továbbra is a saját biztonsági rendszeredben bízol, vagy készen állsz arra, hogy akár láthatatlanul is Istenbe kapaszkodj? A hit nem mindig logikus. Néha úgy tűnik, Isten őrül dolgot kér, de csak azért, mert az ő látása magasabb, az ő talaja közelebb van, mint hinnénk.

a hegymászó története drámai képe annak, amikor az ember elér a teljes önátadás határához. Függ a mélység fölött, a sötétségben, és végül Istenhez kiált, de amikor a válasz nem egyezik az elvárásaival, inkább marad a félelem és a kontroll szorításában. A bizalom Istenben, a gyakorlatban megélt hit. Különösen akkor, amikor emberi szemmel már nincs megoldás. Az igazi hit ott nyilvánul meg, ahol már semmilyen látható alapja nincs a reménynek, vagy a biztonságnak. A hegymászó hite csak addig tartott, amíg a kötél, a saját biztosítéka megvolt, de Isten nem egyszerűen csak megmenteni akar. Ő át is akar formálni. És ez csak akkor történhet meg, amikor az ember elengedi azt, amiben önmaga bízott. Tehát a bizalom néha azt jelenti, elengedni az irányítást, az aggodalmat, a saját megoldásainkat, és kimondani végre, hogy Uram, legyen meg a te akaratod.

A Getsemáné kertben Jézus, bár rettegett az előtte álló szenvedéstől, teljes bizalommal adta át magát az atyának. Ez a teljes önátadás a bizalom csúcsa. Nem kérdezni, hogy mi lesz, ha, hanem bízni abban, hogy Isten látja a végét is. A hegymászó története tragikus, de tanulságos. Mindössze 3 méterre volt a földtől. Mi is sokszor csak egy lépésnyire vagyunk a szabadulástól, de a bizalom hiánya miatt visszariadunk. Isten azonban így szól hozzád ma is. Bízol bennem? Akkor engedd el, amiben kapaszkodsz.

az utolsó napokban Isten népének mély, próbákkal teli bizalmon kell megállnia. Nem emberi eszközökben, nem körülményekben, hanem Isten ígéreteiben. Akik Istenbe vetett élő hittel fognak győzni, azok már most megtanulják, hogy egyedül ő rá támaszkodjanak mindenben. Te miben bízol? Mi a te köteled? És készen állsz azt elengedni, ha Isten kéri?

bízzál az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Állatkertek napja. 1866. augusztus 9-én nyílt a budapesti Állat és Növénykert, amely első állatkert volt Magyarországon. Ennek emlékére az állatkertek népszerűsítésére tartják augusztus 9-én hazánkban az Állatkertek napját, illetve manapság már az Állatkertek éjszakája a rendezvény tölti be ezt a szerepet. Az első állatkerteknek a mintegy 3000 évvel ezelőtti állatgyűjteményt tartják, melyet egy akkor kínai uralkodó alapított és a tudás kertjének hívta. Ekkoriban azért inkább csak a nép szórakoztatása volt a vadaspartok fő célja. A mai értelemben vett állatkertek közül hazánkban a budapesti volt az első, azonban már történelmünk korai századaiban is tartottak vadállatokat a Kárpát-medencében. Feljegyezték például, hogy Mátyás király is kapott oroszlánokat, méghozzá a Velencei Köztársaságtól. A hagyomány szerint, amikor 1490-ben Mátyás király Bécsben meghalt, az uralkodó oroszlánja is elpusztult a budai várkertben. Az őslakosok nemzetközi napja. 1993. december 21-én New Yorkban az ENSZ közgyűlése meghirdette a világ őslakos népeinek nemzetközi évtizedét, amely 1994. december 10-én vette kezdetét. A határozat kimondta, hogy az évtized keretében évente megtartják az őslakos, bennszülött népek nemzetközi napját. E nap megünneplését augusztus 9-ére tűzték ki, arra emlékezvén, hogy 1982. augusztus 9-én ült össze először az ENSZ őslakos népekkel foglalkozó munkacsoportja. Az őslakosok napját első ízben 1995-ben tartották meg. Az esemény célja, hogy előmozdítsa és védje a világ őslakos népeinek jogait, elismerje eredményeiket és hozzájárulásukat a világ problémáinak megoldásához. Ezren érkeznek Európából Budapestre. A fiatalok a békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe. 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból. Augusztus 28-a és 30-a között Budapesten. A fiatalok a békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról: meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Egy korábbi adásban már megismerhetétek Olá Elemért, aki ismét velünk van. Üdv újra az Érted Podcastben.
3: Szia, Eli.
4: Hello.
2: És akkor nagyon megfogalmazódott bennünk az, hogy mennyire fontos az evangelizálás, mennyire fontos az, hogy hirdessük az örömhírt, és ezt többféle képen is lehet tenni. Ez egyik módszer az, hogyha valaki misszionárus, gyülekezetet plántál, de azt is megemlítettük, hogy van, akit nem hív el az Úr feltétlen, hanem ő azt mondja neki, hogy figyelj, te ott legyél fény, ahol éppen vagy. És erre van a bibliai igeversünk is, írja a Mátéba, hogy elküldelek titeket, mint jókat farkasok közé, és ez arra utal, hogy benne vagyunk egy gonosz világban, ahol mi kell legyünk a bárányok, mi kell legyünk a fények, mi kell legyünk, akik mások vagyunk, és akik megosszák ezt az egész örömhírt a farkasokkal, a világgal. De hogy egy első hallásra eléggé idegennek tűnhet ez a bárány, keresztény, világ, stb. Fogalmak, dolgok, mégis mi ez a két világ, mi ez a két csoportosulás, hogyan húznátok meg a határvonalat a kettő között? Elemér, hogyha válaszolnád te először?
4: Én a világra inkább úgy válaszolnák, hogy azokra az emberekre, akiknek szükségük van Jézusra, mint megváltókra, azokra az emberekre gondolok, mert hogyha őszinték vagyunk, akkor mindannyian azok az emberek voltunk, akik benne voltunk, lázadtunk Isten ellen, azt tettük, ami rossz, és éltük a mi mindennapi életünket, de eljött az a pont, amikor Jézus megkeresett bennünket, utánunk jött, és megváltoztatta az életünket. A világra én így gondolok, a kereszténységre meg azok, akik tényleg Isten adott egy új életet, új szívet, és ebben az életben járnak.
3: Szerintem nagyon jó megragadt ezt, amiért. Mert beleesettünk abba a hibába, hogy ilyen prüdek vagyunk, hogy fúj világiak, hogy el vannak veszve, milyen mocskók vannak, ami igaz is lehet, tehát hogy egy istentelen ember hova tud lesüllyedni, mennyire embertelené tud válni, viszont bennünk kell legyen ez is, hogy Krisztus nélkül én is ott lennék. És ez a lényegi különbség, hogy Krisztussal, vagy Krisztus nélkül élek.
4: Igen, és annyi, hogy sokszor a kereszténység úgy állt hozzá, hogy felül vannak a keresztények, és alul meg a világiak. És hogy tényleg, hogyha nem úgy nézünk az emberekre, mint hogy akiknek tényleg szükségük van megváltásra, megváltozzon az életük, hanem úgy, hogy mi vagyunk felül és ők alól, akkor nem tudunk így jó viszonyulni hozzájuk.
3: Igen, nálunk a mi fülünk ezt nagyon könnyen szokja ezt a szót, hogy világiak, és értjük is. Ez is benne van a keresztény szótárunkban, ez Igen. A szó, és mi ezt egyből értjük. De nekem volt olyan tapasztalat, amikor elszóltam magam, vagy egy kicsit dörzsöltebb világi, mondta ezt, hogy na, én vagyok a világi, ugye, Lóri? Én világi vagyok. Tehát, hogy nekik ez nagyon sértő, és ilyen lekezelő. Tehát meg kell ezt magyaráznunk, hogy mit értünk ez alatt. Igen, mi is néha keresztények túl világiak vagyunk, pedig nem, tehát nem kéne ennyire világiasak legyünk. Meg most nagyon belebonyolultam a keresztény szóhasználatba, de értjük ezt, hogy ez sokkal inkább Krisztusra ragaszkodni, ráfigyelni, hozzátartozni, az odafelvalókkal törődni. De ez a lényegi különbség. Én elemérnek a meghatározással sokat nem tudnék fűzni emiatt.
2: Igen, tehát nem azért edő, hogy mi nem vagyunk ebbe a világban, mert mi máshol képzeljük már magunkat, mi már a mennybe vagyunk, egyáltalán nem, mi is ugyanolyan bűnös emberek vagyunk, az egyetlen faktor különbség az közöttünk és a másik halmaz között, hogy mi már elfogadtuk Krisztus, mint megváltó, nekünk van egy személyes kapcsolatunk Istennel.
3: De ez nyilván kihat az életvitelünket. Tehát ennek vannak látható következményé. Tehát csak egyszerű dolgot mondok. Mi a különbség köztem és Márk között? Én nős vagyok, ő nem nős. És akkor vannak ennek látható jelei? Tehát, hogy én mindig hazamegyek ugyanaz a nőhöz, ugyanaz a nőt szeretem, vele alszok, hűséges vagyok hozzá, vele vagyok egy háztartásban, stb. Stb. Nekem ez nincs megadott. Tehát az, hogy én kihez tartozom, vagy ki van az én életemben, ennek vannak látható következménye az életemben. Ugyanígy a Krisztusnak is. Tehát a Krisztus ott van az életemben, ennek vannak következménye. Ugyanúgy, ha nincs ott Krisztus, ennek is vannak következménye. Kinek így, kinek úgy.

0: Igen, tehát ahogy említetted, mind a két halmaz itt él a Földön, vannak megkülönböztető jegyeink, vannak azonos jegyeink. Hogyha mondnátok pár dolgot, hogy ez a két halmaz, a világ és a keresztények, hol mosódnak össze, vagy mik azok a dolgok, amikben itt teljesen szöges ellentétben vagyunk? Hogyan látjátok ti ezt? Mik ezek a megkülönböztető dolgok, amiket Lóri is említett?
1: A Biblia konkrétan mondja, hogy bűnben születtünk, és hogy minden embernek szüksége van megváltóra, megváltásra. És ugyanúgy személyesen az én életemről is el tudom mondani, hogy lázadtam Isten ellen, tettem egy csomó hülyességet, buliztam, csajoztam, stb. És szükségem volt arra pontra, amikor azt kellett kimondjam, hogy Jézus gyere a szívemben, és én ezeket a dolgokat leteszem, mert ezek nekem fájnak, és így elkezdett egy új élet. És hogy erre szükségem van minden embernek, hogy ezt megtudja, hogy neki szüksége van a megváltásra, Jézusra.
2: Tehát az új élet, meg a régi élet. Én azt mondom, hogy ott mosódik össze, ez erős szó, amit itt mondunk, hogy ott mosódik, hát ugyanabban a világban élünk. Ugyanazokat a kocsikat vezetjük, ugyanarra a villamosra ülünk fel, ugyanabban a suliba járunk, ugyanabban a munkahelyre megyünk be, ugyanabban a bevásárlóközpontba vásárolunk, ugyanazt esszük. Tehát egy csomó közös dolog van. Én úgy látom, a szöges ellentét a lényegi dolgokból. Hogyan közelítjük meg a házasságnak a kérdését, a gyereknevelést, az élet és halál kérdését, a szeretet, a megbocsájtás. Tehát, hogy itt vannak szöges ellentétek, a tolerancia vagy nem tolerancia. Mi az, amit bűnnek nevezünk, mi az, amit nem nevezünk bűnnek. Van Isten, nincs-e Isten? Tehát az élet lényegi kérdéseiben úgy gondolom, hogy egy átlag ember és egy istenfélő ember között óriási különbség van. És mindezt az Isten félelme határozza meg az adott tematikákra lebontva.

0: Így van. Illetve még az a másik nagy különbség, ami így eszembe jutott, hogy mindkét halmazt vonza magához a bűn. Tehát mindkettőnket próbál valahogy a bűn a saját karmai közé kaparintani, csak a keresztények ezeket kísértésnek tekintik, a világiak pedig lehetőségként tekintik. Tehát, hogyha valakit meghívnak bulizni, akinek nincs személyes kapcsolata Istennel, akkor az egy lehetőségként tekinti, hogy figyelj, ma este egy ott fogok szórakozni. De hogyha egy keresztényt hívnak meg ugyanígy, akkor ő kísértésnek tekinti, és küzd ellene, és kell is küzdeni az egész ellen. Viszont egy másik dolog, ami egyre inkább körvonalazódik, az az, hogy mindannyian vágyunk az igazságra. Mindannyian vágyunk valami igazra. Pláne ebbe a világba, ami túl van töltve digitális dolgokkal, túl van töltve álmokkal, álcákkal, mindannyian vágyunk valami igazra. Csak vannak, akik jó helyen keresik, vannak, akik rossz helyen keresik. Előbb-utóbb mindannyian meg fogjuk találni azt, hogy mi az igazság, és hogy miért is vagyunk itt a Földön. Van, aki korábban rájön, és még tud változni, viszont van, akinek már túl késő lesz ehhez. És itt is megadatik a mi lehetőségünk, hogy rámutassunk ezekre. Pláne azoknak az embereknek, akik nagyon mélyen bele vannak ezekbe a helyzetekbe, és úgy gondolnánk, hogy ennek már nincs semmi esélye, ez már úgyse fog megtérni, ez már úgyse lesz keresztény. Van, hogy pont azokat használja fel Isten, hogy de igen, azt akarom, hogy te menj hozzá, és tegyen neki bizonyságot, és mondd el neki, hogy mi az élet értelme. És ez az egyik kapcsolódási pont. Tehát muszáj, ha akarunk, ha nem, kapcsolódjunk ezekkel az emberekkel, sőt azokkal is, akikről mi úgy gondolnánk, hogy már semmi lehetőség és elveszett esetnek tekintjük.
1: Ez Istennek a szuverén joga, hogy ezt eldöntse. És míg bennünket éltet, addig kapcsolódunk el. És ezért az veszélyes, lehet említettük már valamikor valami beszélgetés kapcsán, hogy ha ilyen burokba élünk, és elizoláljuk magunkat a világtól, tehát bennük köztük kell forgolódjunk, szeretettel, tisztelettel rájuk tekintve, nem ilyen megvetéssel, nem feledni azt, amit Eli ecsetelt, hogy mi is valamikor ott voltunk, vagy ki tudja, hol lennénk, meddig süllyedtünk volna, hogy említettet ezt már, hogyha nem ismerjük meg Krisztust, mert nincs az ő megtartó ereje, az ő szent lelke bennünk.

0: Viszont nem szabad elfelejtenünk a missziós parancsot se, ami úgy szól, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká mindenkit, ami egy aktív cselekedetet mutat. Tehát menjetek ti, ne várjátok meg, hogy hozzátok jöjjenek, hanem ti menjetek. És úgy gondolom, ez neked különösen fontos. Említetted az előző részünkben, hogy gyülekezetet plántálsz, és azt gondolom nem úgy működik, mint egy mágnes, hogy amint megnyitottátok a kapuitokat, mindenki beáramlott, hogy jöntek az emberek Krisztushoz, meg akarták ismerni, hanem valóban te kellett kimenjél az emberekhez, hogy megismerd őket, személyes kapcsolatokat alakíts ki. Hogyan kell egy kereszténynek forgolódnia, hogy megnyerje az embereket Krisztusnak?
1: Hát, hogy építsünk ki szereteteljes kapcsolatokat. Például én, amikor Károlyba költöztem, akkor megkerestem azokat a helyeket, ahol az emberek forgolódnak, és az első az volt, hogy elmentem edzőterembe, és ott barátkoztam fiatalokkal, meg az én korosztályommal, és ott is épültek ki kapcsolatok, de leginkább az volt, hogy egyik ember mutatott be a másik embernek, hogy nézd meg, itt van Elemér a városba, és akkor elmondtak egy pár dolgot rólam, és akkor így megismertem embereket, vagy elmentem a kávézóba, ott is megismerkedtem emberekkel, és nagyon fontos tényleg az, hogy ott legyünk, ahol az emberek vannak. Hogy elérhetőek legyünk az embereknek a számára.
2: Uh-huh. És akkor bementél egy helyre, leszólítottad őket, vagy hogy mondanál egy-két dolgot? Tehát oké, ott vagy a kávézó, ott vagy az edzőteremben.
1: Igen. Hát volt, mondjuk egy kicsit ez vicces, de hogy a városban meg úgy voltam ott, mint ők úgy néztek rám, mint egy lelkészre.

0: Nagyon érdekes, hogy ez előítélet, amiről mi úgy gondolnánk, hogy negatívan befolyásol minket, tehát fú, ez a keresztény, ezzel nem beszélgetek, pont az ellentétje volt igaz rád, hogy ez a lelkész, gyere, és akkor beszélgessünk, meg megismertél embereket. És ez mennyire volt nehéz neked? Mennyire vagy introvertált, extrovertált, hogy hogyan sikerült ezt megélned?
1: Hát én szerintem én nyitott vagyok. Az első kapcsolódás, ami így könnyen le tudom szólítani az embereket. Persze kell egy kis idő, még így fellélegzek, de Károlyban az volt, hogy ahogy mentem így az utcán, én le tudtam szólítani új embereket, ismeretlen emberek mai napig is, ahogy találkozok emberekkel, próbálok valamilyen szinten kapcsolódni. Úgyhogy nekem nagyon könnyen ment ez, hogy emberekkel kapcsolatot létesítsek.
0: Uh-huh. Illetve ott van a másik csoport is, aki munkája meg magánélete révén rengeteg másik emberrel találkozik. Dóri, te hogyan éled meg ezt? Mert te pont ebbe a halmazba tartozol.
2: Itt olyan szempontból könnyebb, hogy már adott, vagy rá vagy kényszerülve ebben, hogyha polgári foglalatosságod is van, vagy akár diák vagy tanuló vagy, hogy ott vannak az osztálytársaid, ott vannak a csoporttársaid, ott vannak a munkatársaid. Na, ott a jelenünk kell prédikáljon, és aztán a szavaink is meg kell ragadni a lehetőséget. Ott talán mi az a baj velünk, hogy elbújunk. Én, ha visszaemlékszek a liszis évén, azt mondom, hogy sokkal többet kellett volna beszéljek. Sokkal többet. Sokkal többet. Nyilván nem kell átesni a ló túls oldalára, és akkor állandóan beszélni, de megragadni ennek a lehetőséget. És én úgy gondolom, Isten lelke tud bennünket figyelmeztetni, vagy ösztönözni, na figyelj, állj ezzel szóba, kérdezz rá erre a dologra. Ilyesmi. Tehát valahogy így, hogy Krisztus is ezt tette tulajdonképpen, bejött a mi világunkba, és nem fentről nézett, és akkor mi is be kell menjünk az életükbe, ott kell legyünk velük. Néha az áldozattal jár. Tudjátok, van az igaz, hogy Áron is megvegyétek az alkalmat, ez nem arról szól, hogy aki, hanem rólunk. Nekünk kerül az valamivel, hogy bemenjünk az ő világukba, hogy lehet elmegyek csak velük egy kirándulásra, egy túrázásra, egy bográcsozásra, egy sporttevékenységre, egy filmnézésre, egy sétára, egy konditerembe, ahogy mondtad Eliket, tehát hogy nem onnan indulj, na gyere, üljünk le, és egy biblia tanulmányt folytassunk 10 heten keresztül.
1: Például nekem is ez úgy volt, hogy nem az volt, hogy na, akivel találkoztam minden alkalommal, mondtam, gyere, térj meg, és akkor ha nem térsz meg, stb., hanem az első pillanatok azok mindig csak ilyen kapcsolódás, beszélgetés volt. És eljött mindig az a pillanat az életükbe, amikor ajtó nyílt arra, hogy megosztom az evangéliumot. Például, hogyha mondhatok egy példát.
2: Hogyne, kérlek.
1: Volt egy fiatal ember, egy ilyen 15-16 éves, és elhívatta a banketére vacsorára. És mondta, hogy nem osztom meg az osztálytársaival a történetemet, hogy hogyan tértem meg, így a srác. És akkor így megosztottam, hogy miből szabadultam meg, hogyan jöttem ki, hogy nekem is voltak öngyilkossági gondolataim, és minden fiatal így sorban mondta, hogy mindannyian öngyilkosok akartak lenni. És akkor ott volt az a pont, hogy most azt mondtam, hogy most megosztom az evangéliumot velük. És hogy akkor tényleg így nyíltak az ajtók. De tényleg, hogy arra kell törekedjünk, hogy igen, az is véglet, amikor mindig az evangéliumot, de jussunk el arra a pontra, amikor megosztjuk az evangéliumot, amikor nem hallgatunk el. Hallgatjuk, amikor nyílik az ajtó.

0: Igen, szerintem is ez az egyik legfontosabb dolog, amit így észrevettem az eddigi tapasztalataim alapján, hogy először téged kell megismerjenek, és veled kialakítani egy kapcsolatot, és csak utána tudnak Istennel kialakítani egy kapcsolatot. Hiszen ne felejtjük azt el, hogy mi itt a Földön képviselők vagyunk, úgymond. És ahogy hiszik, hogy mi élünk, ahogy látják, hogy mi élünk, lehet, hogy sokan úgy fogják elítélni az összes keresztényeket. Tehát ahogy te élsz, az lesz számukra az egyetlen példa, hogy milyen is egy keresztény. És ezért is egyrésztről tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy éljünk úgy, ahogy elvárják tőlünk, jó értelemben elvárják meg, hogy az igébe olvassuk, de hogy másik oldalt pedig ne csak a tetteinkkel cselekedjünk, hanem a szavainkkal is tegyünk valamit, és menjünk oda, és nyissunk. Te hogyan vetted észre az eddigi szolgálataidban? Mikor voltak azok a pillanatok, mikor úgy érezted, hogy most meg kell osztani az evangéliumot? Vannak erre jelek, vagy a Szentlélekre hallgatsz? Mégis hogyan történik ez?
1: Hát mindkettő. Volt, például volt olyan, hogy amikor tudtam, hogy csak egy, hogy ezzel a sráccal nem lesz több találkozásom, és akkor mondtam, hogy ezt nem hagyom ki, és akkor első találkozáskor már megosztottam az evangéliumot, a saját bizonyságtételemet, de volt olyan, hogy egy fél év után jött, hogy nagyon nehéz helyzetben volt, öngyilkossági kísérlet, vagy hogy padlón volt az élete, vagy krízisben volt a házassága, és hogy akkor abban a nehéz helyzetben, akkor ott voltam neki az életében, és akkor tudtam segíteni. Úgyhogy nagyon változó tényleg.
2: Azt hiszem, hogy kifolynomul kell legyen nagyon a kapcsolatunk Isten, hogy erre így ráérezzünk, amit van, hogy most a lélek figyelmeztet, vagy nem, már nincs több lehetőség, és most kell. Vagy várd ki azt a 5.-6. találkozást, vagy már az első 5 percen mondd el neki az evangéliumot. Hát azt hiszem, nagyon kell ismerd magadat, meg azt az embert, hogy ráérezze erre, és Isten lelke kell ebben figyelmeztessen.

0: Én meg most különös felhívást szeretnék intézni a fiataloknak, mert valamilyen szinten, hogyha belegondolunk, akkor minden gyülekezet egy generációra van arról, hogy kihaljon. Minden gyülekezet, minden felekezet. És nem figyel oda a fiatalokra, hogyha fiatalok nem figyelnek oda a fiatalokra, hogy tanítványokat képezzünk, hogy megosszuk az örömhírt, hogy megosszuk a bizonyságtételeinket, akkor ki fogunk halni. És ez nem feltétlenül a gyülekezet, nem feltétlenül az idősek szerepe, hanem a miénk is. Egyrészt is, mert minden fiatalnak mondom azt, hogy tényleg sose lesz annyi időd, amennyi most van. És erre látok nagyon jó példákat is a más barátaim között, akik missziókat indítottak a saját falujukba, vagy szolgálatokat, ifiket, tiniket, olyan helyeken, ahol még nem voltak, és ezeket megáldja az Úr. Tényleg, hogy oda tesszük magunkat, és Istenért teszünk valamit, akkor nagyon szépen ki tud az egész virágozni. De erre mi is oda kell figyeljünk, és tudatosan kereszt végezzük. Illetve egy másik érdekes dolog ezzel kapcsolatosan, hogy sokan úgy képzeljük el a tanítványokat, mint nagyon idős embereket, közben a tanítványok fiatal emberek voltak egy tanulmány szerint. Nagy részük 30 alatt volt. Mégis Isten ezeket a fiatalokat használta, hogy felforgassa az egész világot. Hogy menjenek és tanítványok át tegyenek mindenkit. És mi is képesek vagyunk erre, mi is meg tudjuk ezt tenni, csak oda kell rá figyelnünk Istenre, és kell hozzá egy kis bátorság. És de hogyha ez megtörténik, akkor szerintem csodálatos dolgokat tud tenni Isten. És ezért is bátorítok tényleg minden fiatalt, hogy használj ki ezt a lehetőséget, és tényleg legyen híd Isten és az emberek között.
1: Én meg vagyok győződve felől, hogy függetlenül attól, hogy most fiatal vagyok, vagy középkorú, vagy munkás, vagy tanuló, hogy Isten azokban a közegekben, amik belehelyezett, akár a családon keresztül, vagy a tanulmányon keresztül, a hétköznapjaim keresztül, ő lehetőséget ad arra nézve, hogy megosszam az evangéliumot. Tehát egyértelmű. És a második, miért kell megosszam? Hát mert nem vagyok önző most már. Érdekel a másik sorsa, érdekel, hogy mi lesz vele. Tehát szokták ahhoz hasonlítani, mint egy éhező koldus rátalál az ennivalóra, a forrásra, akkor nem bezabálja magát, és agyon reszi magát, hanem szól a többinek, hogy gyertek, itt a forrás. És megtaláltuk az életnek a vizét, az életnek a kenyerét Krisztusban. Ezért akarjuk ezt megosztani, és ezért kell, és ez nagyon jó, ez ösztöndő dolog, amit mondasz a fiatalok felé, már hogy legyen ilyen készség bennünk, és nyitottság, hogy ezt megosszuk másokkal.

0: Meg például a személyes kapcsolatainkon kívül mi csináltunk olyat, hogy fiatalokkal kimentünk az utcára, és így megosztottuk személyesen, így csak spontán random az evangéliumot, és ez nagyon jó volt, mert így a, nem csak az, hogy megosztottuk az evangéliumot, hanem az, hogy jöttek fiatalok, ők is bekapcsolódtak, ők is fellelkesedtek, és hogy vannak ilyen lehetőségek, és szerintem itt Váradon is, vagy bárhol fontos lenne az, hogy ne csak az legyen, hogy a kapcsolataimban kényelmesen megosztom az evangéliumot, hanem lennének ilyen lehetőségek, amikor na, most menjünk az utcára.
1: Tehát ez egymás bátorítása. Nagyon jó.
2: Igen, itt is nagyon fontos a közösség. Viszont az is nagyon fontos, hogy én, mint ember, én, mint keresztény ember meg tudjam állni a helyemet, és te hogyan látod ezt az egészet, hogy mégis mi segít abba, hogy tényleg keresztény lehessek, és hogy hiteles keresztény legyek az emberek között?
0: Ez jó kérdés. Hát az, hogy azt, amit én kaptam már Jézustól, azt én meg is éljem. Hogy ne csak beszéljek dolgokról, ne csak mondjak dolgokat, hanem lássák azt, hogy én nem egy képmutató keresztény vagyok, én nem egy olyan keresztény vagyok, aki vasárnap szépen tudok mosolyogni, hanem hétfőn, és ezt tudom lereagálni az emberek fele, a munkahelyemen, vagy bárhol. Nagyon fontos az, hogy minden nap kapcsolatban legyünk Istennel, mert hogyha nem vagyunk Istennel kapcsolatban minden nap, akkor könnyen így ki tudnak mozdítani bennünket, hogy ne éljek hiteles életet. De hogyha én merítek minden nap a Istennel való kapcsolatomból, akkor azt tudom közvetíteni mások felé, és akkor hitelesen meg tudom élni azt, amit Istentől kaptam. Ez szerintem nagyon fontos. Meg hogy tényleg nem utassak többet a valóságnál, hanem az, aki vagyok, azt éljem meg. Sokkal fontosabb az, hogy aki vagyok én, mint az, hogy amit teszek például.
2: Éven ezt én is megtapasztaltam, hogyha csak bizonyságtételeinkkel megyünk az emberek elé, és csak a jót mondjuk, hogy Isten hogy megsegített, meg nem semmi bűn az életembe, akkor ezzel csak eltávolodunk tőle. De hogyha elérkezünk ahhoz a ponthoz egy beszélgetésben, hogy elmondjuk, hogy figyelj, én is küzdöttem ezzel, ahogy te is mondtad a bizonyságtételedben, hogy igen, nekem is voltak öngyilkossági gondolataim, igen, én is átmentem ezeket a kihívásokon, de hogyan léptem át ezen? Hogy ott volt mellettem Isten, hogy megsegített, hogy hozzáfordultam segítségért, úgy gondolom, hogy ezek a mélypontok, ezek a pontok azok, amikkel igazán tudunk kapcsolódni.
0: Például nemrég volt egy srácra elmentem biciklizni, és akkor így bicikliztünk csak simán. És egy ponton feltett nekem egy kérdés, hogy mitől vagyok én más, mint a többi ember? Mert mondta, hogy valamit észrevett rajtam. És akkor egyszerűen addig nem beszéltünk erről, de azt mondtam, hogy így megosztottam vele azt, hogy mi van bennem, hogy mi van valójában bennem, és hogy az emberek arra felfigyelnek, hogy tényleg nem tisztában vannak azzal, hogyha te megéled azt, amit Istenből kapsz, hogy az valamitől másabb.
2: Persze előbb-utóbb, hogyha hiteles keresztényként élsz, akkor előbb-utóbb észreveszik rajtad, hogy te más vagy, és ők is jönni fognak hozzád annak ellenére, hogy nem ez az átlag igazság, de hogyha tényleg ki vannak alakítva ezek a személyes kapcsolatok, akkor ezek tényleg jönni fognak. Nagyon jó. Nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetésünket is, köszönjük, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat. Hiszem azt, hogy nagyon sokaknak bátorítás és motiváló, inspiráló lehet az egész. Tehát köszönjük még egyszer, nektek köszönjük, hogy velünk voltatok. A jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.

Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Vond be Jézust mindenbe. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre. Lukács evangélium a 2. fejezet, 44-es vers. A Bibliában ez áll. Jézus szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársak között van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Lukács evangélium a 2. fejezet, 41-es verstől a 47-es versig. Figyeld meg a következő szavakat. Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Azt hitték, hogy az utitársak között van. Egy egész napon át utaztak, mire észrevették, hogy nincs velük, azután pedig 3 napig tartott, míg megtalálták. Van ebben egy tanulság a számodra. Könnyebb elveszíteni Isten jelenlétét, mint visszaszerezni, ha egyszer elveszett. Könnyű eltávolodni az Úrtól, a magad feje után menni, és közben észre sem venni, hogy nem vontad be őt a mindennapjaidba, vagy nem kérted ki a véleményét a terveiddel kapcsolatban. Ha mindenkor érezni akarod Isten jelenlétét, tudatosan vond be őt mindenbe, amit teszel. Jézus megígérte, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. János evangélium a 14. fejezet, 23-as vers.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tessék mondani, számít-e nekünk Isten igéje? Természetesen, akik eddig megnézték ezt a felvételt, már lehet, hogy azon gondolkoznak, hogy hogy lehet egyáltalán ilyen kérdéssel kezdeni egy ige hirdetést. Ez azért nagyon fontos, mert egy olyan időszakban élünk, amikor néhány dolog a környezetünkben kezd a nyakunkba borulni. Tessenek csak arra gondolni, Isten igéje azt mondja, hogy még mielőtt az Úr Jézus visszajön, elkezdődik az ítélet az Isten házán. És ez az ítélet az Isten házán, ez nem azt jelenti, hogy majd Isten valamiféle bírósági pert hirdet nyilvánosan, valahol Brüsszelben, vagy Budapesten, vagy Moszkvában, vagy New Yorkban, és ott angyalok fognak elkezdeni különleges dolgokat elmondani. Ez azt jelenti, hogy Isten házának a tagjai lelepleződnek, hogy azok a bűnök, amik takargatva voltak, amik leplezgetve voltak, azok egyszerre felszínre kerülnek. De hát miért jó ez az Istennek? Ez azért fontos kérdés, mert nagyon sokan arra számítanak, hogy mégiscsak mekkora szégyen lenne már, ha Isten leleplez dolgokat, ami mégiscsak az ő népében van, és hát inkább Isten is félrenéz és hallgat, nehogy már ilyen szégyenteljes dolgok kiderüljenek. Tessenek egészen nyugodtak lenni. Isten nem szokta félteni a saját tekintélyét. Mert hogy őt nem dicsőíti semmiféle hazugság, és nem attól lesz ő magasztosabb és dicsőbb, hogyha nem engedi, hogy kiderüljenek a saját embereiről, ha azok bűnben élnek. Tessék csak Ézsaiás profétára gondolni. Az 5. fejezetben ezt olvasom. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Lehet azt mondani, hogy de hát miről beszél Ézsaiás? Hát egy kisgyerek is látja, hogyha éjszaka van, vagy ha nappal, hát nem lehet azt mondani a világosságra, hogy a sötétség, és a sötétségre, hogy világosság. Akkor most hagyjuk a kisgyerekeket, kedves nézői, kedves hallgatói. És nézzünk a saját szívünkbe. Hányszor próbáljuk eltusolni a sötét dolgokat, és úgy beszélni, minthogyha a sötét dolgok igazából nem is lennének azok? Hányszor hivatkozunk Istenre olyan dolgokban, amikor egy bűnt kell takargatni? Valaki parázna lett. Megcsalta a feleségét, cserben hagyta ezzel a gyermekeit, és aztán lelepleződik. És mi rá a reakció? Nagyon sokak részéről az, hogy hát mindnyájan bűnösök vagyunk, nem szabad erről még csak beszélni sem, hát meg kell neki bocsátani, és ez nagyszerű. Ez egy nagyon szép válasz. És tessék mondani, akiknek szétdúlta a házasságát, azokkal mi lesz? És azokkal a gyerekekkel mi lesz? Akár több házasságban is, akik ettől a tettől egészen elképesztően megalázó helyzetbe kerültek. Mert hogy nem tudok tenni valamit úgy, hogy ne legyen benne érintett a közvetlen környezetem. Híre megy, emberek találkoznak, esetleg ujjal mutogatnak, és azzal, hogyha leplezzük a bűnt, ahelyett, hogy lelepleznénk és segítenénk meggyógyulni, azzal pont abban segítünk, hogy a bűn egyre mélyebbre terjedjen, és egyre jobban elhatalmasodjon. Azt lehet mondani a keserűre, hogy édes, és az édesre, hogy keserű. Hát tessék kipróbálni, hogyha valaki összetudja keverni a mézet valami rettentő keservesen keserű dologgal, akkor ott valami komoly ízlelési probléma van. De attól, hogy azt állítjuk egy keserű dologról, hogy az egyébként méz, attól az édes lesz. Ugyanilyenek a próbálkozásaink, még egyszer kell mondanom, amikor a bűnt próbáljuk leplezni vagy kimosdatni. Már csak azért is, mert Isten nem fog szemet hunyni, tessék csak nézni. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik hősök a borívásban, vitézek az italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnös, de az igazak igazát elvitatják, azért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskad a tűzben, úgy korhad el a gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének a beszédét. Ezért gerjed haragra népe ellen az Úr. Mert hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem a világról beszélünk, nem azokról, akik még soha nem hallottak a mindenható Istenről, hanem azokról, akik benn élnek, a gyülekezetben, a Krisztus testében. Sokan azt mondják, ne szólj szám, nem fáj fejem. Még egyszer kérdezem, hova vezet ez? Valamikor, amikor atyáink a hitvallásokat fogalmazták, és itt nem feltétlenül Magyarországra kell gondolni, hanem akár a helvét hitvallásra kell gondolni, akkor ők nagyon komolyan megfogalmazták, hogy az újszövetségi gyülekezetnek az egyik legfontosabb feladata, hogy felismeri a bűnt, és hirdeti a bűnbocsánatot, de bűnbánatra hív, és bűnbánat után hirdeti a bűnbocsánatot, nem pedig helyett. Amikor sötétnek mondjuk a világosat, és világosnak mondjuk a sötétet, talán az egyik legegyértelműbb és legnyilvánvalóbb megnyilvánulása ennek, amit ma sajnos egyre szélesebb körben gyakorol az egyház. Evangelizációkat hirdetünk, ott döntésre hívunk, és hogyha valaki netalántán jelezte azt, hogy érdeklődik az evangélium után, akkor kihirdetjük, hogy ő megtért, újjászületett, és mostantól üdvössége van. Ezzel természetesen a legrosszabb dolgot követjük el. Olyan, mintha védőoltást kapott volna megtérés ellen. Mert innentől ő abban a hitben van, hogy akkor minden rendben, elrendezve, megnyerte az üdvösséget. És közben az életében nemhogy nem változott semmi, hanem esetleg még gonoszabbra fordulnak a dolgok. És mivel nem változott semmi, milyen lesz a gyakorlata? Nagyon könnyen lesz belőle egy úgynevezett vasárnapi keresztény, aki elmegy a templomba, imaházba, ott tudja, hogy hogy kell viselkedni, elénekli az énekeket, viszonylag könnyen elsajátítja a kánaáni nyelvezetet, azt, amit a gyülekezetben szoktak hallani, azt is mondja, amit a gyülekezetben akarnak tőle hallani, és a mindennapokban meg él úgy, ahogy él. Akarjuk mi ezt? Vagy akarunk az Isten népen lenni? Egy olyan nép, aki kedves az Úrnak, és egy olyan nép, akivel, ha találkozik a világ, úgy, ahogy ezt az új szövetségben olvassuk, pünkösd után nem sokkal, hogy nem mernek közéjük elegyedni, mert annyira tiszta és szent életet élnek, hogy mindenki érzi, hogy ez nem játék. Aki a gyülekezetbe akar kerülni, aki a gyülekezetbe akar élni, az innentől kezdve egy egészen más élet helyzetben és egy egészen más élet felfogásban él. Attól tartok, ez az idealisztikusnak gondolt kép, amit egyébként a Biblia nem idealisztikusnak mondott, hanem a Szentlélek munkájának, azért ezt nagyon fontos, hogy ki kell hangsúlyoznunk, mára összeomlott. Ma nagyon sokan büszkélkednek azzal, nem vagyunk mi mások, mint a világ. Ugyanazok a bűnök vannak köztünk, ugyanúgy elragadnak az indulataink, és akkor szitokszóra nyílik a szánk, ugyanúgy viselkedünk a házasságunkban, ha kell, elválunk, újraházasodunk, ha kell, keresünk magunknak valami más kedvtelést, vagy valaki más kedvünkre valót, és a gyermekeink ugyanúgy szenvednek, és ugyanúgy rettegnek a jövőtől. De hát Isten nem ezt akarta. Nem ezért hívott népet magának. És nem ezért adta az Úr Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát értünk. Lehet, valaki azt mondja, túl kemény ez. Tessék mondani, az élet puha? Vajon elfogadtuk Istennek azt a világos és egyértelmű hívását, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok? És hogyha nem akarunk azok lenni, akkor mi marad nekünk? Hát, amit Ézsaiástól olvastunk. Jaj azoknak, akik. És lehet, hogy egy ideig úgy néz ki, fut a szekér. De aztán egyszer csak kidurran a lufi, vagy fejünkre omlik minden, ahogy a régebbiek mondják. Az elmúlt héten bejárta a keresztény sajtót, internetet, egy eset. Attól tartok, most valami hasonlát élünk át, amit már sokszor. Hirtelen nagyon sokan szólalnak meg, és kezdenek bebújni emögé az eset mögé. Amikor katona voltam, egy kicsit más világ volt még, és akkor az egyik tiszt mondott egy nagyon fontos tanácsot. Ha bombázásba keveredsz, és túlélted az első hullámot, nézd meg, hogy hova hullottak az előző bombák, keress egy bombatölcsért és bújj bele. Kicsi a valószínűsége, hogy még egyszer ugyanoda hullik a következő. Attól tartok, most valami hasonló esemény zajlik. Jó páran a bombatölcsérben próbálnak menedéket keresni, nehogy a következő esetleg őket érje. Nem ez a megoldás. Bűnbocsánatot kizárólag önkéntes és mélyen összetört, megrendült, valóságos bűnbánat után lehet kapni. Igaz, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. De az nem bűnbánat, hogyha valaki lelepleződik, és azt mondja, hogy ja, hát tényleg, ezt tettem. Ezt kipróbálta Ákán annak idején, és Isten ezt a bűnbánatot nem tekintette bűnbánatnak, mert nem is volt az. A bűnbánat az Isten igéjének a hatására történik, amikor szembefordulok a saját szívemmel, és azt mondom, vétkeztem. Vétkeztem az ég ellen. És vétkeztem azok ellen, akik ellen vétkeztem. Úgyhogy most fölkelek, és megyek, és bevallom vétkemet. Enélkül, a bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. És ez azért nagyon fontos, mert ilyenféle bűnbánat nélkül nincs bűn megutálás és elhagyás. Márpedig anélkül új életben járni lehetetlen. Tessék mondani, hova fogunk mi esni? Azoknak, akik szentek akarnak lenni, és ezért, ha kell, megítélik a saját szívüket is, saját tetteiket is, vagy azokhoz, akik keresik, hogy hova bújhatnának a lelepleződések elő. Mert akkor az érvényes rám is, mint amit Ézsaiás mondott. Megutáltam az Isten beszédét, és megvetettem a seregek urának a tanítását. Lehet ezt tanítóként tenni? Persze. Vannak, akik úgy gondolják, hogy amíg azt prédikálom, amit prédikálni kell, addig nem eshet rám a fény, hiszen nálam van a reflektor. Isten nem csúfoltatik meg. Leleplezi az életünket. És ez a leleplezés azért van, hogy lehetőleg még időben meneküljünk. Nem a következmények elől, hanem a kárhozat elől. Hívok most mindenkit imádkozni. Azért, mert az Isten kegyelmes. De nem az olcsó kegyelmet árulja, amúgy a nyári kiárusításon 50-60-70-80%-kal, vagy ahogy a legtöbben mondják, teljesen ingyen. Mert hogy Istennek az a kegyelem, amit nekem ad, akkora árba került, ami elképzelhetetlen. Az Úr Jézus Krisztusnak az életébe. De azt akarta, hogy megtérjek és éljek. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy amikor egy-egy nagyobb detonáció van, utána hatalmas a felzúdulás, aztán elül a por, és tulajdonképpen minden megy tovább. Kérlek téged, Uram, hogy segíts, hogy el ne felejtsük, hogy ez csak a mi képzeletünkben zajlik így. Mert a te könyveidben minden föl van írva. És amikor visszajön az emberfia, akkor könyvek nyitattak meg. És ha valakit nem találnak beírva az életkönyvébe, az elkározott. Segíts, Uram, nem hitegetni magunkat azzal, hogy majd elmúlnak a dolgok. Bűnbánat, bűnvallás, a bűn elhagyása nélkül, a bűnbocsánat elfogadása és megérése nélkül nincs üdvösség. Segíts ezt komolyan venni, és még időben menekülni a te kereszted alá. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj. A mai ige János evangélium a 15. fejezet 2. verse. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Gondolatok az ígéről. Drága ígéret ez annak, aki minden erejével gyümölcstermő életet akar élni. Pedig, mintha nem is lenne olyan bíztató ígéret ez, valóban szükséges a gyümölcsöt termő vesszőt is nyesegetni? Le kell metszeni még a legjobb, leghasznosabb emberektől is? Kétség kívül így van ez, hiszen az Úr gyakran tisztogat valamilyen próbatétellel vagy szenvedéssel. Által. Ebben az életben nem a gonoszok, hanem a jók osztály része a szenvedés, mindezért azonban bőséges kárpótlás lesz a jutalmuk. Ha ezáltal sok gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak, akkor viseljük el alázattal metszegetését, és ne bánjuk elveszni azt, amit ő lenyes az életünkből. Sokszor azonban nem is szenvedés, hanem egyedül igével tisztogat bennünket az Úr. És ez elveszi igénk azon élét, amely elsőre talán nem látszott olyan biztatónak. Az ige tisztábbá és gyümölcsözőbbé tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermésre rendelt bennünket, addig munkálkodik bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt hozunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendezzünk? A gyümölcstermő élet lehetősége vigasztalóbb számunkra, mintha gazdagságot, egészséges vagy földi dicsőséget ígérne nekünk. Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, és add, hogy bőségesen teremjek gyümölcsöt a te dicsőségedre. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról: meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a Korintusiakhoz írt első levélbe, és ott a második fejezet 12. és 13. versében a következőképpen. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.

0: Olyan nagy szükségünk van arra, drága megváltónk, hogy valóban lelki emberként gondolkozzunk, és hogy akiktől tanítást nyerünk, azok is lelki módon gondolkozzanak, és akiket mi tanítunk, azokat is lelki módon tanítsuk. Olyan sokszor felejtjük el, hogy a te szolgálatod az nem valami emberi csúcs teljesítmény, emberi törekvés, szándék, motiváció, hanem az a te lelkednek a munkája. És szeretnénk ebbe a munkába valamilyen módon belesimulni, alkalmas eszközökké válni. Kérünk a te áldat kegyelmeddel. Jelenj meg ma is itt köztünk, és azokat is áld meg, akik hallgatnak bennünket, velünk együtt gondolkoznak, hogy mindaz, amiről beszélünk, ne szócséplés legyen, hanem a te áldott üzeneted, lelki kenyér. Amen.
1: Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azokat is szeretettel köszöntjük, akik a rádión keresztül kapcsolódnak hétről hétre a mi kis társaságunkhoz. Köszönjük ezt a bátorítást, és a Jóisten áldását kívánjuk az önök életére is. Elérkeztünk a Lelki Ajándékok című gondolatsorhoz. A lelki ajándékok alkalmasak arra, hogy az ember valamilyen módon eltérjen a lényektől. A lelki ajándék az mindig a szolgálatra adódik. És nem egyszer láttam az életben, hogy aki valamilyen lelki ajándékkal rendelkezik, az inkább valami uralomra, valami hatalomra törekvést gondol megvalósítani a lelki ajándékon keresztül. És a lelki ajándék az mindig a közösségért van. Az nem azért van, hogy én megvilágosodjak, és én két fejjel magasabb legyek, mint a körülöttem állók vagy ülők. Nem, mi egyformák vagyunk, és mindegyikünknek egy másik lelki ajándéka van. Olyan, mint egy nagy zenekar. A zenekarban nincs felesleges hegedűs, nincs felesleges billentyűs, nincs felesleges, aki fúvós hangszereken játszik. És a lélek az alkalmassá tesz bennünket, hogy egy ilyen közösséget tudjunk kialakítani. Amivel te rendelkezel, azzal nem rendelkezem én. Amivel én rendelkezem, lehet, hogy azzal nem rendelkezik ebbe a kis közösségbe. És egymást segíteni kell, és azt is mondhatnánk, hogy egy lélek, de sok ajándék. És ez a sok, ez valami egységbe kell tömörüljön. Bizonyára voltatok már olyan koncerten, amikor a koncert előtt mindenki a maga szólamát gyakorolta, és milyen rendezetlen dolog volt, és amikor odaállt a dirigens, felemelte jobb kézzel a pálcáját, mindenki elcsendesedett, és abban a pillanatban minden a helyére került. Na, a lélek is ilyen. Nem gondolhatjuk, hogy mi a lélek nélkül a tőle kapott adományokat mi tőle függetlenül gyakorolhatjuk. Nézzük ennyi kis bevezetés után a különféle ajándékokra vonatkozó bibliai igehelyet, a Korintusi első levél 12. fejezet első 6 verse. Mit mond számunkra Székely Marika?
2: A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz.
1: Köszönöm szépen. Kinek van gondolata, Tibor?
0: Itt az elejéhez hadd mondjak egy mondatot. Itt ugyanis nagyon sokszor a mai helyzetből, általában a mai helyzetből kiindulva szoktuk Isten igéjét nézni, és visszavetítünk nagyon sok mindent. Itt van például ez a senki nem mondja, hogy Jézus átkozott, aki a Szentlélek által szól, és senki nem mondhatja, hogy Jézus Úr csak a Szentlélek által. És lehet, hogy valaki azt mondja most, hogy hát simán ki tudom mondani én bárhogy azt, hogy Jézus Úr, hát akárhányszor elmondom. Igen, csak ebben az időszakban ez két nagyon fontos kifejezés volt. Ha valakit bíróság elé állítottak, és azt mondta, hogy Jézus átkozott, akkor meghagyták az életét. Ha azt mondta, hogy Jézus Úr, ez császárgyalázás, ezért halálos ítélet járhatott. Ebben az összefüggésben érdemes nézni azt, hogy vajon mondja-e valaki azt, hogy Jézus átkozott, akiben Isten lelke él? Nem fogja ezt mondani, még akkor se erre rámegy az élete. És mondja-e azt valaki, hogy Jézus Úr, ha fenyegetett az élete, ha nincs az Isten lelke a szívében, és csak dafkéból, bocsánat, hőzöngésből, vagy olyan kurucos odatevésből, hogy csak azért. Hát aki az életét kockáztatja ilyen hőzöngésből, az ostoba. De aki a Szentlélek szívébe fogadása után nem hajlandó mást mondani, csak azt, hogy Jézus Úr, arról meg lehet ismerni, hogy valóban Isten lelke lakik a szívében. Mártirok tízezrei tanúsítják ezt.
1: Köszönöm szépen. Apa László testvér, aztán Anikó.
3: Amikor Jézus feltámadt és készült elmenni erről a földről, akkor a tanítványoknak nagyon nehezen férte fejükbe az, hogy hogyan lesz Jézus nélkül. Hát hogy fog tovább menni a munka, hogy fog tovább menni a mű, hogyha az Úr nincs velük. És Jézus elmondja nekik, hogy ha én elmegyek, nem foglak titeket árvákul hagyni, hanem el fog jönni a lélek, és ő fel fog ruházni különféle ajándékokkal benneteket, egyiket ilyennel, másikat olyannal, és milyen csodálatos volt az, amikor a Szentlélek eljött, és egyik tanítványt megajándékozta egy

0: csak azt a munkát akarnánk elvégezni, amivel minket megbízott a lélek, ami pont rám van szabatva, ami pont az enyém, de azt tökéletesen igyekeznénk végrehajtani, azt elvégezni, és a másik munkáját megértékelni. Amit a lélek ő neki adott, azt a munkát, azt nagyra tartani, hiszen ebben az esetben tudna összeállni egy, és én hiszem azt, hogy ebben így fog összeállni egy komplex kép az idő végén, az idők végén, amikor a Szentlélek ismét kiárad, és be fogja tölteni azokat, akik vágyodnak erre, és be fogják fejezni Isten munkát ebben a világban.
1: Köszönöm szépen, Annikó.
2: Én az ajándék szóba szeretnék egy kicsit elmélyedni, hogy ez mit is jelent. Hát ajándék, ha valaki kap, akkor van egy ajándékozó. És ő dönti el, hogy kinek ad, és mit. Tehát nem az van, hogy megrendelem, ha bár ugye van mostanában kísértés rá, hogy megrendelnék akár még egy karácsonyi ajándékot is, vagy egy menyegzői ajándékot, stb. De az az ajándékozó szuverén joga, és teljes mértékben az ő döntése, hogy kinek, mit ad, mikor és mennyit. És ha Isten a lelkét és a lelki ajándékokat ad, akkor hadd legyen már Isten dolga, hogy mit ad és kinek. És mivel ő a bölcs úr, ő pontosan tudja, hogy mi az, amit el tudok fogadni, amit elbírok. Mert ha valakit, mondjuk egy kisgyereket megajándékozok iszonyatos mennyiségű pénzzel, most itt tételezzük föl, a gyerek nem fogja tudni azt bölcsen használni, mert nincs még abban az állapotban. Ahhoz kell egy megfelelő érettség, hogy tudjon az ajándékkal bánni. És így van Isten is, hogy ő úgy adja az ajándékait, hogy aki kapja, az valóban a közösség hasznára használhassa, ne terhelje túl, ne tegye felfuvalkodottá, hanem építő, hasznos legyen a saját számára is, de a közösség számára is.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér.
3: Folytatnám egy kicsit az Annika gondolatmenetét, hogy itt a sok színűség, tehát a Szentlélek sokszínű ajándékot ajándékoz, és ő tudja, hogy miért ajándékoz úgy ajándékot, és kinek, mindenkinek a saját tehetsége szerint. Azt is mondhatnánk, hogy a Szentlélek a nagy-nagy karmester, aki szimfóniát és harmóniát tud teremteni, ezt értsük jelképesen a közösségek és a testvérek között is. És mi nekünk ennek tudatába kell éljük a életünket, és kell szolgáljunk, hogy ajándékot kaptunk, azzal tartozunk, azt nem lehet elásni ugyanúgy, mint a talentumot, azt a közösség hasznára adta a Jóisten ajándékul mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Én ahhoz a mondathoz szeretnék egy gondolatot fűzni, hogy senki nem mondhatja Úrnak Krisztus csak a Szentlélek által. De gondolkodtunk azon, hogy ez a mondat mit is jelent, mármint, hogy Úrnak nevezni Krisztust. Mert ugye az Ószövetségben az Úr méltóság név, az az Istent illeti meg. Én vagyok az Úr, a te Istened. Tehát amikor mi Úrnak nevezzük Jézust, akkor gyakorlatilag az Isten voltát ismerjük el. Ami pedig az ajándékokat illetik, ha valaki nem él, vagy nem megfelelően él a kapott ajándékával, azt az ajándékot vissza is lehet venni. Még a polgári jog is ismeri az ajándék visszakövetelésének lehetőségét, igaz, hogy szűk körben meghatározott feltételek mellett, de még a mai magyar jog is. Hát gondoljuk el, ha Isten adott valamit, és nem élünk vele, akkor miért ne venné vissza? Nem termi meg a gyümölcsöt, amiért adta.
1: A gyors reakció.
5: Sőt, bocsánat, hogy hozzáfűzök valamit. Istennek joga van bizonyos ajándékot rendkívüli helyzetekben egy-egy alkalommal működtetni. Valaki által. Ez nem azt jelenti, hogy visszavonta, ott akkor arra volt szükség. Tehát egy szerszámot nyomott a kezembe. És éppen ezért ezt nagyon fontosnak érzem. A lélek ajándéka soha nem bizonyíték arra, hogy én milyen

0: Közösségben élek Istennel. Az a gyümölcs, a lélek gyümölcse. Az, hogy Isten éppen fölhasznál, és erre fölhatalmazást ad egy ajándékon keresztül, az egy másik kérdés.
1: Köszönöm szépen. István?
2: Mi arról beszélünk ez a mai nap gondolkodásunk, hogy különféle ajándékok. Ez a különféle szóra nem helyezném a hangsúlyt, hanem az egységre. Tehát tulajdonképpen az egész tanulmányunk arról szól, hogy a különbözőségekről meglévő egység. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a lelki ajándékok az egység erősítésére szolgálnak, és a lélek adja tulajdonképpen a lélektől származó különböző képességek ezek. Egyénileg kapjuk, és amit bevezető gondolatokban aláhúztál, hogy az a közösség javára, a közösség erősítésére adja. Különfélességekben való egység, ez egy központi gondolat.
1: Köszönjük szépen, Marika!
3: Nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy miért erőltetjük azt, amire a másik kapott ajándékot. Mert sokszor becsapjuk magunkat, fel kell fedezni, hogy az Úr milyen képességeket adott, és azzal használni a közösségnek, és nem az énünk kiemelkedését szolgálja az a talentum. De van, ami nagyon erőltetünk, és nem sikerül semmi, de rá kell jönni, hogy ez nem az én képességem, és tovább kéne lépni.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Egység a különbözőségben. Korintusi első levél, 12. fejezet, 12. versétől a 14. verség. Apa László.
4: Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé keresztelkedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból.
1: Köszönöm szépen. Tehát a test sok tagjai egyfajta metafora, a gyülekezeten belüli sokaság, de mégis egység kérdése. Egység a sokaságban, vagy a sokaság egysége. Hogy látjátok, Anikó?
5: Nekem még az előző képhez is, tehát amikor beszéltünk, hogy Isten az ajándékokat saját tetszése szerint és a gyülekezet szükségének megfelelően adja, és most itt ezzel a testképpel kiegészítve egy egész hétköznapi hasonlat jutott az eszembe. Mekkora nagy baj az, amikor valamelyik szervünk, bármelyik, elkezd túl burjánzani. Ezt ugye egész röviden ráknak hívjuk, amikor egy sejtcsoport őrült szaporodásba kezd, és tönkreteszi az egész testet, megöli. Mekkora nagy baj az, hogyha egy gyülekezetben, most értsük jól, egy sejtcsoport, aki lehet, hogy én vagyok, elkezdek túl burjánzani, mert én akarok mindent tenni, és nem fogadom el a Krisztus által kijelölt helyemet. Ha én túl burjánzok, túl növök azon a feladaton, amit Isten nekem adott, akkor nem építeni fogom a közösséget, Krisztus testét, hanem megölhetem hosszú távon, mert egyszerűen, bocsánat, Krisztus teste is rákos lesz. Mennyire védekezünk ez ellen a világi életben? Az orvostudomány mindent megtesz, hogy megtalálja a különböző gyógymódokat. Nekünk, keresztényeknek, Krisztus gyülekezetének nem kéne ugyanígy figyelnünk arra, hogy egyik tag sem kezdjen el magát túlértékelni, legyek ez én, vagy legyen a testvérem, hanem mindenki a szerint éljen, és azt a munkát végezze, azzal az alázattal, amit Krisztus elvárt, és ahova Krisztus helyezte.
1: Köszönöm szépen, Marika.
3: Én is a test példájával hozakodnék elő, hogy egy épp egészséges test minden része egymással összhangba működik az agy irányításával. Ha valamelyik kiesik, hát nehéz pótolni. Hát ha az agy kiesik, akkor azt mondjuk, hogy élő, halott valaki, mert szervei működnek, de az egész agyhalott, de ugye tudjuk azt, hogy Krisztus a fej. Tehát, hogyha ő nem irányít, akkor hiába mondod, hogy élsz, mégis halott vagy. És vannak dolgok, amiket lehet pótolni, tehát ízületeket, szervátültetések is vannak, de hogyha a beültetett szerv nem alkalmazkodik ahhoz a közeghez, akkor az a szervezet kilöki magából. Tehát ha valaki be akar tagozódni, akkor annak hozzá a szervezethez kell alkalmazkodnia. Mert
1: és
3: külön...
1: nem fordítva.
3: Igen.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
6: Egy gondolatot szeretnék megemlíteni a tanulmányunkból. Mennyi jót lehetne tenni, ha helyesen élnénk a lelki ajándékainkkal. Kötelessége mindazoknak, akik mennyei áldásokból részesültek, hogy fényt hintsenek mások útjára.
1: Nagyon szépen.
6: Vajon megtesszük-e ezt?
1: Köszönjük szépen. Szigeti István, aztán Tibor.
2: Összefoglalóan azt hoznám én alá, hogy tulajdonképpen itt a testhasonlatról beszélünk, de ugyanezt alkalmazható a zenekar esetében, amit a bevezetőben említettél. Mindegyik különböző tagokból áll, ez az első nagy a különbözőségekben való egység, ezt húznám megint alá. És egymásra vannak utalva, ez is egy nagyon fontos. És a harmadik, hogy ebből az is következik, hogy mindegyikre szükség van, mindegyikre szükség van. És a korintusiaknál pedig az volt a gond, amit Anikó már említett, hogy ez a túlértékelés, hogy egyes tagokat, egyes testrészeket túlértékelünk, egymás fölé helyezzük, és az oda vezet egyik fontos, a másik nem fontos, fontosabb, kevésbé fontos, megkülönböző tegyünk. Tehát nagyon fontos, hogy ez a különbözőségben való egységnek a gondolatát támasz alá itt a páli hasonlat.
1: Nagyon szépen köszönjük, István. Tibor?
0: Megmondom őszintén, egy furcsa példa jutott eszembe. Fiatal lelkipásztor voltam még, amikor egy gyülekezetnél padokat kellett cserélni, és elmentem egy asztaloshoz, akiről azt mondták, hogy nagyon kiváló szakember, hogy beszéljünk arról, hogy meg kéne rendelni ezeket a padokat, vállalja-e. És elkezdett engem körbevezetni a műhelyébe, hogy neki ilyen gyalúja van, meg olyan fűrésze van, meg ilyen csiszológépe van, meg... És egy ideig bírtam én ezt, és aztán azt mondtam, hogy azt mutassa meg, hogy végtermék milyen. És ilyen döbbente nézett rám. Pedig hát kit érdekel, hogy milyen szerszáma van? Hát tőlem már bocsánat, ha simogatni tud olyat, nekem az is jó. Nekem az a kérdésem, hogy mi a végtermék. És miért kaptuk az ajándékokat? Annak van egy végcélja, hogy a Krisztus evangéliuma eljusson az emberekhez, és értsék meg, hogy Isten miért küldte ide Krisztust. Ha ezt a lelki ajándékaink felhasználásával a gyülekezeten nem tudjuk elérni, akkor teljesen mindegy, milyen ajándékaink vannak, akkor ez nem egyéb, mint egy ilyen nagy, bocsánat, de cirkuszi látványosság. És körülbelül az is lesz az eredmény, Korintusban volt is belőle valami hasonló, ha jól emlékszem. Isten azt akarta, hogy használjuk ezeket az ő dicsőségére, de mindig a célt tartva szem előtt. És a szerszámot nem keverendő össze azzal, ami a végeredmény.
1: És akkor ez az asztalos csinálta meg a padokat, vagy egy másik asztalos?
0: Végül ő, amikor beláttuk együtt közösen, hogy mégiscsak padra van szükség.
1: Köszönjük szépen, László.
7: A különbözőségekről beszélünk, meg a különbözőségek között létrejövő egységről egy valamiről nem szóltunk. Hogy ezt az egységet kiteremti meg. Mert a testünk is különböző részekből áll, de azért a fejünk, az agyunk az, amelyik megteremti az összhangot és működtet. Tehát a gyülekezetben is lehet sokféle ajándék, sokféle különbözőség, és mégis lehet egy, ha azt a bizonyos főt hajlandó követni. És ki ez a fő? Jézus Krisztus. Mondjuk már ki.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Ami sok esetben meg tudja nehezíteni az keresztény ember életét és a gyülekezetben az életét, mindaz, amit eddig itt éppen kiemeltek és beszélgettünk róla, hogy sokféle ajándék van, és felfedezhető néha az, hogy egyik-másik testvér rosszul él ezekkel az ajándékokkal, visszaélés lát az ember, és ez sok esetben oda vezet, hogy a törekvőknek is elveszi a kedvét, és azt mondja, hogy hát akkor már én se csinálom, és ez nem jó. Miért? Mert van egy példázat a Bibliában, ami nagyon szépen elénk tárja azt, hogy Jézus Krisztus visszajöveteléig az egyházban jelen lesz azoknak a száma, akik helyesen használják az ajándékokat, és jelen lesz azoknak a száma, akik visszaélnek ezzel, és nem használják helyesen. Ugyanis abban a példában, amikor ugye a konkoly és a búza példájára gondolok, hogy amikor oda mennek ugye az úrhoz a szolgák, és mondják, hogy uram, konkoly is van a búzában, ki kéne ám azt onnan szedni? És mondja az úr neki, hogy inkább ne. Tehát hagyjátok, hogy növekedjen, hagyjátok ott, tudom, hogy az ott nem jó, de majd jön az aratás. És majd az aratásnál majd én gondoskodok arról, hogy majd ki a konkoly, ki a búza, és majd kirostálom. És nekünk sokszor ezt nagyon nehéz megemészteni. Sokszor nagyon nehéz. Mert mi olyan szívesen, ő egy konkoly, azonnal vegyük, aztán húzzuk ki a gyülekezetből, vagy tegyük ki őt a szűrét minél hamarabb. Na de hát mit okozok ezzel? Mit okozunk ezzel? És persze ez nem jelenti azt, hogy ne törekedjünk arra, hogy a közösségen belül felszámoljuk mindazt, ami rombolja a közösséget. Csak itt nagyon nagy isteni bölcsesség, és az, amit a Laci bácsi az előbb említett, hogy a Krisztus általi vezettetésre van szükség ahhoz, nagyon nagy lelki érzékenységre, hogy ezt kezelni tudjuk, ezt a helyzetet.
1: Jakó Gyula.
8: Itt láthassuk, hogy a léleknek központi szerepe van, úgy is mondhatnánk, és ki vagyok én, hogy fölülbíráljam az ajándékozót, az ajándékozó tudja, hogy ebbe a közösségbe kinek mire van szüksége, és ki mire képes. Tehát akkor ki vagyok én, hogy én fölülbíráljam az ajándékozót. Hát ő tudja, hogy ki mire képes, és mire használja, és ki milyen hűséges.
1: Köszönöm szépen, Sziget István.
2: Számomra két fontos dolgot emelnék ki. Először is az, hogy a felismerés. Tehát magam részéről is, ugye mert mindenki kap lelki ajándékokat, ennek a felismerése. Azt is szoktuk mondani, hogy a vezetésnek egyik legfontosabb feladata az, hogy felismerjem a másik lelki ajándékot, ne olyan dolgokat terheljem, ami nem a lelki ajándék a másiknak. És nagyon fontos, hogy ennek a helyes használata, tehát a felismerés és a használat, ez nagyon fontos két kategória.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon rövid megjegyzést hadd mondjak még itt az ajándékhoz. Nagyon sokan azért nem csinálnak semmit a gyülekezetben, már bocsánat, mert nincs rá ajándékuk. Na de honnan tudjuk, ha nem csinálunk semmit? Hát ezek tevékenység közben derülnek ki, és ki fog derülni, és ráadásul ebben a dologban is igaz, hogy akinek van, annak adatik, akinek meg nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van.
1: Köszönjük. A legkiválóbb út, Korintusi első levél, 13. fejezet, első 7 verse, Tokics Marika.
6: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő címbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
1: Igen, ez a legkiválóbb út a fejlődéshez, az egyéni, a magánélet vonatkozásában és a közösségi életünk vonatkozásában. István?
2: Csak ez a felsorolás, hogy tulajdonképpen mit tesz a szeretet, és mit nem tesz. Egy nagyon fontos dolgot mond, hogy ez nem annyira érzési csupán, hanem ez cselekedet és gyakorlat tulajdonképpen. Ez egy nagyon fontos, hogy gyakorlat, cselekedet, mit teszek, mit gyakorlok.
1: Köszönöm, Marika.
3: Érdekes, hogy ránk mi jellemző a pozitív dolog, ami a szeretettel együtt van, vagy az a sok nem kategória, mert az a sok nem kategória az a mai világunkra jellemző, mert az irigység, a kérkedés, a felfuvalkodottság, a bántó viselkedés, a saját maga hasznát keresés, a harag, a rossznak az előhozatala, a hamisságnak az előtérbe állítása. Tehát ez jellemző a világunkra. De miért fordul el az a sok minden jó, ami a szeretetet jellemzi ilyenné?
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Ne bántódjatok meg rajta, de szerintetek Pál apostol ismerte a korintusi levelet?
9: Csak írtam.
0: Mert hogy nagyon sokszor kiszoktuk venni így a 13. fejezetet, kitesszük Falimondásnak, és akkor a 6., 7., 8., 9. fejezetet kiírta. Mert hogy a korintusiak közül sokan megsértődtek, tehát a szeretet bántóan viselkedett. Szóba hozta a parádnosságban élést, sőt a vérfertőzést, tehát fölrotta a gonoszt. A szeretet himnusza úgy folytatódna, ha tovább olvastuk volna, hogy amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, és úgy is éreztem, mint gyermek, de amikor férfivá lettem, akkor elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Tehát éppen azért hozta ezeket szóba, hogy a korintusi gyülekezet éljen. És éppen ezért soha nem szabad elfelejteni, hogy Pál apostol a maga érett kereszténységével írta le, és nem külön valami himnikus dologként, hogy ilyen szépet is írjon a szeretet himnuszát, hanem ezekben ez így együtt van, a mérleg két serpenyőjében, hogy a gyülekezet éljen.
1: Köszönöm szépen, Annikó.
5: De már ha felemlegetted az 5., 6. fejezetet, azért ebbe a szeretet himnuszba is benne van az, hogy nem örül a hamisságnak. És ott elég komoly hamisságokról írt, és annak nem örül, de együtt örül az igazsággal, azért így folytatódik.
1: Köszönöm szépen, parancsolj, László.
4: Csak röviden szeretném azt megjegyezni, hogy az emberek szemében általában egy életút, az úgy néz ki, hogy a születés és a halál. És ezt az utat bejárja az ember, és itt a vége. Csak hogy az evangéliumnak, Jézus Krisztus üzenetének és a Bibliának pont az az üzenete, hogy a halál pillanatában nem áll meg ez az út. Van egy út, ami tovább visz, ami az örök életbe vezet, és Jézus Krisztus ezt az utat nyitotta meg az ő kereszthalálával számunkra. És amikor ezt az evangéliumnak, ezt az örömhírét megérti valaki, akkor ennek az életnek teljesen más értelmét, tehát ez az élet teljesen más értékrendet fog kapni, és más értelmet fog kapni.
1: Köszönöm, Gyula.
8: Megfigyeljük Pál apostolt, mesterien rakja össze a mondandóját, és mesterien neveli a gyülekezetet. Lépésről lépésre minden pontot oda tesz, ahova kell. És ez nem az ő nagy bölcsessége, hanem megint a lélek munkája, tehát ne felejtsük el.
1: Köszönöm szépen, egy nehéz területre evezzünk a nyelveken szólás ajándékához, ami a korintusi első levél 12. fejezet 8. versétől a 10. verséig. Varga Gyöngyike, mit mond az ige számunkra?
6: Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta.
1: Köszönöm szépen. Tehát itt azt látjuk, hogy nem lehet kivenni egy ajándékot, és akkor azt mondani, az összes többi engem nem érdekel, csak ez az egy, hanem mindegyik egy rendszerben van. Tibor, hogy látod? Igen?
0: Hát alapvetően nagyon fontos dolog az, hogy lesz egy ilyen mondat is a folytatásában a levélnek, hogy aki a nyelveken szól, önmagát építi. Aztán Pál apostol azt is mondja, hogy de a gyülekezet miatt, tehát azért, hogy eljusson a profétai üzenet, inkább öt szót értelemmel, mint úgy, hogy a gyülekezet ne értse. És itt nem arról szól, hogy korlátozni akarja Isten lelkét Pál, hanem azt akarja, hogy mindenki értse meg, a cél a fontos. És mi a cél? Az Isten üzenetének a megértése. Egyébként Istennek joga van bármit felhasználni, és bármilyen eszközt is felhasználni. Pünköstkör egy másfajta nyelveken szólást, mint Korintusban egészen nyilvánvalóan, bár Pünkösnél az egy kérdéses, hogy mikor Pétert is mindenki a saját dialektusában hallgatta, az nyelveken szólás vagy nyelveken hallás volt néhány.
9: Igen.
0: Néhány tucatnyi dialektusban, vagy néhány, még annál is több dialektusban, de itt egy másik dolog volt. De a Szentléleknek, és ezért kérem, senki ne haragudjon meg rám, nem az a célja, hogy bennem egy eufóriát idézzen elő, és egy transz állapotba kerítsen valahogy, amikor elszakad a tudatom a valóságtól. Megteheti, joga van. De ha megteszi, akkor annak oka fog lenni, és áldásá lesz a gyülekezetbe. De lárpúrlár dolgok Krisztus testében nincsenek. Önmagáért való dolgok soha.
1: Köszönöm. Tokics Marika.
6: Pál apostol azt hangsúlyozza, hogy a szeretet a kulcsa a lelki ajándékok bölcs használatának. És ki a szeretet? Isten.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A prófétaság ajándéka. Korintusi első levél 14. fejezet 3. és 4. verse. Kulcsára, Anikó, mit mond számunkra az ige?
5: Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi.
1: Tehát itt is elismeri, de azt mondja, hogy nem a legjelentősebb, és inkább a magánszférába tolja vissza, míg a prófétaságot a közösségi szintre emeli föl. Köszönöm szépen. László?
4: A prófétálásra kapcsolatosan annyit szeretnék megállítani, hogy nagyon sok ember fejében a prófétálás az valami jövőkép, hogy a proféta majd megmondja, hogy jövőben majd hogyan fog történni. A prófétálás az a jelenben való eligazodás. A jelenben segít nekem eligazodni, hogy jelenben tudjak rátérni arra a krisztusi útra, ami engem a mennybe fog elvezetni.
1: Ez így van. Nagyon szépen köszönjük. Szigeti Jenőt juttattad az eszembe. Tibor?
0: A prófétálásnak azt hiszem egy nagyon fontos lényege, a próféta mindig igét mond. Teljesen mindegy, hogy Isten mit tesz a szájába, azt fogja mondani. Ha az a jövőre vonatkozik, azt. Ha a múltra, azt. Ha a jelen pillanatra, azt. De az ige, az Istentől jövő, teremtő, átalakító, szívformáló ige. Ami pedig nem az, az nem prófétaság.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy a lélek gazdag ajándékkal részesíthet bennünket. Egyikünk sem különb a másikhoz képest, azért, mert egy másik ajándékot kaptunk. Ahogy a testünk csodálatos egységbe rendeződik, és nem az ujjam akar a szemem fölött uralkodni, hanem mindegyiknek megvan a maga rendeltetése, úgy ezeknek a lelki ajándékoknak is. Rózsika, nagyon szép összefoglalást hoztál. Honnan is emelted ki?
10: Dr. Szigeti Jenő, Pánika proféciák körül, 8. oldal. Aki a jövő bekövetkezendő eseményeit akarja meggyorsolni a proféciákból, az eltéved. Csak az érdekli, hogy mi lesz holnap, és egyre kevésbé veszi észre, hogy mit kell tennem ma, hogy az eljövendő értem jöhessen. Egy nagyon különös lelki helyzet áll elő, ami a profétai pánikbetegségnek nevezhetünk. Egyrészt elhalunk a félelem miatt, és azoknak várása miatt, ami a földre jön. Jézus visszajövetelét eltakarják előlünk a megpróbáltatások. A reménység hirdetése helyett a rettegéssel, ijesztgetéssel akarunk reménységre hangolni embereket. Pedig Jézus nem azokért jön, akik így kiáltanak a kősziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől és a bárány haragja elől. Miközben a jövőről fantáziálunk, egyre kevésbé hisszük, hogy Jézus akkor is mindenható Urunk marad, aki velünk van a világ végezetéig, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. A proféciai pánikbetegség második fázisa a közömbös lagymelegség, Laodicea állapota. Mennél több jel mutatja, hogy Jézus hamarosan visszajön, annál mélyebben alszunk, és nem veszünk észre semmit sem, úgy, mint a vőlegényt váró szüzek az éjszakában. Addig jövendölgetünk a bekövetkezendő eseményekről, amíg mindenkinek a bizalma meg nem rendül a sok-sok csalódás miatt. A végidők válságáról beszélünk, és földi mennyországocskának építgetjük, miközben csodálkozunk azon, hogy szavaink nem érnek a célba. Ez a betegség tükröződik a magyar kereszténységben is. Egy evangélikus szociológus felmérés szerint Magyarország lakóinak közel fele a maga módján vallásos. Ez az úgynevezett pláza vallásosság. Amit tetszik a kereszténységből, azt követtem, de inkább a másiktól követelem meg, hogy velem szembe gyakorolja. Ma országunk lakosságának kevesebb, mint 10%-a jár a templomban. A magukat vallásosnak tartó emberek egyre ritkábban élnek az úrvacsorával, mert nem tartják magukat bűnösnek. Közben a prédikáció iránti közönösség szemlátomást nő. A bibliaolvasás, imádság mennyisége és minősége csökken. Erre a betegségre csak egy gyógyszer van, a helyes, ige szerinti profétai látás, amit Jézustól tanulhatunk meg.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Minden kedves nézőt és rádióhallgatót várunk jövő héten, mert folytatjuk, a szeretetről fogunk beszélni a következő Biblia tanulmányunkba. Most pedig méltó arra az Úr, hogy megköszönjük neki ezt egy imádságban. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a lelki ajándékokat ad, hogy egyrészt helyesen lássuk ezeknek az ajándékoknak a lényegét, másrészt helyesen használjuk, hogy a lelki ajándékokat mindig a közösség, a másik ember érdekébe. És Urunk, add, hogy mi ezt ne csak jól lássuk, hanem jól alkalmazzuk. És keveset beszéltünk a lélekről. Köszönjük, hogy a lélek nem hagyott el bennünket, és a lélek újból és újból, hétről és hétre megújít minket, közösségeinket, gyülekezeteinket. Áldunk és magasztalunk mindezekért téged, Urunk, a te fiad nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon szeptembertől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek még máig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője, a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette, az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is bíztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat. Egy másik közösség élet ereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, hogy Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Isten nem szerelő, hanem teremtő. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen megtartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az év igéje adta, éme újjá teremtek mindent. Jelenések 21:5. Ez az üzenet nem csak a plakátokon jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész együttlétet végig kísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes árnyékkal bőségesen ellátott iskola udvarára. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az urvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program azon része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább felfrissülést hozott. Sokan úgy élték meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Az időjárásról: meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

A sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta: nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak Isten tiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek az Isten tiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal. Ezt akarom tenni, mondta a sátán. Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a megváltójukkal, és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át. Hogyan tegyük ezt? Kiabálták a démonjai. Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival, és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat, válaszolta ő. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, és kérjenek kölcsön. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat, és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napon egy héten, 10-12 órát egy nap. Így megengedhetik maguknak az üres életformát. Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munkanyomása alól. Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a halk, szelíd hangot. Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek, hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, CD-lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjanak arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba, és megtöri a kapcsolatot Krisztussal. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni. Sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel. Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokban és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos, és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel. Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is. Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat. Adjatok nekik télapót, hogy eltérítsétek őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését. Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az ő feltámadásáról és a bűn és a halál feletti hatalmáról. Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldjétek el őket inkább vidám parkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekbe és moziba.
Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan. És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni. Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében. Működni fog, kiabálták. Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket. A kérdés az, hogy sikeres volt Sátán ebben a cselben. Döntsd el magad!

Önnek egy új üzenete érkezett. Egyszer lent, másszor fent.

mit cselekszünk, hogyan élünk. Szívünk megszentelése, ami a másik oldala ennek a kijelentésnek, pedig életünk központjának, indítékaink, döntéseink kiinduló pontjának az elkülönítését jelenti Isten számára. Ez életünk láthatatlan része, ami meghatároz mindent a láthatóban. Egyszerűbben kifejezve, testvérek, azt jelenti, hogy testestől, lelkestől, külső és belső emberünkben egyértelműen elköteleződünk, és ez az elköteleződés, ez jellemez minket. Azt jelenti, amire felhív minket Jakab, hogy legyen tiszta képlet az életünk. Külső és belső értelemben egyaránt. Mutassa meg teljes életünk, és egyértelműen tükrözze azt, hogy kihez tartozunk. Kik is vagyunk valójában. Azt mondja Jakab, hogy legyen ez leolvasható, legyen ez érthető, legyen ez világos mindenki számára, aki körülöttünk van. Olyan világosan és jól fogalmazza meg ezt a mi nyelvünk. Ami tiszta, az nem félre érthető, az nem zavaros. Ha valaki tisztán beszél egy nyelvet, az érthető. Ha valaki tisztán fejezi ki magát, az követhető a hallgatósága számára. Ha valaki egyértelműen fogalmaz, az áttekinthető. Ha egy pohár víz, ami itt is van számomra ide téve mindig, valóban tiszta, akkor ez áttetsző. Ez átlátszó. Ezen át lehet látni. A szín arany, vegy tiszta, ami azt jelenti, hogy hamisítatlan. Nincs benne más anyag, csak valójában az, ami eredetében. Nem kell ezt sorolnom tovább, mindnyáján értjük, hogy amikor valaki tiszta képlet, az azt jelenti, hogy tisztán és világosan érthető, látható, tapasztalható az életében, hogy ki is valójában. Azonban azt is meg kell néznünk, hogy kiknek szól a felszólítás. Kiknek mondja azt Jakab, hogy váljanak ilyenekké, legyenek ilyenek. Itt sem kétséges a válasz, Jakab így írja, ti bűnösök, ti két lelkűek. Fontos a szöveg összefüggését látnunk, és emlékszünk, hogyan felolvastam hosszabban az igét. A gyülekezetet szólítja Jakab. Közöttük, így mondja, közöttetek vannak viszályok, harcok, sok nyomorúság, és ő rájuk mondja, nekik mondja, hogy engedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, alázzátok meg magatokat, és mondja ezt nekik, ti bűnösök, ti kétlelkűek. Elég megdöbbentő így szólítani a gyülekezetet. De értsük jól, hogy miért mondja Jakab. És ha megértjük, tisztázódik bennünk, hogy ez nagyon fontos üzenet. Értsük meg ezt a két meghatározást. Bűnösök és kétlelkűek. Az első erre a kifejezésre, hogy bűnösök, a legáltalánosabb kifejezés a görög újszövetségben. Céltévesztőt jelent. Olyan embert, aki eltért Isten céljától. Tudnélik, úgy gondolkozik, nem úgy gondolkozik, nem úgy cselekszik, nem úgy él, ahogyan azt Isten eltervezte. Hogy milyen mértékű ez az eltérés, ez lehet kezdetben nagyon kicsiny. Sokszor mutatom, mondom ezt el gyerekeknek vagy fiataloknak, amikor erről beszélünk, hogy amikor a kiinduló ponttól eltérünk egy pici szögben az elején, akkor ahogyan haladunk az időben, ez egyre világosabban és egyre teljesebben nyílik szét. Tehát az eltérésnek nem kell nagyon meredeknek lenni ahhoz,

hogy az időben világossá váljon az elhajlás, az eltérés az eredetitől, az eredeti céltól. Aki itt megnevezettem bűnös, az azt jelenti, hogy eltér attól a tervtől, az egyértelmű iránytól, amelyet Isten szabott neki. És bizony ebben magunkra kell gondolnunk. Következetesen, tisztán, egyértelműen azon az úton megyünk, amely kijelöltetett. Minden igéjét, minden parancsát, minden szavát Istennek komolyan vesszük. A másik meghatározás, ami itt van, a kétlelkűségről beszél. Kétlelkű ember. Ki a kétlelkű ember? Érthető a kifejezés, jó ez a fordítás. Megosztott lelkű. Olyan valaki, aki ingatag, aki kételkedik. Aki nem köteleződött el egyértelműen, hanem ide is, meg oda is kötődik bizonyos értelemben, vagy billen. Ezt is azt gondolom, hogy értjük. Van, amikor úgy tűnik nagyon, de nagyon egyértelmű az, amit fölvállalunk, és Isten dolgai szerint kívánunk tenni, aztán vannak pillanatok, amikor elbizonytalanodunk, és hát ez már túl sok, nem tudom, hogy ezt tudom-e így, vagy akarom-e így tenni. Vagy jön, amiről beszél itt Jakab, a világ kívánsága, és elhajlok, és elkezdek a világgal is barátkozni. Ahogyan itt olvassuk, azt mondja Jakab tehát, hogy cselekedetek és indítékok elhajlásáról van szó, megosztottságáról, ez állít előttünk ezekben a kifejezésekben. Azt mondja tehát, hogy közeledni Istenhez úgy lehet, hogy egyértelműen elfordulunk a saját irányunktól, a céltévesztéseinktől, a bűneinktől, és egyértelműen felhagyunk a kettősséggel, a kettőzéssel, egyértelműen elkülönítjük a szívünket Istennek. Csak az övé. Nem osztjuk meg magunkat. Nem adjuk oda magunkat másnak. Ezért írja Jakab, és talán megdöbbentő volt az olvasásban ezt hallani, hogy paráznák. Pont ezt a szót használja, előtte vitatkozókat, viszálykodókat, harcolókat, említ paráznák. Milyen értelemben mondja? Értjük, hogy mit jelent ez. Házasság törőt jelent, de milyen összefüggésben? Természetesen lehet ez sajnos a valódi házasságunk tekintetében is. De itt ezt mondja Jakab, paráznák nem tudjátok-e, és akkor magyarázza, hogy mire utal, hogy a világgal való barátság az ellenségeskedés Istennel. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Hosszan nem kívánom magyarázni, itt nem a teremtett világról van szó, hanem az Isten ellenes világról van szó. Több kifejezést használ a Biblia a világ kapcsán. Gondoljunk a képbe, amit használ Pál apostol. Mi, Isten népe tagjai, Jézus Krisztus menyasszonya vagyunk, testvérek. Ő a vőlegény. És azt mondja itt Jakab, hogy akinek vőlegénye van, akinek férje van, hát az nem fordulhat máshoz. Az akkor házasságtörő parázna. Hát hogy gondoljátok ti, hogy a világgal is barátságot kötöttetek, meg egyébként Jézussal is? Ez a kettő nem lehetséges. Hát ha titeket Jézus Krisztus, mint vőlegény, a maga menyasszonyául választott, akkor hogy lehetnétek barátságban a világgal? Hogy gondoljátok azt, hogy ti a világ szerint akartok élni? Ahogyan az Ószövetségben Illés tette fel a kérdést a Kármel hegyen, emlékszünk bizonyára rá, meddig sántikáltok még kétfelé? Döntsetek! Ha az Úr az Isten, szolgáljátok őt. Ha Baál, mondja ott Illés, akkor őt. Na de kétfelé, kétlelkűen, kétfelé sátikálva nem lehet élni. Köteleződjetek el egyértelműen, hozzatok döntést. Maga az Úr Jézus Krisztus jelenti ki az Új Szövetségben, ahogyan hallottuk ezt a múlt vasárnapi ige hirdetésben, és igében, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Jakab is erről beszél ebben az idézett szakaszban. A megtisztulás
a megszentelés az egyértelmű elkötelezettséget jelenti, és ez jelenti a közeledést Istenhez. Az Úr Jézus szavai teljesednek be, olyan gyönyörű ez, amikor mondja a boldog mondásokban, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Igen. Testvérek, akik megtisztulnak, akik egyértelműen elköteleződnek, akik tisztázzák magukban, hogy hova tartoznak, és ezt komolyan is veszik, azok meglátják az Istent. Igen, azok átélik a közeledését és a közelségét. Azok észre fogják venni mindenben. Mert testvérek, engedetlenségeink, bűneink, két értelműségeink, sántikálásaink teszik zavarossá látásunkat, az érzékelésünket. A mindig közel lévő, ahogyan szép énekünkben énekeltük, úgy lesz tapasztalhatóan közel, ha ezekből megtérünk, ha megtisztul a kezünk, ha megszentelődik a szívünk. Olyan szépen fogalmazza meg az énekszerző, kívánom a testvéreknek ezt újra felidézni, és újra magukban is végiggondolni. Figyeljük csak, hogy milyen összefüggés ez a kettő. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más e szívben. Már itt lenn, mindenben, csak is téged lásson, leborulva ágyon. Ugye értjük, ugye érted testvérem, hogy milyen egyértelműen ebben az énekben is benne van az, ami ebben az igében benne van. Akkor fogom látni Isten közelségét, akkor fogok vele igazán az ő kijelentése szerint személyesen találkozni, ha az életem temploma. Testestől, lelkestől. Egész valóm vele telik meg. A mindig közel lévő kijelenti magát, és valóban nem lakik más a szívemben, és mindenben látom őt, a közel lévőt. Mert ha valóban Úrnak valljuk őt, akkor nem lehet csak úgy élni, hogy az nyilvánvalóvá teszi, tisztázza, világosan, egyértelműen jelzi, hogy testestől, lelkestől, cselekedeteinkben és indítékainkban neki engedünk. Tegnap hallottunk feleségemmel egy budapesti orvosról, és olyan jó volt ezt hallani, mert ez az orvos a gyülekezetében így fogalmazta meg az önazonosságát. Én feketében ugyanaz vagyok, mint fehérben, és fehérben ugyanaz vagyok, mint zöldben. Ugye, megértjük, hogy miről van szó. Ez az orvos egyébként a gyülekezete presbitere, aki Isten tiszteletére úgy jön el, hogy felöltözik feketébe. Bemegy a munkahelyére, felöltözik fehérbe. És amikor be kell menni a műtőbe, felveszi a zöld műtős ruhát. De mit mond? Én ugyanaz vagyok feketében, mint fehérben, mint zöldben. Igen, testvérek, ilyen egyszerű. Valahol ilyen egyszerű a hívő élet. És olyan fontos, hogy ezt is értsük, hogy amikor ezt a mondatot a végén mondom néha az Isten tiszteletnek, vagy gyakran, nem szólamként mondom, hogy zárjuk templomi Isten tiszteletünket, és készüljünk az Isten tiszteletére, az élet Isten tiszteletére. Testvérek, nem ünneplőben vagyunk itt, aztán hétköznapiban kint. Nem itt közel vagyunk Istenhez, aztán kint távol. Itt éneklünk és magasztaljuk őt, kint pedig meghallgatjuk, amikor gyalázzák. Ugyanazok vagyunk. Egyértelműen, elkötelezetten, feketében, fehérben, zöldben. De miközben ezt kimondom, úgy elgondolkozom azon, hogy milyen, talán mondhatom így, népszerűtlen ez az elköteleződés.
Mert ebben a világban, ebben a mai korban, korszakban, persze talán minden kor jellemzője is lehetett, az elköteleződés olyan népszerűtlen. Néha azt unalmas egyformaságnak degradálják, ha valaki valamihez hűséges, valamihez ragaszkodik. A változatosság gyönyörködtet, mondják kifordítva ennek az egyébként értelmes és tartalmas mondatnak is szerintem egy lényegi üzenetét. Ez nem azt jelenti, hogy mindig változtatni kell. Változatosság gyönyörködtet, váljunk tehát el, és keressünk valaki mást. Ez a változatosság gyönyörködtet, ez az út. Mert bizony ebben a világban, testvérek, nagyon kiveszni látszik a hűség, a megbízhatóság, a kitartás, az elköteleződés. Kevesen köteleződnek el végképp, testvérek, hitvesnek, hazának, hivatásnak, hitnek, közösségnek. És ha most arra gondolunk, hogy vajon értjük-e tisztán egy gyülekezeti elköteleződés ajándékát, lehetőségét, felelősségét, bizony ebben is van mit tisztáznunk, és az elején, ahogyan bevezettem, időről időre érdemes ezt is újra megfogalmazni. Mert testvérek, Isten közelségének megtapasztalása, Isten közeledésének felismerése attól is mélyül és tisztul, ha tisztábban értjük, igen, mély meggyőződésem, hogy így van, hogy mit jelent egy gyülekezeti közösséghez tartozás egyértelműsége is. Mert közeledni Istenhez azt is jelenti, hogy egyre mélyebben meggyökerezünk a gyülekezetben. Nem kettőzünk már, hanem döntést hozunk abban, hogy hová tartozunk. Így sem sántikálunk két felé, vagy több felé. Nem mondjuk, hogy igenis, meg nem is. Az Úr Jézus nagyon radikálisan mond egy mondatot, figyeljük, amit mond. Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. A szöveg összefüggés az esküvésről szól. Arról beszél Jézus, hogy egyértelmű legyen a beszédünk. Jakab ebben a levelében, az 5. fejezetben ezt megismétli. Az Úr Jézus szavait idézi. Igen, legyen az igenetek. Igen, a nemetek nem. De én hiszem, hogy ebben benne van az egyértelmű döntés. Nem csak a beszéd egyértelműsége, hogy igazat beszélek, és nem kell megerősítenem esküvel, hanem az igenem igen, a nemem az nem. Egyértelmű, mit beszélek. De ez igaz az életünkre nézve, az elköteleződésünkre nézve is minden tekintetben. Amikor az ember a feleségének igent mond, akkor nem igent is, meg nemet is mond. Abban az értelemben igen, hogy mindenki másra nemet mond. De neki nem. Neki nem azt mondja, hogy igen is, meg nem is. A ergós láger szerint szeretlek is, meg nem is. Ó, tudod, így van ez. Így van ez. Ez a jó? Nem. Az a jó, ha azt mondom, szeretlek. És akkor is szeretlek, ha baj lesz. Mert hozzád hű leszek. Sem betegségben, sem boldogtalanságban. Nem hagylak el. És most nézzünk egy gyakorlati példát, testvérek, végül. Egy gyakorlati példát, ami most itt mindnyájunk számára talán tisztázható, egyszerű kérdés. Az év elején hallottuk idén is, hogy gyülekezetünkben minden év elején kitesszük az úgynevezett választói névjegyzéket. Na most nem teszem meg, de föltehetném a kérdést, hogy tegye föl a kezét, aki erről még nem hallott. Most magába fölte. Azt szoktuk kérni erről a választói névjegyzékről, hogy nézzük meg és ellenőrizzük. Bizony, több visszajelzést kaptam arról, és a tisztázásnak ez is egy részlete, nyilván csak egy részlete a tisztázandó kérdések közül,
hogy nem értik, miért kell ez, és mit jelent ez egyáltalán. Testvérek, nagyon egyszerűen ez a névsor gyülekezeti elköteleződésünk egyik dokumentuma. Ugyan már, mondhatják néhányan. Hát nem egy papír beszél arról, hogy elköteleződtünk-e. Hát a szívünk kérdése az igazi kérdés, nem a papír. Lényege szerint biztosan így van. De gondoljunk bele, hogy nem ez az érv például az együttélés mellett is. Hát miért kellene a papír? Miért kell összeházasodni? Autót is lehet úgy vezetni, hogy nincs jogosítványunk? Hát hogy ne lehetne? Lehet, hogy valaki nagyon jól tud vezetni autót, nincs jogosítványa, nincs papírja. Hát minek is az? Nem? Migránsok gyermekei, akik testvérek, és ez már nem ilyen kérdés, bár ebből is tudjuk, milyen következmények lehetnek, migránsok gyermekei útközben, ha útközben születnek meg, testvérek, nem kapnak állampolgárságot. Föl tudjuk fogni, hogy ez mit jelent? Nincs papírjuk, mert oda, ahonnan indultak, már nem tartoznak, ahova tartanak, ott még nem fogadják be őket. Higgyük el, hogy ez nagyon súlyos kérdés, nincs papírjuk. És amikor segíteni kellene rajtuk, névtelenek. Nem azt vallom róluk, mert egész más összefüggésben mondja ezt Petőfi Sándor, mert haladunk nem sokára a megemlékezések világa felé, hogy sehonnai, nem mondom másik felét, de azért értjük, hogy ez mit jelent, amikor valakinek nincs hazája. Kell a papír? Mit jelent egy állampolgárság? Értelmetlen papír? Testvérek, amikor megbetegszünk, nem kérik tőlünk, tőlem szokták a tajkártyát, van ilyen nekünk? Mi van, ha nincs? Nem kell a papír. Nem kell a papír. Nem kell ezt sorolnom. Testvérek, nem a papír a fontos, hanem amit jelöl hivatalosan. Az a fontos, valóban. Az a fontos, de mégis szükség van rá. És most kiki elmondhatná a saját okiratainak, papírjainak az ügyeit is. Testvérek, minden református gyülekezetben, itt Magyarországon, a teljes gyülekezeti tagság rögzítése a névjegyzék. A teljes gyülekezeti tagság rögzítése. Egyházi törvényünk, mert van ilyenünk, bizony erről a rendről beszél. Mit mond? Hadd idézzem most ezt a törvényből, az alkotmányról szóló törvényből. Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választójoga van és választható. Nem szorul hosszú magyarázatra. Természetesen, amikor ezt a teljes egyháztagságot megfogalmazták, ez egy minimum program. Ezt kell mondanom. Az elköteleződésünk sokkal mélyebb ennél. Jézus Krisztus iránt, az ő követésére és a gyülekezeti közösségben. Mégis, testvérek, nem fontos, hogy ilyen egyszerűen is kifejezzük ezt. Keresztség, hitvallás, gyülekezeti istentiszteleti részvétel, úrvacsorában való részesedés és hozzájárulás a gyülekezet fenntartásához. És ha valaki eléri a nagykorúságot, tehát a 18. életévét, akkor választói joggal rendelkezik és választható is a gyülekezeti tisztségekre. Mit jelent ez? Választói jog azt jelenti, hogy a választásában a gyülekezetnek, ahol presbitereket választ, lelkipásztort választ, maga is részt vesz. És ő maga is választhatóvá válik
természetesen ezzel együtt, ezen túl még sok egyéb részbeni kritériumnak megfelelően, akár előjárói tisztségre, presbiteri tisztségre is. Aki elköteleződött, aki ilyen formán benne van ebben az úgynevezett választói név, ezért ez a neve, választói névjegyzék. Az, ahova tartozva ezt a lehetőséget és ezt a felelősséget hordozza az ember. Tehát testvérek, aki részesült a keresztségben, aki konfirmált, aki rendszeresen jár a gyülekezet istentiszteleti alkalmaira, aki úrvacsorázik és hálából Istennek anyagilag, névre szólóan is támogatja a gyülekezetét, és már felnőtt, az belekerül ebbe a névjegyzékbe. Ez a gyülekezet elkötelezett felnőtt tagjainak a névsora. Tulajdonképpen döntően a teljes egyháztagsággal elkötelezettek hordozzák a gyülekezet életét, hiszen egészen elkötelezik magukat uruk és a gyülekezet szolgálata mellett. Az Ószövetség idején az Úr így erősítette meg az elköteleződést népe tagjai számára figyelmeztetésével és ígéretével, ahogyan olvassuk ezt a Malakiás próféta könyvében. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, emlékezünk vissza a bevezetőben hallottakra. Nem tartották meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti azt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja Isten az embert? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elé eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Eltérésről van szó tehát, ahogyan az igehirdetés elején is hallottuk, majd felszólításról a megtérésre. Az ígéret, hogy az Úr is hozzájuk tér. Figyeljük csak, ezt ismétli Jakab. Közeledés az ember oldaláról, és közeledés Isten oldaláról. A felajánlások, a tized kezelése nem volt egyértelmű ott és akkor. A gyülekezeti támogatás nem Isten rendje szerint történt, ahogyan Isten ezt adta, elhajoltak ettől. És arra szólította fel őket az Úr, hogy ezt rendezzék, és azt ígérte, hogy bőséges áldást bocsát rájuk. Vagyis arról beszél az Úr, hogy az elköteleződésük tisztázatlan és tisztázandó. És ennek a tisztátalanságából meg kell térni. Rendezniük kell a kétlelkűségüket, hogy egyértelmű legyen, hogy kihez tartoznak. Hogy kihez tartozik az életük. Kinek vannak elkülönítve. Ez a megszentelés. Csak az ő számára elkülönítve. Íme testvérek, erre hív az Úr bennünket is, mindenféle területen. A gyülekezeti elköteleződés területén is. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. És Isten áldást, bőséges áldást ígér. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te igéd által, amelyet hirdettetsz, és amelyet most láthatóvá teszel az úrvacsorában is, mutatod számunkra közeledésedet, elköteleződésedet irántunk. Köszönjük, hogy mindent odaadtál. Köszönjük, hogy Jézus Krisztussal és vele együtt minden a miénk. Áld a szívünk a gazdagságért, a bőségért, amelyet ő hozott nekünk.
áld a szívünk a te közelségedért, lelked által, áld a szívünk, hogy minden gondunkban, minden terhünkben, minden nyomorúságunkban hívhatunk segítségül téged, és te itt vagy velünk. Köszönjük, hogy vállaltál bennünket, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig. És mindenféle napon így van ez, akkor is, amikor örömünk van, akkor is, amikor bánatunk, akkor is, amikor gyászolunk, akkor is, amikor örvendezünk. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy közeledhessünk hozzád, hogy megtisztuljon a kezünk, a szívünk, hogy egyértelműen tudjunk rád támaszkodni, benned bízni, hozzád tartozva élni, hogy ne tartsunk vissza semmit. Köszönjük neked, Urunk, hogy ott állhatunk előtted betegeinkért, elesettjeinkért, ott állhatunk előtted gyászolóinkért, magányosainkért, küszködőinkért, válságban lévőkért. Köszönjük, hogy nem vagy távol tőlük. Uram, kérlek, tapasztaltasd meg velük a te közelséged gyógyító erejét, és segíts bennünket is úgy élni, hogy bennünk is hagyd tapasztalják meg a körülöttünk lévők, hogy mi a tieid vagyunk, hogy ugyanazok vagyunk a templomban, mint otthon, a munkánkban, szavainkban, tetteinkben, egész valunkban. Kérjük, hogy szentelj meg így minket, és kérlek, könyörülj most, hogyha érezzük a súlyát, hogy volt, van, amit nem így láttunk, nem így élünk, nem így rendeztünk, akkor hogy tudjuk letenni most az úracsora közösségében, hogy tudjuk letenni önmagunkat újra, hogy tudjuk odadni magunkat testestől, lelkestől, mindenestől neked. Kérjük, áldj meg, és segíts meg így minket, édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében, aki így tanított minket imádkozni hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét hallották. Igét hirdetett Somogyi Péter lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj. A mai ige János evangélium a 15. fejezet 2. verse. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Gondolatok az igéről. Drága ígéret ez annak, aki minden erejével gyümölcstermő életet akar élni. Pedig, mintha nem is lenne olyan bíztató ígéret ez, valóban szükséges a gyümölcsöt termő vesszőt is nyesegetni? Le kell metszeni még a legjobb, leghasznosabb emberektől is? Kétség kívül így van ez, hiszen az Úr gyakran tisztogat valamilyen próbatétellel vagy szenvedéssel. Által. Ebben az életben nem a gonoszok, hanem a jók osztály része a szenvedés, mindezért azonban bőséges kárpótlás lesz a jutalmuk. Ha ezáltal sok gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak, akkor viseljük el alázattal metszegetését, és ne bánjuk elveszni azt, amit ő lenyes az életünkből. Sokszor azonban nem is szenvedés, hanem egyedül igével tisztogat bennünket az Úr. És ez elveszi igénk azon élét, amely elsőre talán nem látszott olyan biztatónak. Az ige tisztábbá és gyümölcsözőbbé tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermésre rendelt bennünket, addig munkálkodik bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt hozunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendezzünk? A gyümölcstermő élet lehetősége vigasztalóbb számunkra, mintha gazdagságot, egészséges vagy földi dicsőséget ígérne nekünk. Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, és add, hogy bőségesen teremjek gyümölcsöt a te dicsőségedre. 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreáli magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van. Fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője, a montreáli gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette, az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is bíztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat. Egy másik közösség élet ereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, hogy Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreáli közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdu Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. A jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén. Sőt, idén már digitális tartalomgyártást kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymással is tanuljanak a diákok. Bízzatok! Én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, 16. fejezet 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul.
1: Kulturális programajánló.
2: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon szeptembertől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb még máig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Töltődj, hogy tölthess! Ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a Baptista idei ifi munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jólléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni. Arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most! Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból, augusztus 28-a és 30-a között Budapesten, a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak, a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi eső becsöngetésig. A szervezet még holnapig, augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampánnyal több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Az időjárásról: meleg nyári idő. Lehűlés érkezett, de így is marad a meleg. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok. A hét első felében erőteljes felmelegedés várható, de kellemesen hűvösek lesznek a reggelek, de délutánra már 32-39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Fent és lent. Szeressük sorsunkat, bármilyen is. Aki szeretni képes a rossz napokat, becsülni tudja majd a szép pillanatokat. Hiosi Tatiosz.

kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Augustus.

Horváth István, Az volt a szép, részlet. Hegyek, völgyek mind alattam váltakoztak szakadatlan, mint egy tenger, mely a véget kapott parancsot az égtől, hogy így buzogja a szépsége. Itt egy domb, miként egy kenyér, ott egy völgy, kinyújtott tenyér, tart két-három falut szépen, mint gyermek ki madarat lel, s őrzi együtt a fészekkel. A hegy, a völgy és a lanka, erdők ezer húrú lantja más-más formában tündököl. Lábam előtt búza rengett, fölöttem pacsírt az enget, bogár zsongott, illat porzott, lyuk kolompja harangozott. Kaszám ott várt, földre vetett, míg a szépség elrengetett. Kitárt karral, széllel szemben, kérgeskező áldozó pap, öleltem a végtelenbe. Lelkem szent mámor töltötte, mint az úrasztali kelyhet. Most is áldom azt a helyet.

0: Augusztus az év 8. hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról, Augustus Octavianusról kapta. Az, hogy ez a hónap különös módon a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Julius Cézárról elnevezett júliusban van.
1: Szabó Lőrinc, Augustus. Részlet. Tikka, tikkasztó napverésben trónol fölöttem a diadalmas és könyörtelen nyár, s a lankás búzaföldek, erdők és folyamok ringató mozdulatlansága gonok megadással tűri az egek lángoló villanyzuhanyát. A föld szíve majd kicsatta. A gyilkos forróság barna sebeket mart a homok.

vállalónak milyen elévülhetetlen joga van a pihenésre. És Isten ezt néhány biblia versben, a Tórában, Mózes 5 könyvében lefekteti a 10 parancsolatban, és azt mondja, hogy minden hetedik napot pihenő napként vegyél ki, hagyd abba a munkát, hagyd abba a hivatást, hagyd abba mindazokat a dolgokat, amelyek a hétköznaphoz hívnak vissza téged, töltsd el ezt a családoddal, szent helyen, hallgass Isten tiszteletet, és fel fogsz töltekezni. Nézzük, a következő a tekintélytiszteletről szól. A szülők tisztelete. Talán mondhatnám, hogy az egyik legszebben kidolgozott parancsolat, bár vétkeznék, ha elkezdeném a parancsolatokat akár szépségre, akár tömörségre vagy hosszúságra értékelni, de ebben a parancsolatban van egy parancsolathoz, hűségéhez való ragaszkodás után egyfajta jutalom is elhelyezve. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Tehát mi a hosszú élet titka? A szülőknek a tisztelete, az apám és anyám tisztelete. Mert ekkor, ha egy tökéletes tiszteletben élem az életemet, akkor nem lesznek pszichoszomatikus betegségeim, akkor nem fogok idő előtt altatókon élni, akkor nem fogok pszichológusokhoz járni, és különböző betegségek után kutakodva leélni idős koromat, hanem boldogságban, békességben, hosszú jó vénségben fogok meghalni. Legalábbis Isten ezt mondja. Utána azt mondja az Isten a következő parancsolatban, hogy tiszteld az életet, ne ölj. Itt nem csupán arról van szó, hogy az egyik ember ne ontsa ki a másik embernek az életét. Minden, ami az élettel kapcsolatba hozható, az az Isten tiszteletét kell, hogy kiváltsa belőlünk. Így az állatok, a növénynek, a környezetünknek a tisztelete. Ez mind-mind benne van a ne ölj parancsolatba. Utána a tisztaságról van szó. A tisztaságról, hogy ne kívánjuk azokat a dolgokat, amelyek a fele barátunké. Ne kívánjuk azokat az örömöket, ami nem a miénk. Ne akarjunk olyan életet, amely nem a miénk. A családi élet tisztaságáról van szó, hogy egy férnek egy felesége legyen, hogy ma már le kell írjuk, hogy a család az egy férfi és egy nőnek a összekapcsolt életét jelenti. Ezt nagyon egyszerűen megfogalmazza az Isten igéje. Azt mondja, hogy ne paráználkodjál. A következőt így fogalmazhatnám meg, hogy őszinteség. Az őszinteség az egy tiszta kapcsolat Istennel és a fele barátunkkal. És nem veszünk el semmit, ami a másé. Nem vesszük el azt, ami a fele baráté. Nem csak dolgokat, tárgyakat, sem a feleségét, sem a házát, semmit nem vesszük el, nem lopunk. És ha megnézzük, hogy mennyire gyenge ebbe a mai társadalmunk, akkor azt látjuk, hogy a lopás, ugye valahogy így fogalmazza meg a jog, hogy a lopás annak az idegen tulajdonnak az elvétele, mástól való elvétele, és ez saját hasznomra való felhasználása. Ami nem az enyém, azt nem veszem el. Majd így azt mondja, hogy legyen a te beszéded egyenes és igaz. Ne felejtsük el, hogy az ókori világban két ember egybehangzó véleménye két tanú alapján halálra lehetett ítélni egy embert.
azt mondja, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot.

bizonyságot. Ne beszélj olyat, ami nem igaz. Nem véletlenül mondja az Új Szövetség egyik gondolata, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. És utána az utolsó parancsolat az elégedettség. Milyen jó lenne, ha többet tudnánk erről beszélni mai világunkban, és meg tudnánk tanítani családokat, gyermekeinket, unokáinkat, hogy azzal elégedjenek meg, amiük van. Ne kívánják el a másét. Mert a másiknek a kertje az valahogy mindig zöldebb, az mindig szebb, az mindig jobb. És Isten csak egyszerűen azt mondja, hogy ne kívánd azt, ami a másé volt. És ha megnézzük az újszövetségi gondolatvilágban, miként jelenik meg a törvény, akkor azt látjuk, hogy teljes valóságában. Nem akarom untatni a kedves nézőket abban, hogy felolvasom azt, hogy az Új Szövetségben minden 10 parancsolat idézve van. Minden helyen valahol megjelenik valamilyen parancsolat. Azt szoktuk mondani, hogy na az Új Szövetségben nem érvényes a 10 parancsolat, mert Jézus odaszögezte azt a keresztfára. Akkor azt mondom erre a gondolatra. Jézus így válaszol. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem jöttem inkább, hogy betöltsem, ahogy mondja Máté 5.17-19-ig terjedő szakaszban. De a törvényből egyetlen jottocska, egyetlen pontocska meg nem szűnik. Éppen ezért egy másik helyen azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen, se szombaton ne legyen. Nyilván itt Jeruzsálem pusztulására utal Jézus Krisztus, és hogyha a szombat az ő halála után már nem lett volna érvényben, akkor ezt nem mondta volna, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez a jeruzsálemi pusztulás, ez valamikor a római háborúban valósult meg, ami Krisztus után 66-tól 70-ig tartott, és 70-ben foglalják el Titus seregei Jeruzsálemet, és döntik romba és a templomot, és gyújtják föl az egész szent várost. És akkor nagyon sokan menekülnek. És Jézus, mint egy 40 évvel korábban, majd 40 évvel korábban azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen, sem szombaton ne legyen. Ha Jézusnak az lett volna a szándéka, hogy a 10 parancsolat az ő halálával eltűnjön, semmissé váljon, hatálytalanná váljon, akkor ezt nem mondta volna, hogy halála után azért kell imádkozni, hogy a követői ne fussanak se télen, se szombaton a szent városból. A cselekvő hit. Amikor a törvényt nézzük és figyeljük, akkor azt látjuk, hogy a törvény az mindig valamit kivált az emberben. Vagy azt váltja ki, hogy valamit cselekedjünk, vagy azt váltja ki belőlünk, hogy valamit ne cselekedjünk. Ha pozitívan gondolkodunk, akkor a törvény az fejleszteni fogja az értelmünket, a gondolkodásunkat, a lelki világunkat, a másik emberrel való kapcsolatunkat, a vallásunkat, a hitünket, Istennel való személyes kapcsolatunkat. Talán olyan embereket is felemlíthetünk, mint Énók vagy Ábrahám. A zsidókhoz írt levél megfelelő fejezeteiben megtaláljuk a hithősöket. És ezek az emberek hittel tették, amit tettek. Énók elragadtatott, nem látott halált. Vagy Ábrahám hitt, és az Isten ezt tulajdonította néki igazságul. Egy másik helyen azt mondja a Biblia, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Ezért nagyon fontos a hit. Nos, mi a hit? A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Istent nem látta senki. Noha nem látta senki, mégis mindenki hisz benne. És mégis mindenki elfogadja,
az Isten jelenlétét. Látható, de mégis láthatatlan, hiszen az Isten ujjait látjuk a természetben. Isten jellemét látjuk a természet világában, a csillagokban, abban a mikro és makro környezetben, ahol élünk, az óceán végtelen kékjében, a csodálatos állatvilágban, még ebben a bűn által megrontott virágban is láthatjuk Isten jellemét és tökéletességét. Igen, ebben a világban élünk, és ebben a világban kell nekünk hinnünk. A cselekvő hit Pál apostol szerint az mindig Krisztusban valósul meg. Több százszor írja le Pál apostol ezt a kifejezést, hogy en Christo, vagyis Krisztusban. A hitünk az mindig Krisztusban valósul meg. És a hitünk az az Istenre és a Szent Háromságra kell, hogy irányuljon. A hitünknek vannak gyümölcsei, és az a hitnek a gyümölcse, ez láthatóvá válik a keresztény ember életében. És ez nagyon fontos, hogy a gyümölcs és a törvény valahol az kapcsolódik. Hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy meglássuk azt, hogy a törvényben is Isten szeret bennünket. Gondoljunk csak egy családra. Gondoljunk arra, hogy a családfő a kiskorú gyermekének, a 8 éves gyermeknek bizonyos törvényeket ad. És azt mondja, hogy este 8 után nem szabad fennlengyél, el kell menjél aludni. Miért? Mert ha nem mondja a 8 éves gyereknek, akkor az még 10 órakor is a telefonján vagy a komputerén fog különböző játékokkal fog játszani. Rosszat akar a szülő, amikor azt mondja, hogy 8 órakor le kell feküdjél? Nem. És a gyerek ezt minden körülmények között a legpozitívabban fogja felfogni? Előbb-utóbb lázadni fog, és előbb-utóbb próbálja húzni az időt, és stb. Stb. De amikor nagyjá válik, amikor felnőtté válik, akkor meg fogja érteni ennek a rendelkezésnek a logikáját, az értelmét, a fontosságát. És amikor ő gyermeket nemz, ugyanezt az értékrendet fogja továbbadni a következő gyermeknek is. Tehát az értékeket így tudjuk valamilyen módon magunkévá tudni. Van egy nagyon fontos gondolat, és ezt szeretném felolvasni szó szerint. Aki saját cselekedetei a törvény iránti engedelmessége által akar a mennybe jutni, az lehetetlenségre vágyakozik. Az ember nem üdvözülhet cselekedetek nélkül, de cselekedetei nem származhatnak őtőle. Krisztusnak kell munkálkodnia benne, hogy beteljesítse Isten akaratát. Ha az ember saját cselekedetei által megmenthetné magát, önmagában dicsekedhetne. De amit az ember Krisztus nélkül képes cselekedni, az tele van önzéssel. Ezért csak az lehet kedves Isten előtt, ami hitből van. Kedves nézőim, szeretném, ha elgondolkoznának az elhangzottakon. Törvény és kegyelem nem egymást kizáró két valóság. Hit és cselekedet nem egymás ellen ágának, hanem arra szolgálnak, hogy megértsük azt az üdvrendet, amibe Isten helyezett bennünket. A törvény az nem ellenség. A törvény az nem olyan valami, amit ki kell kerülni, és nem kell vele törődni. A törvény Isten jelleme. Kutassuk, és találjuk meg benne Isten szeretetét. Nagyon-nagyon megköszönöm figyelmüket, megtisztelő figyelmüket. Isten áldj önöket. Viszontlátásra!

gátol, vagy véd a 10 parancsolat. Szigeti Jenő műsora segít letisztítani a 10 parancsolat kőtábláira rakódott emberi magyarázatokat, hogy feltáruljanak örökérvényű tanácsai, melyek évezredek múltán ma is eligazítanak mindennapi életünkben. Arra tanítanak, hogy miként lehet a gyakorlatban Istent és vele barátot szeretni.

A kerítés. Első rész. Micsoda a törvény? Erős sövény, mely kirekeszti a gonoszokat. Város kőfala, mely őrzi a jókat. Bot Péter, Szent Hilárius. Ezt a hasonlatot már a régi rabbik is használták. De vajon jó-e a kerítés? Mielőtt elhamarkodnánk a választ, gondoljunk végig egy helyzetet. Tegyük fel, hogy a sivatagban vándorolunk. Elvesztettük a nyomot. Már a kenyerünk és a vízünk is elfogyott. Ha fáradtan leülnénk, széttépnének a nyomunkban ólálkodó oroszlánok vagy más vadak. Így hát maradék erőnkkel megyünk, megyünk, a vágyva vágyott oázis felé. De az erőnk fogy, egyre lassabban, egyre reményvesztettebben vonszoljuk magunkat. Nyelvünk szájpadlásunkhoz tapad, s egyre közelebbről halljuk magunk mögött a prédára éhes vadak üvöltését. Egyszer csak megpillantjuk az oázis pálmaágait, amint a homokbuckák mögül integetnek. Összeszedjük maradék erőnket, és az oázis felé tántorgunk, hiszen a szomjúság kínját már alig tudjuk elviselni. Amikor végre odaérünk, döbbenten vesszük észre, hogy 4 méter magas kőfal veszik körül az életet adó kertet. Vajon jó-e a kerítés? Nem hiszem, hogy ebben a helyzetben bárki is lelkesedne érte. A kerítés a biztos halált jelenti az oázis közelében. De mit éreznénk akkor, ha valaki, akire nem is számítunk, akiről tudomást sem akarunk venni, egyszer csak átemelne a kőfalon? Az oázisban bőségesen megvan minden, mi szem s szájnak ingere. Itt már az oroszlán üvöltéstől sem félünk, mert az oázist védi a kőfal. Vajon jó-e a kerítés? Igen, mert életet és védelmet jelent. Nélküle a kert kincsei sem lehetnének a miénk. Mi hát a kérdésre a válasz? Jó-e vagy rossz a kőfal? A válasz attól függ, hogy mi hol vagyunk. A kőfalon belül vagy kívül? A kerítésen kívül bolyong az az ember, aki ösztöneinek sivatagában keresi az oázist, s ha véletlenül rátalál, a törvény kőfala reménytelenné teszi a helyzetét. De mi történik, ha ez az ember találkozik Krisztussal, aki átemeli a kőfalon? Megváltozik a világ. A sivatagból oázis lesz. A nyomort csodálatos bőség váltja fel. A reménytelenség helyett pedig az ember újra megtanul reménykedni, mert a kőfal véd, oltalmat ad. A törvény eszköz. Önmagában se nem jó, se nem rossz. Véd vagy ítél, aszerint, hogy a kőfal melyik oldalán vagyunk. Ha leromboljuk, életünket tesszük kockára. Ebben a műsorban életünk sokat vitatott kísérőjéről, erkölcsi világrendünk alapjáról, Isten törvényéről, a 10 parancsolatról gondolkodunk. A törvény sok oldalán függ össze emberi létünk valóságával. Mindnyájunkat megítél, és ezért lázadunk ellene. Mégis mindnyájan futottunk már hozzá segítségért,
amikor bizonytalanok voltunk döntéseinkben. Sokszor alkalmazták ránk, és ezért bizalmatlanok vagyunk iránta. Ugyanakkor mi is sokszor alkalmazzuk fele barátainkra, bízva abban, hogy az igazat, a mi igazunkat megfellebbezhetetlen érvénnyel bizonyítja. Élünk vele, és élünk ellenében. A törvény a Biblia egyik sokat vitatott alapfogalma. Nem üdvözít, nem vált meg, de nélküle soha nem találunk oda a megváltóhoz. A törvénynek ez a jó-rossz kettős arca a Bibliában is jelen van, sőt, Jézus élete is ezt példázza. De a megváltás terve érthetetlen nélküle. A törvény, Isten törvénye, erkölcsi életünk tervrajza. Előbb volt, mint az ember. Isten teremtési szándéka jutott benne kifejezésre. Ahogyan rendje van a csillagok járásának, az évszakok változásának, az állatvilág életének, ugyanúgy rendje van embervilágunknak, erkölcsi életünknek is. Ez a rend, a kerítés. És itt sem mindegy, hol vagyunk. Ezen a renden kívül-e, vagy belül. Ha egy ember házat akar építeni, szüksége van tervrajzra, amit a tervező a szükséges információk birtokában elkészít. Ezen a rajzon a ház minden műszaki adata megtalálható. Ha a tervrajzot elfogadják, a kivitelező e szerint építi meg a házat. Ha egy ember gépet akar alkotni, ugyanúgy a tervezőasztalon kezdődik a munka, és a tervrajz alapján készül el a gép. És a gép használ, szolgál az embernek. Ez az élet rendje. Amikor Isten létrehívta a világegyetemet a semmiből, úgy járt el, mint egy bölcs tervező. Megtervezte az anyagi világ ezer csodájának rendjét, egész életünket, annak biológiai oldalát épp úgy, mint erkölcsi részét.

gátol, vagy véd a 10 parancsolat. Szigeti Jenő műsora segít letisztítani a 10 parancsolat kőtábláira rakódott emberi magyarázatokat, hogy feltáruljanak örökérvényű tanácsai, melyek évezredek múltán ma is eligazítanak mindennapi életünkben. Arra tanítanak, hogy miként lehet a gyakorlatban Istent és vele barátot szeretni.

A kerítés. Második rész. Emberségünk erkölcsiségét a 10 parancsolat szabályozza. Ez az a tervrajz, amely szerint erkölcsi értelemben emberek vagyunk. Emberek vagyunk úgy, ahogy Isten megtervezett minket. Ezért nem nélkülözhető, nem rombolható le a törvény különös kettős jelentőségű kerítése, hiszen benne szunnyad a csodákkal teli világunk erkölcsi rendje, ami nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni. Sajnos ezt a mindenki által belátható igazságot újra meg újra hangsúlyozni kell. Sokszor tűnődünk azon, hogy a természeteset, a mindenki által jónak mondottat miért kell annyiszor ismételni. Egyszer a Duna rakpartján sétáltunk. Papa, van folyó part nélkül? Kérdezte egyik unokám. Nincs, válaszoltam a különös gyermek logikájú kérdésre. És miért nincs? Firtatta tovább a gyermekek kielégíthetetlen kíváncsiságával. Mert akkor nem folyó lenne ez a nagy víz, csak óriási pocsolya. Most az unokám tűnődött el a válaszon, majd így kérdezett tovább. És ez lenne a világ legnagyobb pocsolyája? Igen. Az lenne a világ legnagyobb pocsolyája, erősítettem meg. Egy kicsit még gondolkodott, aztán napirendre tért fölötte. Isten törvénye part. A szeretet folyó partja. Part nélkül ez a folyó is pocsolya. Mégis nehéz ezt belátni. Népszerűtlen lett a törvény. Bernhard Häring, századunk ma is élő, legnagyobb morálteológusa első nagy összefoglaló művének ezt a címet adta. Krisztus törvénye. A könyvet több tucatszor kiadták, idegen nyelvekre lefordították. Ekkor 1954-et írtunk. A tudós tovább dolgozott. A múló évek alatt a teológiai viták nyomán átfogalmazta teológiáját, és a fent említett könyvének új címet adott. Szabadon Krisztusban. Hiszen a mai embernek nem a törvény, hanem az adott helyzet a fontos. De eltüntetheti-e a folyó úgy a partot, hogy megmarad folyónak? Szabadság és kötelék. Ellentmondás, ami az első pillanatra feloldhatatlannak tűnik. A szabadság Krisztusban csak a törvény kerítése, gátja, korlátja mögött igaz, hogy a folyó is csak a gátak között szabad igazá. Sokan, akik mai életünk pocsolyájába fulladoznak, a törvény szigorát kívánják. A keretek megszigorításában látják a jövő zálogát. A következetes rend alapokmányának látják a 10 parancsolatot. Velük szemben a szabadság hangsúlyozói úgy gondolják, hogy a gát szükségtelen, elavult. A törvényt az emberhez kell szabni, mondják. Ezek az új törvények azonban gyorsabban avulnak el, mint az emberségünk ősi, Istentől kinyilatkoztatott alapjai. Műsorunkban a 10 parancsolat maiságát, divatos szóval modernségét indulunk felfedezni, a régi biztosat, az időállót,
Mert part nélkül nincs folyó, törvény nélkül nincs ember, csak önmagát tagadó, önmaga ellen lázadó lény, aki a szabadság ürügyén rabigába hajtja a fejét. A törvény előbb volt, mint az ember. A 10 parancsolat sem a Sinai hegyen született. A teremtés óta érvényben volt, mint erkölcsi világunk tervrajza. A Sinai hegyen Isten csak összefoglalta, feltárta népe előtt azt, hogy mi a titka szeretetének. Nem tilalmak sora volt ez. Még akkor sem, ha időről időre szerették volna így olvasni, pontosabban a másik fejére olvasni az emberek. Istennek a másikért felelős szeretett titka rejtőzik benne, és ez tárul fel a hosszú évezredek távolából. Isten a Sinai hegy zord ormáról, rendkívüli fény és hangjelenségek kíséretében hirdette ki a szent ígéket, majd saját ujjával kőtáblára írta, és átadta Mózesnek. A 10 parancsolatot abban a ládában őrizték, amelynek a fedelén Isten az ószövetségi templom legszentebb helyén megjelent. Az új szövetség sincs törvény nélkül. Jeremiás ősi prófétai ígérete szerint az Úr új szövetséget köt népével úgy, hogy a törvényeimet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Jeremiás próféta könyve 31. fejezet 33. verse. Ma, amikor sokszor úgy tűnik, hogy Istent elveszítettük, ideje visszamennünk a Sinai hegyig. Teremtő Urunk előtt csendben megállva, újra megérthetjük emberségünk titkát.

Szigeti Jenő, Gátol vagy véd a 10 parancsolat című könyvéből hallottak részleteket. Közreműködött Török Attila.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj. A mai ige János evangélium a 15. fejezet 2. verse. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Gondolatok az ígéről. Drága ígéret ez annak, aki minden erejével gyümölcstermő életet akar élni. Pedig, mintha nem is lenne olyan bíztató ígéret ez, valóban szükséges a gyümölcsöt termő vesszőt is nyesegetni? Le kell metszeni még a legjobb, leghasznosabb emberektől is? Kétség kívül így van ez, hiszen az Úr gyakran tisztogat valamilyen próbatétellel vagy szenvedés által. Ebben az életben nem a gonoszok, hanem a jók osztály része a szenvedés, mindezért azonban bőséges kárpótlás lesz a jutalmuk. Ha ezáltal sok gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak, akkor viseljük el alázattal metszegetését, és ne bánjuk elveszni azt, amit ő lenyes az életünkből. Sokszor azonban nem is szenvedéssel, hanem egyedül igével tisztogat bennünket az Úr. És ez elveszi igénk azon élét, amely elsőre talán nem látszott olyan biztatónak. Az ige tisztábbá és gyümölcsözőbbé tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermésre rendelt bennünket, addig munkálkodik bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt hozunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendezzünk? A gyümölcstermő élet lehetősége vigasztalóbb számunkra, mintha gazdagságot, egészséges vagy földi dicsőséget ígérne nekünk. Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, és add, hogy bőségesen teremjek gyümölcsöt a te dicsőségedre. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról: meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg. Változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm azokat, akik hallgatnak ma minket. Egy olyan kedves vendégem van, akinek a nevével már találkoztak, Dobos János, az Állampolgári Bizottság, az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke, újból a rádió, és az én vendégem is, ha mondhatom ezt. És Gábelbe fogja ismét kérdezni Jánost különböző dolgokról. Röviden, ugye már a múltkor is, amikor volt egy beszélgetés veled, beszéltél az alapítvány működésén, nagyon-nagyon röviden, még egyszer azok kedvéért, akik nem hallottak az alapítványról, elmondanád a tevékenységkörötöket?
1: Hát köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Én is azt gondolom, hogy érdemes megnézni, mivel foglalkozunk, hiszen ehhez kapcsolódik a mai műsornak ugye a témája. Az alapítvány, amelynek én a képviselője vagyok itt, ez egy speciális jogvédelemmel foglalkozik, olyannal, amivel kevesen. Olyan embereknek nyújtunk ingyenes jogsegélyt, akikkel jogtalanság vagy visszaélés történt egy pszichiátriai osztályon vagy intézményben. Tehát mondjuk valaki bekerült a pszichiátriára, és ott valamilyen jogtalanság érte bántalmazták, vagy eleve a bekerülésnek a körülményei vitatottak, vagy úgy érzi, hogy jogtalan volt, vagy elhanyagolták, rosszabbodott az állapota. Nagyon sokféle dolog van, amivel minket megkeresnek. Minden esetre mi ezzel területtel foglalkozunk, és hát persze azon túl, hogy van egy jogsegélyszolgálat, ugye általánosabban is foglalkozunk azzal, hogy amit mi találunk a munkánk során, hogy milyen általános problémák vannak ezen a területen, ezeket eljuttassuk a nagyközönséghez, illetve azokhoz az emberekhez, akik döntéshozói pozícióban vannak, tehát tudnak tenni valamit, hogy ezeket a fajta visszaéléseket felszámoljuk, és hát ezt csináljuk már, most már több mint 30 éve Magyarországon.
0: Hát ez már egy szép szám.
1: Hát igen.
0: Értem. Ennek a műsornak az a címe, hogy testi-lelki jól létünk, és ugye mi megbeszéltük előre, hogy egy filmről fogunk beszélgetni, egy dokumentumfilmről, ami azt hiszem, hogy tényleg kapcsolódik a testi-lelki jól létünkhöz. Az, hogy hogyan, azt pedig majd mindjárt kifejtjük, és mindjárt közelebbről is megvilágítjuk. Tehát ez a film, ez tavaly decemberben debütált, és az a címe, hogy Recept az erőszakhoz.
1: Igen.
0: Ami már önmagában is egy ilyen megdöbbentő cím a számomra, és valahogy erről nagyon sok szó van a médiában, hogy tényleg egy olyan világban élünk, ahol az ember azt gondolja, hogy egyre több a veszély. Tehát, és akkor most nem is a háborúkat akarom itt kiemelni, hanem bármikor az ember bekapcsolja a tévét, vagy a rádiót, akkor édesapa a gyerekeit ugye erőszakosan bántotta, édesanya gyerekét, tehát olyan megdöbbentő hírek hangzik el manapság a médiában, amin az ember így elgondolkozik, hogy most akkor a világunk ennyire megváltozott, ennyire kifordultak magukból az emberek, vagy hogy mi történt, és valahogy senki nem érti az okokat. Tehát azt látjuk, hogy ez a világ egyre jobban tele van erőszakkal, de hogy mi történt, és arra meg nincsenek válaszok. És nagyon sok indok hangzik el össze-vissza, hogy a videójátékok, meg az erőszakos filmek, meg ilyesmi. Szerinted tényleg azoknak van eszköze, hogy egyre több az erőszak a világban?
1: Cseles a kérdés, mert ugye rávezet minket a mai témánkra, de valóban én is azt kell, hogy mondjam, hogy azok a fajta erőszakos cselekmények, amik manapság szinte mindennaposak a médiában, én nem emlékszem, hogy gyerekkoromban ilyenek lettek volna, és ugye ide tartoznak például azok az iskolai lövöldözők is, amik leginkább mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európában bukkannak föl, de hát ma már ezek úgy szóval mindennaposak. Tehát, sőt, hát tudom, mert ugye hozzá tartozik a területünkhöz ennek a vizsgálatához, hogy sokszor már vannak olyan iskolai lövöldözések, amiket be sem mondanak a hírekben. Annyira szokványossá váltak. De hát attól még mindegyik egy-egy önálló tragédia.
0: Igen.
1: És néhány évtizeddel ezelőtt ilyenek nem voltak. És emlékszem, hogy a dr. Thomas Szász, aki világhírű magyar származású pszichiáter professzor, őneki van egy ilyen, volt egy ilyen mondása, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy hát amikor ezt mondta, most már lehet, hogy több, 50 évvel ezelőtt Amerikában voltak gyerekek, és voltak fegyverek. Mégsem voltak iskolai lövöldözések.
0: Hát igen.
1: És tényleg kérdés, hogy akkor mitől válik ennyire erőszakossá a világ, most azon túl, hogy sokféle folyamat zajlik. És ugye nem is kell túlzottan pesszimistának lenni ahhoz, hogy az ember azt lássa, hogy a társadalom hát eléggé egy süllyedő pályán van sajnos, elég régóta. De ezzel együtt is van egy olyan tényező ebben az egész kérdésben, ebben a konkrétan ezekben az erőszakos esetekben, amire nagyon kevés fókusz kerül, vagy inkább azt mondom, hogy indokolatlanul kevés, vagy jóval többet is megérdemelne. Uh-huh. És tulajdonképpen ez a film, amit említettél, a recept az erőszakhoz, ez ezt a témát dolgozza föl. Nevezetesen, hogy ugye elmondjam, ne legyen már itt egy rejtély, aztán kifejtjük majd, arról van szó, hogy bizonyos pszichiátriai szerek, olyan gyógyszer, nem nagyon szeretem ebben az esetben a gyógyszer szó használtat, de mégiscsak ez a közismert szó, olyan pszichiátriai gyógyszerek, amelyeket nap írnak fel embereknek, hogyan válthatnak ki embereknél erőszakos viselkedést, azt, hogy az ember egy álmokfutásba kezd. És ez elsőre ez esetleg ilyen irreálisnak tűnhet, vagy az ember legyinthet, hogy nem, vagy ez nagyon ritka, de majd mindjárt át fogjuk beszélni ezt a témát, és azt hiszem, hogy ki fog derülni, hogy sajnos ez nem egy bagatellizálható probléma.
0: Uh-huh. Hát igen, elég keményen hangzik egyébként, és nekem van egy olyan saját tapasztalatom, illetve egy saját eseményem, egy sztorim, hogy utaztam vonaton vidékre, és kiderült, hogy akivel egy fülkébe kerültem, ő egy rendőrsrác, és mesélte, hogy hát Budapestnek a legkeményebb kerületében teljesít szolgálatot, azt hiszem ez a 6.-7. kerület, és mesélte, hogy volt egy férfi, aki körülbelül ilyen 60 kilogrammos volt, teljesen be volt lőve, tehát droghatása alatt állt, és négyen, és nagyon erőszakosan viselkedett. És négyen próbálták lefogni. És ez a srác is azért egy eléggé nagy darab, valaki volt ez a rendőr, és mondta, hogy azért a többieket csak kellett félteni így a súlyukat, meg az erejüket, és négyüket gyakorlatilag le tudott gyűrni ez az illető. Tehát négyen nem tudták a földön tartani ezt a 60 kilós embert. És ugye nagyon érdekes ez a történet olyan szempontból, hogy a kábítószernek láthatóan ez a hatása. Na most az a fura, hogy amiket látunk, és ugye amit már így súroltad, ezt a szert, hogy a kábítószer egy illegális dolog, de valahogy olyan, mint hogyha ugye ez a másik szer, amiről beszélünk, ugyanezt hatást ki tudja váltani, de az meg legális. Hiszen akkor ezek szerint legálisan az erőszakot fel lehet írni vényre, fel lehet írni receptre, mert azért ez eléggé. Tehát a kábítószert azt nem lehet, de akkor van egy szer, ami ugyanezt a hatást kelti, azt meg fel lehet?
1: A nagyon fontos dologra kérdeztél rá, mert olyan dolog ez, amiről meglátásom szerint, vagy amennyire emberekkel beszélgetek, az embereknek egy jelentős része nem tudja ezt. És ez néha számomra kicsit bosszantó, mert nekem meg sok szempontból magától értetődő, miután ezzel foglalkozom. De igenis látni kell azt, hogy ahogy mondtad, vannak illegális drogok, meg vannak legális drogok. Mm. Persze, ezt azért sokan tudják, hogy hát igen, jó, persze az a fájdalomcsillapító, amit beszedek, hát persze az egy ilyen tudatmódosító szer, de azért ez enyhe, meg ugye gyógyászati, hát jó, igen, végül is igen. De ezzel együtt igenis vannak olyan pszichiátriai szerek, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a többsége olyan, ami kémiai szempontból ténylegesen kábítószer kategóriába esik. Uh-huh. Ezzel nem mondok semmi eretnekséget, ebben nincsen semmi vádlás, ez egy tudott dolog. Tehát ha valaki ismerős orvosi, gyógyszerészi rálátása van a dolgokra, akkor ez egy tudott dolog, hogy még a gyerekeknek hiperaktivitásra felírt különböző szerek, ennek egy jelentős része is szintén konkrétan kábítószer kategóriába esik.
0: Tehát tulajdonképpen, bocsáss meg, hogy szabad bevágok, tehát tulajdonképpen magát az idegrendszert stimulálja, tehát az idegrendszert tudja olyan hatás érni, ami gyakorlatilag kihat aztán más szervünkre is, vagy az agyunkra, stb. Ugye hát az agya az idegrendszernek a vezérlőrendszere, tehát hogy egészen ezeket az ideg sejteket érinti, hogyha jól értem.
1: Igen, a legjobb tudomásom szerint az, hogy tudatmódosító, az azt jelenti, hogy a központi idegrendszerre hat, tehát valóban az agyra és az idegekre, és hát ugye azt tudjuk, hogy a kábítószerek azok ezt teszik, de nagyon sok orvosilag felírt szer is, elsősorban pszichiátriai szerek ugyanilyen droghatást váltanak ki, amikre valamiért ráfogják, hogy ennek van egy orvosi vagy terápiás értéke. És ugye ebben sokszor egyébként az a csapda, hogy ez a droghatás, amit kivált egy-egy ilyen szer, ez kívülről nézve tűnhet pozitívnak, elsőre legalábbis. Uh-huh. Egy picit tágabban, ha nézzük, akkor még azt is elmondhatjuk, hogy ugye, ha egy kémiai anyagot, mondjuk azt, hogy bármilyet, beviszünk az emberi szervezetbe egy olyan kémiai anyagot, ami egyébként nem, nincs otthon a szervezetben, tehát nem természetes módon nem lenne benne, bekerül a szervezetbe, azt elkezdi a szervezet feldolgozni, és az ki fog váltani egy sor hatást. Hogy hányat, az szertől függ, lehet, hogy kettőt, lehet, hogy tizet, lehet, hogy 50 féle hatást, elváltozást fog okozni. És ugye ebből lehet, hogy van mondjuk kettő, ami előnyös, azokat elnevezik a szer hatásainak, hogy azt mondjuk, hogy na, ez a gyógyhatása, a többit meg elnevezik mellékhatásnak. Valójában arról van szó, hogy ez a szer kivált X különböző hatást a szervezetben, és ez már csak pozícionálás kérdése, hogy mi az, amit pozitívnak tekintünk, mi az, amit negatívnak, vagy mi az, amit gyógyhatásnak, mi az, amit mellékhatásnak. De a mellékhatás ugyanúgy hatás annak a szernek, mint az, ami ugye láthatólag valami pozitív változás. Na most az ilyen szereknél, amik a központi idegrendszerre hatnak, tehát tudatmódosító szerek, lehetnek olyan hatások, amire az ember azt mondja, hogy ő de jó, az pozitív. Ha valaki mondjuk zaklatott, ideges, beveszi, megnyugszik, lehet, hogy kicsit csorog a nyál a szája szél, azt le kell törölni, akkor maximum, de hát most már megnyugodott. Vagy éppen ellenkezőleg egy olyan szert vesz be, ami stimulálja a szervezetét, ugye, ha valaki mondjuk mindig álmatag, akkor fölpörgeti őt, és élénkebb lesz tőle. De ezek alapvetően kémiai hatások a szervezetben. Tehát egy olyan esetben is, amikor valaki mondjuk depressziós vagy skizofrén, ugye ezekre az állapotokra szokták egyébként a legerősebb ilyen szereket fölírni, amennyire mi ezt látjuk a tapasztalataink alapján. És ezek a szerek sem tesznek mást, mint hogy valamilyen kémiai változást okoznak az illetőnél. És hogyha az ember elég alacsonyra teszi a mércét azzal kapcsolatban, hogy mit fogadunk egy gyógymódnak, akkor mondhatja azt, hogy hát ez pozitív. Hát a depressziót felpörgeti az antidepresszáns. Vidámabb lesz tőle. De hát ez nem oldotta meg azt a dolgot, amitől az illető depressziós lett. Ezt a depressziós, ezt meg megint idézőjelbe teszem, mert ez meg egy olyan címke, amiben annyi minden belefér, és annyi mindent ráfognak, hogy ez igazából nem tekinthető egy egységes diagnózisnak, mint mondjuk egy, most mondok valamit, egy cukorbetegség, vagy valami. Szóval mindegy, ez már csak mellékszál, zárója bezárva. Szóval a lényeg az, hogy a kiinduló ponthoz visszatérünk, hogy igen, ezek kémiai szempontból ugyanúgy kábítószerek, mint az utcai kábítószerek, de valamilyen okból ezeket legálisnak tekintik.
0: Igen, meg az a fura, hogy megnéztem ezt a dokumentumfilmet, és nagyon profil lett egyébként megcsinálva, tehát tényleg mindegy ilyen amerikai thriller, és tényleg van egy csomó ilyen híradó bevágás benne, tehát elég életszerű, tehát hogy tényleg alá van támasztva ez az egész, és ugye maga az antidepresszáns azt jelenti, hogy anti-ellen, és a depresszív az egy mélypont, az ugye egy lelki mélypont, és ugye az ember akkor tényleg azt gondolná, hogy ezek a szerek a depresszió ellen hatnak, holott meg a filmek pont azt mutatja be, hogy egy teljesen átlagos emberből nem hogy egy nyugodtabb embert alakítanak ki, hanem pont az agressziót erősítik fel. És akkor ugye utaltál már arra, hogy ami szerintem az egyik sajnos legveszélyesebb hatás ezeknek a szereknek, pont amit mondtál, hogy én is sok ilyen véleményt hallottam, hogy vannak az iskolai lövöldözések. Tehát az tényleg az én gyerekkoromban is, hogy valaki bement az iskolába egy 12-től 16 éves diák. Tehát ráadásul még csak nem is egy felnőttről beszélünk, aki mondjuk bekattant, megzakkant, tehát ezer dolgot lehetne mondani, hanem egy fiatal, és rengeteg ilyen van, és egy teljesen magából kikelt, agresszív, ugye másokat bántalmazó, hát most kimondva a szó, hogy gyilkos válik belőle. És akkor van ez az érv, hogy hát igen, mert ott vannak a fegyverek Amerikában, meg ugye megint a videójátékok, tehát hogy láttam ilyen könyvet, hogy külön egy könyv szólt erről, hogy mik okozzák ezeket a dolgokat, de hát könyörgöm, tehát attól még, hogy valakinek otthon pisztolya van, vagy puskája van, azért én nem gondolom, hogy bemegy, és egy iskolában aztán véglövöldöz mindenkit.
1: Így van, és kevesen veszik észre, most csak hogy erre ráfűzzek egy másik gondolatot, ami ide illeszkedik. Először mielőtt a gondolatot hozzáfűzném, hadd osszak meg néhány konkrét adatot, mert ezeket nagyon kevesen ismerik. Készítettünk erről egy kiadványt, abból olvasom föl, mert addig gyűjtöttük ezeket a dolgokat, hogy ezek a szerek, amiket tényleg igen nagy számban írnak fel, majd erről is hoztam adatot, hogy mennyire nagy számban, még Magyarországon is, ezek milyen hatást váltanak ki. Például az antidepresszánsok, amit ugye, ahogy említetted is, depresszióra szoktak felírni. És ezek az adatokat, ezeket onnan szedtük, hogy az interneten fellelhető az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek a weboldalán az Magyarországon forgalomban lévő összes gyógyszernek a teljes orvosi leírata, tehát az az összeírás, amit az orvosoknak szól, amiben minden adat benne van, ami arról a szerről ismert. Tehát egy komplet adatbázis, ez nyilvánosan hozzáférhető, nem nehéz ezeket kigyűjteni. És ebből az adatbázisból a következőt tudtuk meg, az antidepresszánsok egyebek mellett kiválthatják a következő mellékhatásokat. Depresszió, érdekes, hogy antidepresszáns depresszió. Rémálmok, szorongás, idegesség, izgatottság, hallucináció, zavartság, agresszív viselkedés, pszichotikus zavar, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, alvajárás. Ilyesmiket okozhatnak.
0: Hát ez nem egy pozitív lista, mondjuk.
1: Nem azt jelenti, hogy aki elkezdi szedni, az mindenkinél ez elő fog jönni, de hát ez olyan, mint egy orosz rulett, hát nem lehet tudni, hogy kinél fog előjönni. Az, hogy agresszív viselkedés fog okozni nála, vagy öngyilkossági gondolatokat. Emlékszem rá, van nekünk egy kiállításunk, amivel szoktunk turnézni az országban, és sok évvel ezelőtt egyszer Debrecenbe mentünk ezzel a kiállítással, és volt egy idős úr, nézegeti ezeket a kiállító paneleket, pont ezt a részt nézte, hogy ezekről a szerekről volt szó, és mit okoznak, és oda jött hozzám, és azt mondja, hogy képzeljem el, nagyon érdekes, a feleségével történt az, hogy

0: volt, eszébe se jutott az asszonynak, hogy öngyilkossággal foglalkozott, uh-huh. csak ami szedte ezeket a szereket. Tehát nagyon érdekes. Aztán ott vannak az antipszichotikumok. Ugye ez megint antipszichotikum, uh-huh. ezeket pszichózisra írják föl, vagyis hát elmezavarra, elmebajra uh-huh. mondjuk.
1: Tehát ezek akkor még erősebb gyógyszerek mondhatjuk, vagy nem feltétlenül, mert hogyha már elmezavarra írják föl?
0: Más típusú szer, más mert az antipszichotikum, most nem vagyok gyógyszer, és nem vagyok orvos, tehát én csak azt uh-huh. tudom mondani, amit én látok a tapasztalatomban. Az antipszichotikumok azok letompítják inkább az embert, az antidepresszánsok azok meg ugye a depresszióból kihozzák fel, pörgetik, uh-huh. hogy élénkebb, vidámabb legyen, egy kicsit így idézőjelbe téve. Az antipszichotikumok mellékhatásai a hivatalos gyógyszerlistából. Depresszió, rémálmok, álmatlanság, öngyilkossági gondolatok és viselkedés, alvajárás, nyugtalanság, zavartság, szorongás. Hát köszönjük szépen. Uh-huh. És lehetne még sorolni ezeket a stimulánsok, vagyis serkentőszerek, és ide tartozik több olyan szer, amit gyermekeknek adnak hiperaktivitásra, ADHD-ra, meg hasonló dolgokra, azoknak a tünetei, vagy a mellékhatásai között is ilyenek találhatók, hogy agresszív viselkedés, ellenségesség, pszichotikus vagy mániás tünetek, öngyilkossági gondolatok és viselkedés. Hát azért, még ha nem is minden gyereknél jön ez elő, de hát azért ennek a fele sem tréfa, én azt gondolom. Hát.
1: Igen, meg bocsáss meg, hogy szabadba vágok, én ugye van ez a mondat, hogyha meghal 1000 ember, az hír, de hogyha egy ember meghal, az tragédia. Tehát amikor valakinek a gyerekével vagy családjával történik, ez azért ebből óriási tragédia lehet egyébként.
0: Nyilvánvalóan igen. Igen. Szóval ez a helyzet a mellékhatásokkal.
1: Én még azt szeretném egyébként ezzel kapcsolatban kérdezni, hogyha ezek tényleg ott vannak, ezen az oldalon is elérhetőek ezek az adatok. Én akkor azt nem értem, hogy erről miért nem tudunk. Tehát nekem is vannak olyan ismerőseim, akik bementek a pszichiáterhez, a lánya kapja mondjuk az antidepresszánsokat, tehát hogy ezt szedik, de nem emlékszem, hogy ezeket említették volna. Tehát beszéltem egy apukával például, és a lánya rendszeresen azt hiszem heti, nem is tudom hány darab gyógyszert kell beszednie, de nem rémlik, hogy azt mondta volna, hogy hát igen, egyébként azért óvatosan próbáljuk adagolni a lányunknak ezt a gyógyszert, mert azt mondta a pszichiáter, hogy ilyen is ilyen mellékhatása van. Tehát hogy akkor ezt nem lenne úgymond kötelező elmondania egy orvosnak, egy pszichiátriai orvosnak?
0: Két dolog van itt. Egyrészt bármilyen orvosi beavatkozást elvileg tájékozott beleegyezés alapján lehet végrehajtani. Tehát az orvosnak elvileg kötelessége lenne tájékoztatni a pácienst bármilyen következményről, lehetőségről, ami azzal a kezeléssel fennáll. Tehát ez elvileg alapvető. Most más kérdés, hogy a mindennapokban mennyire
1: történik. De ez csak elvileg? Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bemegy valaki a pszichiáterhez, a pszichiáter felírja a gyógyszert, vagy az antidepresszánst, ugye, és akkor alá kell írni egy nyilatkozatot. Tehát ezt nem így kell elképzelni, hanem úgymond hipokratészi esküből, vagy nem is tudom, el kéne mondani ennek a mellékhatását.
0: Hát igen.
1: És ez egy elméleti dolog lenne.
0: Legalább amúgy. Szóban igen, uh-huh. vagy valami. Ugye a józan ész is azt diktálná, hogyha az orvosnak az a szándéka, hogy segítsen a páciensén, akkor fölvázolja neki, mik a lehetőségek, és hagyja, hogy eldöntse az illető, lévén, hogy az ő életéről van szó, hát hagyja, hogy eldöntse. Na most a másik fele a dolognak viszont az, hogy képzeld el azt, hogy mondjuk valami történik veled az életben, és magad alatt vagy, és elmész egy pszichiáterhez, hogy segítséget kérj mondjuk. Igen. És ő teljesen őszintén tájékoztat téged. Nézze, itt van ez a gyógyszer, amit most fölírok magának, ez depresszióra van, ez arra van, hogy ha az embernek ilyen levertsége van tartósan, akkor ez segít kihozni belőle. El kell, hogy mondjam önnek a korrekt tájékoztatás keretében azt is, hogy egyrészt nem tudjuk, hogy ennek a szernek mi a pontos hatásmechanizmusa, tehát hogyan fejti ki a hatást, és nem tudjuk, hogy a mellékhatások közül melyik fog önnél bekapcsolni, ami lehet, ugye, ahogy az előbb említettem, lehet depresszió, rémálom, szorongás, öngyilkossági gondolatok, vagy agresszív viselkedés is. Te feliratnád magadnak ezt a szert, ha kaptál egy ilyen tájékoztatót róla?
1: Hát én mondjuk biztos nem, tehát
0: jó,
1: te biztos ez magában
0: nem,
1: is megdöbbentő.
0: Egy józanul gondolkodó ember, én szerintem azt fogom mondani, hogy várjunk csak, hát lehet, hogy akkor inkább el vagyok én ezzel a problémámmal, inkább mint sem, hogy ilyesminek tegyem ki magam, és hát tulajdonképpen ez történik, hiszen és megint olyan vizekre vezünk, amiről sokat lehet beszélni, meg nem akarom túlzottan borzolni se a kedélyeket, de hát azért az ma már egy nyílt titok, hogy a gyógyszeripar mennyire beleteszi a lábát az orvoslásnak a területére, könyvek jelentek meg arról, rengeteg cikket lehet találni az interneten, hogy hogyan jutalmazzák a gyógyszergyárak az orvosokat, akik elegendő szert írnak fel nekik, elviszik őket jutalomüdülésekre, és stb. Erről rengeteg

0: korábban, tehát nem mondok vele semmi elrugaszkodottat. Hát, hogy így mondjam, nincs igazán érdek, hogy ezeket a mellékhatásokat elmondják, meg ráadásul ugye az a, nagyon sokszor az a nézőpont, hogy hát ezek a mellékhatások nagyon esetlegesek, 1000-ből, ha egy embernél előfordul maximum, hát most azért miért fosszuk meg az illetőt a gyógyhatásoktól, azért, mert van egy ilyen minimális icike-picike kockázat, hát az fontosabb, hogy ő megkapja azt a gyógykezelést, ami legnagyobb eséllyel neki segíteni fog. És ugye körülbelül ez megy, és ezt még legtöbben el is hiszik még az orvosok is.
1: Igen, csak amit mondasz, tehát nyilván ezt mindenki tudja, és ez tényleg köztudott. Tehát ezt senki nem tagadja, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása. Tehát olyat én még nem láttam, hogy egy akármi, és nem is akarok neveket mondani, hogy az ember kibontja a dobozából a gyógyszert, ott van ugye felsorolva, hogy milyen mellékhatásai vannak. Olyat én még nem láttam, ahol azt mondta volna, hogy na, ennek pont nincs egy se. Uh-huh. Csak azt gondolom, hogy mellékhatás és mellékhatás között is óriási különbség van. Tehát azért az a mellékhatás, hogy mondjuk tényleg egy gyerek, aki szedi az antidepresszáns, és most ugye kifejezetten ki akarom jelezni ezt a kérdést az iskolai lövöldözésekre. Tehát azért én nem gondolom, hogy ez csak egy ilyen mellékes, mellékhatás, hogy valaki bemegy egy iskolába, és ott tényleg meghal mondjuk. Nem is tudom, ugye a filmben szerepelnek a számok, hogy 14 vagy 30 vagy nem tudom hány gyerek. Tehát ez azért nem az a mellékhatás, hogy valakinek a veséje fáj, vagy a gyomra fáj, vagy sorolhatnám még ezeket a mellékhatásokat.
0: Vagy bőrpirt okoz, vagy viszketést okoz, vagy hasmenést. Igen.
1: Tehát azért egy ilyen fizikai tünetet egy emberi élettel, sőt több emberi élettel azért nem lehet egy mérlegre tenni.
0: Ez így van, és én a legfőbb problémának azt látom, hogy az emberek többsége erről egész egyszerűen nem tud. A médiában, amikor ilyesmiről szó esik, akkor ugye általában elmondják azt, hogy hát az illetőnek már eleve olyan súlyos betegsége volt, hát biztos nem szedte a gyógyszert, vagy lehet, hogy szedte, de valami nem volt ott jó, vagy még nem kezdte, még nem fejtette ki a hatását a gyógyszer, de az egész egyszerűen nem hangzik el, hogy ennek a szernek lehet egy ilyen mellékhatása, és hogyha ezeket az eseteket egymás mellé tesszük, igazából akkor rajzolódik ki egy mintázat, tudod, mert ha az ember ezeket nyomon követi, és az igazság az, hogy mi Magyarországon követjük az ilyen eseteknek az előfordulását, akkor azt láthatjuk, hogy amikor felbukkan egy ilyen erőszakos eset, akkor szinte mindig föllelhető az, hogy az illető előzőleg már kapott pszichiátriai kezelést. Tehát ennek van egy mintázata. Nem mondom, hogy mindig minden esetben, de túl nagy százalékban ahhoz, hogy az ember legyincsen rá, vagy elmenjen mellette. Tehát ez igenis egyfajta közös nevező, és erre majd mondok valami érdekeset.
1: Igen, köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és akkor innen folytatjuk. Most tartunk egy kis szünetet.

0: Üdvözlöm újból a hallgatókat, folytatjuk a műsorunkat, testi-lelki jólétünk, és Dobos János a műsor mai vendége, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnöke. És ugye folytasd légy szíves azt a gondolatot, amit elkezdtünk, és ugye arról volt szó, hogy vannak az iskolai lövöldözések és ezek az erőszakos cselekmények, amik mögött azt mondtad, hogy nagyon hasonló előzmények, tehát úgymond mintázatok állnak, mert pont erre rá is szerettem volna kérdezni, hogy ugye honnan tudjuk, hogy mi mitől van.
1: Igen, és ugye beszéltünk arról is, hogy a médiában is nagyon megtévesztő hírek látnak erről napvilágot, mert amikor egy ilyen, mondjuk így inkább, hogy álmokfutó, az lehet, hogy egy jobban körbe vagy felőleli az összes ilyen furcsa cselekményt. Amikor ilyen a médiában feljön, akkor ugye általában azt szokott elhangzani, hogy hát nem szedte a gyógyszerét, vagy ha szedte, akkor még nem hatott, vagy valami egyéb ilyen ok van, és akkor ez mindig visszavezetik oda, hogy hát úristen, mennyi a pszichiátriai beteg, és mennyivel, és akkor sokszor odalukad ki, hogy adjunk még több pénzt a pszichiátriának, hogy tudják ezeket kezelni. De hát könyörgöm, már ez is annak az eredménye. És van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amin viszont sokan átsiklanak. Nyilvánvalóan van olyan, amikor valakinek annyira átcsapnak a feje fölött az élet hullámai, vagy olyasmi történik vele, amitől annyira be tud kattanni, hogy tényleg csinál valami hülyeséget. Betöri az ablakot, vagy tudom én, megveri az asszonyt, vagy bármi, és ez mondjuk visszavezethető arra, hogy az illetőnek hát hogy így mondjam, nem stabil mentálisan, tehát a mentális állapotára visszavezethető. És ilyenek vannak, tehát ezt én készséggel aláírom, hogy ilyen előfordulhat. De ahhoz, hogy valaki bemenjen egy osztályterembe, és hidegvérrel kivégezze az iskolás gyerekeket, meg a tanárokat, vagy mondok néhány magyar példát, ezek nem mostanában történtek, de benne van abban a listában, amit gyűjtünk, azt mondja, a családirtás Fehérváron brutális kegyetlenséggel meggyilkolta 12 és 13 éves gyermekeit, a 41 éves B. Imre, a férfi ideggyógyászati kezelés alatt állt. Vagy 50-szer sújtott le a késsel a gyilkos. Egy sportcipőért kellett meghalni a 34 éves veszprémi E. Lászlónak. A gyanúsított, tehát annak a napnak a délelőttjén engedték ki a sümegi pszichiátriáról. És tehát észre kell, hogy vegyük, hogy van egy szint, amin túl egy embernek annyira ki kell vetkőznie önmagából, hogy ilyesmit megtegyen.
0: Igen.
1: Vagy ugye ott volt a pilóta, aki neki vezet.
0: Pont ott akartam, tehát hogy ez egy nagyon érdekes volt, mert arra emlékszem, és nála ugye szabadba vágok, hogy ott viszont még a hírekben is elhangzott, hogy ő gyakorlatilag pszichiátriai kezelés alatt áll. Tehát ebben ez volt a döbbenet, hogy még be is mondták a rádióban, vagy a médiában, el is hangzott ez.
1: Így van, és ez a pilóta, ugye ez egy német pilóta volt, aki neki vezette a repülőgépet a hegynek, és közben semmiféle érzelmi reakciót nem mutatott. Tehát van ezeknek a cselekményeknek egy olyan szintje, amikor már az ember megborzong, hogy mennyire nem emberi az, amit ezek az emberek elkövetnek. És ezt nem indokol, tehát olyan borzalmas dolgok tudnak megtörténni ilyenkor, hogy ez egész egyszerűen nem indokolja az, hogy az illető oké, hogy nem volt mentálisan stabil. Ehhez kell valami más.
0: Igen.
1: És a hiányzó tényező, ez pontosan azok a hatások, amiket ezek a pszichiátriai szerek ki tudnak váltani. Tehát ahhoz, hogy valaki a saját családját legyilkolja, de nem az, hogy hirtelen felindulásból megüti, vagy valami, hanem megy, és következetesen megöli egyik családtagját a másik után, ehhez annyira le kell vetkőzni a saját emberi mi voltát, ami nem megy csak úgy magától. Egy olyan határt kell átlépni, amit egy emberi lény normálisan nem lép át. Ahhoz kell valami. Mm-hmm. És ezek a szerek sajnos, ezek lehetnek ebben nagyon is a tényezők.
0: Igen, és majd még visszaszeretném majd utalni egy picit az iskolai lövöldözésekre, de igen, amit mondasz, hogy ugye ez a dokumentumfilm azzal is foglalkozik, amikor teljesen átlag szerető családapából, vagy szerető családanyából tényleg egy gyerekeit veszélyeztető és meggyilkoló személy válik. És ebben még az a szomorú, hogy el is mondják, hogy a dokumentumfilmben van például egy férfi, aki elmondja, hogy ha ezt a szert nem szedte volna be. Tehát látszik, ahogy nyilatkozik, én nem egy dühöngő őrült, tehát én nem egy elmebeteg embert látok. És el is mondja, hogy tulajdonképpen ez a tragédia, hogyha nem szedi be ezt a szert, akkor nem történt volna meg. És olyan egy kicsit, mint hogyha az bűnhődik, tehát eleve az, hogy valakiből kijön egy teljesen más személyiség, az már önmagában is egy nagyon szörnyű érzés, úgyhogy nem is tud erről, tehát nem is tud magáról, úgymond, és utána pedig ő van megbüntetve, hiszen elkövetett valamit, amiről nem is tud, hogy elkövette. Tehát, mint hogy az alkoholnak is van, ugye ezt hívják delirium tremensnek, amikor az ember mindent kitöröl, úgymond az emlékezetéből, tehát, hogy még az alkoholnak is egy ilyen hatás, hogy semmire nem emlékszik az ember. És ugye ezek olyan esetek, amikor tényleg elmondta, hogy nem emlékszik, mit csinált, tehát nem volt önmagának az ura. És ennek ellenére mégis nem azt vizsgálják, hogy akkor aki felírta ezt a szert, annak mi a felelőssége, aki ezt legyártotta ezt a szert, annak mi a felelőssége, hanem tulajdonképpen őt büntetik, aki önmaga is valahol áldozat.
1: Azt hiszem, hogy ez dupla büntetés egy ilyen esetben, és ez az a férfi, akit említettél, hogy a filmen szerepelővel, ezt az interjút a börtönben vették fel, ahol a hosszú börtönbüntetését töltötte. Azután, hogy gyakorlatilag kiirtotta a saját családját, ami hát ugye úgy, hogy nem is emlékezett rá, hát dupla kárhozat az illető számára, ebben biztos vagyok. És valóban elhangzik ez, hogyha a férfi biztosod benne, hogyha nem írják föl neki ezt a szert, és nem kezdi eszedni, akkor nem történt volna meg ez. Úgyhogy nagyon szomorú történetek vannak, mind az áldozatok, mind az elkövetők részéről.
0: Igen, és ezek ugye nem iskolai, nem tömeges erőszakos cselekmények, de az iskolai lövöldözéssel kapcsolatban még nekem az a megdöbbentő, hogy láttam a filmben, ebben a dokumentumfilmben, hogy Amerikában már ott tartunk, hogy volt egy férfi például, aki körbevezette a kérdezőt, a riporterhölgyet, hogy milyen biztonsági intézkedések vannak. Tehát tényleg ez a detektoros kap, hogy már mindenkit átvizsgálnak, meg ilyen rács, olyan rács, meg hogy nem lehessen bejutni az iskolába, tehát igaziból próbálják ezt kívülről megoldani. De hát amikor már valaki bejut az iskolába, ott már, és ott mondjuk ott fogja ez a szer a hatását kifejteni, akkor már késő lesz, már bent van, hiszen pont ez volt a probléma, hogy ugye ezt nem egy végig a folyosókon az illető. És akkor alapvetően most akkor mondhatjuk azt, hogy, és ez nagyon kemény megfogalmazás lesz talán, de hogy ha az iskoláknak lenne egy listája, hogy ki az a gyerek, aki mondjuk antidepresszáns szed, akkor tulajdonképpen mindenki egy potenciális erőszakforrás. Tehát mert ugye meg a gyerekeknek tanították, hogy akkor bújjanak az asztal alá, meg hogy akkor barikádozzák el magukat, de hogy kicsit olyan, mintha másik oldalról ülnénk meg a lovat, nem? Tehát, hogy alapvetően, ha lenne egy ilyen lista, egy ilyen névsor szó szerint, hogy kik jön a pszichiáterhez, akkor mondjuk azokra a gyerekekre jobban kéne figyelni, mert hogy nem tudhatjuk, hogy mikor fognak bekattanni, és mikor válnak más személyiséggé.
1: Lenne létjogosultsága a dolognak szerintem annál is inkább, mert emlékszem, hogy amikor ezek az iskolai lövöldözések elkezdődtek úgy igazán sorozatban történni, akkor az alapítványunknak a nemzetközi központja, ugye mi egy nemzetközi szervezet vagyunk, és az Egyesült Államokban van a fő szervezet, és ők elkezdtek erről adatbázist vezetni ezekről az iskolai lövöldözésekről. Most Amerikában ugye sokkal könnyebb a hozzáférhetőség a bármi ilyen ügyel kapcsolatos adatokhoz, tehát sokkal nagyobb a nyilvánosságnak az adatok iránti igényének a nyomása, mint mondjuk Európában, ahol ugye GDPR van, különböző mindenféle adatvédelmi dolgok, tehát nálunk ugye nem nagyon lehet ilyen esetekről begyűjteni személyes adatokat, de Amerikában jobban lehet, és ők ezt meg is tették ilyenkor, és nagyon-nagyon érdekes volt, hát ha az érdekes, ez egy jó szó erre, mert gyakorlatilag az derült ki, hogy gyűjtötték az adatbázist ezekről az iskolai lövöldözőkről, hogy minden egyes esetben olyan illető követte el, aki aktívan rajta volt valamilyen pszichiátriai kezelésen, antidepresszáns vagy antipszichotikumot vagy hasonlót szedett, vagy olyan eset is volt, ahol éppen elvonták tőle, és amikor valaki egy ilyen szert sokáig szed, egy ilyen tudatmódosító szert, az elvonási tünetek is gyilkosak lehetnek, tehát hogyha egyik pillanatra a másikra abba hagyja.
0: Tehát bocsánat, akkor azt állíthatjuk, vagy ezek alapján a bizonyítékok, kutatások, vagy nem is tudom, hogy mondja, alapján, hogy megvizsgálták valóban ennek a személyiségét, önmagából kikelő embernek a változásait, hogy tulajdonképpen nem volt olyan, aki ne szedett volna ilyen szert.
1: Legjobb tudomásom szerint igen, és volt néhány olyan eset, ahol pedig egész egyszerűen nem derült ki, mert nem adták ki róla az adatokat. Uh-huh. Tehát ott hírzár volt, és nem lehetett megtudni, mi volt. Már ez inkább egy idő után volt, mikor már ez sok nyilvánosságot kapott, hogy hát nézzünk már rá emberek, hogy mi történik, és akkor már kezdték visszatartani az adatokat, de amennyire én emlékszem, de legalább az eseteknek a lehengerlően döntő többségében igen. Tehát ez igenis egy közös nevező ezekben az ügyekben sajnos. Ugyanakkor az emberek meg kevésbé tudnak róla, mert ugye ilyenkor kit kérdeznek meg, mikor egy ilyen történik, egy pszichiáter szakértőt, aki elmondja azt, hogy hát a betegsége nagyon váratlanul súlyosbodott, és hát még több kezés kellett volna kapni, mert akkor megelőzhetük volna, és akkor ugye a döntéshozó akkor azt mondja, jó, hát akkor különítsünk el még több pénzt erre, mert még több mentális egészségügyi fejlesztésre van szükség, mert biztos, hogy azt fogja útját tenni a dolognak, és hát... Hát, hogy így mondjam, ezek a döntések azért eléggé hiány vannak a logikának, mert ilyenkor ezt a részét nem nézik meg. Ugye megint belemehetünk abba, hogy hol milyen érdekeltségek vannak, ami esetlegesen akadályozza azt, hogy igazán ránézzenek erre a dologra, de azt hozzá kell tennem, ahogy te is említetted, valóban úgy van, hogy azért ezekről a témákról már elég sok tanulmány született, olyan vizsgálati anyag, ami igenis azt igazolta, hogy bizony ezek a szerek kiválthatják ezt, tehát olyan orvosi vizsgálatok, meg különböző hatóságok részéről, amik igazolták ezt a dolgot, hogy ez valóban egy tényező. Emlékszem, amikor ez a kérdés először Magyarországon feljött, akkor a pszichiáter szakma szinte fel volt háborodva azon, hogy hát ilyet, hogy lehet ilyet mondani, és hogy de hát ez nem, és hogy bagatelizálták, hogy nem, hát ez szó sincs róla. De hát most már azért lassan azért a szakmai konszenzus is kezd kialakulni ebből, hogy de igenis ez van, és ezzel kell valamit csinálni. Hát, hogy mikor fog ez odáig eljutni, hogy tényleges lépések történjenek ennek a felszámolására, azt majd meglátjuk mi. Nagyon régóta forcírozzuk az alapítványnál azt, hogy ha ilyen eset történik, akkor vizsgálják meg, legalább nézzék meg,
0: igen,
1: hogy mi állt a háttérben, mit szedett az illető, milyen kezelést kapott. Ott volt például egy... Hát ez jó néhány évvel ezelőtt volt, ez a kombinós gyilkos néven elhíresült eset, amikor egy férfit, aki egyébként ismert volt arról, hogy ilyen zavart viselkedésű volt, két hétig vagy meddig kezeltek a János kórháznak a pszichiátriáján, kiengedték gyógyultan, és másnap a Margit hídnek a budai hídfőjénél egy idős asszony berúgott a villamos alá, aki ott meg is halt. Ez akkor elég komoly visszhangot kapott, előtte engedték ki a pszichiátriáról gyógyultan, és felelősségre vonták a pszichiátriát? Dehogy vonták felelősségre, hát ment a magyarázkodás, hogy de hát ez miért meg. Még ilyenek, vagy itt van például nálam egy elég friss, ez most jött ki, az ombudsmannak, tehát az alapvető jogok biztosának az egyik jelentése, ezt direkt összeszedtem most ehhez a műsorhoz, mert ez egy friss, ahol meg az történt, hogy illetve maga a jelentés az, ami friss, ez most látott napvilágot egy azt hiszem 2023-as esetről, ahol az volt a sztori, hogy az egyik gyerek az iskolában szexuális jellegű módon bántalmazott egy másik gyereket a mosdóban, vagy valamit, tehát ilyen szexuális zaklatás. A szülők, az áldozat gyereknek a szülei kértek, hogy távolítsák el a másik gyereket az osztályból, de nem, mert nem volt egyértelmű, meg ellentmondásosak voltak az adatok, tehát ezt vizsgálgatta az ombudsman, de a lényeg, hogy a jelentésből kiderült egyértelműen, hogy ez a gyerek, aki a bántalmazó volt, ez ennek már komoly pszichiátriai kezelés előzménye volt, tehát ő már jó ideje pszichiátriai kezelés alatt állt, és gyógyszereket szedett. És aztán ennél messzebb maga az a jelentés nem ment, de hát ez megint egy olyan történet, ami beleilleszkedik ugyanabba a sorba, amit évtizedek óta gyűjtünk Magyarországon, és egy olyan hosszú lista van erről, hogy ezeket egy papírra fölírnánk, nem tudom, hogy meddig érne. Nagyon sok ilyen van, csak ugye az a különbség, hogy nálunk nem az történik, hogy fognak egy pisztolyt, vagy egy puskát, vagy egy gépkarabét, és bemennek az iskolába, és ott kaszálnak vele, mert nálunk ezek a fegyverek nem elérhetők, hanem ami kézre esik, tehát egy késsel, baltával, a vasrúddal, feszítővasra, vagy akármi valami éppen, vagy szamuráj karddal ilyen eset is volt.
0: Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy még az ember azért azt gondolja, hogy azért még Magyarország egy ilyen biztonságosabb hely. Tehát, hogy azért még ennyire nem lett szélsőséges ez a helyzet. Bár most pont ugye, hogy jöttem ide a stúdióba, itt a Blaha Lujza téren kellett várakoznom rád. Hát megmondom őszintén, hogy annyira szerettem volna így leülni valóban, és hát nem kívánkoztam. Tehát bocsánat, nem akarok senkit se bántani, de olyan arcokat láttam ott, hogy hát nem éreztem annak inkább ilyen sportosan ott álltam, pedig jó lett volna leülni itt a nagy melegben, de hogy még mindig, meg hát azért már lehet hallani, ugye keleti környék, stb., de még mindig azt gondolom, hogy még Magyarországot, vagy akár még Budapestet is, ugye a főváros is egy ilyen biztonságosabb helynek tartják. De azért mégis olyan, mintha ez gyűrűzne be azért így keletre is ez az egész hullám, ugye, ha mondhatok ilyen. kifejezést.
1: Hát igen, sajnos az van, hogy nyugatról azért begyűrűzik ide sok minden, ugye az Egyesült Államokból, ami elindul, nagyon sok minden kiköt nálunk is. Így például ugye az én gyerekkoromban mondjuk, ha egy gyereknek volt valamilyen tanulási vagy viselkedési problémája az iskolában, akkor senkinek eszébe se jutott az, hogy őt betegnek tartsa, hogy azt mondják rá, hogy neki betegsége van. Hát ezt valahogy kezelték, vagy két pofonnal, vagy valamivel, hogy de mindenképpen ilyen oktatási nevelési kérdésként kezelték ezt, és akkor ezek a gyerekek, ha nem is könnyen, de valahogy átvergődtek az iskolán, és aztán valahogy megtanulták megállni az életben a helyüket. Aztán 1987-ben az USA-ban megszavazták, hogy legyen egy olyan betegség, hogy ADHD, ugye ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar. És aztán az elkezdett terjedni, ma már Magyarországon is van. Ma már, ha egy gyereknek viselkedési problémája van, hát akkor valószínűleg ADHD is, vagy hiperaktív, vagy figyelemzavaros, vagy ugye van egy jó pár ilyen címke. És hát az ezekhez kötődő kezelések ugyanígy terjednek. És egyébként csak, hogy valami számadatot mondjak, bár ez most nem a gyerekekkel kapcsolatos, de ugye az előbb említetted, hogy Magyarország még mindig azért biztonságosabb. Szerintem is. Legalábbis azért nálunk
0: reméljük
1: olyan
0: azt,
1: fajta...
0: Reméljük azt hinni, tehát igen. Hogy bízunk benne, hogy...
1: Az... Legalábbis nálunk olyan vérfagyasztó esetek nem történnek, vagy jóval ritkábban, mint amiket az USA-ból mondjuk a hírekből hallunk. De egyébként ugyanezeknek a szereknek azért nálunk is van forgalma. A tartótól, hogy az USA-ban, az Egyesült Államokban sokkal nagyobb a forgalma. Nálunk, csak hogy valami számadatot mondjak, 2025-ben, tehát a tavalyi évben az antidepresszánsoknak a forgalma közel 12 milliárd forint volt. Ebből egyébként több mint 9 milliárdot a társadalom biztosító fizetett ki. Magyarán mi pénzünkből fizették, igen. Ez a mennyiség, ez egyébként több mint 300 ezer embernek a napi adagját fedezi. Tehát 300 ezer napi adag per ember mennyiséget jelent ez a szer, amit ráköltöttek ezekre az antidepresszánsokra. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden 30. ember antidepresszánsokat szed, hogyha azt így leosztjuk, ugye tisztán matematikailag. Ha csak a felnőtt lakosságra nézzük, akkor minden 26. ember szed antidepresszánsokat. Tehát igazándiból, ha belegondolunk, nem lehet úgy felszállni egy metróra vagy egy tömöttebb buszra, hogy ott ne legyen egy olyan ember, aki szed valami ilyen szert, ami meg potenciálisan egy időzített bomba, ami ketyeg, vagy egy, ahogy említettem már, egy orosz rulett, amit sosem lehet tudni, mikor sül le. Ugye az a legrosszabb ebben, hogy lehet, hogy egy csomó embernek semmi baja nem lesz. De nem lehet tudni, hogy kinél fog ez beütni, és kinél fog az állapot kialakulni, hogy egyszer csak fölkap valamit, és már üti is agyon a házastársát, vagy valakit.
0: Igen, meg azt lehet megfigyelni, hogy nem lehet tudni, hogy mondjuk egy ilyen szernek a hatását, mi az, ami kihozza az életéből. Tehát én is jártam úgy a buszon, hogy volt egy viszonylag fiatal ember, mit tudom, volt 25-30 éves, és emlékszem, egy idős bácsival leállt vitatkozni, de valami olyan hülyeségen, tehát egy nyugdíjas bácsi volt, és már a srácon az látszott, hogy mindjárt erőszak lesz, és a bácsinak egyet lekever, vagy ilyesmi, és hogy már szinte én akartam szólni a srácnak, hogy hagyja abba, de közben az a baj, hogy ezeket az embereket nem lehet kezelni. Tehát én azt látom, hogy ugye valaki tényleg elveszíti az önuralmát, akkor te is veszélybe kerülsz. Tehát egy őrült nagy kérdés, hogy ilyenkor tényleg mit lehet tenni, és ugye mit lehet tenni, ha ez úgy kapcsolódnék egyébként, hogy akkor tulajdonképpen, hogy ne legyünk Amerika, bár nyilván ugye több állam van, és Amerikának azért a lakossági száma sokkal nagyobb, mint Magyarországé, de mit tudunk tenni, hogy ne legyenek ilyen magasak a számok, mint Amerikában most nyilván részarányosan, tehát lebontva Magyarország lakosságára. Tehát akkor mit csináljon az a szülő, akinek azt mondja a tanárnő, hogy kedves anyuka, kedves apuka, itt a gyerek, és az a probléma vele, hogy ADHD, és már, hogy nem tud figyelni, meg hogy figyelemzavaros, meg viselkedészavaros, meg stb. És mondjuk javasoljuk, hogy menjen el a pszichiáterhez, akkor mit csináljanak ezek a szülők?
1: Na, ez most egy olyan témába kezdtünk bele, amiről egy önálló műsor bőven meg lehet tölteni. Erről különösen sokat kutattunk ebben a témában, úgyhogy ez erről lehetne külön műsor csinálni. De csak, hogy röviden megválaszoljam a kérdést. Miután ezt sokszor föltették már nekünk, a legfontosabb, hogy a szülő tájékozódjon, nézzen utána. Ma már ez nem egy bonyolult dolog, de ugye nem mindig csak a hivatalos vonal az, ami igazi válaszokkal fog szolgálni a szülőnek, hanem érdemes körülnézni. Nagyon sok fóruma van ennek a témának, és ha a szülő csak azzal tisztába kerül, hogy ez egy ADHD, ez nem egy betegség. Ez soha nem igazolták azt, hogy ez egy olyan értelemben betegség lenne, mint egy rendes fizikai betegség, ahol ki lehet mutatni egy elváltozást. Nem, ez egy címke, ami alá besorolnak különböző viselkedéseket, és ugye ezt ráteszik a gyerekre akkor, hogyha ő ezeket a viselkedéseket produkálja. De hogy ez mitől van, annak ezerféle oka lehet. Ha a szülő tudja azt, hogy ez nem egy betegség, tehát nem gyógyszerrel kell kezelni, mert a gyógyszer az csak arra jó, hogy a gyereknek a tüneteit kémiailag valahogyan kontroll alatt tartsa, és lehet, hogy csendes lesz az iskolában, az is lehet, hogy fog tudni koncentrálni, mert ugye az amfetaminok, amik leggyakrabban ezek a szerek, azok kifejezetten fokozzák a koncentráló képességet. Ugye tudjuk azt, hogy egyetemisták szoktak vizsgai időszakban, amikor szorít az idő, amfetamint szedni, hogy éjszaka is bírják a tanulást, meg ugye ez felpörgeti. A gyermeknél is ezt csinálja. Tehát ha tudja a szülő, hogy ez nem betegség, hogyha tudja, hogy ez a gyógyszer nem kezeli a dolgot, akkor onnantól kezdve inkább csak azt kell megnézni, hogy akkor mi váltotta ki a gyereknél, hol kezdődött ez, mi történt előtte, mi lehet az oka, és ezerféle oka lehet, hogy a gyerek mitől ADHD-s. Lehetnek táplálkozási problémák, allergiák, különböző betegségek a háttérben, amik megbújnak, családi, szociális problémák, amik kiváltanak ilyen viselkedési zavart a gyereknél, de a legritkább esetben veszik a fáradtságot, hogy tényleg utána járjanak és kiderítsék, hogy mi van ennél a gyereknél. Lehet, sokszor az is lehet, hogy egyszerűen béna az oktatás. Emlékszem rá, és ez még az én időmben volt, amikor én gyerek voltam. Pont mostanában jutott az eszembe. Elsős voltam az iskolában, éppen csak tanultunk olvasni, és valahogyan le voltam én maradva egy kicsit, vagy kimaradtam, vagy nem tudom, és akkor a tanárnő mondta nekem, hogy olvassam el ezt a szót. És nem tudtam elolvasni, mi ez volt az a néhány betűs szó. És akkor mondta, hogy akkor írjál oda magadnak egy fekete pontot. És úgy elkezdtem bőgni, én annyira meg voltam alázva, annyira rettentesen éreztem magam. Majd aztán végül a pattársam, egyszer a tanárnő kérdezte, hogy ki tudja azt elolvasni ezt a szót, és akkor a pattársam megsúgta nekem, én meg jelentkeztem, bemondtam, és mondta, hogy jó, akkor törölt ki a fekete pontot. Ja, még be se írtad, jó van.
0: Na,
1: de ez csak egy apró illusztráció arra, hogy, és nem akarok senkit bántani, de hát most komolyan, tehát egy pedagógus az így tanít meg egy gyereket olvasni, tehát ettől a gyereknek kedve lesz, ettől fog tudni. Kéne, és ugye azóta csak romlott az oktatási rendszer szerintem. Tehát még ez is állhat a hátterében annak, hogy mi a baj a gyerekkel. De ennek utána kell járni. Ez igen, ez időt igényel, ez energiát igényel. Ezt a szülő vagy bevállalja, vagy nem. De én azt gondolom, hogy kell lennének olyan központok, vagy olyan helyek, vagy olyan szakemberek, akik veszik a fáradtságot, hogy ezeket tényleg végigvizsgálják. Legjobb tudomásom szerint most nem nagyon van ilyen.
0: Igen, mert amit mondasz, tehát, hogy az a meglepő az egészben, hogy mondtad, hogy ezek az adatok egyébként nyilvánosan elérhetőek, tehát például a gyógyszertek a mellékhatásai, és mondjuk azt egyébként egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy nagyon sokszor vannak olyan fórumok, tehát mondjuk egy Facebook csoport, ahol mondjuk saját tapasztalatot mondanak el az emberek nagyon sok dologgal kapcsolatban. Tehát, hogy azért ott, amikor már nem tudom hányan leírják, hogy szédült és szorongása lett, és ez meg az lett, azért az ember elgondolkozik, nem? Mert ugye a mai internetes világban is nagyon-nagyon sok az információ, egyszer nem lehet eldönteni, hogy mi az igaz és mi nem. És azt gondolom, hogy az ilyen fórumok is nagyon jók lennének, vagy akár személyes beszélgetések mondjuk az emberekkel, illetve nagyon sok információ a ti honlapotokon is megtalálható.
1: Hogyne. Igen, abszolút így van. A gyerekekkel kapcsolatban is általánosságban is. A honlapunk egyébként is egy elég fontos adatbánya szerintem ebben a témában, akármelyikről is beszéltünk éppen ma, vagy bármelyik keltette is fel az embereknek az érdeklődését, és egyébként itt a végén hadd biggyesszem ide, hogy maga a film, amiről beszéltünk, ugye a recept az erőszakhoz, a pszichiátria halálos mellékhatásai, azt hiszem, hogy ez a címe, ami, ahogy mondtad, egy nagyon-nagyon jól elkészített film, tehát kifejezetten lebilincselő, nézeti magát, hogy így mondjam, de ugyanakkor kemény a téma, ez tény. A film, miután ugye ez társadalomjobbító céllal készült, tehát non-profit céllal, ez megtekinthető az interneten is, például a szervezetünknek a honlapján is fönt van, ez nagyon egyszerű, mert ez csak úgy szól, hogy emberijogok.hu, emberijogok.hu, ha az ember erre az oldalra fölmegy, fönn van a címlapon ez a film, meg lehet nézni, és ki eldöntheti maga, hogy mit gondol erről a témáról. Én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a filmet, hát legalább el fog gondolkodni erről a témáról, mert nagyon-nagyon alapos, és minden kérdést megválaszol ebben a témában.
0: Igen, tehát akkor azt gondolom, hogy összefoglalásaként ennek a beszélgetésnek, akkor azt mondhatnám, hogy ahhoz, hogy a testi-lelki jól létünkre vigyázhassunk, ahhoz hiteles információkat kell gyűjteni, és azok alapján kell meghoznunk a döntésünket.
1: Hát ez mindig alapvető.
0: Igen, úgyhogy a testünket és a lelkünket is védjük, és azt gondolom, hogy azért tartottam fontosnak, vagy azért örülök, hogy erről a témáról beszéltünk, mert tényleg egy annyira hihetetlen téma, tehát még egy csomó ember még mindig nem akar ezzel szembenézni, és nem csodálom. De hogyha információt gyűjtünk, akkor hát, ha egy csomó tragédiát meg tudunk előzni, és tényleg megmarad a jól létünk, testileg meg lelkileg is. Uh-huh. Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és hogy itt voltál a stúdióban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Dobos Jánost hallották, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak az elnökét, és Gábel Bea beszélgetett vele. Viszont hallásra!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: hír összeállításunk következik.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon szeptembertől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek még máig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreali magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van, fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője, a montreali gyülekezetnél tett látogatás után a centenáriumról. Hozzátette, az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is bíztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat. Egy másik közösség élet ereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, hogy Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreali közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Isten nem szerelő, hanem teremtő. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen megtartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az év igéje adta, éme újjá teremtek mindent. Jelenések 21:5. Ez az üzenet nem csak a plakátokon jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész együttlétet végig kísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes árnyékkal bőségesen ellátott iskola udvarára. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az urvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program azon része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább felfrissülést hozott. Sokan úgy élték meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Az időjárásról: meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalmommal is velünk voltak, talán emlékeznek rá, Timóteusról esett szó. Arról, milyen háttérből, hogyan szólította meg Isten, hogy tulajdonképpen egy olyan fiatal emberről beszélünk, akinél az lett volna igazán a természetes, hogy rajta keresztül eltűnik Isten népe közül ez a család, hiszen nagymamája zsidó származású, édesanyja ebből adódik zsidó származású, de az apja görög, már ő is görög nevet kap, soha sehol nem találunk említése arról, hogy neki lenne héber neve. Ugye tetszenek tudni, hogy a tarzuszi Saul, ez a héber neve, egyébként hordozott görög nevet is a környezet miatt, Pauloszt, és ezt nagyon sok esetben megtaláljuk másoknál is. Nála semmi ilyesmire nem találunk, még csak nyomokat sem, ami azt jelenti, hogy igazából könnyen eltűnhetett volna ez a fiatalember a süllyesztőben. Ám a nagymama megtért, az édesanyja megtért, és amikor Pál a második misszió útja során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott találkozik Timóteussal. Ma arról szeretnék beszélni, hogy ennek a fiatal embernek a szolgálatba állása milyen lépéseken keresztül történt. Úgy is mondhatnám, hogy Isten Pál apostol mellett beíratta egy teológiai szabadegyetemre, ahol nem csak elméleti képzés folyt, hanem igen erőteljes gyakorlati képzés, mégpedig minden percben, konkrét élethelyzetekben az ott adott reakciók, válaszok, viselkedés, hozzáállás, a kiút megtalálása, az Isten vezetésének az elfogadása mind-mind olyasmi volt, amit meg kellett tanulni. Kezdjük az elején. Ha kinyitják velem az apostolok cselekedetei 16. fejezetét, kedves hallgatóim, akkor nagyon könnyen nyomon lehet majd követni. Én megpróbálom pontokba foglalni, ma 13 olyan lépésről szeretnék beszélni, ami ahhoz kellett, hogy Timóteus szolgálatba állása az ne legyen eredménytelen. Az első mindjárt az első versektől található. Tessenek csak figyelni? Az első lecke, amit meg kellett tanulni, az, hogy bizonyos kérdéseknek jobb elébe menni, és jobb elhallgattatni az esetleg felesleges kérdéseket felvetőknek a száját, ami alkalomattán megnehezíti a missziót. Így jutott Derbébe, mármint Pál és Lisztrába is, volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikonoimi testvérek, magyarul alkalmasnak találták Timóteust arra, hogy szolgálatba álljon. Pál őt magával akarta vinni, ez azt jelenti, hogy Pál is alkalmasnak találta, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem árt a környezetnek a figyelmét visszaterelni Krisztusra, az evangéliumra, és nem hagyni, hogy valamiféle olyan testi, fizikai, vallási, vagy nem tudom milyen kérdésekben elbukjon valakinek a szolgálata. Azonnal következett, ahogy ez megtörtént, a második számú lecke. Mégpedig azt kellett megtanulni Timóteusnak, hogy a hívők nem állnak önmagukban, hanem vannak olyan szabályok, amelyek nem kultúrától, szokásjogtól függnek, hanem egységes igazságok, amelyek Isten minden népben való minden keresztény gyülekezetére érvényesek. A negyedik versben ezt olvassuk. Amikor végigjárták a városokat, átadták neki azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hozták, hogy tartsák meg azokat. És hogyha valaki emlékszik, ezek a határozatok azt mondták ki, hogy nem kötelezik a pogány származásúakat arra, hogy zsidó szokás és zsidó törvények szerint éljenek, de tartózkodjanak a bálványimádástól, a fulvaholt állattól, a paráznaságtól és a vértől. És ezt olyan súllyal adták mindenütt tovább, hogy a gyülekezetek értsék meg, hogy vannak olyan területek, ahol szabad mozgástért kaptunk, és vannak olyan területek, ahol nem vethetünk föl kérdéseket. Ma nagyon sokan ezt elfelejtik, és úgy gondolják, hogy hát ahogy tetszik, úgy éljük meg a keresztény életünket. Nem. Kereszténynek lenni bizonyos alapigazságoknak az egyértelmű megvallását, és bizonyos életviteli kérdéseknek az egyértelmű gyakorlását jelenti, és nem kaptunk Istentől felhatalmazást arra, hogy akár az istenimádat mellé oda tegyünk valamit, akár szexuális szabadosságba bocsátkozzunk, akár mi döntsük el, hogy mi tetszik meg, mi nem nekünk, mint keresztényeknek. Ez nem szabadság lenne, hanem libertinizmus, azaz szabadosság. A harmadik lecke, amit meg kellett ennek a fiatal embernek tanulni, hogy a misszió munka Isten áldását hordozza, ha következetesen végzik. Ugyanis az ötödik vers mindjárt azt fogja nekünk mondani, hogy a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Ez a kettő, ez nem létezhet egymás nélkül. Amikor fölcseréljük, és a hitbeli megerősödést szeretnénk a létszámbeli növekedéssel pótolni, akkor ez egy luftballon effektust fog kiváltani, előbb-utóbb a gyülekezetek tönkre mennek. Pál apostol mellett azt tanulta Timóteus, hogy ez a kettő együtt jár. És már is jön a negyedik lecke, ami azt hiszem, hogy Timóteus számára talán egy kicsit olyan koppanás lehetett. Valószínűleg elképedve figyelte az apostol társakat, Pált és Szilászt, akik jóval előrébb jártak életkorban is, meg hitben is, mert hogy mit is olvasunk? Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. A misszió nem a mi logikánk szerint zajlik. Hát elképzelhető az, hogy Jézus lelke valahova nem enged bennünket hirdetni az evangéliumot? Hát ez ki van zárva? Mondja a mi logikánk. És Isten mit mond? Milyen sokszor van az, hogy eszünkbe nem jut megkérdezni Isten akaratát, amikor úgy gondoljuk, hogy minek is? Hát ez nem is akarhat mást. Biztos? Mi már tudjuk, de hát ehhez jó pár évnek kellett eltelni, amire valószínűleg Pál apostolék is megtudták, hogy abban az időben ezt a területet járta egy Péter nevű apostol. És Isten úgy gondolta, hogy nem szeretné ezeket az erőket egy területre koncentrálni. Ráadásul, míg Péter ezen a területen egy kicsit otthonosabban tudott mozogni, lévén itt nagyon sok héber közösség, a tarzuszi Pál azzal a munkatársi csapattal, aki lassan kialakul körülötte, sokkal nagyobb áldást és sokkal nagyobb munkát tud majd jelenteni és kifejteni azon a területen, ahova az Úr küldi. Na de hogy fogjuk megtudni, hogy hova küld az Úr? Hát meg lehet azt érteni? Hát ide se enged, oda se enged. Ez nem azt jelenti, hogy sehova nem enged, csak meg akarta értetni, hogy hova kell menni. Valószínűleg Timóteus elkerekedett szemmel látta, hogy a misszió munka nem a mi logikánk szerint zajlik. És most jött az ötödik lecke. Mert hogy Isten vezetése érkezhet speciális módon is. Mégpedig úgy, hogy elsőre talán nem is látjuk át, de a megértés és az engedelmesség a mi feladatunk. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, folytatja a beszámolót Lukács, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az Isten igéjét. Nagyon-nagyon fontos ez a rész. Itt több mindent meg lehet tudni. Tehát a speciális vezetés. És azt is meg lehet érteni, de ez már a hatodik lecke, hogyha Isten valahova hív, ő előkészíti a terepet. Hol kezdte ezt az előkészítést? Bármilyen hihetetlen Troászban. Nem szokták észrevenni, de itt megváltozik az apostolok cselekedete hangvétele, itt csatlakozik Pálhoz Lukács, aki nagy valószínűséggel itt Troászban találkozik az Úr Jézussal. Miért is kellett Troászba menni? Ezek szerint kellett Pál apostolnak egy olyan kaliberű munkatárs, mint Lukács, és innen már együtt indulnak Lukács szempontjából hazai földre. Tehát még ebben is munkálkodik Isten. De tessék csak nézni még a folytatást. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig a háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Na hát, mit tesz az Úr? Előkészíti a terepet, munkatársat rendel, tulajdonképpen majdnem idegenvezetőt rendel Lukács személyében, ott előkészíti az asszonyok szívét, akik összejárnak imádkozni, és aztán otthont ad a gyülekezet számára, ami alakul, hiszen Lídia otthona azzá válik. Hát ezek csodálatos dolgok. Az előbbi totyogás után, hogy nem tudom, hova megyek, nem tudom, hova vezet az Úr, most egyszerre csak egy ilyen hatalmas ajtó nyílik, és nyilván Timóteus számára ez is egy döbbenet volt, hogy milyen csodálatosan vezet Isten. Igen ám, de ilyenkor az ember hajlamos az eufóriára, és a következő lecke az éppen ebből adódik, hogy a misszió munkában szellemi támadások vannak. Mégpedig nagyon durva szellemi támadások következhetnek be. Filippiben rögtön ezután, amikor az imádkozás helyére mentünk, folytatja a beszámolót Lukács, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Követte Pált, minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Tehát szellemi támadás van, de ez nem azt jelenti, hogy akkor föl kell adni, hanem a szellemi támadásra szembe kell fordulni. Ez egy nagyon komoly lecke kellett, hogy legyen Timóteusnak. Füle hallatára hangzott a parancs, és a füle és a szeme minden bizonnyal egyértelművé tette, hogy ez a lány megszabadul. Elhagyja őt a gonosz lélek. Tehát nem szabad föladni, bátran előre. És jön a nyolcadik lecke. A misszióban fizikai támadásoknak is ki leszünk téve. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, folytatja a beszámolót az apostolok cselekedetei írója, az előjárók pedig letépették a ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és kezüket és lábukat kalodába szorította. Szóval fizikai támadások is jöhetnek. Az előbb azt mondtuk, szellemi támadások is jöhetnek. De hát ez a lecke az nem olyan egyszerű ám. Hát nem az Úr hívott minket ide? Akkor hogy engedheti, hogy ez történjen? Hát nem azt mondta, hogy jöjj át és légy segítségünkre? Hát kezünk, lábunk bilincsben úgy nem lehet segíteni. Jó, pont Timóteus kimarad ebből, mert csak Silás és Pál kerül börtönbe, ő Lukáccsal nyilván vissza rohan a testvérekhez, imádkoznak, egyébként ez se akármilyen lecke, hogy nem hagyjuk el a társunkat, nem menekülünk el a városból, ott maradunk, imádkozunk, kérjük az Úr vezetését, kérjük az Úr bátorítását, de minden esetre a fizikai támadások között helyt kell állni, mint ahogy a szellemi támadások között is helyt kell állni. Aztán a következő, amit meg kellett tanulnia, hogy az evangélium lélekmentés. Mert hogy egy nappal később azzal szembesül, hogy a kiszabadult Pál egy elképesztő történettel áll elő. Nem a levegőből kapja, csak elmondja, hogy mi történt azon az éjszakán, ahol Timóteus meg Lukács nem lehetett ott. Mi történt? Ők énekkel dicsőítették az Istent, és hirtelen hatalmas földrengés támadt. Itt kapcsolódunk be a bibliai szövegbe. Tessenek hallgatni? Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, Végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Az ellenségeink között lehet valaki, aki keresi az Urat, aki vágyik az Úrra, akinek az Úr éppen a mi szenvedésünk, nyomorúságunk segítségével, vagy azt felhasználva meg akarja menteni az életét, meg akarja menteni a lelkét. Ez a mi logikánkba nem fér bele, de az evangélium hirdetése minden körülmények között lélekmentés. Mi nem azt a feladatot kaptuk, hogy találjuk alkalmasnak vagy alkalmatlannak az időt, hanem hogy előálljunk az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És Filippiben igen bőséges tapasztalat jutott arra nézve Timóteusnak, hogy lássa, hogy ezt hogy kell gyakorlatban végezni. Hogy mit jelent a nem adjuk föl. De aztán azt is meg kellett tanulni, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. Ez látszólag egy teljesen marginális kérdés, pedig egyáltalában nem. Tessék csak nézni, mi is történik? Pál apostolékat Suttyomba ki akarják engedni a börtönből. Hagyja Pál, hogy Suttyomban kiengedjék? Nem. Azt mondja Pál: megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket, azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. Hát látszólag ebben se alázat, se szelítség nincs. De amikor egy keresztény ember a polgári jogaiért szót emel, akkor egyúttal a gyülekezet lét jogosultságáért is szót emel. Azzal, hogy Pál apostolt valóban kivezették a börtönből, ugyan kérlelték, hogy a várost hagyja el, de Pál nyugodtan visszamehetett a gyülekezethez, és innentől kezdve Filippiben a gyülekezetet senki nem abajtgathatta, nem mondta, hogy törvényen kívüli, nem mondhatott semmit. Tulajdonképpen Pálnak ez a cselekedete egy oltalmat jelentett.

kapcsolatban a mennynek, de ideiglenes földi tartózkodási helyén is megilletik a polgárjogok, és ezt kár elfelejtenünk, még akkor is, hogyha ebben sok hibát vétünk, ideértve saját magamat is természetesen. De a leckék még nem értek véget. Jött a 12. a tesszalonikai látogatás, mert hogy Filippiből Tesszalonikába mentek tovább. És ha valaki végigolvassa az apostolok cselekedeteinek ezt a beszámolóját, tulajdonképpen akár azt is mondhatja, hogy csöbörből vödörbe. Hiszen mi történik Tesszalonikában? Majd csak megismétlődik a Filippi történet annyi különbséggel, hogy nem kerülnek börtönbe, de egyébként ott óvadék ellenében nem kerülnek börtönbe, és mit kell itt megtanulni Timóteusnak? Az, hogy bár ismétlődhetnek a nehéz helyzetek, az elhívásunk az nem egy-két órára vagy egy-két pillanatra szól. Az elhívásnak egy nagyon fontos része a körülmények ellenére való hűséges, odaadó kitartás. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy teljesen optimális lesz a környezet. Tessenek csak arra emlékezni. Azt mondta, elküldelek, mint juhokat a farkasok közé. Én úgy gondolom, hogy a mi tanulmányainkban, amit a misszióban végzünk, ennél nehezebb tétel kevés van. Mert ezt minden áldott órában meg kell harcolni, hogy mi nem a világ kedvencei vagyunk. Mi nem azt hirdetjük, amit szeretne hallani. Mi az evangéliumot hirdetjük, hogy a bűnből meg kell térni, hogy Krisztus az egyedüli út, még akkor is, hogyha azt fogják mondani, hogy ez szégyenletes üzenet, hiszen ezzel gyakorlatilag kirekesztők vagyunk. Nem, mi az igazságot hirdetjük. De ez sok helyzetben meg fogja határozni a körülöttünk élők viselkedését. És aki gyűlöli az Urat, minket sem fog nagyon szeretni. És most jutunk el a 13. leckéhez, ebben a különös teológiai szabadegyetemi továbbképzésben. Nem lehet mindig tanuló padban ülni. Jön a felelősség, amit nekem kell végezni. Tessenek csak figyelni. Béreában egészen más lelkülettel fogadják őket, és már úgy néz ki, hogy teljesen pozitívra fordulnak a dolgok, hiszen a béreai zsinagógában Pál apostolt nem csak örömmel fogadják, hanem nemes lélekkel, kiváló hozzáállással nekiállnak az írásokat pontról pontra tanulmányozni, vajon úgy vannak-e azok a dolgok, amit Krisztussal kapcsolatban a proféciák alapján hirdet nekik ez a tarzuszi Pál és a munkatársai, ahogy azt mondják, ellenőrzik, és egyre többen csatlakoznak a kereszténységhez, a Krisztus követőkhöz. És akkor a 13. verstől majd ezt olvassuk, de amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, fellázították, felizgatták a sokaságot, ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Miért? Hogy ne legyen feltűnő, hogy mekkora tömeg távozik Béreából, dehogy is. Mert ők nem voltak addig célkeresztben. Pálra nagyon odafigyeltek, és most Szilász és Timóteus folytathatta Pálnak a megkezdett munkáját. Természetesen itt még Timóteus nem egyedül áll minden feladattal a vállán. Lesz abból is bőven, ha az Úr akarja, és élünk a jövő héten, majd ezzel folytatjuk, de meg kellett tanulnia, hogy Pál apostol nélkül, az ő jelenléte nélkül, most talán nem haragszanak meg, ha így mondom, hogy a tanárbácsi jelenléte nélkül megállja a helyét a misszióban. Nagyon sokszor azért áll valahol Isten népének a fejlődése, mert nem jutnak el munkatársaink odáig, hogy egyszer csak képesek legyenek tovább vinni a feladatokat. Képesek legyenek hatékonyan hirdetni az Isten igéjét, ismerve a proféciákat. Azon gondolkoztam, hogy vajon hányan vannak, akik fölmérték egyáltalán, hogy az indulástól kezdődően, tehát amikor Lisztrát elhagyták, eddig a pontig maximum talán egy fél év telt el, talán még annyi se. És ez alatt Isten végigvitte ezt a fiatal embert egy óriási lelki kurzuson. De az az igazság, hogy amikor ezen gondolkoztam, megállapítottam, hogy ezeket a pontokat mi sem nélkülözhetjük.

akik Krisztus munkájában akarunk fáradozni, azokat, amiket Timóteusnak meg kellett tanulni, ugyanígy meg kellene tanulni, hogy nehogy üres legyen a szolgálatunk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Biblia óránkon, és azt hiszem, hogy egy olyan Biblia tanulmány van mögöttünk, ami rengeteg gondolatot ébreszt. Már most félek attól, hogy elkövettem azt a hibát, hogy nem szóltam, hogy kedves hallgatóink is vegyenek kezükbe tollat és papírt. Talán némelyek úgy érzik, hogy mint egy rakéta olyan sebességgel haladtunk át ezen a 13 szabad egyetemi ponton, amit Timóteussal Isten elvégeztetett, de az a vigasztalásunk, hogy a www.mere.hu bibliaóra alatt bárki újra meghallgathatja, és akkor talán egy kicsit jobban el lehet ezt mélyíteni. Most azonban mi elkezdenénk ezt a beszélgetést, és hát abban a reményben vagyok, hogy nektek viszont volt lehetőségetek arra, hogy egy picit nyomon kövessétek jobban, és remélem, hogy sok-sok gondolat is ébredt. De nem akarom elvenni tőletek a szót, már is adom tovább az első hozzászólónak.
1: Úgy látom, megint nekem kell megnyitni a sort. Elgondolkodtam azon, hogy hány misszióiskola, teológia üzemel szerte ezen a világon, de akár országunkban is, de tanítványság tanfolyamokat tartunk, nem tudom hány anyaggal találkoztam már személy szerint én is, és itt egy olyan képzéssel állunk szembe, ami azt kell, hogy mondjam, hogy ma egy modern pedagógiának tartanak, a learning by doing. Ugye ez egy angol kifejezés, ami azt jelenti, hogy úgy tanulni valamit, hogy csinálni. Mert hogy a teológiai képzések legnagyobb százaléka, és igazán nem szidni akarom egyik intézményt sem, távol legyen tőlem, de elméleti oktatást ad. És ugye mi misszióba vagyunk már sok-sok évtizede, a saját bőrünkön éreztük, amikor kikerültünk a szolgálatba, hogy mennyire hiányzik a gyakorlati képzés. Olyan dolgokat, amit az ember akkor tud csak megtanulni, ha ott van, ha csinálja. Ha látja egy sokkal tapasztaltabbtól, egy olyan lelkipásztortól vagy missziómunkástól, aki ebbe benne van évtizedek óta, akkor egy nagyon sok mesterfogást, hogy így mondjam, el lehet lesni, meg lehet tanulni. És itt Timóteus ilyen képzésben vett részt, hogy olyan emberektől tanulhatott, mint Pál apostol, mint Szilász, akiknek a teológiai tudásuk is maximális volt, tehát én nem a teológiai tudás ellen beszélek, meg a bibliai ismeret ellen, de ők ezt a gyakorlatban alkalmazták, a gyakorlatban élték, és ezt a tudást adták át Timóteusnak. Nem mondom, hogy irigylem Timóteus, mert azért szerintem egy-két helyzetben sokkolódott, de hogy alapos képzést kapott, az biztos.
2: Én is ehhez a gondolathoz csatlakoznék, ugyanis bennem végig az a gondolat motoszkált, hogy én kicsit úgy érzem magam, mintha Timóteus nagyon hasonló képzést kapott volna, mint én a tanítóképzőn. Ugyanis minket is már az első pillanattól kezdve, amellett, hogy oktattak elméletre, az elején csak hospitálnunk kellett beülni, de már az első fél évtől általános iskolába, osztályokba, és második-harmadik fél évtől már egy-egy óra részletet tanítanunk kellett mentortanárok mellett, és gyakorolni. És valószínűleg ezért is ütötte meg a legutolsó pont ennyire a fülemet, nem tudom, hogy a hallgatóknak ez mennyire tűnt föl, hogy amikor Pálnak menni kell Béreából, úgymond az egyetemi képzésnek vége van, a professzor eltűnik Timóteus mellől, de Szilász marad. Tehát nem úgy kell szolgálatba állni az egyetemi képzés után, hogy hirtelen minden segítség megszűnik, hanem ahogy nálunk is a pedagógus képzésben első egy-két évben mentortanár mellett kezdjük el a munkát az egyetem után, ugyanígy Szilász maradt Timóteus mellett Béreában, úgymond mentornak, aki segítette a már professzor nélküli szánypróbálgatásait és tanácsolta Isten lelke mellett. Úgyhogy ez annyira hatalmas kegyelem és hatalmas segítség, én ezt a saját bőrömön tapasztaltam szakmában, de ugyanígy a lelki munkában is hatalmas segítség, hogyha a megszerzett elméleti ismeret mellett nem egyből egyedül kell teherhordóként beállni a szolgálatba, hanem nálunk tapasztaltabbak mellett tanulhatjuk a gyakorlati munkát is.
3: Én az elejére szeretnék visszamenni az alkalmasság kérdéséhez. A gyülekezetekben bizony azért elég sok problémát okoz, hogy van, aki magát ajánlja, és van, akit Isten ajánl. Ez a két véglet. Tehát ahhoz, hogy valaki szolgálatba álljon, nagyon is nagy szükség van arra, amit elhangzott az igehirdetés elején, hogy a gyülekezeti tagok is, és Timóteus mesterei is őt alkalmasnak találták. Mert sok csalódást okozhat az, hogyha valakit a nagy lelkesedése visz, de nem kapta meg az Úrtól azt a vezetést, azt az alkalmasságot igazoló pecsétet, hogy végigvigye azt a szolgálatot. Én magam is többször voltam tanúja olyan szomorú eseteknek, hogy elindultak emberek, és aztán, amikor jöttek a nehézségek, itt szó volt szellemi és gyakorlati testi támadásokról is, az első nehézségek révén egyből elment a lelkesedés, és hátat fordítottak a szolgálatnak. Ez egy rendkívül fontos dolog, hogy a közösség is tudja elismerni, elfogadni, hogy az az illető, akit bizonyos, pláne ha komolyabb szolgálatba beállítanak, hogy az alkalmas rá, és maga az illető is legyen tisztában azzal, hogy őt Isten küldte. Tehát ez egy nagyon fontos dolog szerintem.
4: Én is az elejére megyek, még talán előbb, mint ahogy Klárika kezdte. Hát meglepődtök azon, amit mondok. Ezt az utat nem a professzor komponálta meg, hisz azzal kezdted a szolgálatot, hogy Pál apostol Ázsiába akart menni. És Isten a professzornak az elgondolását áthúzza, és bekövetkezik a Pál apostolnak is az életében az, amit Isten Jeremiásnak mondott. Menj, ahova küldelek, és mondd, amit mondok. És Pál apostolnak Timóteust azon az úton kellett végigvinni, ahol átélte mind azt, amiről beszéltél.
1: Nekem azt tűnt föl itt az első verszakokban, hogy Timóteusról dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikoniumi testvérek. Tehát nem csak egy gyülekezetben, hanem több gyülekezetben is őt dicsérettel illették fiatal kora ellenére. A sok dicséret ellenére azonban neki Isten iskolájába még tanulmányokat kellett folytatni. Tehát attól, hogy mi jók vagyunk, nem vagyunk készek, folytonos életfogytig való tanulásra van szükségünk, ahhoz, hogy minden életkorunkban a szolgálatunkat be tudjuk tölteni.
5: Én is még az elejére csatolnék vissza, maga a tanulásra való hajlandóság, hogy mennyire fontos. Van, lehet, hogy azt gondolja, vagy az általánosan elfogadott dolog, hogy hát ez a fiatalok dolga, és hogy nekik kötelességük tanulni, és ezért lehet olyan, hát korban előre haladottabb ember, aki azt mondja, hogy neki már nem szükséges tanulnia, és majd ő tanít mindenkit, úgy, ahogy ő jónak látja. De azt gondolom, hogy mindenki tudna arra jó pár példát mondani, hogy ez mennyire egy zsákutca, hogy a Szentlélek vezetése nélkül ebből nem tanítványozás lesz, hanem adott esetben egy gyülekezet szétverése, vagy az ifjúság eltántorítása az Úr követésétől. A másik pedig a fiatalokat tekintve, hogy azt látom, hogy sokszor azért ijed meg egy fiatal valamilyen tanulástól, mert azt hiszi, hogy nem képes elsajátítani azt a tudást. Nincs önbizalma, nem veszi körül olyan környezet, aki buzdítaná arra, hogy igen, meg tudod csinálni, képes vagy rá, hanem az első nehézségeknél hátrál. És ez is lelki értelemben a tanítványozást illetően is a gyülekezet tagságának és a gyülekezetnek az egyik legfontosabb dolga, hogy a Szentlélek vezetése mellett biztatni, segíteni azokat a fiatalokat, akik egyáltalán hajlandóak arra, hogy elinduljanak az Úr munkájába, hogy szolgába álljanak, hogy tanuljanak. Ez nagy felelőssége mindjártunknak.
6: Én ahhoz kapcsolódnék, amikor, hogy Isten lelke nem engedte őket, de amiután megértették, hogy hova menjenek, elhangzott a prédikációba, hogy ez is egy tanulás volt, hogyha Isten hív, akkor ő előkészíti a terepet. És hát én rögtön elkezdtem gondolkodni, hogy én nem tudom, hogy ki hogy van veled, számomra talán ez az egyik legnehezebb tanulási pont, mert én olyan típus vagyok, aki elképzelhetetlen, hosszú és sok lépést előre átgondol. És lehet, hogy a ötödik lépésnél esetleg felmerülő probléma kapcsán úgy tudok stresszelni, hogy de, hogy azt hogy kell majd megoldani, és a többi, hogy ez engem újfent arra ösztökélt, hogy nagyon-nagyon fontos tényleg a teljes függés Istentől, és az a bizalom, hogyha ő rendelt valamire, akkor ő meg fogja adni a szükséges erőt és minden feltételeket. És ennek kapcsán eszembe jutott valami, amit nem olyan régen olvastam, Corrie ten Boom Istennel mindeneken át könyvében. Hogy ez is nagyon-nagyon hasonló, hogy amikor ő megértette, miután visszakerült Hollandiába, már a koncentrációs tábor után, hogy Isten őt Amerikába hívja, hát az adott helyzetben úgymond csak probléma hegyek lehettek ebből, de hogy neki is meg kellett tanulnia, és át is élte azt, hogyha Isten hív, akkor ő neki mindenhol vannak útjai. Ott is, ahol emberileg egyáltalán nincs megoldás.
7: Ezek a gondolatok engem is megragadtak különösen, amikor hát ugye próbálkoznak menni különböző irányokba, és a Szentlélek nem engedi őket. Azt gondoljuk, hogy hát miért van ez? Teljesen természetes dolog, hogyha szeretnénk menni missziózni, mindegy csak menjünk, mindegy csak tegyük. Nagyon jó, hogy az ő szívük kész volt arra, hogy Isten szavát ilyen szempontból is meghallják. Elém jött példaként Nátánnak és Dávidnak az esete. Dávid templomot akar építeni az Istennek. És ezt Nátánnal megosztja, és szinte nagy természetességgel vágja rá Nátán próféta, hogy persze tegyed, építsél az Úrnak, egy nagyon nemes gondolat. Senki nem gondolná azt, hogy ez bárki máshogy gondolja, de azzal szembesülünk, hogy Nátán, amikor hazamegy, Isten visszafordítja őt, és azt mondja, hogy mondd meg Dávidnak, hogy nem te fogsz házat építeni nekem, hanem a fiad. És egy borzasztó, Dávid számára talán egy nagyon, nagyon lehűtötte ez Dávidot, ő be volt lelkesedve, de Isten valahogy máshogy gondolta. És elgondolkozok azon, hogy amikor gyülekezeteinkben keressük a missziós lehetőségeket, hát akkor úgy elgondoljuk, hogy hát ez a gyülekezet koncerteket tart és azzal missziózik, hát akkor csináljuk mi is úgy. Vagy a másik gyülekezet az valamilyen más dologgal missziózik, hát akkor próbáljuk meg ezt az irányt. És elképzelhető, hogy Isten az adott gyülekezettel, vagy az adott személlyel egészen mást tervez. És olyan jó, hogyha ezt fölismeri az adott gyülekezet, vagy az adott személy, hát ezt keresni kell az Isten akaratát, meg kellő alázat is kell hozzá, hogy megértsük.
8: Engem azt foglalkoztat most úgy, mint talán soha nem, hogy azt mondja Pál Timóteusnak, írja, hogy őrizd meg a drága kincset, hogy milyen drága kincs a Szentlélek, aki legelőször is kezdeményezi a megtérést az emberek életében. És azután olvassuk az ígéből, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És még azt szeretném megemlíteni, hogy Pál, amikor érezte a elköltözésének idejét, akkor örömmel halt meg, mert tudta, hogy marad mögötte, aki erről azt mondta, hogy te Istennek embere. És olyan jó lenne, hogyha így is gondolkoznunk, hogy még mi vagyunk, addig végezzük a feladatunkat, de imádkozunk a jövő nemzedékért, hogy az őrállók ne hallgassanak, hanem fújják jól a kürtöt.
1: Isten iskolájában nem csak tananyag van, hanem van időzítés is. Amikor Pál megkapta ezt a látomást, akkor úgy olvasok a 10. versben, hogy a látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, nem folytatom. Tehát van egy lecke, amit meg kell érteni, és van egy arra adott cselekvés, egy gyakorlati, egy végrehajtás, és azt mondja, hogy nyomban elindultunk. Ha napokat várakoztak volna, vagy beírták volna a naptárjukba, vagy 2-3 hét múlva itt van egy üres hely, és akkor fogunk indulni, akkor nem találkozhattak volna esetleg Lídiával, és a történelem másképp alakul.
9: Tulajdonképpen ezt a gondolatsort szeretném folytatni Bécihez is kapcsolódva, hogy a misszió mennyire a mi nem logikánk szerint zajlik. Ugye volt egy ilyen pont, amit Timóteusnak meg kellett tanulni, és ha én visszagondolok a mi misszióban eltöltött éveinkre, szolgálatunkra, számtalan esetet tudnék felsorolni, amikor olyan, úgymond váratlan felkérés érkezett, vagy olyan lehetőség, ami soha nem jutott volna az eszünkbe. Például, hogy egy-kettőt említsek, a rendszerváltás környékén egy iskolából úgymond 200 diák jelentkezett bibliaórára, bibliaoktatásra, akkor, amikor még ennek se híre, se hamva nem volt sehol. És egyik napról a másikra be kellett állni 20 osztályba bibliaórát tartani. Lehetett volna azt mondani, hogy ezt nem csináljuk, de akkor engedetlenek lettünk volna Isten hívásának, és azok a gyerekek soha nem hallottak volna az Úr Jézusról, vagy legalábbis mi nem végeztük volna el azt a munkát, amit Isten ránk akart bízni. Vagy hogy a rádióhoz kapcsolódjak, amikor nagyon sok évtizeddel ezelőtt engem hívtak a rádióhoz, egész más területre, lelki gondozói részre, végül is igen mondtam egy kikötéssel, hogy én műsorban soha nem fogok megszólalni. Mert én úgy éreztem, hogy ez én teljesen alkalmatlan vagyok, ez abszolút nem az én területem. Én egyáltalán nem tudok mikrofon előtt beszélni. És így visszagondolva, nem tudom én talán hány ezer műsor után, olyan humoros egy kicsit, de én azt szent meggyőződéssel mondtam akkor, nem ilyen álszerénységből, de Isten máshogy gondolta. Persze sok mindent kellett tanulni, ugyanúgy, mint Timóteusnak, de Isten néha olyan helyre kicsit kényszerít is minket, amit úgy gondolunk, hogy nem tudunk megcsinálni, de ha ő hív, ha ő az elhívó, akkor elő fogja készíteni a terepet, megadja a készséget a tanulásra, meg a lehetőséget, és még az áldását is ő tudja adni. Az engedelmesség a kulcs, ahogy Eta is mondta.
10: Arra gondoltam, amikor arról beszéltetek, hogy Isten, hogyha hív valahova, akkor ott előkészíti a terepet, hogy ahogy a Merás Facebook szolgálat elindult, eszembe jutott, hogy onnan egy apró gondolattal indult az egész, hogy olyan sok bizonságtételt kapunk hallgatóktól, amik hetente változnak a honlapon, hogy ne tűnjenek el ezek, és legyen egy platform, úgymond, ahol ezek megmaradnak tovább is, és újra el lehet olvasni, és több embert elér, így is Isten igéje. És eszem jutott ennek kapcsán, hogy mennyire jó, hogy akkor, amikor ezt megértettük néhányan, akkor elindítottuk ezt a szolgálatot, mert engedelmesen hallgattunk ott az Úr hívására, és tudott minket használni, ami kicsit úgy ijesztő is, hogy minket fel tud használni az Úr.
3: A generációs problémákra szeretném felhívni egy kicsit a figyelmet, ugyanis megtapasztaltam, én most már idősként mondhatom, hogy az elmúlt évtizedekben azért láthattam azt, hogy milyen nehezen engedik ki a kezükből a szolgálatot azok, akik úgy érzik, hogy csak ők tudják, és a fiatalokat nem engedik szóhoz jutni, vagyis munkához jutni. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a gyülekezetekben ezt a merev és görcsös ragaszkodást, ezt abba kéne hagyni. És hát tényleg odafigyelni arra, hogy nekem micsoda kiváltság, ha én fiatalokkal foglalkozhatok, nekem is volt ebben részem, és hatalmas öröm volt látni, ahogy a szárnyát bontogatta az illető, és utána örömmel reptetni őt, hagyni, hogy amikor eljött az ideje, akkor önállóan csinálja. És természetesen, ha kérte, az ember segített neki, de azt, hogy folyamatosan figyelni, lesni, beülni az alkalmára, zavarba hozni, ezt nem szabad csinálni. Mert akármennyire szeretne az a fiatal szolgálni, és megvan az alkalmassága és a vezetése is, de nagyon el lehet venni a kedvét ilyen viselkedéssel.
9: Azért én egy jó példát is tudok mondani. Egy pár héttel ezelőtt meglátogattuk Soproni János bácsit, mondom a nevét, mert sokan ismerik az énekei által, de a rádiónak is alapítója, a missziónak. Hát most már idős, egészségileg is megromlott az állapota, és mondta, hogy az elmúlt években, hónapokban hogy adta át a különböző missziós területeket olyan fiataloknak vagy középkorúaknak, akikkel együtt dolgozott korábban, akár a vetés és aratás is sorolhatnám, és hogy most ennek van az ideje, hogy kicsit fáj a szíve, nem tagadta, mert szerette a missziót, égett az Úrért a szíve, de mivel az egészsége és az életkora olyan állapotba került, hogy már be kellett látnia, hogy ez most már nem az ő területe, és hogy milyen áldás, hogy láthatja, hogy amit elkezdett, az nem szűnik meg, hanem vannak testvérek, akik átveszik a stafétabotot, és hogy ez milyen nagyszerű dolog. És én olyan örömmel hallgattam, megmondom őszintén, mert én is látom azt a problémát, amit Klári mondott, és én nem szeretnék ebbe a helyzetbe kerülni, ezt megmondom becsülettel, tehát szeretnék készülni arra, hogy előbb-utóbb én se 20 év fele megyek, sőt, amíg Isten munkát ad, szeretném végezni, de ha eljött az ideje, akkor szeretnék kész lenni arra, hogy átadni. Viszont ehhez, és itt a következő pont, kell az, hogy kineveljük az utódot. Mert ez nagyon nehezen megy, én úgy látom a gyülekezetekbe. Egyrészt nehéz megtalálni azokat a Timóteusokat, így most kicsit átvitt értelembe értsétek, akikről a környezet is jó bizonyságot tesz, akik az Úrral olyan kapcsolatban vannak, és akiknek idejük is van, mert sokan szívesen végeznék a munkát, csak most éppen erre nincs ideje, most éppen még ezt kell megcsinálni, most a karrier, most a anyagiak, most a nem tudom én mi, most kisgyerekek vannak, aztán kamaszok, és nem folytatom, a misszió áldozat is, és a tanuláshoz is idő kell, és a misszió munka végzéséhez is. És én nekem az az imádságom, hogy legyenek olyan középkorúak és fiatalok, akik teljes átadással beállnak a misszióba, mert szükség van rá, mert idősödünk, előbb-utóbb a mi erőnk is fogy, és olyan jó lenne, ha vannak olyanok, akik folytatják Isten munkáját.
2: És ezért is tartottam nagyon fontosnak és szükségesnek a mai szolgálatot, mert valljuk be, azért gyülekezeti körben elég kevés szó szokott arról esni, hogy bizony a missziónak vannak tanuló lépcsői, tanuló pénzei, és vannak áldozatai. És így ebben a mai szolgálatban ezeket nagyon jól végig lehetett nézni, és ez ma sincs másképp, mint annak idején Timóteusnál, vagy mondhatnám akár Márkot, Lukácsot, vagy ószövetségi példáként Józsuét. Ugyanezeken a lépcsőkön a mai misszióba állóknak is végig kell menni életkortól függetlenül, hogy utána tényleg hasznos eszközei tudjanak Istennek lenni, Tehát olyan nincs, hogy megkapom az elhívásomat valamire, és egyből kész vagyok, hanem bizony ez egy fejlődési folyamat, és ezen most is végig kell mindannyiunknak menni, hogy utána tudjon Isten használni minket.
7: Engem mindig nagy örömmel tölt el, amit a Filippi levélben találok egy olyan mondatot Timóteusról, hogy mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. Számomra ez akkora nagy példa, és amikor ezt olvasom, mindig nagyon fölnézek erre a Timóteusra, hogy tanítható volt, alázatos ember volt, és aztán kinevelődött, ahogy itt szó volt az előbb róla, hogy hát az idősebbeknek ki kell nevelni olyan fiatalokat, és kinevelődött ez a Timóteus, és olyan ember lett belőle, aki a gyülekezetek dolgával a legőszintébben törődött. És különös módon kiemelkedett, még a misszió munkások és a szolgálók közül is.
9: Sokat dicsérjük Timóteust, hogy jó tanuló volt, és Pált is, hogy jó tanár volt. De másik oldalról nézve azt mondja, hogy velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépték a ruhájukat, mert ellenségnek tekintették őket. Tehát a hívők oldaláról és Isten oldaláról ők dicséretesek voltak, ám nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem van egy másik oldal. Ők is beálltak egy iskolába, az ördögnek, a sátánnak az iskolájába, és ők is előre haladnak, akár a gonoszságban is, kiképződnek. És tudnunk kell, hogy mi olyan iskolába járunk, ahol vannak ellentanítók is. Tehát nekünk tudnunk kell, hogy ki a mi pedagógusunk, a mi vezetőnk, a Szentlélek, aki elvezet minket minden igazságra, és hogyha bűn az ajtónk előtt áll, akkor ne arra hallgassunk, mert a mi fegyverzetünket folyamatosan hordoznunk kell.
0: Nagyon szépen köszönöm. Az időnk egy kicsit elszaladt, viszont Béci nagyon kedves volt, mert a következő alkalomnak az alapigéjét elolvasta nekünk. Abból a pontból fogunk majd kiindulni, a Filippi levél harmadik fejezetéből, és fogjuk azt megnézni, hogy mennyi minden területre vezette, tanította, használta Isten ennek a fiatal embernek az életét, munkáját. Van itt azonban egy gondolat, amit mindenképpen szeretnék elmondani. Amikor Timóteust ajánlották, nem azt mondták Pálnak, hogy ez az ember már nem hagy bennünket békén, hogy mindenképpen be akar állni, csinálj már vele valamit. Nem ő ajánlotta magát, mások vették észre az alkalmasságát. Aztán, amikor szolgálatba állt, akkor nem azt mondta Pálnak, hogy tudom én már ezt magamtól is, hanem elkészült, felkészült, és ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy sokszor azért nem lehet szinte szolgálatot átadni, mert más irányt venne a munka, mert nem felkészült ember áll, hanem önmagát alkalmasnak gondoló, törtető, nem törekvő, Timóteus törekvő ember volt, aki meg akar tanulni mindent. Adja Isten, ezt szívből kívánom mindjártunknak, hogy olyanok álljanak a misszióban, és olyanoknak legyünk a segítői, vagy tanulói, vagy tanítói az Úr munkájában, akik aztán alkalmasok lesznek a szolgálat végzésére. Ezzel a műsorral legközelebb ugyanezen a csatornán egy hét múlva találkozhatnak. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, nektek is a részvételt, és szívből kívánom, hogy Isten áldja és őrizze a gyülekezetét. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Töltődj, hogy tölthess. IFI munkás képző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. A következő IFI munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel, a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, 16. fejezet 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi eső becsöngetésig. A szervezet még holnapig, augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampánnyal több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. A jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén. Sőt, idén már digitális tartalomgyártást kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymással is tanuljanak a diákok. Az időjárásról: meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: János apostol az utolsó vacsoránál az Úr mellett foglalt helyet, és az apostolok közül csak ő kísérte el Krisztust a Golgotára. A kereszt alatt Jézus az ő gondjaira bízta édesanyját, Máriát. Jézus feltámadását követően az asszonyok híradása nyomán Péterrel együtt futott az üres sírhoz, hogy megbizonyosodjon a Mester feltámadásáról. Efeszoszban tanított, majd Patmosz szigetére száműzték. Itt részesült azokban a látomásokban, amelyeket a Jelenések könyvében leírt.
1: Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek.
0: Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam.
1: Másnap látá János Jézust őhozzá menni, és mondta: ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit.
0: És mondanéki: minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alább valót. Te a jó bort ekkorra tartottad.
1: És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ülnek vala, és kötélből ostort csinálván kiűzé minnyájokat a templomból.
0: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába.
1: A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született.

0: úgy szerette Istene világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
1: Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
0: Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedeteit fel ne fedessenek.
1: Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
0: Felele azért Jézus, és monda nékik. Bizony-bizony, mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket azt cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi.
1: Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örök, ké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
0: Mert az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta.
1: Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd néktek, mert őt az atya pecsételte el az Isten.
0: Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
1: Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus, és kiállta, mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék.
0: Ismét szól azért hozzájuk Jézus, mondván, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

0: és mondanékik. Ti innét alulvalók vagytok, én onnét felülvaló vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.
1: És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.
0: Felele Jézus! Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én Atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek.
1: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
0: Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.
1: És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
0: Felele Jézus! Avagy nem 12 órája van-é a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát.
1: De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság.
0: Mondanék Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él.
1: És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?
0: Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
1: Jézus pedig kiállta és mondta, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem.
0: Ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.
1: Világosságul jöttem-e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz.

0: Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
1: Példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek.
0: Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
1: Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
0: Mondani ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.
1: Ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
0: Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van.
1: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
0: Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen.
1: Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
0: Kiméne azért Jézus, a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondanékik Pilátus, én hol az ember?
1: Mondanéki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki, szeretszé engem. És mondanéki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, augusztus 9-e. Galatabeliekhez írt levél, első fejezet, első 5 verse. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő atyafiak minnyájan Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Ővé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Hello! Szia! Üdv! Manapság mindössze ennyi egy levél kezdete. Ebből nagyon kevés információ tudható meg a levelet küldő személyről. Pál fontosnak tartotta leveleiben a bemutatkozást is, aszerint, ahogy az a címzett gyülekezet számára a leghasznosabb tudott lenni. Ebben a levélben azt látta fontosnak, hogy az elhívásáról tegyen említést. Nem emberektől, és nem is emberek által kapta az elhívást, hanem közvetlenül Jézus Krisztus által. Kedves olvasó hallgató! Ha megkérnek, hogy néhány szóban mutatkozz be, mit mondasz? Elgondolkodsz azon, hogy mi alapján alkotod meg a képet önmagadról? Vizsgálod, hogy ki vagyok én önmagam szerint, mások szerint és Isten szerint? Jelentőséggel bír a neveden túl, a családi hovatartozás mellett, a megszerzett végzettségek után, vagy akár ezek előtt, hogy megváltott vagy. Kaptál elhívást,

hogy a hivatásodban úgy használhasson, hogy közben rajtad, benned is dolgozik. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne keresd biztonságot a világban, ahol laksz. Hajlamos vagy gondolatban listát összeállítani arról, hogy miket kell megtenned ahhoz, hogy kézben tartsd az életed irányítását. Vágysz arra, hogy mindent ki tudj pipálni a listádon, mert akkor tudnál kiengedni és megnyugodni. De minél jobban igyekszel elérni ezt a célt, annál több minden bukkan fel a listádon. Minél keményebben próbálkozol, annál csalódottabb leszel. Van jobb módja is annak, hogy biztonságra lej ebben az életben. A listád nézegetése helyett inkább téged körbevevő jelenlétemre összpontosítsd a figyelmedet. Ez a velem való folyamatos kapcsolat fog megőrizni a békességemben. Sőt, segíteni fogok neked szétválogatni, hogy mi a fontos, és mi nem. Mit kell megtenned most, és mit nem? Ne a láthatókra, a körülményeidre szegezd a tekintetedet, hanem a láthatatlanokra, a jelenlétemre.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 26. fejezet, 3. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 4. fejezet, 18. vers.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégeink Endrefi Máté, az albertírsai Káldi Zoltán Evangélikus Szeretet Otthon diakónus lelkésze, és Endrefiné Sikter Anna hitoktató, aki jelenleg kislányukkal Bellával van otthon. Kettejük egymástól független, majd összefonódó történetébe pillanthatnak be hallgatóink beszélgetésünk során. Remélem, hogy ma is velünk tartanak. Először szeretném, hogy elmondjátok annak a történetét, hogy hogyan találkoztatok, és hogy volt-e kérdés valamelyikőtökben a másikkal kapcsolatban, volt-e bizonytalanság, hogy jó lesz nektek együtt, és mikor dőlt el ez?
2: Hölgye ki az elsőség,
3: ezt hiszem. Akkor kezdem én. De először is szeretnénk megköszönni ezt a felkérést, mert tényleg igazán megtisztelőnek érezzük, hogy most itt lehetünk. 2015 májusának végén volt az a pillanat, mikor úgy döntöttünk, hogy akkor mi így egy pár leszünk. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem közhely, hogy az ember érzi azt, hogy ki a párja, és hát hál' Istennek, hogy úgy éreztem, hogy ez kétoldalú dolog, és nem csak részemről van így, úgyhogy lényegében így kezdődött a mi közös életünk.
2: Örülök, hogy Panka ennyire pozitív volt ezzel kapcsolatban. Én felsőbb éves voltam akkor már a teológián, amikor Panka jött, és hát azért egyetemista fiúk azért nyilván, amikor jöttek az első évesek, akkor hát meg kellett nézni a lányokat, hogy mégiscsak kik jönnek a teológiára. Csinos, szép lány volt Panka, és azért már úgy felfigyeltem rá. És voltak azért bennem kételyek, mert azért azt láttam, hogy két különböző családi háttérből jövünk. Megvoltak az előítéleteim, hogy ő egy ilyen nagyon szende, visszafogott, jó kislány, aki hát nem biztos, hogy feltétlenül engem akarna választani. Aztán hála Istennek megismertük egymást, és akkor rájöttünk, hogy azért mennyi közös van mégiscsak bennünk. Rájöttünk, hogy érzések is vannak, hogy van szeretet és szerelem is van, de emellett mennyi dolog összeköt minket, ami aztán meg egy sokkal komolyabb lépéshez is vezet. Ugye a házasság az számomra már nem csak egy érzés, hanem az egy komoly döntés is, hogy a másik mellett én hosszú távon elköteleződöm, és amit elmondunk a templomi fogadalomnál, azt komolyan is gondoljuk, és azt én hosszú évtizedeken keresztül meg akarom fogadni, és ki akarok tartani. Na hát az azért már egy komolyabb megalapozott döntés, de ahogy a teológián elkezdtünk beszélgetni, nevettünk, rájöttünk, hogy tényleg a humorérzék, az értékrend, sok minden egyezik, onnan már azért nem nagyon volt kérdés.
3: Örülök, hogy most Máté foglalt össze valamit hosszabban, mint én.
1: Fordító szokott lenni?
3: Általában igen, de többek között ez is egy olyan dolog, ami így közelebb hozott minket egymáshoz.
1: Igen, hogy te beszélsz, ő meg inkább hallgat.
3: Hát általában azért igen, ez szokott lenni.
2: Nem vagyok egy nagy dumás, pláne nem voltam soha az a nagyon nagy csajózós típus, úgyhogy örültem, hogy Panka szeretett beszélni azért. Ez egy könnyebbség volt ahhoz, hogy egymásra találjunk.
1: És mi az a pont, amire azt mondod, hogy ott már komolyan dönthet az ember, hogy házasságról is lehet szó? Mikor meri ezt bevállalni, és hogy vannak ezzel a mai fiatalok szerintetek?
2: Nem akarok ennyire általánosítani, hogy a mai fiatalok hogy gondolják. Nem biztos, hogy azért sokan úgy gondolkodtak, ahogy én gondolkodtam. Összejöttem Pankával, nem mondtam azt, hogy ebből házasság lesz, azt mondtam, hogy ebből meglátjuk, hogy mi lesz. De azért, ahogy eltett, nagyjából egy pár hét, nem több, mint 2-3 hét szerintem, én biztos voltam benne, hogy Panka lesz a feleségem, szóval az ott nekem nem volt kérdés. Ott már nyilván el kellett aztán tervezni, hogy jó, azért még járunk egy ideig, aztán majd eljegyzés, aztán majd házasság, meghagyjuk mindennek a maga idejét persze, de nem tudom, azért a fiatalok, az én kortársaimon mondom inkább úgy, hogy azért több időt szeretnek erre ráhagyni, hogy ki tudja, milyen gondok jönnek, és igazából itt a probléma, amikor azt látom, hogy gondok jönnek, akkor én már látom azt, hogy egymásért meg fogjuk oldani a gondokat. Sokszor meg azt látom, hogy hát meglátjuk, milyen gondok jönnek, mert ha jön a gond, akkor nem biztos, hogy kitartunk egymás mellett, és azért ez szerintem egy nagy különbség, hogy hogyan állunk a másik emberhez, akit szeretünk.
3: Nekem is nagyon korán megvolt az az érzés, hogy igen, tudtam, hogy én más nem szeretnék magam mellé, csak is Mátét. Engem valahogy úgy szólított meg Isten ezzel kapcsolatban, hogy általában az érzéseimen keresztül szólít meg, hogyha lehet ilyet mondani. Szerintem mindenkit azon keresztül, amire fogékony, azon keresztül szólítja meg az Isten, és én nagyon sokszor kapok ilyen megszólítást, ezzel kapcsolatban is ez így történt. Hát, hogy a mai fiatalok, én is inkább így a kortársaimra tudok gondolni. Én már nem vagyok olyan nagyon fiatal, most töltöttem a 30-at, de...
1: De ti fiataloknak számítotok, főleg a házasság szempontjából, mert már inkább erre a korra tevődik, igen. 30-tól hát indul szinte.
3: Csak idén 4-esküvőre vagyunk hivatalosak, akik mind a kortársaink, barátok, barátnők, úgyhogy igen, valóban végül is vehetjük úgy, igen, hogy mai fiatalok vagyunk. Egyébként szerintem, ami még beleszól abba, hogy egy kicsit kitolódik ez a dolog, vagy talán nem olyan nagyon gyorsan döntenek a házasság mellett, hogy nagyon kitolódik az, hogy mikor végeznek az egyetemen. Sokan ahhoz kötik esetleg, hogy találjanak egy biztos munkát, úgyhogy lehet, hogy nem mindenkinek egy ilyen nagyon egyszerű ez a döntés.

0: Összefügg ez a hittel, hogy döntést hozzon az ember, vagy beleálljon abba, hogy egy kapcsolat már házasságig jusson el, akár tényleg az Isten hittel, vagy hát sok mindenbe lehet hinni, mondjuk másban hisz valaki, hiszi, hogy neki szükségesek azok a körülmények, hogy rendben legyenek például, vagy legyen egy lakás, autója, ilyesmi.
1: Szerintem nem olyan egyszerű, mint amennyire, legalábbis nekem nem olyan egyszerű minden helyzetben azt mondani, hogy rábízom az életemet az Úrra. Bármennyire is ez egy nagyon szép gondolat, és bárcsak mindig ilyen könnyen meg tudnám tenni, mint amilyen könnyen kimondom. Szerintem sokakban, még ha nem is fogalmazódik ez így meg, mégiscsak az van benne, hogy hát azért majd én egy kicsit még alakítom az életemet, még úgy nem vagyok biztos magamban, ezt meg azt szeretném én magamnak megteremteni, és ezt a szót használjuk is, ugye, hogy magamnak teremtek meg dolgokat. Nem olyan egyszerű mindig, szóval azért nem szeretnék így erről olyan kifejezetten véleményt mondani, mert ez nekem sem olyan nagyon egyszerű, és ez is egy olyan dolog, amiben az ember vagy rábízza magát az Istenre, vagy egy kicsit nehezebben bízza rá magát, vagy egyáltalán nem bízza rá magát.
2: Szerintem nagyon sokat számít egyébként. Van több körből is baráti társaságom, nyilván a teológiáról is, lelkészek körébe, korábban is gimnáziumi évekből. És azért azt látom, hogy ahol ott az Isten, ott sokkal hamarabb rámondják egymásra az igent. Nagyban közrejátszik ebben az, hogy nem csak magukban bíznak, hanem hogy a kapcsolatukat nyilván fontos emiatt a templomi esküvő, nem csak azért, mert szép a templom, meg a virágok milyen jól mutatnak majd az oltáron, hanem hogy azért, mert tudják jól, hogy az ő kettőjük kapcsolatát megáldja az Isten, egy harmadik szereplő közbe jön, és tudják, ha bármilyen problémájuk lesz, gondjuk lesz, már pedig lesz, ebben mindenki biztos, akkor azt az Istennel közösen tudják majd megoldani. Ami szerintem egy óriási kincs. És ilyen látom igazából a gyakorlatban, hogy sokkal hamarabb, könnyebben házasodnak, vállalnak gyereket, alapítanak családot azok, akik az Istennel közösen hozzák meg ezt a döntést. És talán ez a félsz azért benne van az emberekben, hogy mindenféle egyéb külső körülményhez kötjük. Nem a másikhoz és az Istennel való kapcsolatunkhoz, hogy ez a hármas fonál, ez nem szakad el egy könnyen, hanem most... Nem tudom, ne sértődjön meg senki, aki éppen hallgatja, aki éppen mondta ezt, de hogy voltak, hogy hát igen, mert a fizetésem háromszorosát rá kell költeni a jegygyűrűre, meg ilyen munka kell, ennyi fizetés a házassághoz, meg a gyerekvállaláshoz. Nagyon sok külső körülmény, ami mondjuk, amikor mi beszélgettünk Pankával, meg egyébként akár lelkész barátaimmal beszélgettünk, szóba se jöttek ilyen külső körülmények, hogy ez feltétel a házassághoz, vagy a gyerekvállaláshoz. Nekünk egészen más feltételek voltak, amik sokkal hamarabb kialakultak, mert szerettük egymás mellett döntöttünk, tudtuk jól, hogy az Istennel szeretnénk ezt az egészet megélni, a kapcsolatunkat, a gyereknevelést, sokkal könnyebb volt eldönteni. Ha mi is ilyen körülményekhez kötöttük volna, lehet, hogy hát biztos még mindig várnánk rám.
1: Igen, még nem lennénk se házasok.
2: Mert nyilván közelbe se vagyunk olyan biztos anyagi egzisztenciában, mint mondjuk a környezetünk, ahol mindenki azért mondjuk jól keres, de hát nem is volt ez szempont igazából.

0: az evangélikus lélekhangoló szól benne Endreffy Máté lelkészt és feleségét Endreffyné Sikter Annát kérdezem.
1: Te lelkész vagy, Panka hitoktató, a teológiáról ered a kapcsolatotok. Most ezen a napon hány éves házasok vagytok?
2: Most lesz 5 éve.
1: Most lesz.
2: Akkor 4,5, úgy szinte teljesen pontosan.
1: Hogyan élitek meg együtt a hiteteket? Van erre egy házaspárnak közös szokásrendszerek kialakul? Mert külön-külön is jöttetek egy-egy hitvilággal, szokásokkal, mert ez ilyenekkel is jár, és azután pedig egy világ lettetek.
2: Én szerintem ezt nagyon szépen össze tudtuk hozni. A kis saját családjainkból hozott mintákat ezen a területen is. Mi ezt így tudatosan is szerettük volna, hogyha nekünk lesz saját gyermekünk, akkor mind a kettő családból ezeket a jó mintákat tovább vigyük a mi közös családunkba.
3: Mi szerintem nem vagyunk annyira tudatosak, mint amennyire akár lehetnénk. Majd látjuk egy esetleg más lelkész kollégákon, ilyen lelkész családokban. De azért, amikor nagy öröm van, nagy nehézség van, azért sokszor akár összejövünk és közösen imádkozunk. Van, hogy Panka megkér engem, hogy most imádkozzak, vagy érte, vagy valamilyen egyéb ok miatt, vagy Bellával, a kislányunkkal összejövünk, és akkor együtt imádkozunk, vagy csak beszélgetünk ilyen dolgokról. Ezek adottak egy lelkés családba, és én nagyon szeretem. A mi családunkban ez ilyen magától értetődő. Úgy a mindennapjainknak a része.
1: Kislányotokat nem is próbáljátok erre tudatosan nevelni még?
2: Nem tudatosan, de úgy sodródik az árral, amit így mi sodrunk.
3: Bella 1,5 éves múlt, szóval azért még elég pici. De az nagyon fontos, hogy éreztetve legyen vele, nekünk meg tudatosítva legyen az, hogy ő nem a miénk, nem azért kaptuk, hogy azt csináljuk vele, amit akarunk, hanem ő ajándékba kaptuk itt az Istentől, és nekünk feladatunk van vele, és dolgunk van vele, hogy szeretetben neveljük, hogy megmutassuk neki az Istent, megmutassuk neki azt, hogy tud helytállni ebben a világban, és azért ezt, hiába még csak 1,5 éves, azért én sokszor szeretem neki azért elmondani, akár egy pelenkázásnál, vagy este meseolvasásnál, hogy mi szeretjük őt, hogy az Isten szereti őt, hogy nincs egyedül, itt vagyunk neki, hogy itt van neki az Isten, és ezeket szerintem nem lehet elég korán elkezdeni, minket nyilván közösen imádkozunk. Ezek fontos dolgok, hogy ezeket ő is tudja, és egyébként nekünk is fontos, hogy erre mindig emlékeztessük magunkat, hogy Bellának mi, nem is tudom, jó sáfárai legyünk, ez most egy kicsit fura szó a szülőségre, de jó szülei lehessünk.
2: Bella egyébként, hát nem újszülött korától, de hát tulajdonképpen 1,5 hónapos korától ő jár templomba. Nem mindent ért még meg, vagy legalábbis nem mindent reagál le, úgyhogy én abból rájöjjek, hogy érti-e valóban, vagy nem. Fontosnak tartom azt, hogy ott legyen. Aztán, hogyha úgy adódik, akkor kimegyünk, de legyünk ott. És Bella is érzi azt, tudja azt, hogy most templomba megyünk, mutatja a mesekönyvébe, hogyha meglát egy nagy épületet, és mutat bele, hogy apa, és összerakta, hogy az egy templom, ahol valószínűleg apa ott van. Szerintem bármennyire is kicsi, a maga kis szintjén teljesen érti a dolgokat, és szerintem többet tud, mint mi, meg többet ért, mint mi. Biztatok is mindenkit, hogy vigye templomba bármekkora is a gyermeke, mert akkor fog tudni viselkedni, akkor fogja megszokni, hogyha ott van.
1: Ti, főleg most Máté, téged kérdezzek, hogy te is így nőttél föl, hogyan hívott el téged Isten a szolgálatba? Van egy ilyen klasszikus valamiféle lelkészi elhívásod?
3: Én alapvetően nagyon evangélikus családban nőttem fel. Nekem az evangélikus gyökerek azért ott vannak. Nagyapám, dédapám, ükapám mind lelkészek voltak, édesapám fogorvos, úgyhogy pont egy generáció kimaradt, de egyébként a családban anyai ágon is azért van lelkész is, nagybátyám. Ott volt ez az evangélikus vonal. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon nagy gyülekezeti kötődésünk volt, de megvoltak a magunk családi alkalmai, a vasárnapi áhítatok, igeolvasások, a karácsony. Ugye pont ezzel szoktunk nevetni Pankával, hogy a karácsonyunk ugye mindig Isten tiszteletre mentek szorványokba, mint tudom, ugye apósom lelkész. Hát mondtam, hogy ez semmi, hát mi ahhoz képest a családi karácsonyozásunk az legalább egy 3 órás liturgia volt, mire ajándékot bonthattunk, szóval azért gyerekként ezt végig kellett csinálni keményen. Szóval ezek megvoltak egyébként, valamit szerettem, de valamit nem. De az nagyon megmaradt nekem, hogy az édesanyámék, édesapám hogyan tudták rábízni magukat az Istenre. Én fiatalon vesztettem el a szüleimet nekem, édesapám 10 éves koromban halt, meg édesanyám pedig 15 éves koromban. És ezért főleg édesanyámon akkor azért már kicsit nagyobb voltam, láttam, hogy ő hogyan küzdi meg a gyásznak a feldolgozását, hogyan küzdi meg a hitnek ezt a harcát, és nekem ezek óriási megerősítések voltak, hogy ő hogyan találta meg a vígaszát. És hát meg nyilván azért nekünk is emiatt elég fiatalon úgy elkezdett nem ilyen közvetlenül beszélni azért a halálról, meg az elmúlásról, de igenis arról, hogy az Istennél azért, meg a mennyországban azért örökké él az ember. Szóval megvoltak ezek az ilyen kapaszkodók az Istenhez. És amikor már jött az érettségi, közeledett, és fogalmam nem volt, hogy mi szeretnék lenni, nagyon ilyen történelem, régészet, ilyesmik után kacsingattam, de aztán egyszer csak meghallottam, hogy állami iskolába jártam, és meghallottam, hogy lehet járni ott is hittanra, és akkor lehet érettségizni. Lehet hittanra érettségizni, és akkor elmehetek én is lelkésznek. Én azt éreztem, hogy én erre alkalmas vagyok, és tudnám csinálni, és úgy tudnám csinálni, hogy az valóban lelkiismeret és jó legyen. Hát lehet, hogy kicsit naív voltam 18 évesen, azóta láttam a saját korlátaimat, meg a buktatóimat, de nekem az volt ott egy ilyen nagy elhívás. Onnan mostok kezem nem volt megállás, nekem ezt csinálnom kellett. A teológia az más kérdés, ott meg küzdelmes volt azért azt végigcsinálni, mert minél többet lát bele az ember az egyházba, annál többször csalódik, hogy az Istennek a szolgái is hibátlanok és bűntelenek, ott ezeket is meg kellett küzdeni. A mai napig egy küzdelmes út, hogyan tudunk visszajutni ahhoz, amit Jézus Krisztus elindított, hogy hogyan lehet ilyen közösséget építeni, amit a hegyi beszédben elmond. Folyamatosan keresem a választ, és amit a családból elindított, ezeket az örökségeket én is próbálom magamba továbbvinni.

0: Nem volt bennetek soha olyan eltávolodás, vagy lázadás, Isten megkérdőjelezés, ami azért jellemző kamaszkorban, vagy neked, Máté, ezt nagyon meghatározta az, hogy szülők nélkül maradtál addigra?
1: Az Istennel szemben, megvalószínűleg nem is emlékszem ilyenre, hogy én az Istenbe kételkedtem volna. Nyilván fogalma nem volt olyan dolgokról, hogy egyáltalán mi az evangélikus egyháznak a tanítása. Abban biztos voltam, hogy az Isten jó, és az Isten szeret engem. És soha nem gondoltam, hogy azért, mert valaki meghal, akkor az Istennek lenne a, nem a gonoszsága, de hogy az ilyen nagyon önzősége, hogy akkor ő magához szólítja ezeket az embereket. Nekem az Istennel kapcsolatban nem voltak ilyen kétségeim, magammal kapcsolatban nyilván sokszor, hogy én mennyire vagyok olyan jó szolgálja az Istennek, hogy az ember mennyire el tud bukni apróságokon, és akkor a lényegről lekerül a szeme, mert ez a földi világ, ez sajnos ilyen szempontból nagyon könnyen meg tudja mérgezni a hitünket és az Istenhez való közelségünket.
2: Én egy ideig nem szerettem azt, hogy az én családom ezt csinálja, hogy mondjuk mi a Lagzikból haza kell, hogy menjünk éjfélkor, mert másnap szolgálatok vannak. De amikor így kifejezetten nem szerettem, hogy apukám lelkész, azt nem is tudom megmondani, hogy miért volt, csak volt egy érzés. Valószínűleg azért, mert rajtam kívül senkinek nem volt lelkész az apukája mondjuk az osztályban. Viszont nagyon hamar változott ez bennem, és elkezdtem ennek meglátni az ajándékait és az előnyeit, hogy mennyivel több emberrel találkozhatok így, mikor mondjuk elmentünk egy balatonszárszói vagy egy bonyhádi családos táborba. Hiába voltam ott 4-5 éves, emlékszem rá, és ezek az első emlékeim között vannak. Vissza tudtuk idézni, a teológián volt olyan társam, hogy hát akkor mi együtt néztük Révfülöpről a napfogyatkozást 99-ben, és vissza tudtuk idézni, mert mindketten emlékeztünk rá. Sok feladat járt, úgy éreztem, és most is úgy érzem, viszont szerintem minden kis és nagyobb feladat is megérte, hogy lelkész gyerek lehetek a mai napig.
0: És most lelkész feleségként hogyan találod meg a helyedet Máté mellett?
2: Most Albert Irsán vagyunk augusztus óta, és igazából itt is ugyanúgy lelkész feleség vagyok, csak egészen más feladatokkal. Viszont az ezelőtti helyünkön, Tabon, ott én is egyébként érdekesen ismételtem azt, amit láttam. Én is a gyülekezet kántora voltam, akár csak édesanyám, és én ezt nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem csinálni. Itt Albert Irsán pedig szintén van lehetőségem kántorizálni például. Nem is tudom megfogalmazni egész pontosan, hogy mit jelent lelkész feleségnek lenni. Számomra ez így egy ilyen természetes dolog. Megvannak a feladatok, illetve azért egy felelősségnek is érzem ezt, hogy nyilván az ember még inkább talán igyekszik példát mutatni, nem tudom, hogy ez mennyire sikeres, de azért úgy igyekszem.
1: Meg azért nagyon sok konkrét gyakorlati dolog volt. Igazából Panka volt a segédkezem, aki igazából bármikor...
2: Mindenes.
1: Akkor, igen, aki,
2: igen.
1: Hát most olyan, mint egy gyülekezeti munkatárs.
0: Mik lehetnek a buktatói szerintetek egy lelkész családnak, vagy a házaspárnak?
1: Rengetegféle kihívás van, és valószínűleg lelkész családja is válogatja olyan szempontból, hogy kinek akár milyen világi munkába dolgozik tényleg, akár a férje, felesége. Földrajzilag, hol a család, hol éljünk. Ezek nagyon komoly kérdések, hogy hát mit tudom én, hogy valakinek olyan házastársa van, hogy csak Budapesten tud dolgozni, már olyan munkaköre van. Ezek nagyon komoly kihívások. A mi szempontunkból is megvoltak ezek, hogy hát itt él a család, ott él a család, tiéd, itt él, enyém itt él, hogy mit szeretnénk, hol legyen Bellának, a kislányunknak jobb, nagyszülők itt legyenek közel, vagy a testvérek. Mert nekünk költözni kell, nekünk mennünk kell, ahol a gyülekezet nekünk, ott kell lennünk, nem az, hogy mi kiválasztjuk, hogy melyik településen szeretnénk élni. Ilyen szempontból én szerencsés vagyok, hogy a társam volt mindig is, ahol megbeszéltük, hogy nekünk jó lesz, oda megyünk. De ez meg a másik, ami szerintem óriási buktató, hogyha valaki beleragad egy olyan dologba, ahol nem érzi jól magát. Ez egy önállítás, hogyha valaki lelkész, akkor neki minden gyülekezetnek tökéletesnek kell lennie. Ez nem így van. Vannak közösségek, szorványos helyen szolgáltam ott, faluról falura más volt az embereknek a gondolkodása, meg mentalitás. Ez nem olyan, hogy mindenhol ugyanannak az emberek. És ezért fontos, hogy a lelkész megtalálja a helyét, a közösségét, ahova ő passzol. És ezt viszont látom problémának, hogy sokszor beleragadnak ebbe, akár gyerekek miatt, ami érthető álláspont, hogy ott járnak a gyerekek óvodába vagy iskolába, akkor nem váltunk, akkor sem nekünk már rossz ott lenni. És ilyen szempontból mi, hogy Tabon szolgáltunk, és megvoltak a magunk kihívásai, a mindenféle hivatali, adminisztrációs dolgok miatt, éreztük, hogy nyomás helyez a házasságunkra és a kapcsolatunkra is, mert én stresszeltem, hazavittem, ez ilyen szempontból nem volt jó nekünk. A közösséggel ilyen szempontból nekünk ott pont nem volt semmi bajunk, mert szerettük azokat a gyülekezeteket és az ott élő embereket. De ha azt mondjuk, gondoljuk, hogy ebben nem lépünk és nem váltunk, lehet, hogy rámegy akár a családunk is. Nem egy-két éven belül, lehet, hogy 10-15-20 éven belül. És szerintem ez az, ami talán így veszélyes lehet ilyen szempontból, hogy ha a lelkész, mivel ez egy hivatás és nem egy munka, ezért nem mer ezzel szembenézni. Hogy igenis én válthatok, vagy igenis én megérdemlem azt, hogy megtaláljam az én közösségemet és gyülekezetemet. Ez ilyen szempontból szerintem egy óriási buktató, hogyha a hivatás tudatomnak az áldozatául esik a családom. És sajnos nem egy-két ilyen lelkész kollégának a történetét, életét ismerem, akikkel konkrétan ez történt, hogy ráment a családjuk a szolgálat miatt.
0: Panka, te hogyan biztatnál olyan fiktív barátnődet mondjuk házasságra, aki látott, hogy ott áll a kapujában, ennek jó a kapcsolata, Isten által megáldott kapcsolat az, és mégsem mer mondjuk belelépni?
2: Mátét idézném, mert hogy az egyik prédikációjában Máté azt mondta, hogy úgy érzi, hogy amikor mi köztünk nem feltétlen olyan nagyon felhőtlen a viszony, akkor általában megszokta azt figyelni, hogy akkor van, mikor az imádságos életünk egy kicsit lelassul, vagy nem annyira intenzív. És azóta elkezdtem figyelni, és teljesen igaznak gondolom ezt én is, hogy amikor úgy annyira nem egyszerű feltétlenül minden, akkor az nekem egy intőjel szokott lenni, hogy bizony lehet, hogy egy kicsit többet kellene Istennel úgymond foglalkoznom, és egy kicsit jobban ráállni az imádságos életre, mint ahogy eddig. Hogy mit üzennék ennek a fiktív barátnőmnek, őszintén szólva, azt mindenképpen, hogy imádkozzon, hiszen lehet, hogy valaki számára nem annyira egyértelmű, de ez úgy van, hogy az ember mindig megkapja a válaszokat, és abban az is benne lesz, hogy ez a döntés igennel vagy nemmel záruljon végül is, úgyhogy ezt mindenképpen üzenném neki. Valamint, hogy próbálja meg még jobban megismerni azt az embert, aki mellett leszeretné tenni ezt a voksot. Meg még egy dolog, amit kiemelnék, az önismeret, amiről szerintem nagyon sokszor megfeledkezünk, nagyon fontos dolog. Akár házasság előtt áll valaki, akár házasságban van, akár még a közelébe sincs a házasságnak. Ez szerintem mindenkinek egy nagyon hasznos dolog, hogy az önismeretet egy kicsit érdemes beindítani, egy kicsit ezzel foglalkozni, hát vagy nem kicsit, az embernek saját magával, mert ha én rendben vagyok, akkor az a másiknak is jó, és akkor még könnyebb egymással is rendben lenni házaspárként, illetve kicsit jobban kitágítva a kört családként, valamint akár még jobban kitágítva a kört mondjuk barátok között.
0: Végezetül, Máté, a saját tapasztalataid alapján hogyan készített fel jegyes oktatás során a párokat a házasságra?
1: Azért általában több alkalmas egyes oktatásokról van szó, ahol tényleg sok mindent számba veszünk, múltat, örökségeket, családi szokásokat, két különböző ember, két különböző hagyományból, családból hogyan egyezheti össze az életét. Ezek komoly kihívások, amiket érdemes átrágni, átbeszélni. Aztán nyilván jelenről, jövőképről beszélni, hogy képzeled el a családodat, gyerekvállalást, anyagi dolgokat. Szóval nagyon sok összetevős azért egy jól átrágott egyes oktatás. Amit én mindig szeretek megfogalmazni és ismételni saját magam számára is, az, hogy ne essünk abba a hibába, hogy azt hisszük, hogy egy érzés minket összefog kötni egy életen át. Hanem igenis ez legyen egy döntés, hogy én megismertem a másikat, megismerem a múltját, amit hoz magával a mi családi életünkbe, megismerem az ő vágyait, elképzeléseit a jövővel kapcsolatban, hogy milyen ember ő, és én emellett döntök, hogy én szeretni fogom őt. Akkor is, amikor épp nagyon nem tetszik, amit csinál, vagy nagyon nem tetszik, ahogy ő gondolkodik. Mert hogyha ezt én eldöntöm, és nem egy érzésre alapozom az én hosszú évtizedeken keresztül való kapcsolatomat és házasságomat, akkor ebben a döntésben engem támogatni fog az Isten is, és engem is segíteni fog megoldást találni, és nem az lesz az első gondolatom, hogy nagyon rossz, akkor hagyjuk. Most nem is csak az elvállásról beszélek, hanem azt, hogy akkor inkább nem foglalkozom vele, elmegyek, keresek más programot, alig megyek haza a családomhoz, mert nem is akarok már hazajárni, mert nem érzem ott jól magam, hanem igenis a megoldás párti leszek, mert folyamatosan emlékeztetem magam erre, hogy én mellette döntöttem. És ez egy fontos különbség, hogy nem csak szerelem, hanem egy szeretett döntés kérdése a házasság. Másik mellett döntök, és amellett is döntök, hogy ezt az Istennel akarom megélni ezt a kapcsolatot.

A lélekhangoló evangélikus műsor vendége ma egy fiatal házas pár volt. A házasságuknak alapot adó hitről, elkötelezettségről, emellett családi gyökerekről, elhívásról és szolgálatról is szó esett. Endrefi Mátéval, a Káldi Zoltán evangélikus szeretet otthon diakónus lelkészével és feleségével, Endrefiné Sikter Annával beszélgettünk. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a rádió menü alatt, webcímünk misszió.lutheran.hu. Műsorainkat megosztjuk podcastként is a Spotify-on Lélekhangoló címen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján is. A lélekhangolóval kapcsolatban üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Állatkertek napja. 1866. augusztus 9-én nyílt a budapesti állat- és növénykert, amely első állatkert volt Magyarországon. Ennek emlékére az állatkertek népszerűsítésére tartják augusztus 9-én hazánkban az Állatkertek napját, illetve manapság már az Állatkertek éjszakája rendezvény tölti be ezt a szerepet. Az első állatkerteknek a mintegy 3000 évvel ezelőtti állatgyűjteményt tartják, melyet egy akkor kínai uralkodó alapított és a tudás kertjének hívta. Ekkoriban azért inkább csak a nép szórakoztatása volt a vadaspartok fő célja. A mai értelemben vett állatkertek közül hazánkban a budapesti volt az első, azonban már történelmünk korai századaiban is tartottak vadállatokat a Kárpát-medencében. Feljegyezték például, hogy Mátyás király is kapott oroszlánokat, méghozzá a Velencei Köztársaságtól. A hagyomány szerint, amikor 1490-ben Mátyás király Bécsben meghalt, az uralkodó oroszlánja is elpusztult a budai várkertben. Az őslakosok nemzetközi napja. 1993. december 21-én New Yorkban az ENSZ közgyűlése meghirdette a világ őslakos népeinek nemzetközi évtizedét, amely 1994. december 10-én vette kezdetét. A határozat kimondta, hogy az évtized keretében évente megtartják az őslakos, bennszülött népek nemzetközi napját. E nap megünneplését augusztus 9-ére tűzték ki, arra emlékezvén, hogy 1982. augusztus 9-én ült össze először az ENSZ őslakos népekkel foglalkozó munkacsoportja. Az őslakosok napját első ízben 1995-ben tartották meg. Az esemény célja, hogy előmozdítsa és védje a világ őslakos népeinek jogait, elismerje eredményeiket és hozzájárulásukat a világ problémáinak megoldásához. Ezren érkeznek Európából Budapestre. A fiatalok a békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság. Most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten. A fiatalok a békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma vasárnap többnyire derült, napos, száraz időt élhetünk meg, változó irányú a szél, és 30-36 fokunk van. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Még van választásod. Misszió egy megrontott világba. A misszió kétütemű. Cselekvést, történést jelentő szó, de hivatást és küldetést is jelent. Hivatást valahonnan, a megromlottból, valakihez, akinél a megoldás van. Ugyanakkor küldetést valahová, a megromlott világba, azokhoz, akikért Isten az ő egyszülött fiát, Jézust adta. Istennek nincs téren és időn kívüli terve az emberrel, mert bennünket a tér és az idő világába teremtett. A misszió Istennek a mindennapi életünkben megnyilvánuló hívása és küldése az emberekhez, azért, hogy az ember ember maradjon. A misszió nem a keresztény ember szabadidős tevékenysége, hanem a másokért élő ember életformája. De ez csak azért igazán, aki nem lélektoborzásnak, hanem többirányú közösségszervezésnek tekinti az elmagányosodott világban. Ezért a kereszténységről nem lehet csupán egyes szám első személyben beszélni, mert a kereszténység többirányú közösség. Ennek építése a misszió. A rombolása pedig a bűn. Ha meg akarjuk érteni a misszió fogalmát, akkor abból a kérdésből kell kiindulnunk, hogy ki is az ember? A különböző kultúrák, világnézeti irányok különböző feleletet adnak erre a kérdésre. Rendszerint analitikusan gondolkodnak. Azt próbálják felfedezni, hogy az ember milyen részekből, összetevőkből áll. Azt kutatják, hogy mi a test és mi a lélek, valamint ezeknek milyen alkatrészei vannak. Ez a gondolkodási mód nem ad maradéktalanul választ kérdésünkre, hiszen nem vagyunk szabványosíthatók. Ahány egyed él a földön, annyi féle. Ahány helyzetbe jut az ember, annyi módon reagál az élet kihívásaira. Sokszor még önmagunk viselkedésén, cselekedetein, reakcióin is meglepődünk. Ezért az embert is olyan kikutathatatlanul bonyolultnak találjuk, mint a világegyetemet.

A Biblia emberképe nem analitikus. Nem emberségünk alkatrészeit határozza meg, hanem négy kapcsolat metszőpontjában látja az embert. Beszél az ember Istennel, a másik emberrel, a világgal, valamint önmagával való kapcsolatáról. Az ember léte, élete ennek a négyes kapcsolatrendszernek az egészséges működésétől függ. A bűn ennek a kapcsolatrendszernek a deformálódása, megromlása. A Biblia alapvető tanítása, hogy az anyagi világot Isten teremtette. Ezért áll a Biblia elején a teremtés történet, a megváltás és az örök élet is kiterjed az anyagi világ egészére. Az újjáteremtés nem az anyagi világ megszüntetését jelenti, hanem a bűntől való szabadulást. Ezért Isten elhívó és elküldő kettős parancsát létünk materiális területén is meg kell élnünk. A missziónak nem elhanyagolható célja az, hogy életünk materiális oldalán azért munkálkodjon, hogy helyreálljon az egészséges, jó viszonyunk Isten teremtési rendjével. A misszió nem az élettől, hanem a bűntől akar elmenekíteni. Krisztushoz akar vezetni, hogy az ő küldésével visszatérjünk a világba, a világért, megtanulva tőle egy másféle életet élni. Ennek a bibliai normája a mértékletesség, amit mai kifejezéssel úgy is mondhatunk, hogy sportszerűség. Az ember biológiai létét, mint gyökérbűn, az önzés rontotta meg. Ezért mondja Pál a rómaiakhoz írt levelében, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig.

a materiális világnak is szüksége van a megváltásra. Így a misszió feladata, hogy a keresztény ember tegyen meg mindent a teremtett világ érdekében is. Az ember pusztán materiális, biológiai lényként megérthetetlen. Az ember mindig a másik ember közösségében él. Egymásért vagyunk, egymás mellé rendeltettünk. Életünk célja nem önmagunkban van, hiszen a legdrágább biológiai értékünket, az életet is csak úgy adhatjuk tovább, ha egy más nemű emberrel közösségre lépünk. Életünk értelme ennek a szociális szférának a megteremtése. Akkor vagyunk egészségesek, ha ez a szociális szféra körülöl el. Ha vannak barátaink, ha szeretnek, és mi is tudunk valakiket szeretni, tisztelni, becsülni, ha tudunk másokért jót tenni, hogy a közösség helyreálljon az ember és ember között. Ezért, aki csak elméleti hithirdetésnek vagy bizonyos bibliai alapú tanításnak látja a missziót, nagyon téved. Az embereket nem hitre kell agitálni, nem csak materiális javakkal kell ellátni, hanem közösséggé kell építeni. Ahol ez a közösségépítés nem folyamatos, ott nem beszélhetünk egyházról, gyülekezetről. Ez nem valamilyen különleges házi feladata Istennek számunkra, hanem emberiességünk teremtésünk óta hordozott belső parancsa. Aki csak elméleteket fogad el, és nem fedezi fel a másikban a testvért, annak az életében nem jutott célhoz Jézus evangéliuma. A misszió így csupán a hitre agitálás eszköze marad. Egy keresztény meggyőzési technika, aminek az eredménye nem a Krisztusban megújult közösségek szaporodása, hanem csak a statisztikai mutatók félrevezető növekedése. Szüntelen megújulás a szociális szférában és emberi kapcsolatainkban. Hogy üdvözüljünk, olyanokká kell lennünk, akik Krisztusban egymással új közösségben élnek. Ez az új közösség már itt a földön kezd épülni, és az örök életben teljesedik ki.

A misszió másik célja, hogy önmagunkkal is meg kell békülnünk. A bűn személyiségromboló hatalom. Mivel nem csupán az ösztöneink irányítanak, képesek vagyunk arra, hogy szembeforduljunk önmagunkkal, döntsünk, mérlegeljünk. A pszichés természetű betegségek ijesztő méretű terjedése is erre figyelmeztet. A globalizált világ megpróbálja az embert szabványosítani, és ezzel tönkre is teszi. Nem válik igazi közösségi lényé, aki azért más, mint a többiek, hogy a társait kiegészítse, hanem elmagányosodik és elmagányosít. A globalizáció jól kezelhető, könnyen manipulálható egyedek ki akar tenni bennünket, és elhiteti, hogy az egység alapja az, ha mindenki öntörvényűen a másiktól függetlenül él. Elhiteti, hogy akkor vagyunk boldogok, ha a másik minimum 3 lépés távolságra van tőlünk, és nincs semmi közünk egymáshoz. Így jön létre David Reisman magányos tömege. Jean-Paul Sartre, a nagy egzisztencialista filozófus, író írta le ezt a félelmetes mondatot. A pokol a másik ember. Ez az individualizálódó ember zsákutcája. A Bibliára épülő keresztény választ viszont Gabriel Marcel, a keresztény egzisztencializmus nagy filozófusa, így fogalmazta meg. A mennyország a másik ember. A missziónak az a célja, hogy ezt felismerjük. Nem véletlen, hogy a Biblia az Istennel való kapcsolatunk könyve, hiszen az eddig felsorolt 3 terület harmóniája erre épül. A bűn, élettagadás. A Biblia egyértelműen tanítja, hogy az embernek és a világnak nem önmagától van élete, hanem Isten az élet forrása. Ha valaki a Teremtőnek hátat fordít, megszakítja vele a kapcsolatot, akkor az élettel fordul szembe, hiszen a mi mennyei atyánk az, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. De aki megszakítja az Istennel való kapcsolatát, annak a fele baráttal is megtörik a kapcsolata, aminek viszont az a következménye, hogy az ember elmagányosodik, és az élet értelme megkérdőjeleződik benne. Élni csak valakiért lehet. Ha a karrier, a pénz, a rang vagy az elismerés lesz a cél, biztos, hogy társtalanul és végső soron értelmetlenül éljük le az életünket. Isten teremthetne helyettem elromlott életű bűnös helyett mást. De nekem van szükségem Istenre, hogy azzá legyek, akinek gondolt. Ehhez a lét értelmét, a szeretet törvényét meg kell tanulnom. Azért mondja a Biblia, mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Egyedül nem lehet szeretni, csak Isten szeretetét lehet visszatükrözni. Nem a tükör világít, hanem a rávetülő fényt veri vissza. Úgy mi is csak Isten szeretetének postásai vagyunk. Tovább adjuk azt, amit tőle kaptunk, és ez a misszió hajtómotorja.

A misszió a harmónia keresés tudománya emberlétünk négy területe között. Ha eredményesen célhoz ér, mint pünköstkor Péter prédikációja nyomán, az emberek a jeruzsálemi ősgyülekezethez hasonlóan négy dologban lesznek foglalatosak. Az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Az apostolok tanítása az az új értékrend volt, amit Krisztustól kaptak. Az az erkölcsi útmutató, aminek segítségével a keresztény emberek megtalálták helyüket a világban. A mai keresztény missziónak is az a célja, hogy az apostoli tanítás alapján egy új gondolkodási módot építsen az emberben. A szolgáló szeretetet, amit csak Jézustól lehet megtanulni. Misszióról csak ott beszélhetünk, ahol az az indulat van bennünk, ami ő benne volt. Ez a Krisztustól tanult új életforma emberi kapcsolatainkat is átalakítja. A megváltó keresztjét megérteni csak az képes, aki nem uralkodni, hanem használni akar, aki képes mások építésére és áldására élni. Amikor Zebedeus fiainak édesanyja Jézustól rangot kért gyermekeinek, és emiatt a többi tíz haragudni kezdett a két testvérre, így tanította Jézus az apostolokat. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mind ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.

Én azért különbözöm a másiktól, mert más a szolgálatom, rendeltetésem a közösségben. Ezért kaptam más talentumot, lelki ajándékot Istentől. Nem vagyok értékesebb a másiknál, sem magasabb rangú, vagy többet érő. Úgy is mondhatjuk, hogy érte vagyok más azért, hogy szolgálni, használni tudjak neki. Ez a közösség organikus szemléleti módja. A keresztény közösség tehát nem organizáció, hanem organizmus, test, amiben minden tag úgy szolgálja a másikat, hogy más-más feladatot lát el. A testben is, ami egyforma, az a használhatatlan sejtek burjánzása, amely nem növekedést, hanem rákos daganatot jelent. Aki csak mennyiségi mutatók alapján látja az egyház fejlődését, ezt a rákos folyamatot idézi elő. A fejlődés helyett a felhígulást munkálja. Igazi keresztény közösség nem csak a lelkek mélyén létezik, hanem a materiális világunkra is kihat. Az első keresztények nem csak egyformát énekeltek és imádkoztak Isten tiszteleteiken, nem csak a tanításuk volt egybehangzó, hanem egymást segítő életközösségben éltek. A materiális javakat is közösen használták fel a legfontosabbnak felismert feladat teljesítésére. Nem becsülték le azt a kicsit, amiük volt, hanem Isten ajándékának tekintették, és arra használták, hogy az ő ügyét támogassák vele. Számukra a tulajdon nem a világi javaiból a saját részükre kiszakított rész volt, hanem Istentől nekik ajándékozott eszköz, talentum, amivel a másik ember javát szolgálták. A Biblia nem a mindenható magántulajdon elvét hirdeti, hanem sáfárságot, ami szolgálatot jelent mindazzal, amit Isten ránk bízott. A misszió ráébreszt bennünket arra, hogy a ránk bízott szellemi, erkölcsi, anyagi javakkal miképpen tudunk másokért tenni. A misszió nem a rendelkezésünkre álló pénzeszközök függvénye. Aki így kalkulál és így gondolkozik, az nem Isten küldte követ, hanem klerikális ügyekben szaladgáló menedzser. Ettől a csapdától ment meg az imádság, ami a jeruzsálemi ősgyülekezet életét betöltötte. A misszió nem a mindent elhívő, alárendelt pozícióban álló laikus tagok toborzása. Akik Krisztusban felismerték az életük értelmét, azok az ő törvénye szerint szolgálnak kapott javaikkal. A krisztusi szolgálatrendjét nem a hasznos felsőbb utasítások biztosítják, hanem Urunk akaratának, tervének szüntelen keresése az imádság eszközével. Amíg imáinkkal a magunk elképzelésének szolgálatába akarjuk állítani Istent, addig ő csendben vár, mert nem szegődik el világrengető missziói terveink segédmunkásának. A meghallgatott imádság által viszont az életünk megváltozik. A változás kezdete, hogy más lesz az értékrendünk. Megváltozik az emberekhez való viszonyunk, és új kis közösségek kezdenek épülni. Amit kaptunk Istentől, többé nem rangjelző státusz szimbólum lesz, hanem olyan talentum, amivel Isten előtt az ítéletkor jó lelkiismerettel el tudunk számolni. Ekkor leszünk igazán az imádság emberei. Ekkor kerülünk Istennel naponkénti beszélgető közösségbe. Így lesz a misszióból az egész embert materiálisan, intellektuálisan, szociálisan és spirituálisan átölelő

0: közösség.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az erőszakos ember rászedi embertársát, és nem a jó úton vezeti. Példabeszédek könyve 16. fejezet 29. vers.

Találkoztál már házaló ügynökökkel? Ők olyan személyek, akik becsöngetnek a lakásokba, és valamilyen portékát szeretnének rásózni a másikra. Lehet, hogy az hitvány minőségű áru, vagy az ügynök jóval a kereskedelmi ár fölött kínálja akciósan. Lehengerlő stílusukkal megszédítik a gyanútlan lakót, erőszakos rábeszélő képességük segítségével pedig, mire a másik fölocsúdik, már a kezébe is nyomják a terméket, és el is tűnnek a pénzzel. Olykor valamilyen ürüggyel időseket, fiatal gyerekeket, egyszerű embereket használnak ki. Rosszul létre hivatkoznak, hogy feltérképezzék, mi van a lakásban, ahonnan ellophatnak valamit. Vagy állításuk szerint beteg gyereknek gyűjtenek pénzt. Közben erről szó sincs. Ezt olyan rafináltan csinálják, hogy hitelesen hat az átverésük.

0: Salamon idejében is garázdálkodtak álnok csalók, akik valamilyen módon félrevezették a másikat, és önző haszonszerzés miatt becsapták, vagy rossz útra vitték. Neked is résen kell lenned. Mire gondolok? Például arra, amikor erőszakos, szuggesztív osztálytársaid arra próbálnak rávenni, hogy egy eldugott zugban cigizzél, vagy menj el velük egy buliba, ahol jó adag alkohol mellé egy kis füves cigi, ecstasy, speed is előkerül, netán az iskola vécéjében illetlen dolgot művelj a másikkal, vagy erkölcstelen képet, videót tölts fel a netre vagy a Facebook oldaladra. Te soha ne vegyél részt hasonlóban.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Manassé Júda királya volt. Ezékiás fia, aki hosszú 55 éves uralkodása alatt a Bibliában az egyik leggonoszabb királyként van elkönyvelve. Eltávolodott atya Ezékiás reformjaitól. Újjáépítette a bálványimádó oltárokat, még az Úr templomában is bálványokat helyezett el. Ezzel megszentségtelenítette a templomot. Fejlett volt a spiritizmus és a varázslás iránti vonzalma. Még a csillagokat is imádta, az égitestek tiszteletére oltárokat emelt a templom udvarán. Saját fiát is átvitte a tűzön, vagyis emberáldozatot mutatott be. Ez az egyik legsúlyosabb bűn volt Isten szemében. Üldözte a prófétákat és azokat, akik hűségesek maradtak Istenhez. A hagyomány szerint Ézsaiás prófétát is ő ölette meg. Manassé több gonoszságot tett, mint az a nép, amelyet az Úr kiűzött Izrael fiai elől. Ez a pusztítás nem csak fizikai, hanem erkölcsi és lelki rombolást is jelentett. Manassé uralkodása alatt a nemzet szellemi és erkölcsi mélypontra süllyedt. A bűn elterjedt az egész országban, sőt, a bűnök következményei túlélték Manassét. Még jóval később is Jeruzsálem pusztulásakor is utaltak az ő bűnére, mint az ítélet egyik okára. A nép szíve megkeményedett, és még Jósiás király reformjai sem tudták teljesen visszafordítani ezt a romlást. A bűnök, melyeket Manassé bevezetett, olyan mély gyökeret vertek, hogy még hosszú idő múlva is visszahúzták a népet a hitetlenségbe. Isten azonban nem fordult el tőle. Amikor az asszírok fogságba vitték, Manassé a börtön mélyéből kiáltott Istenhez. Szorultságában megismerte Isten szentségét és igazságát. Szívből megbánta bűneit, és kérte Isten bocsánatát. Az Úr meghallgatta a megtört szívű király imáját, és ahogy a Bibliában olvassuk, hazatérve reformokat kezdett. Eltávolította a bálványokat, helyreállította az oltárt, és arra buzdította a népet, hogy szolgálják az Urat. Ugyanakkor a bűn következményei megmaradtak. A népet már nem tudta teljesen visszahozni Istenhez. Az Úr kegyelme határtalan. Még a legsúlyosabb bűnökből is van bocsánat, ha az ember őszintén megtér. A bűnnek súlyos következményei vannak, bár Manassé bocsánatot nyert, a pusztítás, amit okozott, generációkon áthatott. A vezetők felelőssége óriási, különösen akkor, ha másokat is romlásba visznek. Az emberi szív gyakran kételkedik abban, hogy a legsúlyosabb bűnökre is van bocsánat. A bűntudat és a szégyen érzése sokakat arra késztet, hogy úgy gondolják, én már túl messzire mentem, Isten engem biztosan nem fogad már vissza. Ám a Szentírás egyértelműen fogalmaz. Isten kegyelme nem ismer határokat, és a bűnbánó lélek soha sincs túl távol ahhoz, hogy Jézus el ne érje.

Manassé király története az egyik legerősebb bizonysága annak, hogy Isten még a legsötétebb életútból is képes megváltást hozni. Manassé nem csak, hogy eltávolodott Istentől, hanem vezetőként sokakat is romlásba vitt, és így egy időre teljesen elvetette az igazság világosságát, de Isten még így sem mondott le róla. Amikor a király az asszír börtön sötét magányában volt, minden dicsőségétől megfosztva, akkor szembesült bűneinek súlyával. Nem a büntetéstől való félelem hajtotta őt, hanem az őszinte bűnbánat. Ekkor Isten, ahogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, kegyelmes és irgalmas, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igaz Isten, meghallgatta őt és helyreállította. Ez az eset örök érvényű üzenetet hordoz. Nincs olyan mélység, ahonnan az Úr ne tudna felemelni. Isten kegyelme nem emberi mérték szerint működik. Nem a bűn súlya határozza meg a bocsánat lehetőségét, hanem a bűnbánat őszintesége. Isten nem csak megbocsát, hanem át is alakít. Manassé hazatérve új életet kezdett. Bár bűnei nyomot hagytak a nemzet életén, ő maga valódi átalakuláson ment keresztül. Sokan úgy érzik, hogy múltjuk terhei örökre kizárják őket Isten szeretetéből. Azonban a bűn nem teheti hatástalanná Jézus szeretetét, csak ha az ember végleg elutasítja kegyelmének ajándékát, ami visszavezeti a tékozló fiút, amitől megtisztult Mária Magdolna, ami miatt Péter bocsánatot nyert, miután megtagadta az Urat. Ez az a kegyelem, ami miatt ma is bárki, bármilyen múlttal, oda mehet a kereszthez, és ott új életet találhat. Isten kegyelme nem érdemeken alapul. Nem annak jár, aki elég jó, hanem annak, aki őszintén vágyik megtérésre. Manassé története nem a bűnről szól, hanem a megbocsátás hatalmáról.

hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 7. vers.

0: Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpádi Petronella műsora.
1: Amit magadnak nem kívánsz, másnak se tedd. Ez a közmondás egy mély, egyetemes erkölcsi elvet fogalmaz meg, mely az embertársaink iránti szeretet, az igazságosság és a tisztelet alapját képezi minden kapcsolatban, ami a kölcsönös megbecsülésen és a cselekedetek következményeinek belátásán alapul. Számos klasszikus mű, filozófiai értekezés, etikai tankönyvek, vallási szövegek és kommentárok az emberi együttélés alapelveként elemzik. Csak néhány példa a sok közül. A görög-római irodalomban Homérosz és Arisztotelész műveiben hasonló etikai elvek fordulnak elő. Más idézetgyűjteményekben örökérvényű, erkölcsi gondolatként szerepel a következőképpen. Amit nem kívánsz magadnak, mással se tedd. A zsidó irodalomban, a Talmudban pedig e szabályt így olvashatjuk. Ne tedd másokkal, amit nem kívánsz magadnak. Ősi igazság ez, melynek negatív formában megfogalmazott leghíresebb változata Krisztus előtt 20-ban Hillél rabbi mondása. Ami neked nem tetszik, azt ne cselekedd mással, ez az egész sztóra és a többi magyarázat. Ez azt jelenti, hogy a saját negatív tapasztalatainkból tanulva ne okozzunk másoknak olyat, amit mi sem szeretnénk átélni, vagy ami belőlünk is rossz érzést vált ki.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Képzeljük bele magunkat a másik ember helyébe. Ne bántsuk meg, ne csaljuk meg, ne áruljuk el, ne tegyünk olyat, ami nekünk is fájna. Tehát, ha elvárjuk magunknak a kedvességet, a segítséget, a jó indulatot és a szívességet, akkor azt adjuk meg másoknak is. A Szentírást olvasva bárki szembesülhet azzal, hogy a hétköznapi beszédhelyzetekben használatos szólások és közmondások a Bibliában gyökereznek, vagyis onnan erednek. Ilyen ez az aranyszabály is, csak annyi különbséggel, hogy az Úr Jézus pozitívan fogalmazta meg, ahogy Máté és Lukács örökítette meg evangéliumában. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Máté 7.12. Az Ószövetségben is olvashatunk hasonló gondolatot, mert Salamon így figyelmeztet a Példabeszédek könyve 24. fejezetében. Ne mondd ezt, amiképpen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele. Jézus abban hoz újat, hogy a szeretet feltétlen kötelező erejű parancsát hirdeti a törvény magyarázó bölcsekkel szemben. Ugyanakkor ezzel a szabállyal az ószövetségi kijelentések tartalmát, a törvényt és a próféták tanításait összegzi, valamint a hegyi beszéd egy szakaszát zárja le.

Krisztus kortársai elsősorban saját érdekeiket nézték, maguknak hatalmat, tiszteletet, előnyöket igyekeztek biztosítani. Csak azért nem bántak rosszul másokkal, hogy velük is jól bánjanak. E gondolkodásmód mögött képmutatás, számító önzés, szeretetlenség húzódott meg. Jézus ezzel szemben azt tanította, hogy ne azt várjuk, hogy előbb nekünk adjanak és minket szeressenek, hanem mi adjunk előbb és szeressünk másokat. Ez az aranyszabály egyet jelent a törvény parancsával, amint Pál apostol lejegyezte a rómaiaknak írott levele 13. fejezetében. Szeresd fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Nem könnyű ezt megvalósítani, és ezt a parancsot teljesíteni. Különösen akkor, ha olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik ingerlékenyek, durvák, nehezen elhordozható természetűek.

Isten szeretetével megelőzött minket, és ezzel arra nevel, hogy próbáljunk mi is így élni. Előlegezzük meg a szeretetet és a jót minden embernek, még ha nehéz is. Legyünk nyitottak mások felé, embertársainkkal való érintkezésünk közben. Képzeljük magunkat az ő helyzetükbe, és akkor könnyebben megérthetjük problémáikat, szenvedéseiket, örömüket és csalódásukat. Sajnos sokszor az ellenkezőjét tesszük annak, amire Jézus tanítani akart. Nem adjuk, hanem várjuk a szeretetet. Megértés helyett inkább még több terhet rakunk az amúgy is megfáradtakra, gondoktól roskadókra. Hányszor és hányszor jogainkra hivatkozunk, haragtartók vagyunk, engesztelhetetlenek. Csak azzal teszünk jót, aki velünk is hasonlóan bánt el. Jézus arra biztat, hogy menjünk a tőle tanult szeretettel és részvéttel az emberek közé, gyengétséget, jóságot árasztva magunk körül.

Ez a jézusi mondás több, mint szép bölcsesség, vagy megvalósíthatatlannak tűnő eszme, hiszen Krisztus maga jött ezzel az adakozó szeretettel, új élet lehetőségét tárva elénk. Ő nem számításból vagy önzésből tette, amit tett, hanem olyan szeretettel, amely felfoghatatlan számunkra. Soha nem várt viszonzást. Azokkal is jót tett, akik üldözték és életére törtek. Szolgálni jött, és nem uralkodni. Nem lesújtott, hanem felemelt szavaival. Az Úr Jézus nem tilalmat adott, hanem életelvet. Rámutatott arra az arany igazságra, hogy van visszafizetés, amit mással cselekszünk, akár jó, akár rossz az, visszaszáll ránk áldás vagy átok alakjában. Ha valakit könnyelműen elkedvetlenítettünk, elítéltünk, megbántottunk, akkor mi is visszakapjuk valamilyen formában mindazt a fájdalmat, részvétlenséget, amit másnak okoztunk. De ha mi kezdeményezzük a szeretetet, előzékenyek, udvariassak, kedvesek vagyunk másokhoz, és ezt képmutatás nélkül tesszük, közelebb kerülünk Jézushoz és embertársunkhoz.

mondhatná valaki. Nem mindegy, hogy pozitívan vagy negatívan mondják a szabályt. Egyáltalán nem. A filozófusok azt tanácsolták, ami neked kellemetlen és nem tetszik, azt ne tedd a fele barátoddal. Aki a negatív szabály értelmében cselekszik, annak nem lehet szemrehányást tenni eljárásáért. De a passzivitás, a részvétlenség bűn Isten szemében. Mert aki tudna jót cselekedni, de mégsem teszi, súlyos bűnt követel, mert letért a szeretet az irgalmasság útjáról. Ahogy szeretnénk, hogy az emberek velünk bánjanak és cselekedjenek, mi is úgy bánjunk velük. Gondoljuk végig a szavak fényében életünket, munkánkat, emberi kapcsolatainkat. Mi az, amit tehetünk másokért, egymásért? Keressük az alkalmat, hogy adhassunk és segíthessünk. Előlegezzünk bizalmat, türelmet, szeretetet, jóságot, krisztusi lelkülettel közelítsünk egymáshoz. Próbáljuk egymás helyzetét megérteni. Legyünk irgalmasok azokhoz, akik velünk irgalmatlanul bánnak el. Szeressük azokat is, akik nékünk ellenségeink. Jót tegyünk azokkal, akik gyűlölnek. Az a lelkület, gondolkodási mód legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban volt. Cselekedjünk jót mindenkor, minden élethelyzetben, még akkor is, ha ezért semmit sem kapunk viszonzásul.

Bár képtelenségnek, megvalósíthatatlannak, az emberi logika szerint észszerűtlenségnek tűnik ennek a gyakorlása. De Jézus szemével nézve ez az egyedüli helyes életelv, amelynek követése már itt ezen a földön is örömet, boldogságot jelent számunkra. Ha mindenki ezt tenné, akkor nem volna szenvedés, békétlenség, gyűlölet és háború, hanem megszépült lenne az élet. A szeretetlenség, a gyűlölet, az önzés bacillusait győzzük le, képmutatás nélküli, önzetlen, áldozatkész, adni tudó szeretettel. Világítsunk, árasszunk fényt és meleget magunk körül, hogy a fagyos, közönyös, csak önmaga kényelmével törődő emberek ráébredjenek magatartásmódjuk tarthatatlanságára, és megértsék a krisztusi elvek szépségét, aminek a lényege, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Más szavakkal, amit nem kívánunk magunknak, mással se tegyük.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj. A mai ige János evangélium a 15. fejezet 2. verse. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Gondolatok az ígéről. Drága ígéret ez annak, aki minden erejével gyümölcstermő életet akar élni. Pedig, mintha nem is lenne olyan bíztató ígéret ez, valóban szükséges a gyümölcsöt termő vesszőt is nyesegetni? Le kell metszeni még a legjobb, leghasznosabb emberektől is? Kétség kívül így van ez, hiszen az Úr gyakran tisztogat valamilyen próbatétellel vagy szenvedéssel. Által. Ebben az életben nem a gonoszok, hanem a jók osztály része a szenvedés, mindezért azonban bőséges kárpótlás lesz a jutalmuk. Ha ezáltal sok gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak, akkor viseljük el alázattal metszegetését, és ne bánjuk elveszni azt, amit ő lenyes az életünkből. Sokszor azonban nem is szenvedéssel, hanem egyedül igével tisztogat bennünket az Úr. És ez elveszi igénk azon élét, amely elsőre talán nem látszott olyan biztatónak. Az ige tisztábbá és gyümölcsözőbbé tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermésre rendelt bennünket, addig munkálkodik bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt hozunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendezzünk? A gyümölcstermő élet lehetősége vigasztalóbb számunkra, mintha gazdagságot, egészséges vagy földi dicsőséget ígérne nekünk. Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, és add, hogy bőségesen teremjek gyümölcsöt a te dicsőségedre. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról: meleg nyári idő. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ismét folytatjuk Világosság a világnak. És mikor korábban szoktuk mondani, hogy sokszor mindig olyanokról beszélgetünk, amik aktuális témák, néha pedig olyanokról, amik viszont nem éppen az aktualitás, hanem valakiket nagyon érdekel a Biblia története, de most több olyan rendezvény, esemény van itt Magyarországon is, meg szerintem a egész világon, ami minden egyház közösséget érint, illetve most megint vannak olyan rendezvények, amelyek összekötik az egyházakat az állammal. De akkor erről mindjárt elmondjuk, hogy pontosan mi az, és el fogja mondani ezt most ismét kedves hallgatóinknak Szuhánszky Gábor testvér, aki metodista lelkész, de mivel az Allianz elnöke, és ez azt jelenti, hogy minden egyház lelkészeivel foglalkozik, és különösen, amikor összegyűlnek az ima reggelre minden hónap első keddjén. És ezért, kedves hallgatóink, akkor most ő szólítja meg, de hadd kérdezzem tőled akkor, hogy igen, hát ima reggel az egy hagyomány most már, egy nagyon régóta tartó rendezvénysorozat, de most van egy az imádságról a reformátusoknál, az imádság éve ez az év, és most hirdettek egy olyan imaláncot, amire már lehet jelentkezni, kérik, hogy jelentkezzenek az emberek, azt jelenti majd, hogy közösen imádkozzanak. És most éppen a református egyháznak a lényegéről, mert ott most tisztújítás lesz, és azt tényleg azt akarják, mert más cikkekben is olvastam én ezt, hogy vagy például egy baptistáktól is olvastam, hogy igen, ha egy új gyülekezet jön létre, az egy csoda is Istentől szerintük, ebben hisznek, de az, hogy egy ilyen eset jó legyen, akkor tényleg azt mondják, hogy na jó, ezért imádkozzunk. Kezdjük az imádsággal, azt utána folytatjuk.
1: Üdvözlök mindenkit szeretettel, Szuhánszky Gábor vagyok, és örömmel hallom, hogy testvéreink imára szólítanak bennünket. Nagyon fontos dolog, Jézus maga mondja, hogyha ketten, hárman együtt vagytok az én nevemben, akkor én is ott vagyok. És a mi kéréseinket, a mi hittel elmondott kéréseinkkel, ket meghallgatja az Isten. Csodálatos Istenünk van, hisszük, hogy az, aki a mi kéréseinket teljesíti, a maga idejében és a maga módján teszi, nem úgy, ahogy mi azt kérjük sokszor, hanem fölötté való módon hallgat meg bennünket, mert mi azt, amit kérni kéne, nem tudjuk igazán.
0: Igen,
1: csak
0: bocsánat.
1: Az Isten szent lelke tesz erre alkalmassá bennünket.
0: Igen, ezt szoktuk idézni, hogy Jézus mondja ott, amikor kérték, hogy imádkozzunk, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a világ, mert hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk.
1: A hegyi beszédben a tanítványok kérik Jézus, hogy taníts bennünket imádkozni, akkor felmerül a kérdés, hogy hát a tanítványok nem tanulták meg a zsinagógai iskolába az imádságot, hogy hogy kell imádkozni. Urunk, világ, mindenség, Ura, aki teremtője vagy az egész világ, bizonyára tudják, de Jézus valahogy máshogy imádkozik. És azt mondja, hogy úgy imádkozzatok, mintha az édesapátok lenne a mennybe. Mi, atyánk. Ez az a személyes kapcsolat és megszólítási mód, amivel mi jöhetünk az Úristenhez. Köszönöm, hogy említetted a Szilágyi Dezső téri imóránkat, lelkészek, lelki munkások, és tulajdonképpen mindenki előtt nyitott ez a minden hónap első keddjén reggel 7:30-kor tartott imóránk, ima reggelink, nagy szorgalommal, most már közel 20 éve, egészen pontosan 18 éve jövünk össze, és tartjuk ezt az alkalmat. Hiszem azt, hogy Isten különös módon végzi a maga munkáját, nem csak közöttünk, hanem szerte, tudom, ima csoportok imádkoznak ennek a világnak és az országnak a jólétéért, jól létéért is. És ugyanez a felszólítás hangzik most el, ugye a 168 óra imaláncra felhívja a figyelmet október 5-e és 11-e között a református egyházban a most kialakuló új vezetésért. Imádkozunk azért, hogy ez testvéreinknél végbe menjen, és valóban ez a kiemelt esemény 2-3 testvérünk együtt létével a 168, az egész hét időjén végig húzódó, meg nem szűnő imaláncot alkotva családi körben, vagy az egész gyülekezettel csatlakozva ehhez a felszólításhoz. Itt is most fölhívjuk erre a figyelmet. Beszéltél azokról a nagy rendezvényekről, amelyek ma így előttünk állnak.
0: Igen, mert hamarosan átugrunk augusztusra, nyár utolsó hónapjára.
1: Igen, szeretnénk fölhívni a figyelmet egy ökumenikus istentiszteletre az államalapítás ünnepének az előestéjén, 19-én, 18 órakor a budavári evangélikus gyülekezet templomában lesz ez az alkalom. Az igejét Steinbach József református püspök hirdeti, de szolgálatban állnak Kondor Péter evangélikus püspök, sőt Erdő Péter bíboros is. A liturgiai szolgálatokban és egyéb szolgálatokban pedig a református, evangélikus, baptista és metodista vezetők vesznek részt, amire még egyszer nagy szeretettel, ne hagyjuk ki az anglikánokat és az ortodoxokat sem, főpásztorok végzik ezt a szolgálatot, és várjuk, hogy Isten valóban ezt az egységet valamilyen módon megáldja, és ennek a mi államalapításunknak nem csak államalapítási ünnep jellege legyen, hanem valahogy együtt ünnepeljük a kereszténységünket, a magyar kereszténység állami születésnapját is. Az lehetőség, azt hiszem, hogy ebben az országban 1000 éve valóban adott, és egy nagy-nagy dolog az, hogy sok-sok tévedés és melléfogás ellenére talán, de Isten búvó patakként viszi előre az evangélium ügyét. Hisszük, hogy ezek a lépések is ebbe az irányba mutatnak.
0: Igen, és ráadásul ez a katolikus egyháztól függ, mert a Vatikántól kaptuk a támogatást, hogy maradhassunk itt Európában. Ezért az első királya Magyarországnak, István király, ő átalakult keresztényé, elfogadta Vatikánnak a javaslatait. Ezért van ez szerintem, hogy minden ilyen államalapítási ünnepen egy ökumenikus istentiszteletet tartunk. Ez szerintem ezért van. Történelem így rakta össze a mi történetünket.
1: Ha akarjuk, ha nem, el kell ismernünk és rá kell döbbennünk arra, hogy a 10 falunként épített templomoknak az idejétől kezdve, azt hiszem, nevezhetjük ezt az akkori világ valamiféle missziós és evangelizációs munkájának. Nagyon érdekes tanulmányok születtek ebben az összefüggésben, csak utalni szeretnék rá, hogy felkészült papok nem voltak, igehirdetők nem voltak, egyszerű szerzeteseket tanítottak meg a Biblia történetekre, és most egy nagyon érdekes kutatás eredményeképpen kiderül, hogy ezeket nem latin nyelven, hanem magyar nyelven hirdették ezekben a templomokban. Nagyon érdekes és inspiráló ez az egész gondolatkör, azt hiszem mindannyiunknak.
0: Igen, éppen olvastam mostanában is, hogy igen, ez, hogy a Vatikánnal össze, illetve a Bibliával, ez a magyar nyelvet is nagyon-nagyon érintette, mert rengeteg új szót használtak, és egyébként mondom én is most is, hogy rengeteg olyan szó van, amit kifejezetten csak a, nem? Hát ilyen, hogy testvér, hát ilyen, hogy ezt, hogy nem? Ilyen szó nincs más nyelveken. Testvér.
1: Igen.
0: De meg sok-sok ilyen szó van, és ezért most ezt olvastam. Illetve, ahogy mondod, igen, hogy igen, tehát sok minden elindult akkor, de kiderült szerintem, hogy amikor a reformáció létrejött, körülbelül 500 év után, ott is azt halljuk most, hogy igen, Magyarországon hirtelen beugrott a protestáns sokadalom.
1: Azt hiszem úgy a legjobb, hogyha érezzük azt, hogy valami olyan dolog történik a katolicizmusban, amely a magyar embernek egy fajta igazságérzetét, és ez a revolucionista és ez a progresszív vitás, ami a magyarokra mindig jellemző volt, ez valamilyen formában ebben az időben éppen a protestantizmuson, a reformáción keresztül valósul meg. Ez egy őszinte Istenhez való odafordulást jelent, ugye nem cselekedetek által, hanem Isten kegyelméből van nekünk üdvösségünk, hangzik a reformáció igéje, és egyedül kegyelemből és hitáltal, és úgy, ahogy a Szentírás beszél erről, Jézus Krisztus által adatik nekünk ez a különös ajándék Istennek, ez az üdvösség terve a mi életünkkel kapcsolatban.
0: Most kiderült, hogy ide a katolikusok a pannonhalmi főapátságon változatos programokkal várja az érdeklődőket Szent István király ünnepén, mert ott kifejezetten Szent István királyunk rendelése szerint már Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért, és egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, augusztus 20-án lehetőséget adva a feltöltődésre. Tehát még nem csak itt az ökumenikus istentisztel, hanem ott még vidéken is, Pannonhalmán is, de ahogy akkor beszél, de itt még Budapesten is kiderült, hogy na jó, de ez most a negyedik évben a protestáns sokadalom.
1: A budavári protestáns sokadalom valóban negyedik alkalommal rendeződik meg ebben az évben. Tulajdonképpen ez a különleges rendezvény a református evangélikus baptista metodista egyházak együttes értékeit mutatja be, és próbál kulturálisan közeledni a hallgatósághoz, a néphez, az egyszerű embertől kezdve az érdeklődő minden rétegéhez. Kulturális és hitéleti élményeket próbálva közvetíteni. Az események során nagyon sokféle program áll előttünk, csak gyorsan klasszikus és könnyű zenei koncertek, előadások, gyermekprogramok, kirakodóvásár, zene, művészeti központnak, zenetudományi intézetnek, most új helyszínen nem a levéltárban, hanem ott lesz pódiumbeszélgetés. Nagyon érdekesek ezek a programok már 19-én, elkezdődve az előbb már említett ökumenikus istentisztelettel a budavári evangélikus templomban, majd 20-án 10 órakor a Noé Bárkája című interaktív zenés foglalkozás lesz a gyermekek számára, azután 11 órakor kórus találkozó, amelyen a Pécsi Evangélikus Gyülekezet énekkara, aztán a Baptista Teológiai Akadémia kórusa, a Pesterzsébeti Központi Református Kórus és a IV. Protestáns Sokadalom egyesített kórusának előadása következik be. Délután 2 órakor egy orgona maraton kezdődik, ahol Bán István, Garai Zsolt, Méhes Balázs, Kovács László Attila orgona játékát hallgathatjuk. És ehhez kapcsolódik, amint az imént is említettem, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetben a 14. kerületi Táncsics Mihály út 7 szám alatt pódiumbeszélgetések 3 témában, csak a témákat említem meg, egyházak a szocializmusban, ez egy történeti beszélgetés, tulajdonképpen különböző illetőségű és egyházi származású atyánk fiával, aztán a mesterséges intelligencia és az egyház kérdése, ami azt hiszem égető kérdés ma mindannyiunk számára, és nem csupán az értelmi fejlődésünk, hanem az etikai kérdések tekintetében is nagyon fontos. Javaslom mindenkinek a részvételt, és végül egy igazi spirituális megközelítés, gyógyítás és az Isten kapcsolat kérdésével foglalkoznak dr. Mihály Sándor, dr. Cserháti Péter, dr. Velkei György, és ők fognak pódiumbeszélgetést folytatni.
0: Igen, de hadd mondjam, hogy érdekes, hogy ebben az évben akkor a szárszói konferenciát is rendezik újra a reformátusok. Ott is ez lesz a téma, az mesterséges intelligencia, meg a...
1: Ez minden konferencián ma, ez Balaton neten is téma a mesterséges intelligencia. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, ami az egész egyházi gondolkodásra is mély hatással lesz. Sajnos én már hallottam olyan igehirdetőt, eredetibe hallottam, nem, akiről

0: A Kapisztrán téren kin egy Kéri György skóddudás előadása lesz, bemutatja a skóddudát történetiségét, és néhány zenekarnak a játéka, már délelőtt 10 órakor a Hotspot zenekar, ez egy metodista zenekar, Albert Isai gospel kórus, az 5 évszak, aztán a Borzsavári zenekar, Égen a láng, Agárdi Szilvia, láthatatlan szeretett baptista testvérnő, művésznőnek az előadása. Azt hiszem, hogy ezek után már csak azokat a dolgokat kell megemlítenem, amelyik tulajdonképpen az egész várat át és átjárják. Ilyenkor akkora a sokadalom, hogy el lehet benne veszni, de a könyvvárusítástól a cserkészprogramokig, a gyerekprogramoktól a kiárusításokig, és mind-mind egy lehetőség arra, hogy az emberek találkozzanak egymással, és nyitott szívvel tudjanak egymás felé fordulni. Nagyon fontos dolog, egy áhítatot írtak itt a program végére, én vagyok az út, az igazság és az élet, János 14.1. Mennyi kérdésünk lehet az Úr felé, és mindig valami szinte kézzelfoghatóra számítunk tőle, nem elégszünk meg kevesebbel. A tanítványok sem tették, látni akarták az atyát, bizonyítékot vártak hitükért cserébe, csak hogy ez nem így működik. Hiába táplálja a mai világ ezt a zsigereinkbe, jó lehet pénzünkért, cserébe szolgáltatást várunk, ha többet fizetünk, jobbat kapunk, a sorrend fordított. Előbb teljesítés, és csak utána jön a fizetség. Ez a dolog így működik, írja mi drága testvérünk ebben az összefüggésben. Valóban ha személyes élményt szabad ehhez kapcsolni, akkor gyorsan elmondom, ahogy egy román ortodox templomban voltunk néhányan a teológia szemle szerkesztő bizottságával Nagyváradon, és bejött egy anya karonülő csecsemőjével, elmondta az imádságot az ima oltárnál, aztán lehajolt és megcsókolta az ikont, aztán a gyermeket oda fordította, hogy ő is adjon egy puszit a szentnek. És az egyik protestáns lelkipásztor vagy professzor úr azt mondja, látjátok, mennyivel egyszerűbb nekik hinni, mert tárgyiasult a hitük. És én azt hiszem, hogy a mi hitünk is tárgyiasul, nem most, hanem hisszük, hogy a mi jutalmunk el van készítve ott az igaz bírónál. Mindannyiunknak a jutalma a maga idejében.
1: Hát igen, hát kedves hallgatóink, akkor érdekes ez Magyarországon is, de szerintem más országokban is, hogy mindig hónapokhoz rögzítünk tematikákat. Most augusztusról beszéltünk, de hát utána jön a szeptember, az iskola hónapja, utána október, a reformáció hónapja, utána jönnek majd a karácsony, stb. Mindegyiket így aktuális időszakhoz rögzítjük, de én azt gondolom, hogy ha átugorhatnánk majd a szeptember-októberre, az őszre, de nem, még van miről beszélni, mert itt most én is így tapasztalom, elnézést, hogy én magamról beszélek, hogy amikor ide jövök be reggel Érdről minden reggel, akkor most korábban mindig nagyon sok autó volt, nagyon nagy dugók, amikor jönnek Budapestre az emberek, de most nem. Mellettem látom, hogy délre mennek, Balaton felé, sokkal többen Budapestre, sokkal kevesebben. Úgyhogy akkor, kedves hallgatóink, szerintem akkor a zene után folytassuk. ezzel, és

0: akkor beszélj, mert tudom, hogy van rendezvények a Balatonon most is majd, jó? Áttérünk erre.
1: Köszönjük.
0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a zene után a beszélgetést Szuhánszky Gábor lelkésztestvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Szuhánszky Gábor lelkésztestvérrel, aki el akarja mondani, hogy most a Balaton.net az mit jelent.
1: Tulajdonképpen a nevében minden benne van. A Balaton mellett, Balaton Szemesen, az ottani baptista központban rendezzük meg, most már 20. éve, úgyhogy jubilálunk, egy nemzetközi evangéliumi találkozót, amelyen nagy részt fiatalok vesznek részt, körülbelül 1000-en, és nagyon nagy nyitottsággal, nem csupán egy felekezetű ez, hanem egy közös rendezvény, hiszen ennek a kezdetektől, tehát 20 éve már az Evangéliumi Alliance emellé a rendezvény mellé állt, sőt, első rendezői voltunk ennek a találkozónak. Nagyon személyesen tudok beszámolni arról, hogy a baptista központban tartottuk éppen az Evangéliumi Alliance-nak, az Evangéliumi Szövetség Alliance-nak az alkalmát, megbeszélését a vezetőség, az elnökség, és eljött a baptista központba, és oda jött egy amerikai úr, aki azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha Magyarországon egy evangéliumi találkozó jönne létre, a Keswick Fellowship angliai nyitott evangéliumi társaságnak a mintájára, ahol tulajdonképpen arról van szó, hogy alapos bibliai tanítást adnak, és mellette pedig nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a test is felüdüljön, élményekben részesüljön. És ezért egy olyan helyszínt kerestünk, ami kezdettől fogva Balaton Szemese eset, ami a Balaton mellett van, és a magyar ember számára a Balaton az egy fogalom, és ezért így itt alakult meg, és itt indítottuk el ezt az alkalmat, amihez testvérünk komoly összeggel hozzájárult, és így indulhatott el ez a rendezvény. Varga Györgyöt kértük meg akkor, hogy legyen a mi segítségünkre, öntse formába ezt az alkalmat, és így alakult ki az első nagy evangelizációs hét. Augusztus 20-a körül. A második alkalmon már Luis Palau, a világszerte ismert dél-amerikai evangelizátor állt a rendezvény mögé, úgyhogy egy nagyon nagy örömmel fogadtuk őt, és vártuk, hogy az ébredés, ami ott azon a területen is működik, az valamilyen módon közöttünk is megvalósuljon, és éreztük, és átéltünk valóban ilyen eseményeket is. Tulajdonképpen, hogy is néz ki ez a Balaton.net? Reggel 9 órától van egy áhítat, 10 órától egy délelőtti alkalom a tornacsarnokban, déltől pedig szemináriumok kezdődnek folyamatosan. Ezek a programfüzetben megtalálhatók. Nagyon alapos és jól átgondolt ez a program tulajdonképpen. A mesterséges intelligenciáról, a diákmisszióról, világszerte, a Megdesz öreg diák találkozóig, és tulajdonképpen olyan szemináriumok jönnek létre, amelyek alapos bibliai tanítást adnak, jól felkészült szakemberekkel, lelkészekkel, teológiai tanárokkal vezettetve. Ezek után pedig 4-től folytatódik a rendezvénysorozat, miközben Misszió Expo található, sok olyan résztvevő van, aki hozza a maga kis áruját és bemutatja, illetve megvásárolhatók, könyvek, pólók és minden egyéb, ami ehhez kapcsolódni tud, és tulajdonképpen az esti alkalom 6:30 kezdődik, és ez alatt gyermekekkel, fiatalokkal külön sátorba foglalkozunk, és a sátor mellett tulajdonképpen fölállított büfék és egyébek is működnek, tehát ellátás is történik, de mindenki saját maga gondoskodik, úgy, ahogy ez a keszikben is látható, angliai partnerintézetünkben, mindenki a saját szállását alakítja ki, és mindenki saját magáról gondoskodik. Ez egy ilyen szokás, tehát részt veszünk, és amennyit tudunk, együtt töltünk ezekből a napokból. Így alakulnak ki, tulajdonképpen aztán az esti, vagy jutunk el az esti 9 órakor kezdődő ifjúsági programhoz, ami rendszerint egy zsidó tánc Tarkata vezetésével, aztán egy koncert, egy jazz koncert, Nagy Noémi triója, és a Fűtő Róbert tart beszélget Bíró Zsolttal egy nemrégen megjelent könyve kapcsán egy másik este. Ez tulajdonképpen a Balaton.net, és tulajdonképpen, ha meg szeretnénk határozni, mi is a célja ennek a rendezvénynek, akkor ahogy Jézus mondja, vagy Jézusról mondják, sokaság tódult hozzája, ő a Genezáreti tó partján ült, meglátott 2 hajót, part mentén vesztegrett, a halászok kiszálltak bele, ekkor ő pedig beszállt ebbe a hajóba, ugye? És elkezdődik egyfajta tanítás. Ez az, ami meghatározza tulajdonképpen a mi üzenetünket, és ennek a célját, 3-as célja van, erőteljes, kiegyensúlyozott bibliai tanítás, hogy a célunk, hogy a résztvevő aktuális témákban felkészült tanítóktól nyerjenek bibliai ismeretét és látást. Minden találkozónak vagy egy kiemelt mondani valója, most a nagy idők és nagy történetekről van szó, nagy történet és a nagy kép címmel, ami a teremtésnek az összefüggését, a teremtés történetnek az mondani valójától, az újjáteremtésen keresztül a végső teremtettségnek a helyreállításáig tart, ez lesz a fő téma. Aztán a második cél a kiegyensúlyozott biblia tanítás mellett, hogy ez nemzetközi és felekezetközi, egy teljes nyitottságot feltételez, éppen ezt az Evangélium Alliance próbálja ezt közvetíteni erőteljesen, és a harmadik cél pedig a felfrissülés a családbarát környezetben, amiben itt a Balaton.net-et látjuk. Jézus Krisztus az Úr, átformálódó élet, evangelizációs misszió, tanítványság és egység. Az a meghatározó üzenet, amiről mi készülünk most ezben az évben is.
0: Ezt a szót hadd mondjam, amit most utolsó szót, az egység. Mert én, amikor a hírekből ugye mindig kiszedem az ilyen táborokat, meg ilyen rendezvényeket Balatonon, ott a szervezők általában ugye mindig leírják, hogy milyen jó élvezhető rendezvények lesznek, de mindig utána beírják, hogy de nem. Az ő számukra nem ez a lényeg, hanem az, hogy összejöjjenek egységre emberek olyanokkal, akikkel még sose találkoztak, összebarátkozzanak, megszeressék egymást. Tehát, hogy ez a rend, a szervezők mindig ezt írják, hogy igen, ők azt szeretik, szerintük ez a fő téma, hogy az embereknek az egysége, az együttléte legyen mindenkinek nagy öröm. Ugye?
1: A szívemből beszélsz, mert mint az Evangéliumi Alliance-nak, a Magyarországi Evangéliumi Alliance-nak a vezetője, nem tudok máshogy gondolni arra a keresztény egységre, amelyet Jézus maga hoz létre. A mi szervezetünknek tulajdonképpen ez egy mottóigéje, hogy arról fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ahogy egymást szeretjük, az bizonyságtétel arról, mondja Jézus a főpapi imádságban, továbbiakban, hogy az Atya küldött engem, hogy én az Atyától tőled jöttem. És én azt hiszem, hogy az egységnek ez a kifejeződése, ez egy rendkívül fontos dolog, aláhúzandó. A kereszténység kezdetétől fogva megélt valóság. Rómában, ugye az ókori Rómában beszélték azt, hogy nézzétek a keresztények, hogy szeretik egymást. Olyan fontos dolog, hogy Isten szeretete láthatóvá legyen emberi életekben, emberi szívekben, gondolatokban, egy olyan világban, amely felfokozottan gyűlölködésre épül manapság. Háború, nem csak híreket hallunk a háborúról, hanem közvetlenül mellettünk háborúk vannak. Feszültségek, pattanásig tartó feszültségek Közel-Keleten, és nem tudjuk, hogy hogyan és mi módon valósulhatna meg az az egység, amiért Jézus imádkozik, és amelyet nekünk, azt hiszem, feladatunk érvényre juttatni, és feladatunk megélni, akár az életünk árán is. Nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy az egység valami módon az egész világ kereszténységével, és minden jó akaratú emberrel, ahogy ezt mondja a földeszálló mesiáskor, az angyalsereg, létrejöjjön, és előmozdítsuk azt.
0: Igen, és talán ez az egyik legfontosabb probléma a világban. Azt, hogy egységes legyen, ezzel nem nagyon foglalkoznak a különböző országok külön-külön, bár láttam egy filmet, egy amerikai filmet, aminek az a címe, hogy az elnök végveszélyben, amilyen harcokról, mint arra szólt, háborúról a fehér ház, amerikai fehér házat letárul, de a végén az derült ki, hogy az amerikai elnök az levelet, javaslatot küldött szinte minden országnak a világba a békéről, és akkor a végén mondták neki azt, hogy hát nagyon sokan válaszoltak már, elfogadták ezeket a dolgokat, és erre mondja a ügynök, hogy akkor a világ béke terve beindult. De hát ez csak egy film, ez egy játék, de kiderült, hogy mégis meg lehetne ezt csinálni, nem? Vagy a világ egységét megpróbálni, de nem próbálja meg senki. Inkább a győzelmet azt próbáljuk meg.
1: Egységet és sokszínűséget.
0: Igen.
1: Azt hiszem, ez egy nagyon fontos, a tolerancia.
0: Igen.
1: Egymásnak a feltétel nélkül való elfogadása. Ez a kettő valahogy úgy működik, mint ahogy a jog és az igazságosság. Nagyon fontos dolog, hogy ez a kettő egymást fedje, kiegészítse egymást, így az egymás iránti szeretetből fakadó egység, és annak az elfogadása, aki te vagy, ahogy te gondolkozol, szeretettel fogadlak el, és akarlak befogadni téged. Azt hiszem, ennek a magyar társadalomnak is nagyon nagy szüksége lenne erre a magatartás és erre a gondolkodásmódnak az elsajátítására.
0: Igen, és nekünk most keresztényeknek azt kell terjesztenünk, azt az üzenetet, amit Jézus kért, az utolsó kegyelmi üzenetét. Azt mondta, hogy angyalok repülnek az ég közepén, és az első angyal mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Vagyis ez azt jelenti, hogy a világ egységét csak ez hozhatná létre, hogyha elhisszük azt, hogy van, aki megteremte, nem csak úgy evolúcióként jöttünk létre, hanem aki megteremtette, létrehozta ezt a világot, és hogyha elfogadjuk, akkor őt kellene követni mindenkinek, aki viszont mi úgy mondjuk, hogy ő a szeretet istene, és az egységet is létrehozná. És erre gondoltam, hogy igen, ezt el kellene hinni mindenkinek a világban, hogy ő hozta létre ezt a bolygót is, hát nem csak ezt, hanem mi nem tudjuk, hogy a űrben, meg a világ űrben mik vannak még, hát annyit tudunk, hogy van menny, de inkább most csak a saját bolygónkkal foglalkozunk, mert mindenkinek el kell hinni azt, hogy nem csak az anyám hozott engem létre, meg az, vagy az apám, hanem Isten teremtette ezt a világot.
1: Ha szabad, éppen ebben a mondatban látom a teljes igazságot, hogy Isten teremtette ezt a világot. Tudom, hogy az evangéliumi üzenet dióhéjban nyilván, hogy nem feltétlenül ezt az egész gondolatiságot közvetíti, de az én számomra mégis, amikor arról beszél János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta, hogy valaki hisz benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen, akkor ott az a szó a világ szónál, az a görög szó áll, hogy kozmosz. Isten az egész teremtettség.
0: Teremtett világot, mert én ezt szoktam mondani, hogy jó, de hát akkor Jézus meg azt mondja, hogy én viszont legyőztem ezt a világot. Tehát ne erről a világról beszéljünk, hogy ezt szereti Isten, hanem amit ő teremtett, azt a világot.
1: Az ő világáról van szó.
0: Így van.
1: És itt ezek azok az erők és hatalmak is benne vannak, akiket mi nem látunk. Sokszor mondtam a gyerekeknek, fiataloknak a konfirmációban, Isten elrejtette őket az mi szemünk előtt, mert jobb, hogy nem látjuk őket. Hiszem azt, hogy Isten az ő fiában az egész világot megváltotta, és az egész világ várja ezt a váltságnak a megtörténtét. Hisszük azt, hogy az első teremtés valóban hitben való elfogadása, ez egy nagyon fontos lépés, de tudjuk jól, hogy nagyon sokan tagadják, nagyon sokan éppen a mérlegre téve az elromlott belső mérleg miatt nem tudják ezt elfogadni, de olyan jó dolog látni, hogy Isten nem mondott le rólunk, hanem újra kezdte egy új szövetséggel, egy új teremtésnek a létrehozatalát az újjászületés által. Azt mondja, szükség néktek újonnan születni, mert ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem megy be az Isten országába. Az nem lesz az övé a teljes élet, a teljes világ, amit Isten a mi számunkra teremtett. És éppen a Balatonnetnek a vége is, vagy a programnak is ez a nagy kép erre fut ki, hogy Isten teremtett világa is megújul, és hisszük, hogy eljön az az idő, amikor ő ül a trónra, és ő lesz minden mindenekben. Ez egy fontos dolog, hogy megértsük, hogy nem mi vagyunk az üdvösségnek az alapja, nem mi tehetünk azért, bármit is, hogy a teljes élet, az örök élet, a teljes élet a miénk lehessen, már most, ahogy ezt az írás mondja, hanem ezért Isten tesz meg mindent újra, meg újra, azzal a feltétellel, hogy úgy, ahogy mondtad, hitáltal elfogadjuk őt, ráállunk az ő igéjére, és engedjük, hogy ő véghez vigye a kegyelmének a munkáját, az ő nagy-nagy irgalmassága szerint. Nekünk nincs más lehetőségünk, mint egyedül szívből teljes hittel ő hozzáfordulni.
0: Kedves hallgatóink, akkor most az aktuális eseményekről is ezt kell mindenkinek átgondolni. Minden ilyen rendezvényt, eseményt úgy éljünk át, hogy mindenben az egység, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ez legyen minden ilyen rendezvényen, ugye?
1: Azt hiszem, ezek azok a gyümölcsök, amelyek az Isten gyermekeinek az életébe láthatóvá válnak, és ezt várja a világ sóvárogva megjelenni a keresztény emberek életében.
0: Igen. Tehát akkor ezt javasolod te is, ugye, kedves hallgatóinknak, illetve azt javasoljuk mindenkinek, hogy továbbítsák akár a világnak.
1: Az egész világnak szól a meghívás, minden embernek, a legelkeseredettebb, megterheltett ember számára is. Jézus maga mondja, és hiszem, hogy ezt ma is így mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugtatlak titeket, békességet adok néktek, nem úgy, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen akkor. Ezt most Zuhánszky Gábor testvér üzente kedves hallgatóinknak, mert ezt kérte Jézus tőlünk, hogy legyünk a világ világossága.
1: Így van.
0: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj. A mai ige János evangélium a 15. fejezet 2. verse. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Gondolatok az ígéről. Drága ígéret ez annak, aki minden erejével gyümölcstermő életet akar élni. Pedig, mintha nem is lenne olyan bíztató ígéret ez, valóban szükséges a gyümölcsöt termő vesszőt is nyesegetni? Le kell metszeni még a legjobb, leghasznosabb emberektől is? Kétség kívül így van ez, hiszen az Úr gyakran tisztogat valamilyen próbatétellel vagy szenvedéssel. Által. Ebben az életben nem a gonoszok, hanem a jók osztály része a szenvedés, mindezért azonban bőséges kárpótlás lesz a jutalmuk. Ha ezáltal sok gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak, akkor viseljük el alázattal metszegetését, és ne bánjuk elveszni azt, amit ő lenyes az életünkből. Sokszor azonban nem is szenvedés, hanem egyedül igével tisztogat bennünket az Úr. És ez elveszi igénk azon élét, amely elsőre talán nem látszott olyan biztatónak. Az ige tisztábbá és gyümölcsözőbbé tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermésre rendelt bennünket, addig munkálkodik bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt hozunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendezzünk? A gyümölcstermő élet lehetősége vigasztalóbb számunkra, mintha gazdagságot, egészséges vagy földi dicsőséget ígérne nekünk. Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, és add, hogy bőségesen teremjek gyümölcsöt a te dicsőségedre. 100 év után is magyarul dicsőítik Istent Montrealban. Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte idén a montreáli magyar református gyülekezet. A kanadai magyar reformátusság egyik legrégebbi közösségével a magyarországi református egyház küldöttsége is együtt ünnepelt. Nem csak a kerek 100 évért fontos ez, hanem azért is, mert jelzi, hogy van egy gyülekezet, ahol élet, hit és közösség van. Fogalmazott Sógor Csaba, a hivatal Kárpát-medencei és diaszpóra osztályának vezetője, a montreáli gyülekezetnél tett látogatás után, a centenáriumról. Hozzátette, az évforduló a Kárpát-medencében élő reformátusok számára is bíztatás, hiszen minden közösség számára erőt adhat. Egy másik közösség élet ereje és hite. Mező István Mózes, a zsinati hivatal vezetője szerint az is örömhír, hogy Magyarországon egy gyülekezet 100 éven keresztül virágzik, a kanadai magyarság körében azonban ennek még nagyobb a jelentősége. A montreáli közösség és valamennyi magyar református számára hatalmas öröm, hogy ebben a gyülekezetben 100 év elteltével is dicsőíthetik Istent. Isten nem szerelő, hanem teremtő. Egyházmegyei evangelizáció egyházas dengelegen. A Nógrádi Evangélikus Egyházmegye augusztus 2-án egyházas dengelegen megtartotta az előre meghirdetett idei evangelizációs alkalmát. A délután mottóját az év igéje adta: Íme újjá teremtek mindent. Jelenések 21:5. Ez az üzenet nem csak a plakátokon jelent meg, amelyen egyetlen vízcsepp hull a kiszáradt földre, hanem az egész együttlétet végig kísérte. A közel 200 résztvevő a rendkívüli hőség ellenére érkezett meg egyházas dengelegre, a fás, ligetes, árnyékkal bőségesen ellátott iskola udvarára. A délután 37 fokos melegben kezdődött, ám az urvacsorai közösség kezdetén megérkezett a várva várt eső. Mivel a program azon része fedett helyen zajlott, a csapadék nem okozott fennakadást, inkább felfrissülést hozott. Sokan úgy élték meg ezt a pillanatot, mint amely különös módon kapcsolódott a nap üzenetéhez. Isten ma is képes új életet fakasztani ott, ahol emberileg csak szárazságot látunk. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdu Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. A jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén. Sőt, idén már digitális tartalomgyártást kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymással is tanuljanak a diákok.
0: Kulturális programajánló.
1: Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, 16. fejezet 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. Töltődj, hogy tölthess! Ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a baptista idei ifi munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Ezren érkeznek Európából Budapestre, a fiatalok a békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság, most! Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból, augusztus 28-a és 30-a között Budapesten, a Fiatalok a békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitettéve a barátság a béke mellett. A Szent Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezetten munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik. A béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi eső becsöngetésig. A szervezet még holnapig, augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket, országszerte és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampánnyal több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Az időjárásról: meleg nyári idő. Lehűlés érkezett, de így is marad a meleg. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható. A hét első felében erőteljes felmelegedés várható, de kellemesen hűvösek lesznek a reggelek, de délutánra már 32-39 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Fent és lent. Szeressük sorsunkat, bármilyen is. Aki szeretni képes a rossz napokat, becsülni tudja majd a szép pillanatokat. Hiosi Tatiosz.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, talán emlékeznek rá, Timóteusról esett szó. Arról, milyen háttérből, hogyan szólította meg Isten, hogy tulajdonképpen egy olyan fiatal emberről beszélünk, akinél az lett volna inkazán a természetes, hogy rajta keresztül eltűnik Isten népe közül ez a család, hiszen nagymamája zsidó származású, édesanyja ebből adódik zsidó származású, de az apja görög, már ő is görög nevet kap, soha sehol nem találunk említése arról, hogy neki lenne Héber neve. Ugye tetszenek tudni, hogy a tarzuszi Saul, ez a Héber neve, egyébként hordozott görög nevet is a környezet miatt, Pauloszt, és ezt nagyon sok esetben megtaláljuk másoknál is. Nála semmi ilyesmire nem találunk, még csak nyomokat sem, ami azt jelenti, hogy igazából könnyen eltűnhetett volna ez a fiatalember a süllyesztőben. Ám a nagymama megtért, az édesanyja megtért, és amikor Pál a második misszió útja során megérkezik Derbébe és Lisztrába, ott találkozik Timóteussal. Ma arról szeretnék beszélni, hogy ennek a fiatal embernek a szolgálatba állása milyen lépéseken keresztül történt. Úgy is mondhatnám, hogy Isten Pál apostol mellett beíratta egy teológiai szabadegyetemre, ahol nem csak elméleti képzés folyt, hanem igen erőteljes gyakorlati képzés, mégpedig minden percben, konkrét élethelyzetekben az ott adott reakciók, válaszok, viselkedés, hozzáállás, a kiút megtalálása, az Isten vezetésének az elfogadása, mind-mind olyasmi volt, amit meg kellett tanulni. Kezdjük az elején, ha kinyitják velem az apostolok cselekedetei 16. fejezetét, kedves hallgatóim, akkor nagyon könnyen nyomon lehet majd követni. Én megpróbálom pontokba foglalni, ma 13 olyan lépésről szeretnék beszélni, ami ahhoz kellett, hogy Timóteus szolgálatba állása az ne legyen eredménytelen. Az első mindjárt az első versektől található. Tessenek csak figyelni? Az első lecke, amit meg kellett tanulni az, hogy bizonyos kérdéseknek jobb elébe menni, és jobb elhallgattatni az esetleg felesleges kérdéseket felvetőknek a száját, ami alkalomattán megnehezíti a missziót. Így jutott Derbébe, mármint Pál és Lisztrába is, volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikonoimi testvérek. Magyarul alkalmasnak találták Timóteust arra, hogy szolgálatba álljon. Pál őt magával akarta vinni, ez azt jelenti, hogy Pál is alkalmasnak találta, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, ahol nem árt a környezetnek a figyelmét visszaterelni Krisztusra, az evangéliumra, és nem hagyni, hogy valamiféle olyan testi, fizikai, vallási, vagy nem tudom milyen kérdésekben elbukjon valakinek a szolgálata. Azonnal következett, ahogy ez megtörtént, a második számú lecke. Mégpedig azt kellett megtanulni Timóteusnak, hogy a hívők nem állnak önmagukban, hanem vannak olyan szabályok, amelyek nem kultúrától, szokásjogtól függnek, hanem egységes igazságok, amelyek Isten minden népben való minden keresztény gyülekezetére érvényesek. A negyedik versben ezt olvassuk. Amikor végigjárták a városokat, átadták neki azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hozták, hogy tartsák meg azokat. És hogyha valaki emlékszik, ezek a határozatok azt mondták ki, hogy nem kötelezik a pogány származásúakat arra, hogy zsidó szokás és zsidó törvények szerint éljenek, de tartózkodjanak a bálványimádástól, a fulvaholt állattól, a paráznaságtól és a vértől.

falon effektust fog kiváltani, előbb-utóbb a gyülekezetek tönkre mennek. Pál apostol mellett azt tanulta Timóteus, hogy ez a kettő együtt jár. És már is jön a negyedik lecke, ami azt hiszem, hogy Timóteus számára talán egy kicsit olyan koppanás lehetett. Valószínűleg elképedve figyelte az apostol társakat, Pált és Szilászt, akik jóval előrébb jártak életkorban is, meg hitben is, mert hogy mit is olvasunk? Aztán átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. A misszió nem a mi logikánk szerint zajlik. Hát elképzelhető az, hogy Jézus lelke valahova nem enged bennünket hirdetni az evangéliumot? Hát ez ki van zárva? Mondja a mi logikánk. És Isten mit mond? Milyen sokszor van az, hogy eszünkbe nem jut megkérdezni Isten akaratát, amikor úgy gondoljuk, hogy minek is? Hát ez nem is akarhat mást. Biztos? Mi már tudjuk, de hát ehhez jó pár évnek kellett eltelni, amire valószínűleg Pál apostolék is megtudták, hogy abban az időben ezt a területet járta egy Péter nevű apostol. És Isten úgy gondolta, hogy nem szeretné ezeket az erőket egy területre koncentrálni. Ráadásul, míg Péter ezen a területen egy kicsit otthonosabban tudott mozogni, lévén itt nagyon sok héber közösség, a tarzuszi Pál azzal a munkatársi csapattal, aki lassan kialakul körülötte, sokkal nagyobb áldást és sokkal nagyobb munkát tud majd jelenteni és kifejteni azon a területen, ahova az Úr küldi. Na de hogy fogjuk megtudni, hogy hova küld az Úr? Hát meg lehet azt érteni? Hát ide se enged, oda se enged. Ez nem azt jelenti, hogy sehova nem enged, csak meg akarta értetni, hogy hova kell menni. Valószínűleg Timóteus elkerekedett szemmel látta, hogy a misszió munka nem a mi logikánk szerint zajlik. És most jött az ötödik lecke. Mert hogy Isten vezetése érkezhet speciális módon is. Mégpedig úgy, hogy elsőre talán nem is látjuk át, de a megértés és az engedelmesség a mi feladatunk. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, folytatja a beszámolót Lukács, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket Isten, hogy hirdessük nekik az Isten igéjét. Nagyon-nagyon fontos ez a rész. Itt több mindent meg lehet tudni. Tehát a speciális vezetés. És azt is meg lehet érteni, de ez már a hatodik lecke, hogyha Isten valahova hív, ő előkészíti a terepet. Hol kezdte ezt az előkészítést? Bármilyen hihetetlen Troászban. Nem szokták észrevenni, de itt megváltozik az apostolok cselekedete hangvétele, itt csatlakozik Pálhoz Lukács, aki nagy valószínűséggel itt Troászban találkozik az Úr Jézussal. Miért is kellett Troászba menni? Ezek szerint kellett Pál apostolnak egy olyan kaliberű munkatárs, mint Lukács, és innen már együtt indulnak Lukács szempontjából hazai földre. Tehát még ebben is munkálkodik Isten. De tessék csak nézni még a folytatást. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig a háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Na hát, mit tesz az Úr? Előkészíti a terepet, munkatársat rendel, tulajdonképpen majdnem idegenvezetőt rendel Lukács személyében, ott előkészíti az asszonyok szívét, akik összejárnak imádkozni, és aztán otthont ad a gyülekezet számára, ami alakul, hiszen Lídia otthona azzá válik. Hát ezek csodálatos dolgok. Az előbbi totyogás után, hogy nem tudom, hova megyek, nem tudom, hova vezet az Úr, most egyszerre csak egy ilyen hatalmas ajtó nyílik, és nyilván Timóteus számára ez is egy döbbenet volt, hogy milyen csodálatosan vezet Isten. Igen ám, de ilyenkor az ember hajlamos az eufóriára, és a következő lecke az éppen ebből adódik, hogy a misszió munkában szellemi támadások vannak.
mégpedig nagyon durva

0: a szellemi támadások következhetnek be. Filippiben rögtön ezután, amikor az imádkozás helyére mentünk, folytatja a beszámolót Lukács, egy szolgálólány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Követte Pált, minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez, ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek, parancsolom neked, Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és az még abban az órában kiment belőle. Tehát szellemi támadás van, de ez nem azt jelenti, hogy akkor föl kell adni, hanem a szellemi támadásra szembe kell fordulni. Ez egy nagyon komoly lecke kellett, hogy legyen Timóteusnak. Füle hallatára hangzott a parancs, és a füle és a szeme minden bizonnyal egyértelművé tette, hogy ez a lány megszabadul. Elhagyja őt a gonosz lélek. Tehát nem szabad föladni, bátran előre. És jön a nyolcadik lecke. A misszióban fizikai támadásoknak is ki leszünk téve. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, folytatja a beszámolót az apostolok cselekedetei írója, az előjárók pedig letépették a ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és kezüket és lábukat kalodába szorította. Szóval fizikai támadások is jöhetnek. Az előbb azt mondtuk, szellemi támadások is jöhetnek. De hát ez a lecke az nem olyan egyszerű ám, hát nem az Úr hívott minket ide. Akkor hogy engedheti, hogy ez történjen? Hát nem azt mondta, hogy jöjj át és légy segítségünkre? Hát kezünk, lábunk bilincsben úgy nem lehet segíteni. Jó, pont Timóteus kimarad ebből, mert csak Silás és Pál kerül börtönbe, ő Lukáccsal nyilván vissza rohan a testvérekhez, imádkoznak, egyébként ez se akármilyen lecke, hogy nem hagyjuk el a társunkat, nem menekülünk el a városból, ott maradunk, imádkozunk, kérjük az Úr vezetését, kérjük az Úr bátorítását, de minden esetre a fizikai támadások között helyt kell állni, mint ahogy a szellemi támadások között is helyt kell állni. Aztán a következő, amit meg kellett tanulnia, hogy az evangélium lélekmentés. Mert hogy egy nappal később azzal szembesül, hogy a kiszabadult Pál egy elképesztő történettel áll elő. Nem a levegőből kapja, csak elmondja, hogy mi történt azon az éjszakán, ahol Timóteus meg Lukács nem lehetett ott. Mi történt? Ők énekkel dicsőítették az Istent, és hirtelen hatalmas földrengés támadt. Itt kapcsolódunk be a bibliai szövegbe. Tessenek hallgatni? Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadban, valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte, uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Az ellenségeink között lehet valaki, aki keresi az Urat, aki vágyik az Úrra, akinek az Úr éppen a mi szenvedésünk, nyomorúságunk segítségével, vagy azt felhasználva meg akarja menteni az életét, meg akarja menteni a lelkét. Ez a mi logikánkba nem fér bele, de az evangélium hirdetése minden körülmények között lélekmentés. Mi nem azt a feladatot kaptuk, hogy találjuk alkalmasnak vagy alkalmatlannak az időt, hanem hogy előálljunk az evangéliummal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És Filippiben igen bőséges tapasztalat jutott arra nézve Timóteusnak, hogy lássa, hogy ezt hogy kell gyakorlatban végezni. Hogy mit jelent a nem adjuk föl. De aztán azt is meg kellett tanulni, hogy Krisztus követője nem jogfosztott. Ez látszólag egy teljesen marginális kérdés, pedig egyáltalában nem. Tessék csak nézni, mi is történik? Pál apostolékat suttyomba ki akarják engedni a börtönből. Hagyja Pál, hogy suttyomban kiengedjék? Nem. Azt mondja Pál, megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket, azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. Hát látszólag ebben se alázat, se szelítség nincs. De amikor egy keresztény ember a polgári jogaiért szót emel, akkor egyúttal a gyülekezet lét jogosultságáért is szót emel. Azzal, hogy Pál apostolt valóban kivezették a börtönből, ugyan kérlelték, hogy a várost hagyja el, de Pál nyugodtan visszamehetett a gyülekezethez, és innentől kezdve Filippiben a gyülekezetet senki nem abajtgathatta, nem mondta, hogy törvényen kívüli, nem mondhatott semmit. Tulajdonképpen Pálnak ez a cselekedete egy oltalmat jelentett a gyülekezet számára. Ez azért nagyon fontos, kedves hallgatóim, mert mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a keresztény örüljön, hogy élhet. Igen, a keresztény örüljön Krisztusban, de éljen azokkal a felhatalmazásokkal, amiket Krisztustól kapott, és a keresztény ember nem másodrendű, hanem polgára elsősorban a mennynek, de ideiglenes földi tartózkodási helyén is megilletik a polgárjogok, és ezt kár elfelejtenünk, még akkor is, hogyha ebben sok hibát vétünk, ideértve saját magamat is természetesen. De a leckék még nem értek véget. Jött a 12. a tesszalonikai látogatás, mert hogy Filippiből Tesszalonikába mentek tovább. És ha valaki végigolvassa az apostolok cselekedeteinek ezt a beszámolóját, tulajdonképpen akár azt is mondhatja, hogy csöbörből vödörbe. Hiszen mi történik Tesszalonikában? Majd csak megismétlődik a Filippi történet annyi különbséggel, hogy nem kerülnek börtönbe, de egyébként ott óvadék ellenében nem kerülnek börtönbe, és mit kell itt megtanulni Timóteusnak? Az, hogy bár ismétlődhetnek a nehéz helyzetek, az elhívásunk az nem egy-két órára vagy egy-két pillanatra szól. Az elhívásnak egy nagyon fontos része a körülmények ellenére való hűséges, odaadó kitartás. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy teljesen optimális lesz a környezet. Tessenek csak arra emlékezni. Azt mondta, elküldelek, mint juhokat a farkasok közé. Én úgy gondolom, hogy a mi tanulmányainkban, amit a misszióban végzünk, ennél nehezebb tétel kevés van. Mert ezt minden áldott órában meg kell harcolni, hogy mi nem a világ kedvencei vagyunk. Mi nem azt hirdetjük, amit szeretne hallani. Mi az evangéliumot hirdetjük, hogy a bűnből meg kell térni, hogy Krisztus az egyedüli út, még akkor is, hogyha azt fogják mondani, hogy ez szégyenletes üzenet, hiszen ezzel gyakorlatilag kirekesztők vagyunk. Nem, mi az igazságot hirdetjük, de ez sok helyzetben meg fogja határozni a körülöttünk élők viselkedését. És aki gyűlöli az Urat, minket sem fog nagyon szeretni. És most jutunk el a 13. leckéhez, ebben a különös teológiai szabadegyetemi továbbképzésben. Nem lehet mindig tanulópadban ülni. Jön a felelősség, amit nekem kell végezni. Tessenek csak figyelni. Béreában egészen más lelkülettel fogadják őket, és már úgy néz ki, hogy teljesen pozitívra fordulnak a dolgok, hiszen a béreai zsinagógában Pál apostolt nem csak örömmel fogadják, hanem nemes lélekkel, kiváló hozzáállással nekiállnak az írásokat pontról pontra tanulmányozni, vajon úgy vannak-e azok a dolgok, amit Krisztussal kapcsolatban a proféciák alapján hirdet nekik ez a tarzuszi Pál és a munkatársai, ahogy azt mondják, ellenőrzik, és egyre többen csatlakoznak a kereszténységhez, a Krisztus követőkhöz. És akkor a 13. verstől majd ezt olvassuk. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, fellázították, felizgatták a sokaságot, ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Miért? Hogy ne legyen feltűnő, hogy mekkora tömeg távozik Béreából, dehogy is. Mert ők nem voltak addig célkeresztben. Pálra nagyon odafigyeltek, és most Szilász és Timóteus folytathatta Pálnak a megkezdett munkáját. Természetesen itt még Timóteus nem egyedül áll minden feladattal a vállán. Lesz abból is bőven, ha az Úr akarja, és élünk a jövő héten, majd ezzel folytatjuk, de meg kellett tanulnia, hogy Pál apostol nélkül, az ő jelenléte nélkül, most talán nem haragszanak meg, ha így mondom, hogy a tanárbácsi jelenléte nélkül megállja a helyét a misszióban. Nagyon sokszor azért áll valahol Isten népének a fejlődése, mert nem jutnak el munkatársaink odáig, hogy egyszer csak képesek legyenek tovább vinni a feladatokat. Képesek legyenek hatékonyan hirdetni az Isten igéjét, ismerve a proféciákat. Azon gondolkoztam, hogy vajon hányan vannak, akik fölmérték egyáltalán, hogy az indulástól kezdődően, tehát amikor Lisztrát elhagyták, eddig a pontig, maximum talán egy fél év telt el, talán még annyi se. És ez alatt Isten végigvitte ezt a fiatal embert egy óriási lelki kurzuson. De az az igazság, hogy amikor ezen gondolkoztam, megállapítottam, hogy ezeket a pontokat mi sem nélkülözhetjük. Akik Krisztus munkájában akarunk fáradozni, azokat, amiket Timóteusnak meg kellett tanulni, ugyanígy meg kellene tanulni, hogy nehogy üres legyen a szolgálatunk. Ennyi fért a mai Biblia tanulmányunkba. Ha az Úr akarja és élünk egy hét múlva, visszavárok mindenkit. Isten békessége legyen mindnyájukkal. Viszonthallásra!
1: A zarándokok búcsú éneke. 134. Zsoltár. Zarándok ének. Áldjátok az Urat mindjájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatot Nozomi Matsunaga írta Chiba prefektúrából, Japánból. Bárhol is vagyunk. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezetének 10. verse. Egyik vasárnap muszáj volt dolgoznom. Bánkódtam, hogy nem tudok elmenni az Isten tiszteletre, de eszembe jutott ez az igevers Ézsaiás könyvéből. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ez a vers segített felismernem, hogy Isten velem van akkor is, amikor dolgoznom kell, és nem tudok részt venni az Isten tiszteleten. Az egyik áldás, amit a COVID-19 világjárvány idején megtapasztaltam, az a virtuális Isten tisztelet volt. Mert annak ellenére, hogy személyesen nem tudtam elmenni a templomba, mégis könnyen részt vehettem a közösségben. És még ha nem is tudtam követni az élő közvetítést, később meg tudtam nézni a felvételt. Sokan nem tudnak elmenni Isten tiszteletekre a munkabeosztásuk miatt. Mások az életkoruk, betegségük vagy egyéb kötelezettségeik miatt nem tudnak templomba járni. De a technológia lehetővé tette a virtuális Isten tiszteleteket, és örömmel tölt el, hogy ilyen módon ma már egyre többen tudnak imádkozni. Ahogy Ézsaiás írja, Isten velünk van, bárhol is legyünk. Istenünk, köszönjük, hogy Te megígérted, hogy vezetsz és gondoskodsz rólunk. Segíts, hogy megtaláljuk az Isten tiszteleten való részvételnek sokféle lehetőségét. Amen. Napi gondolat. Bárhol is imádkozom, Isten velem van. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak személyesen megjelenni az Isten tiszteleteken.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 9-én így szól Isten igéje. De Istenünk áldásra fordította az átkot. Nehémiás könyve 13. fejezet 2. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Krisztus megváltott minket a törvény átkából úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Galata beliekhez írt levél 3. fejezet 13. verse. Gyönyörűen fogalmaz József Attila, amikor ezt írja. Áldalak búval, vigalommal, féltelek szeretnivalommal, őrizlek kérő tenyerekkel, buzaföldekkel, fellegekkel. Mennyire igaz, hogy nem csak a vigalom, hanem a bú is áldássá lehet. Azt hiszem, sokan elmondhatjuk, hogy a búból, a szomorúságból, a rossz élményekből is fakadt rengeteg áldásos felismerés, kapcsolódás, vagy éppen elengedni tudás az életünkben. Hiszen Istenünk áldásra tudja fordítani még az átkot is. Neki hatalmában van a rosszat jóvá, a fájdalmat gyógyulássá, a nehézségeket szabadítássá változtatni. És meg is teszi. Értünk. Jézusért. Ezért a világért. Önmagáért. Mi pedig soha ne feledjük. Az áldás az az isteni plusz, isteni erő, amely tőlünk, a mi csetlés botlásainktól függetlenül megajándékozhat bennünket azzal, amit a költő így önt szavakba. Féltelek szeretnivalommal, őrizlek kérő tenyerekkel, buzaföldekkel, fellegekkel. Sokféleségünkben egyedi arcunkkal Isten képmására teremtve Jézus Krisztusért áldottá és áldássá válhatunk. Féltő szeretnivalónkkal, őrző tenyerekkel, ráhagyatkozva a felettünk, bennünk és mindenütt ott lévő átkot áldássá fordítani tudó mindenható Istenre, aki búzaföldekkel, fellegekkel, földi és égi ajándékokkal teszi teljessé, búval és vigalommal teli életünket. Imádkozzunk! Áldjon meg bennünket a szeretet Istene! Fordítsa bánatunkat örömre, kérő tenyerünkbe pedig helyezze bele mindazt, aminek ott helye van. És ha úgy tetszik neki, adja nekünk a búzaföldek és a fellegek reménységét is. Amen. Heinrichs Eszter áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak, de Istenünk áldásra fordította az átkot. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Krisztus megváltott minket a törvény átkából úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ.

0: A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Korintuszi első levél 13:7.
1: Minden emberben van valami, amit el kell hordozni, s nem csak megtérés előtt, hanem utána is. Ha másokra panaszkodunk, hogy elviselhetetlenek, gondoljuk meg, hogy minket is el kell hordozni a többieknek. Csak újjászületés által, ha az igazi szeretet tölti be az ember szívét, lesz minden más. Akkor sokkal nehezebb a saját hibáinkat tudomásul venni, mint a másokét. A szeretet minden érzéketlenséget, keménységet, hiányosságot elhordoz. Nem találja túl nehéznek a terhet, mert mindig Isten szeretetének a forrásából merít. Ezzel nem mondjuk azt, hogy a szeretet mindent elhallgat, mert sokszor int, és helyreigazít, de nem bosszankodik, és nem veti el a másikat, mint valami elbírhatatlan terhet. A szeretet mindent hisz. Határtalan bizalmát még a sok csalódás sem oltja ki, mert a jóban való hit célhoz vezet. Ha valami fölemelhet, és előbbre segíthet egy embert, az az iránta tanúsított bizalom. A bizalmatlanság viszont lenyom és dacossá tesz. Isten végtelen szeretete mindig bizalommal fordul az emberhez, annak ellenére, hogy annyiszor engedünk a bűnnek. Milyen sokszor vagyunk hálátlanok, és elfordulunk a szeretetétől. Pál apostol soha nem felejtette el, hogy az Úr Jézus hűnek és megbízhatónak ítélte őt, és ragyogóan igazolta is ezt a bizalmat. A szeretet remél ott is, ahol erre látszólag nincsen ok, és néha megvan az az öröme, hogy reménységében nem szégyenül meg. A szeretet mindent eltűr, készségesen viseli, amit szolgálata magával hoz. A szeretet hosszú tűrő. Ezzel kezdi az apostol a szeretet himnuszát, és a mindent eltűr kitétellel a végén visszatér ahhoz. Igyekezzünk. Legyünk egyre teljesebbé a szeretetben, hogy egyre jobban hasonlítsunk a krisztusi mintához.
0: Ó Istenem, kérlek, tölts el engem szereteteddel. Segíts nekem megosztanom a szeretet ajándékát mindazokkal, akik rászorulnak
2: nekem is, amikor ez

0: gyakorlati valóság volt. De hát itt a Bibliában is, a testvér történetekben minden van. Még nem is beszéltünk Józsefről és testvéreiről. Hát ott aztán eldöntötték, hogy megölik a és saját ezért testvérüket.
1: Mózes első könyve 37:18.
2: De figyelj, azért is kezelték így, mert Józsefán ők mindegyik idősebb volt nála.
0: Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Na tessék.
1: Tehát van 12 fiú testvér, egy lány.
2: Igen, de ők szerintem egyáltalán nem testvérként kezelték őket, hanem ők a törzsek voltak.
0: Hát de testvérek voltak.
2: Hát, de a törzsek vezetői.
1: Tehát akkor arról beszélünk, hogy van 12 testvér, fiú testvér.
0: Egy apától.
2: És ezért 12 törzset hoznak létre maguk.
1: Igen, a következőkben.
0: Különböző anyáktól.
2: Következőkben, igen.
0: És itt történik ez az eset, hogy...
1: József szinte a legkisebb fiú, úgy lehet mondani, igen. Vagyis az utolsó előtti a sorban.
2: De annak az első szülöttje, az anyjának az első szülöttje.
0: Itt most akkor ott tartottunk, hogy eladták Józsefet a testvérei.
2: Igen.
1: Miért akarják megölni? Tehát egyszer még azt tisztázzuk.
0: Amiatt, mert túlságosan szerette őt az apja. Álmot látott, olyan álmot látott ráadásul, ami fel is bőszítette a többi testvért, hogy micsoda.
1: Irigyek lettek hát, igen. Józsefre, igen. És ezért...
0: Meg az álom is feldühítette őket.
2: Ez így van egyébként ma is. Sokszor kell figyelnünk arra, hogy ne beszéljünk dolgokról, amit nem kellene mindenkinek, vagy nem kellene akár magának, sátánnak meghallani. Uh-huh. Nem? Mert amit én nekem üzen az álmomba, vagy az agyamba Isten, azt nekem üzeni, de ha ezt nyilvánvalóvá teszem, akkor azonnal ellene támadnak az egész világban. Néha nem kell elmondani. Szerintem Józsefnek is nem kellett volna ezt elmondani, hogy ő milyen álmot látott.

0: És akkor tovább görgetve a szálat, tehát itt eladták, elvitték, és aztán a testvérek a ruháját összevérezték kecskevérrel, hazamentek, bemutatták az apának, hogy nézd csak, valami vadállat széttépte Józsefet, és utána az édesapa Jákob megszomorodott, így teltek utána az évek. Még nem aztán éhínség lett az országban, jól mondom ezt én? És végül már odáig fajult az éhínség, hogy Jákob elküldte a fiait, hogy menjetek a nagyvárosba szerezni valami élelmet, mert a végén nekünk egyszerűen végünk lesz, éhen halunk, elmentek a nagyvárosba.
1: Egyiptomba.
0: Egyiptomba, mit sem sejtve, eljutottak egészen a kormányzóig.
1: De már nem is Józsefnek nevezték, hanem
0: más nevelet közben.
1: Kofnat Páneák.
0: Na tessék, ez volt a neve.
1: Ez volt a neve, hogy megmentő, ezt jelenti. Kofnat Páneák.
0: De József volt az, mert közben József kormányzó lett Egyiptomban. Érkeztek a testvérek, mit sem sejtve, nem tudták,
1: hogy vásárolni ennivalót.
0: Kihez mennek, ők csak ennivalóért mentek Egyiptomba, és egyszer csak létrejött a találkozás, hogy József, akit már addigra másképp neveztek, meglátta a saját testvéreit, és megismerte
1: őket. Igen, de azonnal nem szólt nekik,
0: nem,
1: hogy én vagyok.
0: Hát,
2: az első alkalom, amikor találkoztak, akkor tömlöcbe vetette a testvéreit?
1: Igen, de ezt nem elküldte őket.
2: De hát ez is egy fontos mozzanat.
1: Visszajöttek, hogy hozzák el az ő kis testvérét.
0: Én vagyok József, éle még az apám. Ez volt az a mondat, amit először mondott nekik, ami után megrémültek tőle a testvérek. József ezt mondta utána a testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkódjatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. És aztán később Mózes első könyve 50:20, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Ezt mondta József, ez mindig így van szerintünk?
2: Nem.
1: Hát de hogy nem.
0: Ha kapcsolódva vagyunk a Józsefhez.
2: Kell, hogy mi is valamilyen formában hozzájáruljunk.
0: De ha nem járulunk, akkor is úgy lesz.
1: Legyen hitünk, és próbáljuk őt követni, akkor segít.
0: De ha mi ebben nem vennénk részt, a Jóisten akkor is segít, csak akkor mi nem veszünk benne részt.
2: Nem, legfeljebb nem veszük észre.
0: Vagy nem, igazad van, akkor hogy, is részt veszünk benne,
2: hogy mindenféleképpen ő igen, segít. Igaz. Tehát megint csak a kapcsolódásra kell visszatérjek, hogy akkor veszük észre, hogyha kapcsolódunk. Akkor tud segíteni, hogyha kapcsolódunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában 18. fejezet a kegyetlen szolga kapcsán egy rész, én ezt most felolvasom, hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor elkezdte, elé hoztak egyet, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott fizetni, megparancsolta az ura, hogy adják el őt. A szolga ekkor leborulva könyörgött neki, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Az úr megszánta azt a szolgát, elengedte, és az adósságot is elengedte. Neki. Amikor azonban kiment ez a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, megragadta, folytogatta, és ezt mondta, fizess, amivel tartozol. Itt egy pici részt kihagytam, ekkor az ura magához hívatta, és így szólt hozzá, gonosz szolga, minden tartozásodat elengedtem neked. Pici részt itt megint átugrok, nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon? És haragra gerjedve átadta őt a hóhérok kezébe. Itt is átugrottam egy kis részt, tehát tulajdonképpen nem véletlenül az van, hogy mi vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Hogy a Jóisten minden bűnünket elnézi, Jézus óta meg is van nekünk ez bocsátva, ha...
2: Megváltja.
1: És mi pedig másoknak egyszerűen, ha nem bocsátunk meg, akkor mi magunk vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Nem így van ez?
2: Hát szerintem mindenki ellenőrizheti saját magával kapcsolatban, hogy ő többet kér Jézustól, Istentől, vagy többet ad nekik. Melyik a több? Igaz?
3: És valamilyen egyensúlynak kellene lennie?
2: Hát nem.
3: Nem?
1: Nem.
3: Sokkal többet kell adni.
2: Többet kell adni, mint amennyit kérünk bárkitől.
1: Hát igazából...
2: Ezt mondta Jézus. Mindent adjatok oda. Ezért mondom, ezt mindenki nem ellenőrizheti, hogy igen. Biztos, hogy én jól vagyok, hogy mindig csak kérek, kérek, kérek, kérek, és nem adok.
1: Meg is kellene bocsátani mindenkinek mindent.

0: Eszembe jutott egy filmrészlet, hogy megy most ebben az esetben a tanítvány és a tanítómester egy sikátorban, és szembe jönnek a tolvajok, felfegyverkezve kérik az órát, a pénzt, és a tanítómester leveszi a kabátját, odaadja, mondja a tanítványnak, hogy na, akkor most te is vedd le a kabátodat, és add oda, és a végén aztán mindenüket odaadják. Természetesen a tanítvány ő zugolódik, hogy jaj, vajon ezt miért csináljuk, amikor itt van a tanítómester, ráadásul ő fizikálisan meg tudta volna ezt mindezt torolni, vagy egyáltalán megelőzni az egészet, és mégsem tette. És akkor mi a tanulság?
1: Kevés érték legyen nálad, amikor az utcán sikátorban járkál.
0: Na, de hát, hogy add oda, és hogy nem számít, valamilyen formában nem érdekes. Természetesen ez egy ilyen nagyon szélsőséges jelenet, de add oda, adjál oda mindent. Ne legyél, most akkor kicsit erős, teljesebben fogalmazok, ne legyél függő a tárgyak, az, hogy valamit birtokolj. Igen, könnyen tudjál megszabadulni azoktól a dolgoktól, amelyek alapjában véve nem is annyira fontosak számodra.
1: Az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve.

0: Van két történet. Az egyik, hogy amikor Sátán megpróbálta Jézust megvenni, akkor megmutatta neki a világ minden országát Isten, és ezt mondja néki, mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. Megkapott volna Jézus mindent. Ő viszont, amikor az a fiatalember hozzá ment, tudod, aki gazdag volt, annak Jézus meg azt mondta, hogy te meg adj oda mindent másoknak, és utána kövess engem. Akkor melyik tetszik az embereknek a legjobban? Ha leborulunk Sátán előtt, akkor megkapunk mindent a földön.
1: Hát a földön.
0: Ha Jézus mögé állunk, akkor meg oda kell adnunk mindenünket másoknak.

0: Ide kapcsolhatom a szőlő munkások témát úgy Máté evangéliumából, egyébként 20. fejezetből, az első verstől lehetne nézni ezt a részt. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőbe. Aztán kiment 9 óra tájba, most egy kicsit rövidítek, látta, hogy még mások is állnak ott, tétlenül a piacon, mondta nekik, hogy menjetek ti is a szőlőbe, ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra és 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Tehát a gazda többször is kiment még. Aztán, amikor pedig 5 óra tájban is kiment a gazda, talált ott állókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok válaszoltak, mert senki sem fogadott meg minket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Amikor beesteledett, és most már közeledik a java a történetnek, szerintem amikor beesteledett, így szólt a szőlő ura a vincellérhez. Hívd elő a munkásokat, add nekik a bérüket, kezdve az utolsókon az elsőkig. Amikor az 5 óra tájban felvettek, jöttek, egy-egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is egy-egy dénárt kaptak. Miután átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész nap fáradoztunk és szenvedtünk. Ő pedig így válaszolt egyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Vajon nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsóból.
1: Ez jóság?
0: Elsők és az elsőkből utolsó.
1: Ez jóság?
0: Hát gondoljunk bele, hogy ott van a gazda, vagy mindenkivel akart jót tenni, és még ráadásul szidják őt érte. Na most egyébként, amikor másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor az véletlenül nem olyan, mintha mi akarnánk Istent játszani?
1: Nem.
0: Szerintem olyan. Amikor én akarom tudni, hogy nekem mi jár, meg hogy neked mi jár.
2: Igen, azt valóban mi nem tudhatjuk a másokról, de
0: amit
2: tudunk, azt mind adhatjuk.

0: és közben a lelkünk mélyére nézünk, akkor tudunk mi is békességben lenni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy a szőlőmunkások voltak, hogy ténylegesen.
1: Tehát, hogy mi zugolódnánk-e, vagy igen. Sem, én biztosan nem.
0: Hát most ezt mondod, nem zugolódni, nem. De mondjuk te és én is ott vagyunk, reggeltől estig verejtékes munkával nyomjuk a munkát egész álló nap, és azt látod, hogy kijött oda egy összesen mondjuk 40 percet dolgozni egy fickó, sőt, még azt is végig lustálkodta, mert már akkor a szemünk is torzít egy kicsit. Semmit nem csinált. Arra még egy fél órát volt ott már, még akkor le is csalja a szemünk egy kicsit, hogy még pár percet volt csak ott. Sem egy darab, egy fürtöt nem szedett le mondjuk, ha szület volt. Mi reggeltől végig egész nap dolgoztunk, először azt a fickót fizették ki, egy dénárt kapott. Semmit nem csinált, még le is zabálta a szőlőt.
1: Tudod, ez úgy működik, na, hogy az ember saját szükségleteit meghatározza, ezt akarva, akaratlanul valamilyen formában megteszi. Azt mondja, hogy én feláldozom az időmet és az energiámat.
0: Szépen hangzik, de...
1: Ennyi ideig, és ezért ezt szeretném kapni.
0: Hát ez nagyon szép így, de...
1: És hogyha ezt megkapom, akkor emelem kalapomat, és tovább állok. Tehát én nem foglalkoznék azzal, hogy a másik...
0: Nézzük már mélyebben magunkba egy kicsit, tényleg nem?
1: Természetesen
0: ott vagyunk a tűző napon.
1: Észreveszi az ember, észre. Vagy nem tudom. Tehát,
0: hát,
1: de,
0: észreveszi.
1: De kell, hogy legyen egy olyan bizonyos pont, és akkor most azt is mondhatnánk, hogy az embernek az életében kell legyen olyan bizonyos pont, amikor azt mondja, hogy nem számít, hogy a másik. Mert ez ugyanaz, amikor arról beszélünk, hogy valaki gazdag, és hogy ő mit tett annak érdekébe. Itt megint arról van szó, hogy biztosítja majd az Úr azt, amire nekünk szükségünk van.
0: Ez egy jó, ideális helyzet. Inkább csak mondjuk észrevesszük, hogy hoppá, azok ott 25-en csak éppen bejöttek, felvették ők is a lét, pont annyit, mint mi, de, és mennek tovább. A kísértés nem lenne meg benned, hogy legközelebb mi is csak a lét vegyük fel?
1: Nem, azt hiszem, hogy meghatározod azt saját magad számára, hogy mi az, ami számodra jó és megfelelő. Ha ezt megkaptad, akkor nem fog érdekelni már az.
0: Van az az állapot.
2: Igen. Jó, akkor olvassam, amit beszéltünk korábban, amikor Jézus megkérdezték, hogy hogyan imádkozzunk, akkor ezt mondja a tanítványoknak, hogy atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a neved, és utána sorolja föl. De ő ezt mondja, hogy
0: már
2: Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában olvashatunk boldog mondásokat. Még mielőtt bármelyiket mondanánk, mi az, amitől mi vagyunk boldogok? Őszintén, te mitől
2: de
1: vagy boldog?
2: Én nem hiszem, hogy ezek a boldog mondások, ezek a boldogságról szólnak. Tehát a boldogság az egy milyen állapot?
1: A teljesség állapota, nem amikor az ember békében van, szeretetben van, jól
2: önmagával?
1: Van. Hát inkább a Jóistennel szerintem, meg mindennel. Akkor vagyok a legjobban, hogyha mindenkivel jóban vagyok.
2: Nem és ez egy hosszú folyamat, vagy egy
1: eredménye lehet?
2: Valaminek az eredménye a boldogság?
1: Hát lehet, hogyha elfogadjuk azt, hogy a Jóisten kezében.
2: Az elmének a játéka lehet, vagyunk. Hogy azt mondjuk, hogy mi boldogok vagyunk.
1: A boldog mondásokban egyébként igazából példák vannak arra, hogy kik a boldogok. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Nekem sokszor eszembe jutott már egyébként, hogy milyen jó az, ha valaki tud tényleg sírni, mert mennyire más az, ha valaki nem sír, hanem mondjuk kemény, megkövült.
3: Igen, hogyha valami nehéz helyzet kerül az életünkben, amire nem vártunk, vagy nem tetszik, akkor mindig örüljünk, hogy akkor viszont ez azért van, hogy meg tudjuk tanulni, hogy hogyan kezeljük,
1: megoldani.
3: Hogy viseljük el, ezért, hogyha elviseljük akár a nehézségeket, amiket sorolt Jézus, ugye, akkor azok később már nem fognak életünkbe belépni.
2: És
3: megtanuljuk, hogy hogyan kezeljük, sőt, hogy védjük meg előre magunkat.

0: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Na ez egyébként én ezt nem biztos, hogy értem.
1: Mint ahogy én sem. De László, te meg el tudnád mondani ezt a boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa? Ez pedig egy nagyon fontos.
0: Sokat emberített mondat, a lelki szegények.
1: Igen?
2: Hát igen, mert ez azt jelenti szerintem, hogy mindig, aki lelkileg szeretne növekedni, azért szegény, mert én még szeretnék növekedni, vagyis hogy a Szent Lélektől, mert nagyon sok ének van, illetve hát a Bibliában is a Szent Lélekről, amikor beszélünk, hogy az ő segítségével kapjuk meg mindig ezt, vagyis a lélek gyümölcse kell, hogy növekedjen bennünk, nem? Ja. Aki azt gondolja, hogy igen.
1: Tehát, hogyha lehetősége van.
2: Még nem vagyok még teljesen kész, ezért szegény vagyok.
0: Nem, ez tetszik. Igen. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
1: Kik a szelídek?
0: Hát a jó állapotban lehetünk mi is, amikor kapcsolódunk a Jóistenhez.
1: Igen.
0: Akik és éhezik.
1: És nem vagyunk szelídek, hanem arrogánsok vagyunk.
0: Ha rólam beszélsz, akkor időnként, igen.
1: Cinikusak.
0: Mindenfélék vagyunk, türelmetlenek, bántóak, sértőek. Mindenfélék vagyunk, emberek vagyunk.
2: Igen, és ezt kell tesztelni, hogy bennünk van-e a lélek gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, béketűrés, vagyis ezt úgy fogalmazzák, hogy türelem.
0: Igen.
2: A béketűrés, türelem.
1: Bennünk van-e a türelem? Igen.
2: Szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ha ezek nincsenek bennünk, akkor kell kezelnünk magunkat. Vagyis, hogy ha a Szentléleket nem fogadjuk el, mert ezek a lélek gyümölcsei, hogyha befogadjuk a testünkbe, a lelkünkbe.
1: Akkor teljessé válunk?
2: Akkor teljessé válhatunk, mert Isten ilyet akar, ilyen új világot.
1: Én még azt mondanám, hogy lélek gyümölcseit akkor kapod meg, ha csatlakozol, vagyis kapcsolódsz.
0: Ezért vagyunk talán itt is. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, ma is így ültünk össze hárman, és Nagy Gábor. Gábor is mindig itt ült velünk eddig is, és kezelt körülöttünk mindent, de ma még egy gondolatot is
1: hozott. És ezúttal is köszönjük.
0: Így ültünk itt ma is, és jó volt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Töltődj, hogy tölthess. IFI munkás képző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Élet Szava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építenek. Igyekeznek. A következő IFI munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-ig lehet. Bízzatok, én legyőztem a világot. A szöuli ifjúsági világtalálkozó himnusza. Pont egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó kezdete előtt, augusztus 3-án hétfőn mutatták be a találkozó hivatalos himnuszát, melynek címe Bízzatok, én legyőztem a világot. A himnusz megadja az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3-a és 8-a között rendeznek meg Szöulban. A dal a 2027-es ifjúsági világtalálkozóra választott témáról szól, Bízzatok, én legyőztem a világot, ami János evangéliumából származik, 16. fejezet 33. verse. A himnuszt több nyelven adják elő, többek között koreaiul, angolul, franciául, spanyolul, portugálul és olaszul. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi eső becsöngetésig. A szervezet még holnapig, augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket, országszerte és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások megoldhatatlan nehézségeket okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampánnyal több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. A jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén. Sőt, idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymással is tanuljanak a diákok. Az időjárásról meleg nyári idő. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a Fasori Református Gyülekezet Isten tiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Somogyi Péter lelkész.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten tiszteletünkön Ászáf csodálatos vallomásával, amivel az örömét fejezi ki Isten közelsége kapcsán. Nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Hódolatunk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Jakab leveléből, Jakab apostol levelének 4. fejezetéből az első 10 verset olvasom. Leülve nyitott szívvel halljuk Isten üzenetét a megnevezett helyről, mely így szól. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok, és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja? Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Isten igéje szól, adja lelke, hogy értsük és befogadhassuk. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy felvírat áldott szép napunk, és olyan kegyelem az, hogy ha veled találkozunk, ha a te jelenléted valóság számunkra, akkor vígadhatunk, örvendezhetünk, mert olyan szeretettel hajoltál le hozzánk, ami kiold, felold bennünket minden megkötözöttségből. Köszönjük mégis, Urunk, amikor azt is elmondod nekünk, hogy mikor van ideje annak, hogy szembenézzünk azokkal a dolgokkal, amelyek elválasztanak tőled. Köszönjük, hogy most hónap utolsó vasárnapján örömmel és hálával jöhettünk el a te házadba, mert készítetted a te hirdetett igédnek, s a látható igédnek az ajándékát is. Köszönjük, hogy uracsorai közösségben lehetünk, hogy letehetünk minden terhet, hogy megvallhatunk minden bűnt, hogy elhagyhatunk mindent, ami félrevitt bennünket. Köszönjük, hogy lehetséges a te jelenlétedben, ahol által jár bennünket,
a te szereteted, ahogyan megérint a napfény, lelkeddel átjársz bennünket, itt lehet gyógyulni, lehet szabaddá válni, lehet felszabadultan, boldogan tovább menni. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy ahogyan a nap, a mi naprendszerünknek ott van a középpontjában, lehetsz te a mi szívünk, életünk középpontjában, a te ragyogó világosságoddal, melegségeddel, gyógyító erőiddel. Könyörülj rajtunk, hogy szembenézzünk azzal, ha nem így van, ha el-el feledkezünk rólad, ha nem vállaltunk fel, vállalunk el téged igazán. Áldj meg bennünket most, hogy az igéd világossága, a te lelked ereje megérintsen bennünket. Segíts, hogy ne ellenkezzünk, hanem meg tudjuk alázni magunkat. Mert azt ígérted, aki megalázza magát, azt felmagasztalod. Könyörülj rajtunk, hogy ilyen alázatban, szelídségben fogadjuk a beoltott ígét, amely megtarthatja a lelkünket, és könyörülj, hogy így tudjunk jönni az Úr asztalához, hálával és bűnbánattal, együtt, egy szívvel, egy lélekkel, tudva, hogy te minden bűnünkből szabaddá tettél és tehetsz minket. Kérjük, áldj meg Jézus Krisztus nevében, és add, hogy ez az Isten tisztelet hódolat legyen előtted, és mindnyájunk lelki javát munkája. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő lelkét segítségül hívva üzenetét hirdetni kívánom, írva található a már olvasott szakaszban, Jakab levelének 4. fejezetében, a 8. versben, a következőképpen. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Szeretett testvéreim! Időről időre megfogalmazódik az igény közöttünk, jelzik ezt számomra is többen, hogy tisztáznunk kell néhány olyan fogalmat, néhány olyan dolgot, ami lehet, hogy úgymond magától értetődő, és mégsem az mindig. Vannak úgymond evidenciák, amiket mégis újra és újra meg kell fogalmazni. És azért is van erre szükség újra és újra, időről időre, mert hála Istennek sokan jönnek közénk újonnan, akiknek nagyon örülünk, és akik még nem haladhattak a régebben itt lévőkkel együtt az úton. Nyilván sok mindent, amit talán a régebben itt lévők ismernek, tudnak, felismertek, talán ők ilyen összefüggésben még nem ismerhetik. A mögöttünk levő hét talán sokunknak tette érthetőbbé azt a kérdést is, amit gyakran elfelejtünk. Legalábbis az élet gyakorlatunk ezt tükrözi. Isten közelségéről szólt az elmúlt hét. És nyilvánvaló, hogy nem az esték önmagukban, és nem egy sorozat, amiben ige hirdetés hangzik, bár ez most annyit tett, hogy olyan dolgot tett láthatóvá, amit kevésbé látunk, vagy talán kevésbé érzékelünk. Pál apostol Aténben, az ottani nagy kavalkádban filozófusok és vallások képviselői között hirdette azt a csodálatos üzenetet, ami a hét minden estején is elhangzott, és ami ott van az ígében, a Szentírásban minnyájunk számára. Nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És itt ő felmutat a világot teremtő, alkotó, bennünket megváltó Úrra. Nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Azonban, ahogyan a múlt hét is rávilágított erre, talán nem érzékeljük kellőképpen az ő közelségét, vagy talán egyáltalán nem.
Furcsa ezt kimondani, hiszen miért lennénk itt, ha nem Isten közelségébe jönnénk. Mégis talán a hét gondolata is világosabbá tették, hogy elfeledkezünk gyakran arról, hogy Isten nagyon közel van hozzánk, hogy elérhető, hogy Istennel lehet személyes közösségben lenni, hogy minden pillanata, minden része az életünknek, ő benne telik el, és mi mindenestől, egészében függünk tőle. Bizony gyakran elfeledkezünk erről. Jakab levelében egy olyan felszólítást hallunk, ami ugyancsak estéről estére elhangzott, és most itt alapigévé lesz az igehirdetésben, amelyben arra hallunk felszólítást minnyájan, hogy közeledjünk hozzá. Közeledjünk Istenhez. És ha közeledünk, akkor át fogjuk élni, hogy ő is közeledik hozzánk. De mit jelent ez a közeledés? Miért szólít fel erre bennünket az ige? Nem hagy kétséget bennünk a kijelentés, amit felolvastam, hiszen egyértelmű az, amit hallunk. Hogyan közeledjünk? Így mondta, így mondja Jakab, tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Kezünk tisztasága, amit itt Jakab kimond, a cselekedeteink tisztaságát jelenti. A megnyilvánulásainkat, ami ebben a látható világban, ha lehet így mondani, kézzel fogható, amiben megnyilvánul az, hogy mit cselekszünk, hogyan élünk. Szívünk megszentelése, ami a másik oldala ennek a kijelentésnek, pedig életünk központjának, indítékaink, döntéseink kiinduló pontjának az elkülönítését jelenti Isten számára. Ez életünk láthatatlan része, ami meghatároz mindent a láthatóban. Egyszerűbben kifejezve, testvérek, azt jelenti, hogy testestől, lelkestől, külső és belső emberünkben egyértelműen elköteleződünk, és ez az elköteleződés, ez jellemez minket. Azt jelenti, amire felhív minket Jakab, hogy legyen tiszta képlet az életünk. Külső és belső értelemben egyaránt. Mutassa meg teljes életünk, és egyértelműen tükrözze azt, hogy kihez tartozunk. Kik is vagyunk valójában. Azt mondja Jakab, hogy legyen ez leolvasható, legyen ez érthető, legyen ez világos mindenki számára, aki körülöttünk van. Olyan világosan és jól fogalmazza meg ezt a mi nyelvünk. Ami tiszta, az nem félre érthető, az nem zavaros. Ha valaki tisztán beszél egy nyelvet, az érthető. Ha valaki tisztán fejezi ki magát, az követhető a hallgatósága számára. Ha valaki egyértelműen fogalmaz, az áttekinthető. Ha egy pohár víz, ami itt is van számomra ide téve mindig, valóban tiszta, akkor ez áttetsző. Ez átlátszó. Ezen át lehet látni. A színarany vegytiszta, ami azt jelenti, hogy hamisítatlan. Nincs benne más anyag, csak valójában az, ami eredetében. Nem kell ezt sorolnom tovább, mindnyáján értjük, hogy amikor valaki tiszta képlet, az azt jelenti, hogy tisztán és világosan érthető, látható, tapasztalható az életében, hogy ki is valójában. Azonban azt is meg kell néznünk, hogy kiknek szól a felszólítás. Kiknek mondja azt Jakab, hogy váljanak ilyenekké, legyenek ilyenek.
Itt sem kétséges a válasz. Jakab így írja, ti bűnösök, ti két lelkűek. Fontos a szöveg összefüggését látnunk, és emlékszünk, hogyan felolvastam hosszabban az igét. A gyülekezetet szólítja Jakab. Közöttük, így mondja, közöttetek vannak viszályok, harcok, sok nyomorúság, és ő rájuk mondja, nekik mondja, hogy engedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, alázzátok meg magatokat, és mondja ezt nekik, ti bűnösök, ti két lelkűek. Elég megdöbbentő így szólítani a gyülekezetet. De értsük jól, hogy miért mondja Jakab, és ha megértjük, tisztázódik bennünk, hogy ez nagyon fontos üzenet. Értsük meg ezt a két meghatározást, bűnösök és két lelkűek. Az első erre a kifejezésre, hogy bűnösök, a legáltalánosabb kifejezés a görög újszövetségben. Céltévesztőt jelent. Olyan embert, aki eltért Isten céljától. Tudnélik, úgy gondolkozik, nem úgy gondolkozik, nem úgy cselekszik, nem úgy él, ahogyan azt Isten eltervezte. Hogy milyen mértékű ez az eltérés, ez lehet kezdetben nagyon kicsiny. Sokszor mutatom, mondom ezt el gyerekeknek vagy fiataloknak, amikor erről beszélünk, hogy amikor a kiinduló ponttól eltérünk egy pici szögben az elején, akkor ahogyan haladunk az időben, ez egyre világosabban és egyre teljesebben nyílik szét. Tehát az eltérésnek nem kell nagyon meredeknek lenni ahhoz, hogy az időben világossá váljon az elhajlás, az eltérés az eredetitől, az eredeti céltól. Aki itt megnevezettem bűnös, az azt jelenti, hogy eltér attól a tervtől, az egyértelmű iránytól, amelyet Isten szabott neki. És bizony ebben magunkra kell gondolnunk. Következetesen, tisztán, egyértelműen azon az úton megyünk, amely kijelöltetett. Minden igéjét, minden parancsát, minden szavát Istennek komolyan vesszük. A másik meghatározás, ami itt van, a két lelkűségről beszél. Két lelkű ember. Ki a két lelkű ember? Érthető a kifejezés, jó ez a fordítás. Megosztott lelkű

találjuk, hogy az az ember, aki az Úrban bízik, hasonlítható a fához. Kérem, hogy lapozzunk most a Zsoltárok könyvéhez, és azután majd Jeremiás proféta könyvéhez is, hiszen a Zsoltárok könyvében, Zsoltárok elején van ez a különös rövid Zsoltár, az első, amelynek az első három versét így olvasom. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Ez egy boldog mondás, vagy áldásmondás. Arról az emberről, akinek a gondolatait betölti az isteni törvény. De lehet azt mondani, hogy ez egy állandó hatás az életében, nem csak alkalomszerűen van így. Mert azt olvastam, hogy az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Amit ma úgy mondanánk, hogy állandóan, vagy szüntelenül. Ez az ember olyan, akinek öröme az isteni törvény. Erről a törvényről gondolkodik, és ezért a gyakorlati életét az jellemző, hogy nem megy el a gonoszok tanácsába, vagy nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül le azok között, akik csúfolkodnak. És azután van egy hasonlat, hogyha valaki ezt teszi, akkor olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Hogy mindig növekedni fog, mindig erősödni fog, és hozza a gyümölcsét, és nem hervad el. A Jelenések a könyve ugyan nem mondja meg, hogy milyen fára kell gondolnunk, de az egyik legismertebb fa a bibliai időkben a libanoni cédrus volt. Ezen a gyönyörű képen egy óriási cédrusfát látunk, és a libanoni cédrus egy olyan növény volt, amelyet leggyakrabban említ a Biblia, szinte a közel-keleti növények közül, mert a hatalmasságot, a fenséget, a nagyságot szimbolizálta. Tudunk arról is, hogy első Szetosz fáraó cédrusfákat vágatott a Libanon hegységben, hogy az Amon szentély építéséhez felhasználja ezeket. Hasonlóképpen Salamon király is küldött ide munkásokat, és a tíruszi királlyal megegyeztek, hogy közösen küldenek embereket, szakembereket, favágókat, akik majd cédrusfákat vágnak, hogy Salamon megépíthesse a jeruzsálemi templomot. Erről a Királyok első könyve 5. rész, 5.-6. versében olvashatunk. Vagy ha Csontvárira, a világhírű magyar festőre gondolunk, a magányos cédrusra, nyilvánvalóan ez is, mint egy jelzés értékű, hogy a szépséget, az erőt, ugyanakkor valami kecsességet is kifejez ez a fa. Ha megnézzük, ez egy hatalmas termetű, hatalmas méretű fa, és mégis van benne valami könnyedség, valami látság, valami szépség. Van azonban egy másik nagyon fontos ige még a Zsoltárok mellett, és ez Jeremiás proféta könyvében van a 17. fejezetben. Kérem, hogy lapozzunk oda. 17. rész, 7.-8. versét olvasom. Ezek így hangzanak. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik. És a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Egyik helyen azt olvastam, hogy boldog ember. A másik helyen áldott ez az ember. A Zsoltárok első fejezetében azt találtuk, hogy arról az isteni törvényről, amely a gyönyörűséget jelenti, gondolkodik ez az ember éjjel és nappal, ezért lesz ő boldog. Itt pedig azt találjuk, hogy azért áldott a férfi, mert nem önmagában bízik, hanem az Istenben. Ezért az elpecsételtek esetében, ha a fára gondolunk, és más helyeken is, a Jelenések könyvében fáról van szó, mindig

személyeket értsünk. Tehát a fa egy személyt szimbolizál, pontosabban azt a személyt, aki Istenre bízza magát. Hova kerül a pecsét? Lapozzunk most vissza a Jelenések 7. fejezetéhez, és nézzük meg a 4. verset. Illetve a 3. vers végét is olvasnám először. Tehát itt arról van szó, hogy megpecsételjük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon. Azután János apostol megemlíti a számukat is. Pecsét a homlokra kerül. De az a különös, hogy nem csak itt a 7. fejezet, 4. versében, hanem ha tovább lapozunk a Jelenések 14. fejezetéhez, itt is hasonlót olvasunk, hogy mi is történik a homlokkal. 14. rész első verse, és láttam, és ímé egy bárány állt a Sion hegyén. És ővele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. Tehát itt nem pecsétet találunk, hanem az Isten nevét. De ahogyan ott is, itt is a homlokra kerül a jel. Azután az utolsó fejezethez, a 22-hez halapozunk, ott a 4. versben még egyszer hasonló gondolatot találunk, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz.

Mit is jelent az, hogy a név vagy a pecsét a homlokra került? Az ókorban az emberek mindent lepecsételtek, ami fontos volt. Aki használta a pecsétet, elsősorban is azt fejezte ki, hogy ővé az a tárgy, vagy egy személy. Tehát a pecsét a tulajdonjogot jelentette, vagy jelölte, másodszorban jelölte a hűséget is, harmadsorban a védelmet. Honnan tudjuk mindezt? Ezékiel próféta könyvéhez kell most lapoznunk. Ezékiel könyve 9. fejezetéhez, és egy kicsit majd a 8. fejezetre is oda nézünk, és néhány mondatot talán olvasnék belőle, mert ez a két fejezet nagyon szorosan összefügg, de alapvetően a 9. fejezet 3. versétől olvasnám a 6. versig. És Izrael Istenének dicsősége elvonult a kérubokról, amely fölött volt, a ház küszöbéhez, és kiáltott a gyolcsba öltözött férfiúnak, akinek derekán íróeszköz volt, és mondta az Úr neki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. És amazoknak mondta az én hallásomra, menjetek át a városon ő utána, és vágjátok. Ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat, öljetek meg mindegy lábig. De azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdték azért a vén férfiakon, akik a ház előtt voltak. Mi volt ez? Egy különös ítélet, egy különös pusztulás. Nem úgy, hogy az ellenség pusztította az izraelitákat, hanem ők maguk tettek valamit, amivel kivívták vagy kihívták Isten haragját. Mi volt ez? Ezt Ezékiel könyve 8. fejezetéből tudjuk meg. Csak egy-két mondatot olvasnék ebből a hosszú fejezetből, az egészet nem tudjuk elolvasni, de az 5. verstől például azt találjuk, hogy embernek fia, emeld föl csak szemeidet észak felé. Fölemeltem azért szemeimet észak felé, és ími északra az oltár kapujánál állt vala a bosszúság, ama bálványa a bejáratnál. 6. vers, és mondta nekem embernek fia, látod én mit cselekednek? A nagy utálatosságokat, amelyeket Izrael háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az én szent helyemtől, de még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni. 10. vers. Bementem azért, és láttam, hogy ímé utálatos csúszó, mászó állatoknak és barmoknak mindenféle képei, és Izrael házának minden bálványai voltak bevésve a falon körös körül. 11. vers, és 70 férfiú Izrael házának vénei közül állt ott előttük, mindegyik a maga tömjénezőjével a kezében, és a füstölőszer felhőjének illata szállt fel. Aztán 13. vers így hangzik, és mondta nekem, még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni, amiket ezek cselekszenek. És vive engem az Úr háza kapujának bejáratához, a következő vers, amely éjszakra volt, és ímé ott asszonyok ülnek vala, siratván a Tammuzt, a természet, a termékenység istenét. És aztán így folytatja, és mondta nekem, láttad é embernek fia, még egyéb, ezeknél nagyobb utálatosságokat is fogsz látni. És bevitt engem az Úr házának belső pitvarába, és ímé az Úr templomának bejáratánál a tornác és az oltár között, mint egy 25 férfiú, akik hátukkal az Úr templomára és orcájukkal keletre fordultak, és ezek kelet felé leborulva
imádták a napot. Napimádók voltak. Bálványimádók voltak. A természetet imádták. Azok az utálatosságok, amelyeket itt felsorol a proféta, és amelyekre egy utalás történik a 9. fejezetben is, a 4. vers szerint, hogy sóhajtoztak ezek a férfiak, és nyögtek az utálatosságok miatt. Ők kapták meg a pecsétet, vagy ezt a jelet. A természet imádat különböző formáiról van itt szó, egyszerűen kifejezve a bálványimádásról, amit Isten igéje a Biblia mindenhol tilt, és a megdöbbentő az, hogy itt nem külső hatás mutatkozik meg, vagy külső kényszer, amelynek az a következménye, hogy az izraeliták leborulnak a bálványok előtt, hanem ők maguk készítik a bálványokat, sőt, mintha a templomban lennének a bálványok, vagy a domborművek a falakon, és lehajolnak ezek előtt, imádják ezeket, és imádják a napot is. Miért tragikus ez? Hiszen nagyon sokszor azt halljuk, és sokan azt hangoztatják, hogy igazán az a fontos, hogy mi van a szívünkben. Hát tényleg az a fontos, hogy mi van a szívünkben, de nagyon sokszor a cselekedeteink elárulják azt, hogy mire gondolunk. Néha természetesen olyanok a tetteink, hogy becsapjuk egymást, és éppen nem látják a gondolatainkat, mert el akarjuk rejteni a cselekedeteinkkel, de bárhogyan is van, a Biblia különbséget tesz az igaz imádat, amely a Teremtőre irányul, és a hamis imádat között, amely a teremtett dolgokat érinti. Na, Jelenések könyvéhez visszatérve, ha most a 14. fejezetet fellapozzuk, azt a részt, ahol az előbb találtuk a 144 ezerrel kapcsolatos megjegyzést, hogy a homlokukon van az atya neve. Ebben a fejezetben tovább azt olvassuk a 6.-7. versben, hogy láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Miért fontos kérdés ez? Hát egyrészt nagyon sok keresztény úgy gondolja, hogy a vasárnap az igazi heti ünnepnap. Más vallásos emberek úgy gondolkodnak, hogy bármelyik nap lehet ünnepnap. Én magam döntöm el, hogy a héten melyik napot ünneplem. Hallottam olyan véleményt is, hogy minden nap egyforma. Valójában bármelyik napot lehet ünnepelni. Tényleg így van ez? Bármelyik napot ünnepelhetjük? Minden nap egyforma? Minden nap ugyanazt mondja nekünk? A Jelenések könyve itt a 14. részben azt mondja, hogy az imádat Istent illeti meg, kizárólag Istent, mégpedig a Teremtőt. Tehát nem az úgynevezett természet isteneket, ahogy az ókori népek gondolták a sok isten hitük folytán, hogy mindennek van istene, a fának is, a kőnek is, a víznek is, a levegőnek. És ahogyan nagyon sok ember gondolkodik a mai napig úgy, hogy mindenben benne van az Isten. Panteizmus. Az Isten mindenhol ott van, mindenen keresztül lehet őt tisztelni, akárha a fához fordulunk, vagy a fát megérintjük, akkor is az Istennel kerülünk kapcsolatba. Ha a 10 parancsolat első 4 parancsolatát elolvasnánk, akkor abból a 4 parancsolatból legalább 3 valahogyan összefügg a bálványimádással, illetve annak a tilalmával. Ugye az első parancsolatban arról van szó, hogy ne legyenek idegen istenek. Utána, hogy ne csináljunk faragott képet, semmi ahhoz hasonlót, ne tiszteljük, ne imádjuk. A 3. parancsolat szól arról, hogy az Isten nevét hiába ne vegyük fel. És a 4. parancsolat, amely egyenesen arra emlékeztet bennünket, hogy
Van valaki, akinek mindent köszönhetünk. Aki megteremtette ezt a világunkat, és amikor megteremtette, akkor a hetedik napon megnyugodott, azt a napot megáldotta, megszentelte, és a negyedik parancsolattal lényegében erre emlékeztet minket. Mintha azt mondaná, hogy a hamis tisztelettel szemben, tehát ha tisztelünk bármit a teremtett dolgok közül, ez mind hamis tisztelet. Ezzel szemben tiszteljük a Teremtőt, és ennek az emléke, ünnepe a szombati nap, a 7. napja.

az elpecsételtek száma. Ha visszatérünk a Jelenések 7. fejezetéhez, a 4. vers szerint hallám a megpecsételtek számát, 144 000. Az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. János apostol hallja a számot, nem látja őket, hallja a számot. Nagyon fontos. Hallja az elpecsételtek számát. 144 000. Miért érdekes ez a szám? Hát hasonló számmal találkozunk az új Jeruzsálem leírásánál is. Ha lapozunk a Jelenések 21. fejezetéhez, akkor nagyon érdekes számokkal találkozunk, amelyek valahogy megközelítik a 144 000-et. Jelenések 21. fejezetében 16.-17. vers. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost a vesszővel 12 000 futamnyira. Annak hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. Minden irányban 12 000 futam. Ami egy óriási nagy szám, ha számokban mai mértékkel kifejezzük, körülbelül 2200 kilométer. Óriási szám. De nem feltétlenül kell ezt szó szerint értenünk, hiszen ez egy szimbolikus szám. Következő vers szerint megmérte annak kőfalát, mármint a város kőfalát, 144 singre. Ember mértékével, azaz angyaléval. Mind a két szám szimbolikus, 12 000 és 144. Hasonlóan a 144 000 is egy szimbolikus szám. Ahogyan a 12 törzs is szimbolikus. Miért? Miért kell azt mondanunk, hogy a 12 törzs és a 144 000-es szám szimbolikus? Egyszerűen azért, mert az új szövetségben már lelki Izraelről beszélünk, nem a testi Izraelről. Pál apostol a leveleiben elég sokszor ír arról, hogy nem az a zsidó, aki külsőképpen az, hanem van belső körülmetélkedés is. És azt mondja, hogy az az igazi zsidó, aki belsőképpen az. De amit a lelki Izraelről ír, nagyon különös és nagyon fontos, a Római Levél 11. fejezetében található, lapozzunk oda, Római Levél 11. fejezete, 25. versétől 27-ig. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, vagy magatokat el ne hitessétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljő Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Ez utalás Jeremiás próféta szavaira, 31. fejezetre, ahol az új szövetségről van szó, vagy lehetne idéznünk a zsidókhoz itt levő 8. fejezetét, szintén az új szövetséggel kapcsolatosan. Egyszerűen a lelki Izraelről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy 12 törzs. Lapozzunk vissza még egyszer a Jelenések 7. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy a 144 000-es szám után mi az, amit János apostol lát. Tehát hallja a számot, és lát valami egészen mást. Nem 144 000 embert, hanem így olvasom a 9. verstől 17-ig, azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve és a kezükben pálma ágak. És kiáltottak nagy szóval, mondván, az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan, a királyi szék, a vének, és a négy lelkes lény körül álltak,
és akik a királyi szék előtt arcra borultak, és imádták az Istent, ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség, bölcsesség és hálaadás, és tisztesség és hatalom, és erő, ami Istenünknek mind örökkön örökké. Ámen. Ehhez hasonlót nem találunk sehol a Bibliában. Ámennel kezdődik, és ámennel ér véget. Általában az imádságok végén olvassuk az áment, kivéve János evangéliumát, ahol Jézus sokszor azt mondja, hogy bizony, bizony, mondom nektek, vagy mondom neked. Itt minden esetben az ámen szó van. Tehát a mondat elején Jézus kétszer használja az áment, de ilyen használatot, hogy tudnélik, az elején is van egy ámen, meg a végén is, ilyet nem találunk máshol. Legtöbb esetben az ámen a mondat végén van. Ha valamit meg lehet erősíteni, és igazán azt lehet mondani, hogy ez egy örök dolog, akkor ámennel kell kezdeni, és ámennel kell befejezni. És a két ámen között van egy hétszeres doxológia, azaz dicsőségmondás. Ez egy nagyon különös rész a Bibliában, de azt mondja el nekünk, hogy igen, az üdvösség az Istené. És olvasom tovább, akkor felele egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondtam neki, Uram, te tudod. És mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten a szemeikről minden könnyet. A győztes Izrael ez. Egy lelki Izrael, amely most már minden ágazatból, nyelvből, népből, törzsből származik, és ezért azt kell mondanunk, hogy a két kép, azaz a 144 ezer képe, minden törzsből 12 ezer. Mellette az újabb kép, hogy nagy sokaság, senki meg nem számlálhatta. Valójában ugyanazt jelenti. És ezért a mennyei lények, amikor mindezt látják, mondják el ezt a hétszeres doxológiát a 7. fejezet 12. verse szerint. Azonban az igazi nagy kérdés az lesz, hogy fehér ruhában vannak, és hogyan? Honnan van ez a fehér ruha? A válasz, hogy megmosták a ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. Ritkán gondolunk talán erre, de végigvonul az egész jelenések könyvén az a kép, hogy a bárány vére megtisztít. Itt néhányat felsoroltam, egyet-kettőt szeretnék fel is olvasni. Például az első fejezet 4. versétől, János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanú bizonysága halottak közül elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mind örökön öröki. Ámen. Itt az ámen a mondat végén van. De Jézusról azt mondja, hogy a halottak közül az elsőszülött, aki szeretett minket, és megmosott a bűneinkből a vére által. Az 5. fejezethez halapozunk, ott azt találjuk, 8. verstől kezdve, hogy amikor elvette a könyvet, a 4 lelkes lény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak, jó illatokkal teli,
amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. És lehet olvasni tovább ezeket a verseket. Mindenhol arról olvasunk, hogy igen, a bárány vére adja a tisztulást. Azaz a megváltást, a bárány vére szimbolikusan fehérre mossa a ruhát. Még a Jelenések könyve legvégén is találjuk a 22. fejezet 14. versében az újfordítású Bibliában, hogy akik megmosták ruháikat, azoknak van joguk, hogy bemenjenek a kapukon a városba. A nagy sokaság. Mi lesz az eredménye annak, hogy a megváltás végül lezáródik, hogy befejeződik, hogy ez a megszámlálhatatlan sokaság ott lesz az isteni trón körül. Az egyik eredmény egy győzelmi szolgálat, amely a szüntelen folyó szentés szolgálathoz hasonló. Krónikák könyvében olvasunk arról, hogy éjjel és nappal szolgáltak Kéhát fiai például. Nekik egyetlen feladatuk volt, hogy éjjel-nappal ott szolgáljanak a templom. A Krónikák első könyve, a 9. rész, 33. verse szerint. Más oldalról nézve azt kell mondanunk, hogy ez Isten örök terve volt, hogy tudnélik az Isten és az ember egy olyan közösségre jusson, amely már elszakíthatatlan. A szentés szolgálat egy minta volt, egy kép volt, hogy hogyan lehetséges ez. A papok szolgálata megint mint egy bemutatta, hogy hogyan lehetséges. De a legkülönösebb az, hogy végül a sátor kép, hogy tudnélik az ő templomában szolgálnak neki, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük, ez a kép végül átalakul, és az utolsó néhány mondatban már azt találjuk, hogy nem éheznek, többé nem szomjaznak, a nap nem tűz rájuk, mert a bárány legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi őket, és végül eltöröl minden könnyet a szemükről, amelyről ugyancsak olvashatunk a Jelenések 21. fejezetében. Mit jelent mindez? Egy különös szókapcsolat, vagy fogalmi kapcsolat. Én így határoztam meg, hogy a bárány pásztor. Ebben a fejezetben többször olvastam a bárányról. A bárány előtt borulnak le, a báránynak szól a hétszeres dicsőségmondás, a bárány széke előtt vannak, és azután a báránynak szolgálnak, illetve a bárány vérében tisztulnak, és végül a bárány vezeti őket, mint pásztor. Itt is nagyon elgondolkodható az, hogy János evangéliumában mind a két kép megtalálható. A könyv elején inkább a bárány kép, gondoljunk Keresztelő Jánosra, aki bemutatja Jézust, mint Isten bárányát. Aztán később Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. És ez a két fogalom összekapcsolódik itt a Jelenések könyvében. A bárány maga a pásztor. Ez felidézi bennünk a 23. Zsoltár szavait, és ezzel szeretném én is befejezni. Ebben a gyönyörű Zsoltárban a következő gondolatokat találjuk. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ez a gyönyörű Zsoltár a Jelenések könyve 7. fejezetének hátterén úgy értelmezhető, hogy minden beteljesedik, csordultig van
a pohár. Minden jó. És hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, ott szolgálnak az üdvözültek éjjel és nappal. És a bárány vezeti őket tovább, mint pásztor. Már nem lesz könny, már nem lesz fájdalom, már nem lesz halál, amelyre utalás van itt a Zsoltárban, nem lesz éhség sem, vagy szomjúság, hanem örökké a bárány, aki pásztorolja őket. Az elpecsételés tehát arra tanít minket, hogy Isten hív bennünket. Engedjük azt, hogy ő legyen a mi pásztorunk. És adja az Úr, hogy ennek a hívásnak, ennek a kérésnek engedjünk. Tényleg pásztoroljon bennünket, nem csak itt a földön, de majd az örökké valóságban is, az ő kegyelméből.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Az én életem ma.

0: segítsünk azoknak, akik még nem hallottak Krisztus szeretetéről.
1: Jézus nyomában járva. Márk evangéliumának 10. fejezetének 45. versében ezt olvassuk. Az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Gondolatok az igéről. Sokan úgy érzik, nagy kiváltság lenne, ha meglátogatnák Jézus földi életének helyszíneit, ott lehetnének, ahol ő járt, megállhatnának a tó mellett, amelynek a partján tanított, és láthatnák a dombokat és völgyeket, amelyeken Jézus szeme gyakran megpihent. Azonban nem kell elmennünk Názáretbe vagy Betániába, hogy Jézus lábnyomában járjunk. Megtaláljuk őt a beteg ágyak mellett, a szegények kunyhóiban, a nagyvárosok zsúfolt sikátoraiban és mindenütt, ahol az emberi szívek vigasztalásra szorulnak. Akkor azt tesszük, amit Jézus tett földi életében, akkor az ő nyomdokában járunk. Emberek milliói élnek elveszendő állapotban, a bűn és tudatlanság következményeivel megkötözve, akik soha nem hallottak Jézus szeretetéről. Ha mi lennénk az ő helyzetükben, mit kívánnánk, hogy tegyenek értünk? A legünnepélyesebb kötelességünk, hogy tegyük meg értük mindazt, ami hatalmunkban áll. Sorsunkat az ítéletkor a Krisztus által adott életszabály dönti el. Máté evangéliumának 7. fejezetének 12. verse így hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek velük.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: megnyeseget, hogy gyümölcsöt teremj. A mai ige János evangélium a 15. fejezet 2. verse. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Gondolatok az ígéről. Drága ígéret ez annak, aki minden erejével gyümölcstermő életet akar élni. Pedig, mintha nem is lenne olyan bíztató ígéret ez, valóban szükséges a gyümölcsöt termő vesszőt is nyesegetni? Le kell metszeni még a legjobb, leghasznosabb emberektől is? Kétség kívül így van ez, hiszen az Úr gyakran tisztogat valamilyen próbatétellel vagy szenvedés által. Ebben az életben nem a gonoszok, hanem a jók osztály része a szenvedés. Mindezért azonban bőséges kárpótlás lesz a jutalmuk. Ha ezáltal sok gyümölcsöt teremhetünk az Úrnak, akkor viseljük el alázattal metszegetését, és ne bánjuk elveszni azt, amit ő lenyes az életünkből. Sokszor azonban nem is szenvedéssel, hanem egyedül igével tisztogat bennünket az Úr. És ez elveszi igénk azon élét, amely elsőre talán nem látszott olyan biztatónak. Az ige tisztábbá és gyümölcsözőbbé tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermésre rendelt bennünket, addig munkálkodik bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt hozunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendezzünk? A gyümölcstermő élet lehetősége vigasztalóbb számunkra, mintha gazdagságot, egészséges vagy földi dicsőséget ígérne nekünk. Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, és add, hogy bőségesen teremjek gyümölcsöt a te dicsőségedre. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Minden a csendből indul. Sokszor azt hisszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd. Vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsendesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban ima ösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról: meleg nyári idő. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyenge lesz, és a maximum 33-38 fok. Kedden a felhők mellett sok napsütés lesz, néhol eshet eső. Északnyugatira fordul a szél, és 33-39 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk! kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, foglalkozzunk most a ruházkodás kérdésével, amelyben kevésszer mélyedünk el komoly tudatossággal. Holott az emberi életet a bűnbeesés óta végig kíséri szükségessége több szempontból is. Az első szükségletnek a rejtezkedés mutatkozott. Mózes első könyvének a 6-tól 11. terjedő és a 22. versét idézve, és látá az asszony, hogy jó az a fa eledele, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, s észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálnak maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és monda néki, hol vagy? És monda, a szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondta ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És csinál az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. És kiküldé Ádámot az Úristen az édenkertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
1: Az öltözet itt egyrészt büntetés, másrészt napi szükséglet, hiszen immár nem öleli körül az embert az éden isteni fénye és melege. A ruha elsődleges feladata ezután az volt, hogy megvédje az embert az időjárás viszontagságaitól, beleértve a nappalok és éjszakák közötti hőmérsékleti különbséget is. Szolgálhatott a személyiség megkülönböztetésére. Alkalmas lett a szociális helyzet, a társadalmi rang, a vallási hovatartozás jelölésére, illetve a papi, profétai szolgálat kifejezője. Az egyszerű ruhaszín a fehér, a fekete és a kék volt. Az egyszínű bíbor öltözetet a királyok, hadvezérek és a dúsgazdagok előjogának tekintették. A női ruhákhoz finomabb anyagokat használtak, élénkebb, tarkább színekkel. Kifejezetten női ruhadarab volt a kendőhöz hasonlatos fátyol. A por lerázása a ruháról az ártatlanság bizonyítását, a képviselt igazság megerősítését jelképezte. Gyász esetén, káromlás hallatán megszaggatták a ruhát. A ruha alsó részének a levágása, letépése, a megszégyenítés, a jogfosztottság jele.
0: A továbbiakban a ruházat szimbolikus jellege kerül előtérbe a Szentírás lapjain. Nagy hord erejű az a tanulság, amelyet a mennyegzői ruháról szóló példázatból le kell vonnunk. A mennyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja. A mennyegzői ruha pedig azt a jellemet, amelyet a mennyegző minden vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz. A ruházat tehát jelkép. A király mennyegzőre hívta a vendégeket, majd bejött, hogy megtekintse őket, és mindenkiről kiderült, milyen a jelleme. A mennyegző minden vendége kapott mennyegzői ruhát. Ez a ruha a király ajándéka volt. A vendégek a ruha viselésével a vendéglátó iránti tiszteletüket fejezték ki. Egy ember azonban hétköznapi ruhájában jelent meg, nem készült föl úgy, ahogy a király kívánta. A kapott öltözéket nem értékelte, sőt, nem vette föl, és megsértette urát. A király, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Kérdésére semmit sem tudott válaszolni. Hallgatásával megítélte önmagát.
1: A lakom a vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínált a vendégségen, az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt. Azok, akiknek neve bekerült az életkönyvébe. De nem mindenki igazi tanítvány, aki magát kereszténynek vallja. A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik, mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizessen mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jelenések 22:12. Krisztus tehát, mielőtt eljön, minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a jutalmat. A mennyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, folt nélküli jelleme. Az egyház tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözik, amelyen nincs szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle. A fehér gyolcs, ahogy a Szentírás mondja, a szenteknek igazságos cselekedetei. Jelenések 19:8.
0: Voltaképpen Krisztus igazsága hibátlan jelleme, amelyben hitáltal mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes megváltójaként. Csupán ez a Krisztus által kínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket, saját igazságának palástját helyezi Krisztus minden bűnbánó hívő lelkére. Azt tanácsolom néked, mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a mezítelenség rúdsága. Jelenések 3:18. A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték, emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet fölkínálta nekünk. Mint megfehéreztetett ruha, minden mi igazságaink. Ézsaiás 64:5. Mindazt, amire önmagunktól vagyunk képesek, beszennyezni a bűnt. Isten fia azonban azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn.
1: Az igazságnak bele kell ágyazódni a szívünkbe, irányítania kell gondolatainkat, és szabályoznia érzéseinket. Egész jellemünkkel Isten parancsait kell visszatükröznünk. Krisztus igazságának dicsőséges palástjába öltözötten helyünk lesz a király lakomáján. Jogunk lesz ahhoz, hogy a vérrel megmosott sokaság közé álljunk. Az ember, aki nem viselt mennyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek is át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igaz bűnbánatot. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne. Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Mégis úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. hallgatják az ígét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját.
0: Akik nem öltik magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékba kínál, azok visszautasítják azokat a jellemvonásokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik azt, ami a mennyegzői lakomához méltó vendégekké alakíthatná őket. Ebben az életben kell magunkra ölteni Krisztus igazságosságának palástját. Csak most van lehetőségünk arra, hogy jellemünket formáljuk a mennyei otthon számára, amelyet Krisztus készített parancsolatai engedelmes követőinek. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Jelenések 16-15. Nekünk is Jézus Krisztusba kell öltözni. A mennyegzős ruha, ő, vele mennyegzőre kell az ember és az Isten, és tökéletes egységre tud lépni, akkor nem lesz már semmi akadálya annak, hogy teljes szeretetben, minden félelemtől, minden könnytől és szenvedéstől mentesen tényleges, igazi boldogságban legyünk egyek Istennel, szeretetben.

0: Szóljunk most a ruházkodás mindennapi jellemzőiről, Ellen White szavaival. A Biblia arra tanít, hogy öltözködjünk egyszerűen. A pénzt letétbe kaptuk Istentől, de nem azért, hogy hiúságunkra vagy nagyra vágyásunk kielégítésére fordítsuk. A pénz Isten gyermekei kezében táplálék az éhezőknek és ruha a mezítelenek, oltalom az elnyomottaknak, gyógyszer a betegeknek, és eszköz arra, hogy hirdessék az evangéliumot a szegényeknek. Pedig az állítólagos keresztény világ ékszerekre és fölösleges drága ruhákra annyit költ, amennyiből táplálni lehetne minden éhezőt, és föl lehetne ruházni a mezíteleneket. Divat és hivalkodás emészti el azokat az eszközöket, amelyekkel enyhíteni lehetne a szegénységet és a szenvedést. A divatozás megfosztja a világot a megváltó szeretetének evangéliumától.
1: Ruházhatunk, noha szerény és egyszerű, ám legyen jó minőségű anyagból való, előnyös színű, szolgálathoz illő. Inkább tartós legyen, mint hivalkodó, melegítsen és védjen. Ahogyan a példabeszédek könyvének bölcs asszonya a 31. fejezet 21. verse szerint nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba öltözött. Emellett ruhánk legyen tiszta. A piszkos ruha egészségtelen, beszennyezi a testet és a lelket. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent. Ezek vagytok ti. Korintusi első levél 3:16-17.
0: Milyen drágák ezek az ígéretek a megváltó elveire figyelő embernek. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek. Nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6:28-33.
1: Az öltözetnek csupán a divat kedvéért való változtatását Isten igéje nem hagyja jóvá. A változó divat és a gonddal összeállított költséges díszítések tékozolják a gazdagok idejét és pénzét, szellemi és lelki erejét. A közép és szegény osztályokra pedig súlyos terhet rónak. A gyermekek, szinte mihelyt a világra jönnek, már is a divat hatása alá kerülnek. Többet hallanak az öltözködésről, mint megváltójukról. Minden jónak ellenségét kell a divat szüntelen változása mögött keresnünk. A gonosz leghőbb vágya az, hogy Istent megszomorítsa és megalázza az emberek bajba és romlásba sodrásával. Ennek egyik leghatásosabb eszköze a divat, amely gyöngíti az embert testileg, szellemileg és lelkileg. Rossz szokás a ruhadarabok aranytalan elosztása is, míg a test egyes részeit a kelleténél jobban felöltöztetjük, egyéb részeit pedig nem eléggé takarjuk, Hogy igazán egészségesen tudjunk öltözködni, tanulmányozzuk alaposan a test különböző részeinek szükségleteit.
0: Az éghajlatot, a környezetet, az egészségi állapotot, az életkort és a foglalkozást mind tekintetbe kell venni. A divat követésének kielégítése helyett legyen a nőknek elég bátorságuk egészségesen és egyszerűen öltözködni. Sokaknak tanításra van szükségük ahhoz is, hogyan jelenjenek meg az Isten tiszteleten. Ne jöjjenek Isten jelenlétébe közönséges ruhájukban, amit hétköznap viselnek. Mindenkinek legyen külön ruhája, amit Isten házában visel az Isten tisztelet alkalmával. Isten gyermekei legyenek kívül és belül is tiszták. Létezik egy ruha, amelynek elnyerésére mindenki törekedhet. Krisztus igazságának ruhája. Ha olyan kitartók és buzgók lesznek ennek megszerzésében, mint ahogyan ruháikat igyekeznek a világ divatjához szabni, akkor nem sokára felöltözködhetnek Krisztus igazságának ruhájába, és nevüket nem törlik ki az élet könyvéből.

0: azt jelenti ki, hogy Isten utolsó szava nem a könny, nem a halál és nem a fájdalom lesz. Az utolsó szó az életé.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk végéhez közeledünk. Végig tekintettünk azon, mit jelent valójában az apokalipszis szó. Milyen üzenetet hordoz a jelenések könyve, mit fejeznek ki annak gazdag jelképei, és arról is szó esett, hogyan segíthet a Szép Művészeti Múzeum kiállítása közelebb kerülni ehhez a különleges bibliai könyvhöz. Befejezésül, mit emelnél ki a hallgatók számára, Árpi? Mi az a legfontosabb üzenet szerinted, amelyet szeretnél, hogy magukkal vigyenek ebből a beszélgetésből?
0: Talán azzal kezdeném, hogy amikor befejezzük a jelenések könyvének olvasását, valójában nem egy történet végét olvassuk el, inkább egy ígéret végét. Egy olyan ígéretét, amelynek beteljesedése még előttünk áll. A Biblia első lapjain Isten megteremti a világot. Az utolsó lapokon pedig azt olvassuk, hogy ugyanaz az Isten nem mondott le teremtett világáról. Ez a gondolat áthatja az egész Szentírást. Isten következetes szeretete végigkíséri az ember történetét a teremtéstől egészen az új teremtésig. Ez talán különösen fontos üzenet egy olyan korban, amely egyszerre él át példátlan fejlődést és mély bizonytalanságot. Korunk embere szinte mindenre képes, soha nem látott sebességgel jutunk információhoz. Pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk a világ másik felén élő emberekkel. Olyan technikai lehetőségek állnak előttünk, amelyekről néhány évtizeddel ezelőtt még álmodni sem mertünk. Ugyanakkor, mintha ezzel párhuzamosan egyre erősebb lenne a bizonytalanság érzése is. Egyre többször halljuk, hogy az emberiség saját maga előtt ismeretlen jövő felé halad. Egyre gyakrabban találkozunk azzal a gondolattal, hogy talán elveszítettük a kapaszkodóinkat. Kedves hallgató, a Biblia azonban egészen más perspektívából szemléli az emberi történelmet. Nem tagadja a válságokat, nem kisebbíti a szenvedést, nem mondja, hogy a gonoszság csupán látszat. A Szentírás rendkívül józan könyv. Nevén nevezi a bűnt, beszél az ítéletről, beszél az ember felelősségéről, ugyanakkor soha nem hagyja, hogy a sötétség legyen az utolsó kép, amely az olvasó előtt megmarad. A Biblia utolsó lapjai nem a félelemmel zárulnak, hanem reménységgel töltenek el bennünket. Ezért érdemes újra visszatérnünk ahhoz a szóhoz, amely egész beszélgetésünk kiinduló pontja volt, apokalipszis. Kinyilatkoztatás, leleplezés. Mintha Isten félrehúzná történelem függönyét egy rövid időre, és azt mondaná, nézzetek tovább annál, amit a szemetek lát. A látható világ nem a teljes valóság. A történelem nem önmagát írja. Az ember nem saját sorsának végső ura. Van valaki, aki kezében tartja azt, amit mi sokszor szétesőnek látunk. Ez különösen vigasztaló gondolat lehet azok számára, kedves hallgató, akik életük nehéz időszakát élik. Hiszen nem csak a világ történelmének vannak válságai, az ember személyes életében is elérkeznek olyan időszakok, amikor úgy érezzük, minden bizonytalanná vált. Egy betegség, egy gyász, egy családi konfliktus, egy munkahely elvesztése, egy kimondott vagy éppen ki nem mondott mondat, amely hosszú éveken nyomot hagy a szívekben. Vannak pillanatok, amikor saját életünk is olyan, mintha Patmos szigetére kerültünk volna. Távol attól, amit megszoktunk. Távol a biztonságtól, attól az élettől, amelyet magunknak terveztünk. Olyan megrendítő, hogy a Teremtő Isten Jánost nem Jeruzsálem templomában szólította meg, hanem a számüzetés helyén. Ez a részlet sokszor elsikkad, pedig óriási jelentősége van. A Szentírás újra és újra

0: arról tesz bizonyságot, hogy Isten jelenléte nem köthető egyetlen földrajzi helyhez, vagy élethelyzethez sem. Ő ugyanúgy jelen van az örömnapjaiban, mint a veszteség óráiban, ugyanúgy jelen van a templom csendjében, mint a kórház folyosóján, jelen van az ünnepi asztal mellett, az egyedül töltött estéken is. Ez a felismerés adhat valódi vigaszt annak az embernek, aki talán most úgy érzi, hogy egyedül maradt. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, ahol a jelenések könyve már nem csupán jövőről szóló profécia, hanem a jelen élet könyve is lesz. Mert valójában mindenkor embere ugyanazzal a kérdéssel küzd. Kiben bízhatok? Mire építhetem az életemet? Mi marad meg abból, amit ma fontosnak tartok? A Szentírás válasza meglepően egyszerű. Ami Istentől származik, annak örökké való értéke van. Ami csupán emberi dicsőségre épül, az előbb-utóbb elmúlik. Ez nem fenyegetés, sokkal inkább meghívás arra, hogy életünk súlypontját odahelyezzük, ahol valóban maradandó alapot találunk. Jézus Krisztus földi szolgálata során többször beszélt az Isten országáról. Nem politikai rendszert értett alatta. Nem földrajzi területet, Isten uralmát hirdette, amely már most elkezdődik azoknak az életében, akik bizalommal fordulnak hozzá, akik befogadják az Úr Jézust a szívükbe. Mert ugye ismerjük az igét. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezért a keresztény ember számára az örökké valóság nem csupán távoli jövő, már a jelenben elkezdődő valóság. Minden imádságban, minden megbocsátásban, minden önzetlen szeretetben, minden őszinte bűnbánatban felragyog valami abból az országból, amely egyszer teljes valóságában is elérkezik. A jelenések könyvének utolsó fejezetei között található a Biblia egyik legszebb meghívása. Így hangzik. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ez a 22. fejezet 17. igeverse. Figyeljük meg ennek a mondatnak a szépségét. Nem fenyegetéssel fejeződik be a Biblia. Nem elutasítással, nem bezáruló ajtóval. Meghívással. Isten utolsó szava az emberhez nem a taszítás, hanem a hívás. Ez talán mindennél jobban összefoglalja az evangélium lényegét. A Biblia utolsó mondatai között kapjuk az ígéretet, így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Erre válaszol az egyház minden korszakban ugyanazzal a reménységgel, ámen, jöjj, Uram Jézus. Ez a 22. fejezet 20. igeverse. Ez a két rövid mondat közel 2000 éve hangzik újra és újra a keresztény gyülekezetekben. Elhangzott üldözések idején, elhangzott háborúk alatt, elhangzott járványok közepette, elhangzott békés korszakokban is, nem menekülésként a világ elől, hanem hitvallásként arról, hogy a történelem végső reménysége nem emberi kézben van. Talán ezért lehet a Szépművészeti Múzeum kiállítása is több egyszerű kulturális eseménynél. Aki belép a termekbe, természetesen gyönyörködhet Dürer lenyűgöző fametszeteiben, elidőzhet Kondor Béla sajátos látásmódja előtt, megcsodálhatja a különböző korok művészeinek alkotásait. Ennél azonban sokkal több történhet. Minden kép feltehet egy kérdést a szemlélőnek. Mi az, amiben igazán bízom? Mire épül az életem? Mi marad meg abból, amit ma fontosnak gondolok? És van-e bennem nyitottság arra, hogy ne csupán a művészek üzenetét halljam meg, hanem azt a kinyilatkoztatást is, amely ezeket a műveket megszűnte? Azt kívánom, kedves hallgató, legyen régóta hívő ember, vagy éppen most kezd érdeklődni a Biblia iránt, hogy ne féljen kézbe venni a Jelenések könyvét. Elsősorban ne megfejteni akarja, hanem olvassa úgy, mint Isten vigasztaló üzenetét. Érdemesen lassan olvasni, elcsendesedve, imádságos szívvel, mert a Jelenések könyve végső soron nem a félelem könyve, nem a világ pusztulásának a könyve, nem titkos kódok gyűjteménye, sokkal inkább a reménység könyve. Annak a bizonyosságnak a könyve, hogy a történelem kezdete és vége ugyanannak az Istennek a kezében van, aki Jézus Krisztusban megmutatta irántunk való szeretetét. És talán ennél nagyobb örömhírre ma nincs szükség. Ebben a sokszor zajos, bizonytalan és megosztott világban különösen felszabadító meghallani azt az ősi bibliai igazságot, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a pusztulásé, nem a halálé. Az utolsó szó Istené. Azé az Istené, aki ma is ezt mondja minden embernek, íme újjá teremtek mindent. A teljes ige így hangzik a Jelenések könyvének 21. fejezetének 5. ige versében. A trónon ülő ezt mondta. Íme újjá teremtek mindent. És így szólt. Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Kívánom, kedves hallgató, hogy ez az ígéret ne csupán egy bibliai mondat maradjon számunkra, hanem olyan reménységgé váljon, amely elkísér bennünket a hétköznapokban, a kérdéseink között, a bizonytalanságaink idején és az örömeinkben is. Mert az apokalipszis legmélyebb üzenete nem az, hogy egyszer véget ér a történelem, hanem az, hogy Isten már most is munkálkodik azon a jövőn, amelyet szeretetéből készített el azoknak, akik őt keresik. Ez a reménység pedig nem csak a holnapnak, hanem a mai napnak is erőt ad.
1: Kedves hallgatóink, ismét nagyon nagy szeretettel köszöntjük Turci Árpádnak ezeket a rendkívül komoly gondolatokat, és tudom, hogy folytatod ezt a témát, világosság a világnak, úgyhogy a következő témára is majd felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét.
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink. Isten áldjon meg mindenkit.
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Urunk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Na hát akkor kezdjünk is!

éjszaka, mert kenyeret kér, hogy ellássa azt, ki későn ért haza. Én gondolom, hogy ti felkelnétek és adnátok kenyeret, ha másért nem, hát meg

És akkor ime, itt vannak a kérdések, illetve már a válaszok erre a hétre. 1851. kérdés volt. Mondj olyan rejtett hithőst a Bibliából, akiről nem is így nyilatkoznak. A válasz. Legyen az első tisztázandó gondolat, hogy kik a hithősök. Ha nagyon röviden és lényegre törően akarnék válaszolni, ezt mondhatnánk. Akik a legnehezebb időkben is hűségesek voltak Istenhez. És erre nagyon sok példánk van a Szentírásban. Noé, Ábrahám, a nagy proféták, az apostolok, és így tovább. De bizony vannak olyan példaértékű hithőseink is, akikről nagyon keveset beszélünk, illetve talán már nem is emlékszünk rájuk. Na, lapozzuk csak föl a Királyok első könyvének 18. fejezetét, és megkérdezem, hogy ki az az Obádja? Hát ugye, hogy csak pislogunk? Áháb király és Jezabel, a pogány királyné idejében vagyunk, amikor dúlt a bálvány imádat Izraelben. Ekkor az Úr illés szava által 3,5 éves büntetést rótt ki az országra, nem esett eső. Persze a király illést hibáztatta, és nem magát, és halálra kerestette őt. Ekkor Áháb hívatta Obadját, a palota felügyelőjét, Obadja pedig igen félte az urat. Mert amikor Jezabel ki akarta írtani az Úr profétáit mindet, Obadja magához vett 100 profétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Amikor a kancellár úton volt, Illés egyszer csak elé állt Isten üzenetével. Eredj, és mondd meg a te uradnak, hogy itt van Illés. A kancellár félt. Meg fog ölni engem, ha mégsem ész. Illés így felelt. A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek a király előtt. Elment tehát Obadja Áháb elé, és jelentést tett neki. Ime egy elfelejtett hithős. Hitéért még a halált is vállalta, nem is egyszer, és az Úr megvédte őt. Olvasd el, nagyon érdekes. Aztán ott van az én szívemben Báruk, Jeremiás proféta írnoka. Jojákim király idejében Isten üzenetet diktált Jeremiásnak a nép és a népek sorsáról, amit Báruk felolvasott a templomban, hát ha a nép észhez tér. Persze, jelentették a királynak, de előtte ezt mondták neki, menj és rejtőzz el, te is, meg Jeremiás is, ne tudja meg senki, hogy hol vagytok. Mert élet-halál kérdése volt ez. És hát felolvasták a királynak is, aki dühében a tűzbe dobta a tekercset, és kiadta a halálos körözési parancsot Jeremiás és Báruk ellen. De Isten elrejtette őket. Ekkor az Úr ismét késztette Jeremiást, hogy diktálja le a hallottakat, hogy Babilon leigázza Izraelt, ember és állatot, valamint a királynak és embereinek szörnyű vége lesz, ha nem ráhallgatnak. De semmi hatás. Sőt, később még Bárukot vádolták, hogy fölizgatta Jeremiást. Mindezek után Isten így vigasztalta Bárukot az akkori nagy világ égés idején. Most veszedelmet hozok minden emberre, de te ajándékul kapod az életedet, bárhová is mész. Aztán a harmadik nagy hithősnek a sok között most Onézimus szeretném említeni. Na, ki hallott róla? Ő a Filemon nagyúrnak írt levél főhőse, akivel keveset foglalkoztunk még.
Pál már Rómában van, és ott találkozik egy szökött rabszolgával, aki régi Héber barátja Filemon szolgája volt. Pálnak Isten indítására fontos, hogy a szökött rabszolga, akit tettéért bárki bárhol lemészárolhatott, menjen csak vissza egy levéllel régi gazdájához. Isten megígérte, hogy nem lesz bántódása, és ő elindult. Hatalmas hittel, Isten ígéretében. Vajon az úton hányszor tántorodott el? Vajon hányszor fordult vissza? Vajon hányszor dobta el azt a levelet? De a végén megérkezett, és Isten szava ismét igaz lett. Nos, vannak még kevésbé ismert hithősök a Szentírásban, kutasd ki, nagyon felemelő lesz, és lásd meg napjaink hithőseit is, mert vannak ám szép számmal, sőt, te is az lehetsz. Ez 852. kérdés. Ismerünk-e a Bibliából olyan híres és szeretett Isten dicsőítőt, aki súlyosan megbotlott a paráznaság bűnében? A válasz. Hát, ezt a kérdést most nem előzmény nélkül teszem föl, hiszen napjainkban éppen tapasztaltuk, hogy itt, hazánkban, egy igen kedvelt és népszerű, keresztény dalokat éneklő férfi súlyosan elbukott a paráznaság vétkében. És még csak nem is beszélt róla senki azután, hogy vétekbe esett. Én is csak a feltáró írásokat olvastam az esetről, és az elítélő, számonkérő szavakat. De senkitől se hallottam, aki ezt mondta volna. A mi testvérünk elesett. Mi is hibásak vagyunk, mert annyira ajnároztuk őt. Ezért mi is tartsunk bűnbánatot, és aztán erős szívvel és kitartó lélekkel imádkozzunk érte is, hogy visszataláljon az Úrhoz, és szolgálatát megújítva a mennyből, ismét segítsen minket dalaival. Nem, ezt sehol se olvastam, se nem is hallottam. Ahogy mondani szokták a témát, agyon hallgatták. Nos, én valahogy ezt másként gondolom. De miért? Mert a helyzet igencsak ismerős a Bibliából. Ott is volt egy köztiszteletben álló dalnok, aki emellett hadvezér és király is volt. Ő olyan súlyos paráznasságba esett, hogy ennek eltusolására való törekvésében még gyilkos is lett. De volt, aki segítse, hiszen Isten az emberét küldte hozzá, aki feketén-fehéren fölfedte tettét. Ezt követően a király súlyos bűnbánatba esett. Tiszta szívből bocsánatot kért Istentől, majd zokszó nélkül elszenvedte az Úr reámért büntetését. Bűnös viszonyából született kisfia meghalt. És kérdezem én, ki fordít ma hátat Dávidnak és az ő szolgálatának? Mindenki megilletődve olvassa zsoltárait, hallgatja történeteit, és Istent dicsőítő szavait. Miért? Mert megtisztulva állt ismét az Úr elé. Legyen ez a történet biztatás nekünk azért, hogy imádkozzunk elbukott testvérünkért. Nem hiszem, hogy a felsziszenő megvetés a helyes magatartás, hanem a melléállás, a segítés, mert Isten is ezt tette velünk. Ez 853. kérdés. Miért van ma Istennek olyan kevés hithőse a földön? A válasz. Mert más időket járunk? Mert már lejárt a proféták ideje? Mert Isten már másként mutat példát nekünk? Nem, egyáltalán nem. Ennek egy végtelenül egyszerű és végtelenül síralmas, végtelenül döbbenetes oka van.
mert kevesen adják át az életüket Jézusnak, hogy hősként élhessenek, és aztán úgy is halnak meg, hogy fogalmuk se volt arról, se nekik se a világnak, hogy mivé lehettek volna, ha igent mondanak Isten hívására. Talán csak az utolsó napon fognak azzal szembesülni, hogy milyen felemelő, milyen bizalommal és szeretettel teljes terve volt velük Istennek, amit elpancsárkodtak. De azért ma is vannak nagy hithősök. Ki emlékszik arra az egyiptomi mészárlásra, amiről így írtak? A tragédia 2015. februárjában történt, amikor az iszlám állam Líbiában több mint 20 egyiptomi kopt keresztény munkás lefejezett keresztény hitük miatt, és egy sem mondta az életéért, hogy megtagadja az urat. Aztán ott van a muszlim világ, ahol az apa, a fiú szabadon megölheti a keresztény családtagot. Aztán még sorolhatnánk, hány és hány országban üldözik a keresztényeket ma is. De miért? Mit ártanak? Nos, a válasz ismét nagyon könnyű, mert ártanak. Na de kinek? A sátán embergyilkos munkájának, mert hitükkel, példamutatásukkal gátolják a világ lealjasítását, a bűnök szabad terjedését mindenütt a világon. De mégis vannak hithősök, és lehetnek közöttünk is, akiket ezért üldöznek a munkahelyükön, a baráti körükben, a családban, az iskolában, és még számtalan helyen. Mindenki, aki az üldözés ellenére is kitart a hite mellett, mint ahogy elődeink életében is volt, napjaink hithősei, adja az Úr, hogy minél többen legyenek. ...1854. kérdés. Az egészséges beszéd. Kincs. Megbízható embernek ad át, aki helyesen fejtegeti Isten igéjét. Miért fontos ez? A válasz. Elsősorban nézzük meg azt, hogy mi az egészséges. Az, ami a javunkra van. Ami nem árt nekünk se a testnek, se a léleknek, sőt, tovább lépve még erősít és kondiban is tart. Na akkor mi az egészséges beszéd? Az olyan szó, tanítás, ami a javunkra van most és a jövőben is. És milyen beszéd ez? Nos, alapvetően kétféle beszédet ismerünk. Ami árt és ami használ, hogy ne vesszünk el a részletekben. Mit tanított nekünk Isten a Bibliában, mit mondott el ezzel kapcsolatban? Azt, hogy amit ő mond, az az igaz, a javunkra való, mert ő az édesapánk, és csak jót akar nekünk. És aki ez ellen szól, már tudjuk, hogy a sátán meg az ő emberei, azok a halálba taszítják az embert. És ime bizonyítékként. Az első emberpár bűnbeesése. Isten mindent odaadott nekik. De kért egy nagyon kis dolgot, és el is mondta miért. Ha nem figyeltek, az a halálotokat fogja okozni, ezért maradjatok tőle távol. Na, jött a kísértő. Jaj, dehogy is ugyan már! És mi lett belőle? Lelki halál és a földi test megromlása. És hát ez a két oldal az emberiség történelmében folyamatosan jelen van. Ma is. Ezért azt kéri Jézus tőlünk, az övéitől, hogy figyeljünk az ő szavára. Értsük meg. De nem csak amolyan felületesen, hogy kapirga-kapirga, hogy ez is, meg az is még talán belefér. Nem! Ha valamit nem tudunk pontosan, ne tanítsuk, ne mondjuk, mert az félrevezet. De vannak sajnos, tudatos félrevezetők, éppen napjainkban is, akik azt hirdetik, hogy akik a Krisztusé lettek,
Azokra földi, nagy gazdagság vár, mindig egészségesek lesznek, meg boldogok már itt a földön. Hát ez is égbe kiáltó hazugság. De nem is ezekkel kell foglalkoznunk, hanem az intéssel. Nézzük, hogy fogalmazza ezt meg Pál, amikor Timóteusnak, fogadott fiának ír. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a